0: egy nap a táborban? Hogyan épül fel egy átlagos nap programjai?
1: Szerintem nálunk mindenképp különlegesség az, hogy minden nap van szentmise, illetve általánosságban egy nap az körülbelül mindig ugyanúgy néz ki, közös ébresztő van, ez akár egészen kreatív formákat ölthet a tábori hamis kórustól elindulva, akár volt már szakszofonos ébresztőn keresztül fedőverésig, tehát hogy így eléggé kreatívan szoktuk ezt megoldani. Utána egy reggeli közös torna várható. Idén a tornákban táncokat fogunk tanítani, mert lesz egy bál este, ahol ilyen tended táncokat, klasszikus táncokat is fogunk táncolni. Reggeli ima, vagy szentmise éppen attól függően, hogy a program hogy van összeállítva. Minden napnak van egy témája, és ezt a témát próbáljuk körbe járni, akár egy előadással, akár egy ilyen forgószínpados akadálypálya játékkal. És a délután az mindenképpen valamiféle sport, kézműves, a melegre való tekintettel vizes játékokkal is készülünk, és este pedig valamilyen lelki program szokott lenni, vagy kis csoportos szentségimádás, vagy közbejárói ma este. Körülbelül így épül föl. Az idei táborunknak a témája az a Krisztus küldöttei vagyunk, és ezt a témát próbáljuk meg napokra lebontani előadásokkal és különböző témafeldolgozásokkal.
0: A tábor honlapján olvasható, hogy szeretnétek biztosítani, hogy a fiatalok nyugodtan és zavartalanul tudjanak részt venni a közösség és lelki programokon, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a táborozók jobban jelen tudjanak lenni a közösségben és a különböző programokon.
1: Fontos, hogy a tábort egy ilyen lelki évben tudjuk elképzelni, hogy a szervezői csapattal megnézzük, hogy körülbelül milyen lelki állapotban, milyen előképzettséggel úgymond érkeznek a résztvevők, és hogy megnézzük, hogy hova szeretnének eljutni. És ez nagyon fontos, hogy a tábor első két napját nézetten az ismerkedésre és a találkozásra fókuszáljuk, tehát nem akarunk egyből mindent átadni nekik, mindenbe belevonni őket. Mindenképpen szeretnénk azt, hogyha komfortosan meg tudnának érkezni, és onnan szépen építkezünk napról napra, programról programra. Ezt a megérkezést ezt megsegítjük különböző ismerkedős játékokkal. Az a célunk, hogy minél nagyobb átfedettség legyen az ismerettségi szinteken, tehát hogy különböző kis csoportokban foglalkoztatjuk a gyerekeket, különböző programoknál lehetnek különböző kis csoport felállások, tehát hogy minél több ember meg tudja ismerni egymást, és ezáltal minél otthonosabban érezze magát, ami mindenképpen pozitívum, hogy remek szakácsai vannak a táborunknak, tehát a különböző étkezési pontok is támasztják alá, hogy segítsük őket, hogy finomokat tegyenek, hogy az alapvető szükségleteik meglegyenek, és akkor innentől kezdve tudjanak ők is nyitni. Illetve hát nálunk telefontilalom van, tehát hogy eddig csak ilyen lehetőségképpen volt ez felajánlva, hogyha bevállalod, akkor nem veszed el a telefonodat, de tavaly meg már idén is beszedtük tőlük, és ez eleinte lehet, hogy nagy port kavart, meg felháborító is volt, de a tábor vége felé meg már volt azoknak, akik igazából visszasekértik a telefonjukat, tehát hogy ez is mindenképpen segít, hogy ebből a rohanó világból, ebből a rengeteg ingerből, amivel megérkeznek, kicsit vissza tudnak lassulni, és az emberi kapcsolatokra tudnak fókuszálni.
0: Biztos, hogy vannak már rutinosabb táborozók, akiknek ez nem is kérdés, de akinek esetleg ez lesz az első tábora, mit érdemes elpakolni, mit érdemes mindenképpen magukkal vinniük, nyilván vannak alapvető felszerelések, kiegészítők, ezeken kívül mik azok, amiket az első között említenél?
1: Hát a legfontosabb nálunk, ugye ez egy sátortábor, tehát mindenképpen jó, hogyha van sátra, és ezt magával tudja hozni, vagy akár azt is a regisztrációs felületen fel szoktuk tüntetni, hogyha esetleg van sátrad, és van benne még hely is, akkor ezt így elraktározunk magunknak, és akkor akinek nincsen, nem tud hozni, akkor így születnek ilyen sátorpárok, sátortárspárok, tehát hogy a sátor az nagyon fontos, minden, ami így a kintalváshoz szükséges, hálózák, polifóm, zseblámpa, szóval ezek az alapvető szárkempingezéshez is használatos dolgok, ezek jó, hogyha vannak. Egyébként ellátást kapnak, tehát hogy ilyen nagyon fontos és vagy nagyon más dolgot nem szoktunk nekik ajánlani. Volt, hogy kértünk tőlük, vagy hozzanak magukkal fehér pólót, illetve idén fogjuk kérni tőlük, hogy valamilyen szebb, elegánsabb ruhát is hozzanak erre a különleges vacsorára, amit majd szervezünk nekik. Ezek mellett jó, hogyha van náluk szentírás, jegyzetfizet, esetleg egy-két társas, hogyha van kedvenc társasuk, és ezt behoznák a közösségbe. Csant napra fürdőruha mindenképpen fontos, hogyha van. Szóval ilyen alapvető táborozási felszerelést szoktunk kérni, illetve van ez a nálunk TKG-nak hívják, a templom kompatibilis gúnya, és erre is az első nap fel szoktuk hívni a figyelmüket, hogy a templomba is úgy jöjjenek át, ugye megfelelően a templomi öltözkedési szabályoknak. Egyébként van van egy ilyen gardróbunk ott a tábor bejáratánál, ahol különböző kendők, meg ilyen válfedők vannak benne, hogyha esetleg valakinek nincsen, hogy elfelejtett hozni, akkor onnan kölcsönözhet magának.
2: Boros Boglárkát, a tiszamenti ifjúsági tábor egyik szervezőjét Fülöp Tamás kérdezte. Jelentkezni a www.mente.hu oldalon lehet. A határidő július 21-e.

0: Az iskolai zaklatás nem gyerekcsíny. Nem edzi meg a gyermekeket, nem az életre készíti fel őket, hanem súlyos lelki sérüléseket okozhat, melyek gyakran évtizedekkel később is meghatározzák az érintettek sorsát. Gerlóci Judit színházi producer ennek szellemében hívta életre a Nem Oké elnevezésű országos kampányt, amely a művészet eszközeivel és közösségi összefogással lép fel az iskolai zaklatás ellen. Hogy pontosan mi állt az egyedülálló kezdeményezés hátterében, először erről kérdezte Szent Imrei Kristóf Gerlóci Juditot.
1: 2022-ben mutattuk be a Darász című előadást, ugye én egy független színházi ügynökségnek vagyok a vezetője, egy producer, tehát az én feladatom az elsősorban, hogy színházi előadásokat hozzak létre. Ez itt történt a Darász című előadás esetében is, ahol a történetmesélésnek a fókuszában volt az iskolai zaklatás, de akkor nem volt még több a vágy, mint hogy erről egy történetet meséljünk. És az történt, hogy ennek az előadásnak volt egy olyan erős hatása, hogy a néző, amikor véget ért a taps, akkor nem ment haza, hanem ott maradt, kérdéseket tett föl, volt, aki ventillált, volt, aki sírt, volt, aki akár jogszabályi segítséget kért tőlünk, és volt egy konkrét eset is, ami tulajdonképpen a fordulópontot jelentette, és oda kötöm a Nem Oké kampány megszületését, amikor a függöny legördülte után felállt és elkezdett kiabálni, és érezhető volt, hogy őt már érte valami trauma, amit ez az előadás felhozott belőle. Semmi színház csinálóként nem tudtunk akkor helyesen reagálni erre, illetve nem is tudtuk, hogy dolgunk reagálni erre, se a körülötte levő felnőttökön nem láttuk azt, hogy tulajdonképpen ők egy ilyen megtartó, biztonságos környezetet fognak számára biztosítani. És akkor nem tudtuk, csak később értettem meg, hogy az iskolai zaklatásnak a következményét éreztem meg, a tehetetlenséget, az eszköztelenséget, a kiszolgáltatottságot ebben a helyzetben. És ott volt a fordulópont, hogy döntenem kellett, hogy ezzel a felelősséggel szeretnék-e tovább menni, egyáltalán felismerem a felelősségemet ebben, hogy milyen hatást okozunk egy színházi előadással, amit létrehoztunk, és úgy döntöttem, hogy én szeretnék ezzel élni, és szeretnék megoldást keresni rá.
2: Ugye, ahogy ön is említette, hogy ön volt az egyik producere ennek a bizonyos Darász című színházi előadásnak, amelynek gyakorlatilag az adta az alapját, hogy van egy bizonyos darás fajta, ami a csípésével olyan erős idegmérget juttatta az áldozata szervezetébe, hogy az percekre lebénul, még egy ember is, és állítólag ez a csípés okozza az egyik legnagyobb és legelviselhetetlenebb fizikai fájdalmat. Mondhatjuk akkor, hogy mindez szimbolikusan átültethető azokra a fiatalkori traumákra, amelyek a Nem Oké kampánynak is a célkeresztjében vannak?
1: Abszolút. Ez a szimbólum egyébként a színdarabban egy olyan darázsnak a csípését jelenti, aki az áldozatában belepetézik, és tulajdonképpen gazda testként használja az áldozatot, tehát addig élve tartja, amíg ki nem rágja magát belőle, és akkor pusztul el az áldozat. Ez egy nagyon gusztustalan és szimbolikus példa, én is hallom kívülről, de mégis a gyerekkorban átélt kezeletlen traumákat tökéletesen szimbolizálja, és az előadásnak is az az ereje, hogy nem egy akut osztálytermi zaklatást látunk a szemünk előtt, hanem két felnőtt nőnek látjuk a sok évvel későbbi találkozását, hogy folyamatosan bukkan elő a régi múlt, az, hogy milyen traumát okoztak egymásnak, és látjuk őket felnőttként már, hogy ez a személyiségfejlődésükre milyen hatással volt, milyen döntéseket hoztuk meg emiatt az életük során, amitől most ugye ez a színdarab kibontakozik nyilván egy szélsőséges formában a szemünk előtt, és ez szerintem a legfontosabb üzenete, hogy nem mondhatjuk azt, hogy az iskolai zaklatás az iskola falai között marad, vagy akár természetes dolga a gyerekkornak, hogy ezt át kell élnünk, mert hogy ez volt mindig is. Nem lehet természetes az, hogy más embernek fájdalmat okozunk, és nem kötelességünk eltűrni ezt a fájdalmat, és ki kell mondanunk, hogy ez nem oké.
2: Két gyermekes anyaként nyilván az ön számára is az iskolai zaklatás nem egy elvont társadalmi probléma, hanem nagyon is személyes ügy. Hogyan látja, hogy a különböző művészeti ágak mennyire kezdtek el foglalkozni ezzel a sokáig, lehet mondani, tabu témával, akár hazai, akár világviszonylatban?
1: Valóban két kislánynak vagyok az anyukája, de ők még óviba meg bölcsibe járnak, úgyhogy az iskolai zaklatást még nem éljük meg, de pont az az elképesztő, hogy ennek a kezdeti nyomai már a bölcsődében is jelen vannak. Tehát én magam, aki ezt a kampányt vezettem, is megéltem olyan szituációt, ahol nekem a bölcsőde vezetővel kellett egyeztetnem anyaként, hogy egy érzelmi nevelésben részesítsük már a 2-3 éves gyerekeket ahhoz, hogy egy-egy konfliktus hosszú távon ne folyuljon oda, hogy mire ők iskolába menjenek, áldozatként, vagy akár bántalmazóként eljussanak egy-egy ilyen szituációhoz. Úgyhogy számomra ez egészen megdöbbentő volt. Nyilvánvalóan a gyermekvédelmi szakemberek részére ez egy teljesen természetes dolog, hogy az iskolai zaklatás kezelése nem az iskolában, hanem sokkal korábban, már a bölcsődei korban, sőt tulajdonképpen nagyon híres pszichológus is mondta, hogy már a születésétől kezdve az érzelmi nevelésnek el kell indulni a nulladik pillanatban. Kérdésére visszatérve, számomra is egy nagyon érdekes tapasztalat, miközben egész életemet a színház falai között töltöttem, megélni azt, hogy a művészetnek milyen erős hatása van, és nem csak a színházi előadásról beszélek, amit ugye a bőrömön tapasztaltam, hogy milyen hatással volt a nézőkre, és milyen következményeket hívott életre, ugye egy országos iskolai zaklatás elleni kampányt adott esetben, hanem például a kampánynak egy része egy második kerületi vándorszobor, ami a Nem Oké arculatában egy magába forduló, görnyedő diák alak, aki átkulcsolja a két lábát, tehát hogy ilyen szomorú testtartásban önmagába fordul, és ennek lett egy háromdimenziós, kézzel fogható szobra, ami megszületett. És képzelj el, hogy ez elindult iskolákban egy szimbolikus gesztusként, és egyszerűen megtörtént az, hogy például egy gyerek egy jelzést adott le a szobor miatt. Tehát olyan hatás váltott ki belőle, hogy meg lehetett nyitni, és mert szólni egy felnőttnek, hogy őt valami fajta bántalmazás éri. Tehát elképesztő ereje van a művészetnek, és miközben ebben élem az életemet, azért számomra is elképesztő megélni azt, hogy milyen hatással bírhat.
2: És ön szerint milyen szerepe lehet magának a színház intézményének, nem csak az iskolai zaklatás területén feltétlenül, hanem alapvetően a társadalmi felelősségvállalásban?
1: Alapvetően a művészet feladata az, hogy reagáljon arra a világra, ami körülvesz minket, és az, hogy érzékeny vagy kényes társadalmi kérdésekkel foglalkozon, az valójában nem egy új keletű probléma. Azt szerintem, ami rendkívüli újdonság, a hagyományos bejáratott formákon túl, hogy mondjuk egy előadás követően van mondjuk egy beszélgetés, azon túl kampányszerűen építkezinek, aminek a kiinduló pontja egy színházi előadás, az nagyon új. Én mégis azt tapasztalom, hogyha a színházi, vagy akár bármilyen művészet nem önmagában marad a saját határainál, hanem kölcsönhatásba kerül más területeknek a képviselőivel, akkor ott történik meg az, hogy már nem csak művészeti hatásról beszélünk, hanem közösség vagy társadalom formáló erővel is bírhat.
2: Milyen fajta programokat szervez egyébként a Nem Oké kampány, ami tulajdonképpen a különlegességét adja ennek a kezdeményezésnek?
1: Kétféle útja van most ennek a kampánynak. Az egyik maga az országos turné, ahol különböző városokba vagy budapesti kerületekbe megyünk, és ott van egy kampányelem sorozat tulajdonképpen. Kiinduló pontjában a Darázsnak a megtekintése van. Egy irányított beszélgetés van az adott településnek a meghatározó szakértőivel, döntéshozóival, iskolavezetéssel, magukkal a diákokkal és a szülőkkel és a pedagógusokkal, hogy megnézzük, hogy az adott környezetben milyen tulajdonképpen probléma térkép rajzolódik ki, és keressük együtt a megoldási lehetőségeket. Mindennek az a célja, hogy a teljes lakosság bevonásával történjen meg a figyelemfelhívás arra, hogy az iskolai zaklatás nem oké. A másik láb pedig, hogy minden egyes állomásom, amilyen erőforrásokat vagy inspirációt tapasztalunk, azt mindenki számára lehetőség szerint elérhetővé tegyük, és ami egy nagy feladat, hogy nagyon sok edukációs és információs anyag áll rendelkezésre, de nem feltétlenül fogyasztható formában. Tehát azt hiszem, hogy a Nem Okénak az is egy fontos feladata lesz, hogy ezt a rendkívül sok anyagot hogyan lehet olyan formában a megfelelő célközönségnek, az érintetteknek eljuttatni, hogy az valóban hatékony eredményt tudjon elérni. És ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ennek a kampánynak az erőssége, az az, hogy nem egy új megmondó szerepet kíván magára ölteni, hanem az, hogy a meglévő dolgokat szeretné összefogni, és ami még fontosabb, hogy alapjaiban szeretne újraépítkezni. Tehát szeretném megtudni, hogy a diákoknak, a szülőknek, a pedagógusoknak mire van szüksége, mitől éreznék magukat biztonságban, ha elakad egy folyamat, annak mi az oka? Tehát úgy kell valahogy elképzelni ezt az egész munkamódszert, mintha elmennénk egy házi orvoshoz egy állapot felmérésre, ahol minden zegzugunkat átvizsgálja, és utána célirányosan küld el valahova, ahol akár a megoldás vár ránk, vagy további vizsgálatok szükségesek. Tehát az egy nagyon őszinte önfeltárulkozási folyamat, és az a lényeg, hogy a megfelelő igényekre és szükségekre tudjam becsatornázni azokat akár a meglévő erőforrásokat, amik már rendelkezésre állnak.
2: És ha jól tudom, számos ismert közéleti, művészeti, vagy éppen média szereplő is támogatja védnökként az önök munkáját és célkitűzéseit. Szerintem említsünk is meg közülük néhányat.
1: Igen, óriási megtiszteltetés, hogy hiteles és a maguk területén professzionális szakemberek álltak az ügy mellé, hogy segítsenek eljutatni az üzenetet. Dr. Máté Gábor, Erős Antónia, Bombera Krisztina, Rónai Egon, Dr. Schwab Richard, Varga Dániel, Musimbe Dávid Deniz, a legújabb vénökeink Mucsi Zoltán, Tarján Zsófi, Hegyes Bertalan is csatlakoztak. És ami szerintem fantasztikus, és ők tényleg csak néhányan, akiket most így hirtelen felsoroltam, az, hogy ők nem csak egy reprezentatív szerepet vállalnak, sőt elsősorban nem csak egy reprezentatív szerepet, hanem valódi személyre szabott tevékenységet keresünk mindenkinek, hogy a fő üzenetet és a figyelemfelhívást minél jobban a köztudatba segítsenek belehelyezni. És ez fantasztikus dolog, hogy ezek az elfoglalt emberek ilyen kemény munkát raknak ebbe bele, és nem csak egy plakáton szerepelnek. Úgyhogy ez tényleg nagyon megható és óriási dolog, hogy ezt megteszik a kampány is, és az ügy miatt.
2: Végezetül azt is fontos kiemelni, én azt gondolom, hogy tudtommal a Nem Oké kampány online felületein is egy folyamatosan aktív közösséget igyekeznek építeni.
1: Igen, ez nem olyan rég kényszerült arra tulajdonképpen, hogy a Nem Oké most már saját lábon éljen meg, így az ügynökségemen túl, a színházi előadásokon kívül. Itt az a célom pontosan, hogy amiket az országos turné során az egyes állomásokon tapasztalunk, illetve amilyen igények felmerülnek, azokat közkincsé tétessük, és mindenki profitáljon belőle.
0: Az iskolai zaklatás ellen a művészet eszközeivel fellépő Nem Oké országos kampányról annak alapítója Gerlóci Judit színházi producer beszélt Szent Imrei Kristófnak. Az újszerű kezdeményezésről és a hozzá kapcsolódó programokról további információt találhatnak a Nem Oké Facebook oldalán, valamint a deltaprodukció.hu oldalon.

0: Magyarországtól Kataron át Hongkongig. Becker Péter producerként és kulturális menedzserként a világ számos pontjára eljuttatta a magyar kultúrát Becker Films nevű filmes vállalkozása révén. A tavalyi év folyamán pedig hivatalosan is elindította saját zenei menedzsmentjét, amely a klasszikus zene tehetséges művészeit szeretné megismertetni a szélesebb közönséggel. Ennek kapcsán látogatott el Becker Péter rádiónk stúdiójába, akit először arról kérdezett Szent Imrei Kristóf, milyen személyes kötődés fűzi a klasszikus zene világához.
1: Én kürtösként végeztem a Zeneakadémián, ennek már jó sok éve, és ezután filmezéssel kezdtem el foglalkozni, de valahogy sose tudtam eltávolodni a zenétől. Édesapám volt az első kürttanárom, édesanyám szintén zenetanár, és a testvérem is Zeneakadémiát végzett zongoraművész, aki később egyébként utasszállító pilóta lett. Én ennyire nem tudtam elszakadni, mert a filmezés során is nagyon sokszor kulturális projektekbe valahogy belevonultam, és én így éltem kint sokáig Katarban, 6 éven keresztül, és főleg kulturális projektekkel foglalkoztunk. És hát a pandémia idején hazaköltöztem Magyarországra, és onnantól kezdve pedig valahogy mindig belevonultam a szimfonikus kamarazenekarok életébe, és szerintem innen is jött az, hogy hát nem tudtam elhatárolódni a klasszikus zenétől, tehát vagy a menedzsment, vagy a filmezés szempontjából valamilyen projektbe belevonultam mindig.
2: Igen, és ugye alapvetően kulturális menedzserként végeztél a Károli Gáspár Református Egyetemen. Szerintem egy kicsit fejtsük ki, hogy pontosan mit akar ez a szakma, és aztán ebből hogyan fejlődött ki először az első saját vállalkozásod, a Becker Films.
1: A Zeneakadémia után, ugye amikor elkezdtem menedzsmenttel is foglalkozni, meg a filmes vállalkozás már működött, akkor azt éreztem, hogy szeretnék átfogó tudást a kulturális igazgatás, kulturális menedzsment terén. Kíváncsi voltam, hogy ez oktatás formájában hogy néz ki, és ezért jelentkeztem az egyetemre. Amikor én elkezdtem a kulturális menedzsmenttel foglalkozni, akkor megfogalmazódott bennem egy olyan gondolat, tehát engem mindig zavart az, hogy általában akivel leülök beszélgetni, és valamilyen komoly zenei projektje van, az mindig azt mondja, hogy hát a kultúra az deficites. És ez a gondolat, ez engem mindig nagyon zavart. Tehát bennem igazából volt egy dac, hogy ezt az egészet, ezt meg lehet változtatni, igenis lehet a kultúrát, ha nem is nyereségessé, de legalább elérni azt a szintet, hogy piaci alapon is működhessen. Én erre kerestem a választ, én ezért kezdtem el ezt az egyetemet is. Nagy örömmel láttam, hogy ott a professzorok is egyébként erre keresik a megoldást, még nem találták ők sem meg. Tehát ez nyilván egy hosszabb folyamat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy vannak olyan kezdeményezések, amikkel azért ez ellen küzdenünk kell, mert ha ezzel nem foglalkozunk, akkor ez mindig csak lejjebb és lejjebb megy. És nyilván vannak olyan együttesek Magyarországon is, és külföldön is, akik egyébként állami támogatásból, vagy ilyen-olyan támogatásból megélnek, és nem kell feltétlenül elsősorban ezzel foglalkozniuk. De én úgy gondolom, hogy a világ nagyon sokat változott, olyan téren is sokat változott a világ, hogy ugye hát a közösségi média az azért nagyon része a napjainknak. Ma már elérhető a világ legtávolabb pontja is, az internetnek köszönhetően, és ezt ki kell, hogy használjuk. Gyakorlatilag nagyon könnyű elérni bárkit, és ugyanakkor ennek köszönhetően nagyon nehéz is, mert óriási nagy a verseny, és ebbe a versenybe szerintem mi Magyarországon most nem állunk jól, és ezen szeretném, hogyha az ügynökségünkkel változtatni tudnánk.
2: És nagyjából mikor fogalmazódott meg benned az, hogy a filmes projekt mellett egy saját zenei menedzsmentet is létrehozzál?
1: Én dolgoztam zenekari menedzserként, Magyarországon volt ez, akkor én már tapasztaltam azt, hogy sok esetben a zenészeknek az érdekeit igazából, főleg a szólisták érdekeit nem képviseli senki különösebben. Rossz trendeket láttam, amik elgondolkodtattak, hogy hát ezzel lehet, hogy lehetne foglalkozni. Aztán, ahogy telt az idő, és egyre jobb és jobb művészek is megkerestek ugyanazzal a problémával, és láttam, hogy tényleg ez olyan dolog, amihez hát igazából ilyen vagy olyan módon mi kapcsolódunk, értünk a megoldásához, és tudunk segíteni, akkor megfogalmazódott az ötlet, hogyha kellő számú művészt találunk, aki hát most csúnya szó, de hogy piacképes, akkor mi ebbe belevágunk, beleállunk, és egy teljes menedzsmentet biztosítunk számukra. Ez azzal járt, hogy nyilván van egy generál menedzsment, ami a mindennapi dolgokkal foglalkozik, bejön egy megkeresés, azt kezeljük, igazából kialkudjuk a aktuális honoráriumot. Emellett, ami nagyon fontos, és szerintem nagy különbség a konkurenciával szemben, hogy mi a marketingre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, azt gondolom, hogy nagyon fontos a úgynevezett storytelling, hogy mindig valamiről szóljon az az adott projekt, valahova jussunk el vele, valamilyen története legyen, és olyan helyszínekre is eljuttassuk a kultúrát, ahol egyébként financiálisan erre van igény, van lehetőség eljuttatni, és mi azt kerestük mindig is, hogy olyan művészekkel, alkotótársakkal dolgozunk együtt, akik valamilyen szinten ebbe kimagaslóak, tehát különlegességeket vigyünk színpadra, legyen érdekes annak az adott népnek is, de szakmailag megfeleljen annak a magas nívónak, ami egyébként egy Európa bármelyik koncerttermében megállná a helyét.
2: Ugye azt még nem említettük, hogy a Becker Sounds névre hallgat ez a zenei vállalkozás, amelynek az egyik fő célkitűzése a feltörekvő fiatal zenészek felkarolása. Egy kicsit mesélj azokról a tehetséges művészekről, akikkel jelenleg együtt dolgoztok, illetve hogy milyen érdekességeket rejteget a velük való közös munka.
1: Minden művészünk más és más személyiség. Azt hiszem, hogy az számunkra a legkülönlegesebb. Mindenkivel, aki benne van ebbe a körben, nagyon szeretünk együtt dolgozni, és mindenkivel egy kicsit máshogy kell foglalkozni. Talán elsőként említem meg, hiszen ő volt az első ügyfelünk, Sárközi Lajos, ifjabb Sárközi Lajos, junior prima, Liszt-díjas hegedűművész. Őt nagyon sokan úgy ismerik, hogy talán a világ legjobb cigányprímása, de hát ő messze több annál, mint cigányprímás. Ő nagyon sok külföldi meghívást kap, mint klasszikus hegedűművész is, és az ő formációi mind hozzánk tartoznak, ezen belül a Sárközi kollektív, ami hát az ügynökségünkkel egy idős, mert gyakorlatilag ők előtte már ezzel próbálkoztak, de a brandet azt akkor kezdtük el együtt felépíteni, ez egy 4 tagú együttes, aki nyilván a Sárközi Lajos a vezetőjük. Roman Ditta, szintén junior prima díjas csellóművész is a mi képviseletünkben van, aki 2 egyetemen tanít, ő is egy nagyon különleges személyiség, akinek rengeteg újító ötlete van, mint tanár, mint előadó művész, és nagyon érdekes. Szintén junior prima díjas Balázs Elemér, ifjabb Balázs Elemér zongoraművész, vele is azt keressük, hogy milyen különlegességeket tudunk színpadra vinni. Nagyon sokszor egyébként Lugosi Ali klarinétművésszel együtt képviseli hazánkat ilyen-olyan rendezvényen, egyébként ilyenre már volt példa, hogy ezeket is mi szerveztük le, és hát több együttes, és külföldiek is vannak, tehát nyilván az elsőleges cél az, hogy magyar művészeket vigyünk szerte a világba, vigyük az ő hírüket, de külföldi művészek is fontosak, és mivel, hogy ez egy nagy ügynökség, szeretne majd lenni, ezért ez a kapcsolatépítés fontos. Talán az egyik legnagyobb nevünk, ez Hisham Gabr, egyiptomi születésű karmester, aki az Ománi Királyi Operaháznak az igazgatója egyébként, és mellett a Kairói Operaháznak a rezidens karmestere is. Nagyon érdekes, hogy ő hogy került hozzánk. Megpróbáltuk Ománnal felvenni a kapcsolatot, hogy oda is szeretnénk egyébként pont a Sárközi Lajosékat kiajánlani, és egy online megbeszélésen igazából egy ilyen közös szimpátia alakult ki, többet beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát neki amúgy szüksége lenne egy menedzsmentre, aki az ő európai koncertjeiben segít elsősorban, és aztán több beszélgetés után eljutottunk oda, hogy hát ez nekünk meg szintén egy jó lehetőség, és örülnénk a közös munkának, és így most már ő is a Becker Sounds egyik tagja.
2: Ha távolabbi jövőbe tekintünk, akkor mit mondaná, hogy mi a fő célkitűzés, vagy mik a hosszú távú terveitek ezzel az erei vállalkozással?
1: Ha igazán hosszú távú tervekről beszélünk, akkor először is a személyes céljaink, vagyis az ügynökség céljai az, hogy tényleg szépen nőjön, gyarapodjon, minél több ügyfelünk legyen Magyarországon és nemzetközileg is. Ugyanúgy próbáljuk építeni a saját csapatunkat, tehát nyilván ez úgy működik, hogy folyamatosan válogatunk embereket a belső munkákra is, tehát most itt tényleg a jogi dolgoktól kezdve a marketingen keresztül, egészen a pszichológiaig itt minden nagyon fontos, és az a legjobb, hogyha a lehető legjobb szakemberekkel dolgozhatunk. Ehhez elhivatott emberek kellenek, nem feltétlenül pénzorientált, hanem tényleg elhivatott emberekre van szükség. Ezeket ki kell válogatni, ez egy fontos szempont, hogy úgy növekedjön az ügynökségünk, hogy ne csak az előadóink száma, hanem az ő képviseletüknek a minősége is folyamatosan emelkedjen, és olyan emberek vegyék őket körül, akiktől amúgy mindenképpen valamit tudnak tanulni, vagy átvenni és használni. És hát nagyon fontos, szerintem így általánosságba véve, hogy azok a viszonyok változzanak Magyarországon, és én ezért küzdeni fogok, ami jelenleg még zajlik. Tehát amikor egy zenészt felkérnek, akkor nagyon sok esetben nem tudatosan feltétlenül, de nem a pontos tájékoztatást kapja meg az adott felkérésről, hogy a zenész jobban átlássa azt, hogy mire vállalkozik. Hogy ez érthetőbb legyen a hallgatók számára is. Itt arról beszélek például, hogy mondjuk szerzői jogokkal mi a helyzet, vagy egy CD-n felvétel után a jogdíjakból mi az, amit megkap az előadó. Ugye nagyon sok előadó örülnek, hogy lesz egy CD felvétele. Azzal kevésbé foglalkozik, hogy ennek a jövője, ez hogy megy tovább, vagy mi fog történni ezzel a felvétellel. Tehát nagyon sok jogi kérdés van, nagyon sok pálya elhagyó van, még mindig fantasztikus zenészek hagyják el a pályát, mert azért azt gondoljuk el, hogy itt évtizedek óta az a standard, hogy az ember gyakorol 4-5-6 órát, utána koncertezik, jó esetben, és utána le kell ülni a számítógép elé, és akkor a következő koncert. Tehát ez az önmenedzsment, ami szerintem így nem működik. Vagy mondjuk tanítania kell, vagy zenekarban játszik, és emellett egy-egy koncert belefér az életébe, de hogy a marketinggel, az önmenedzseléssel és lelki egyensúlyával foglalkozzon, az biztos, hogy sok, és ezért én nagyon szeretnék mindenkit meggyőzni arról, hogy ha ezzel komolyan foglalkozik, és nagy sikereket akar elérni, akkor foglalkozzon azzal, amiben igazán jó, és igazán szereti, és a többit azt bízza oda egy olyan csapatra, most nem feltétlenül magunkra gondolok, nyilván sok menedzser van Magyarországon is, akiben bízik, akivel meg tudja beszélni a problémáit, és aki meg tudja neki szervezni úgy ezeket a fellépéseket, hogy a művésznek oda kelljen menni, és biztosítva legyenek azok a feltételek, amiket mondjuk, amikor gyerek volt, akkor elképzelt, hogy hogy fog kinézni majd, amikor ő szép fellépő ruhába kimegy a színpadra, meghajol és játszik.
0: Az elmúlt percekben Becker Péter producerrel és kulturális menedzserrel, a Becker Sounds nevű komoly zenei vállalkozás alapítójával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

Kedves hallgatóink, az Aquarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Biksa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Cavi de Saint-Saëns C-moll zongoraversenyének második tételét hallották. A philadelphiai zenekar élén Ormándy Jenővel. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Támasz és talpkő, megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat Néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
2: Legutóbb, amikor bevezetésben áttekintettük ennek az évnek az erkölcs teológiai tematikáját, akkor azt láttuk, hogy az ókori görögök találták ki a négy sarkalatos edényről szóló tanítást, de a kereszténység ezt mondjuk úgy, hogy meg tudta keresztelni, át tudta venni. Nyilván a kinyilatkoztatás adta látószögnek a többletével gazdagítani tudta, és az egész teológia arra épül, hogy a stabil magatartásokat, az erényeket úgy kell gyakorolnunk, hogy közben a negatív, stabil magatartásokat, a fő bűnöket ki kell küszöbölnünk az életünkből. Most pedig az első sarkalatos erénnyel fogunk foglalkozni. Arról gondolkodunk, hogy a kinyilatkoztatás nélküli ókori görögök milyen nagy fölismeréseket alakítottak ki ezzel kapcsolatban, és a Biblia hogyan gondolkodik az okosság erényéről. Kezdjük azzal, hogy nem mindenkinek magától értetődő az, hogy az okosság az erény. Azt mondja Kant már a 18. században, hogy az okosság az tulajdonképpen egy talpra esett önszeretet, nem erény, mert például valaki mondjuk vigyáz az egészségére, az nem az okosságát igazolja ő szerinte, hanem jól felfogott önérdekből cselekszik az illető. Ugye Kant számára egyetlen egy erény létezett, ez pedig az igazmondásnak az abszolút kötelezettsége. Azt mondja, hogy ha mindenki igazat mond egy közösségben és egy társadalomban, ez biztosítja a közösségnek a létét, a közbizalmat. És azt állítja, hogy rendkívül kiélezett helyzetben is az embernek az egyetlen erénye, az igazmondás kell, hogy legyen. Például, hogy a barátomat ártatlanul üldözik, és ő menekülés közben az én lakásomban elrejtőzik. Utána jönnek a támadók, és megkérdeznek engem, hogy nem láttam-e a barátomat. Azt mondja Kant, hogy azt kell mondanom, hogy dehogy nem láttam, itt lapul a mellékszobámban. Az okosság ő szerinte nem erény, jól felfogott önérdek. Az igazi erény az igazmondás Kant szerint. Nyilván egy keresztény gondolkodó ezt nem fogadhatja el. A diktatúrák, az idősebbek emlékezhetnek rá, ki is használták ezt a Kant-féle felfogást, hogy azt mondták a papnak, hogy maga nem hazudhat, mert pap mondja meg, hogy a papi gyűlésen miről volt szó, vagy maga keresztény nem hazudhat, mondja el, hogy miről beszélgettek ott a szomszéddal. Ki is használták ezt az igaz mondásra épülő erény felfogást. A keresztény gondolkodás azt mondja, hogy az értékek rangsorában kell tekintenünk minden egyes emberi problémára, és egy személynek, főleg egy ártatlan személynek az értéke sokkal magasabb, mint az igazmondás. Egy ilyen konkrét esetben, és a másik iránti hűség, vagy az igazság iránti hűség is sokkal nagyobb szempont, mint az, hogy egy konkrét élethelyzetben mennyire felel meg a szavunk a valóság kifejezésének. De korunk embere is azt mondhatjuk, hogy kicsit gyanakvóan tekint arra, hogy az okosság az annyira fontos dolog lenne, hogy az okosságnak kérdezik, miért kell benne lennie az igazságosságban, meg a bátorságban. Azt mondják, hogy az igazi okos ember az nem kell, hogy bátor legyen, az ki tudja küszöbölni ravasz praktikákkal azokat a helyzeteket, amikor bátornak kéne megmutatkoznia. Márpedig, és most jutunk el az első fontos kijelentéshez, az ókori görögök ezt nagyon helyesen ismerték föl, hogy minden egyes sarkalatos erény azért erény, mert az okosság benne van. Hogy a bátorság az azért lehet erény, mert okosan bátor az ember, és se nem gyáva, se nem vakmerő. Hogy a mértékletesség az azért erény, mert okosan mértékletes az ember. Úgy von meg magától bizonyos dolgokat az étkezésben, hogy azért az egészségét nem teszi tönkre persze. Az egész nyugati gondolkodásmódnak ez az alapja, amit a görögök mondanak, hogy az okosság az a gyökere, az oka, az irányítója, az alapformája minden más erénynek. És még azt is hozzátehetjük, hogy a kinyilatkoztatás logikájába is beleilleszthető ez, mert mi azt mondjuk, hogy minden azért létezik, mert Isten teremtette. No de mielőtt meg lett volna a teremtés, Isten gondolatában már létezett az a dolog, tehát minden létezőnek volt valami ősképe, vagy előképe, vagy mértéke. És ahhoz, hogy a valóságot meg tudjuk ismerni, ahhoz szükségünk van az értelem helyes használatára. Nos, summa summarum, az okosság, ugye görög szóval annyit jelent, hogy phronesis, ez a gondolkodni szóból származik, és az ókori görögök számára ez azt a készséget jelentette, hogy az ember mérlegelni tudja, hogy mi a jó számára, és mi a rossz. Bizonyos görög iskolák azt is tanították, hogy az okosság gyakorlása ez tudomány. De aztán a legnagyobb görög, ugye Arisztotelész fölháborodottan visszautasította ezt, mert azt mondta, hogy a tudomány csak az igazolt ismereteknek a rendszerével tud foglalkozni. Az emberi cselekvésben viszont mindig ott van a bizonytalanság, vagy a véletlen, vagy a kockázat. Tehát az ember okos cselekvése számára nem lehet tudományos rendszert kialakítani. Az okosság, a hétköznapi döntésekben való okos döntés, az mindig ott kezdődik, amikor a tudomány határai már véget érnek. Gyakorlati bölcsességről van tehát szó. Még egyet az ókori görögök közül érdemes megemlíteni, mert ugye Epikúrosz volt az, aki rájött arra, hogy az okosság által az ember meg tudja találni azokat a vágyakat, amelyeket érdemes kielégítenie, és el tudja ezeket különíteni azoktól a vágyaktól, amelyeket meg nem érdemes kielégíteni. Tehát Epikúrosz volt az első, aki rájött arra, hogy az okosságnak kapcsolata van az idővel, még pontosabban a jövővel. A mostani okos döntésem által formálódik a saját jövőm. És mai példával illusztrálva ezt úgyis magunk elé állíthatjuk, hogy az ember, ha okos, a praktikus döntésben okos, akkor bizonyos élvezeteket tényleg ki tud küszöbölni. A mértéktelen étkezést például, mert tudja, hogy ebből egészségügyi meg közérzetbeli problémája lesz. És ugyanakkor az ember bizonyos fájdalmakat meg tudatosan elvállal, mert tudja, hogy ezek által egy még nagyobb szenvedéstől tud megszabadulni. Fogorvoshoz nem azért megyünk, mert kedvünk van, hanem azért, mert a még nagyobb fájdalmat és szenvedést akarjuk a fogorvosnál ránk váró kisebb szenvedések által megelőzni. Az okos döntés tehát mindig kapcsolatban van az embernek az jövőjével, a jövőbeni életállapotával. Azt kell még hozzátennünk az ókori gondolkodásmódhoz, hogy ugye Cicero fordította le ezt a phronesis görög szót latinra a prudencia kifejezéssel. Ez a szó pedig a providere szóból származik. A providere szó pedig a latinban két dolgot is jelent. Az egyik az előre látni, a másik pedig a gondoskodni. Tehát ragyogóan rátalált Cicero az okosságnak a helyes latin kifejezéséhez, mert ugye egyszerre van benne a jövőre való előrelátás az okosságban, és egyszerre van benne a jövő jóságáról való gondoskodás is. sokszor bámulattal gondolhatunk az ókori görög filozófusokra, hogy milyen hihetetlen mélységeket és igazságokat át tudtak látni, és csokorba tudtak szedni. De azért azt is hozzá kell tennünk, hogy nem kaptak kinyilatkoztatást. Ők valóban az emberi spekulációban tudtak maximálisat alkotni, de az ember képük elképesztően primitív volt. Platón számára az ember egy olyan létező, aki a csillagokból ide születik, kilencszer újjá születik, és végül visszatér a csillagokba, az örökkör forgásba. Vagy a legeslegnagyobb ókori görög filozófus Arisztotelész azt mondja, hogy bizonyos emberek szabadnak születnek, mert gondolkodni tudnak, bizonyos emberek meg rabszolgának születnek, mert képtelenek a gondolkodásra. Az egészen természetes volt Arisztotelész számára, hogy a rabszolgák dolgoznak, mert ők olyan emberszabású munkaeszközök, amelyek által a társadalomban a szabadnak született emberek a gondolkodásnak a ínyenségeit ki tudják alakítani. Nem volt tehát kinyilatkoztatásuk, mondhatjuk ez az ókoriaknak a tragédiája. Ezzel szemben pedig a zsidó-keresztény gondolkodásmód ugye a teremtés történetből indul ki, abból, hogy az ember Isten teremtménye és Isten képmása. Az, hogy Isten teremtménye, az annyit jelent, hogy ugyanolyan testi valóság az ember, mint minden más. A testi mi voltunknál fogva az ember hozzátartozik a kozmoszhoz. Ugyanazok az anyagok, nátrium, kálium, foszfor, oxigén, hidrogén, stb. Van mi bennünk is. De az ember nem csak teremtmény, hanem Isten képmása. Tehát tökéletesen ki is emelkedik az ember a világegyetemből. Van valami plusz az emberben, amit Istentől kapott, és ezt a lélek szóval tudjuk rögzíteni, hogy szellemi teremtmények vagyunk, hogy van szabad akaratunk és halhatatlan lelkünk. Hogy kicsoda az ember, ez által gondolkodni az okosságról, hogy egészen más távlatot nyit meg az emberi gondolkodás számára. Ha én az ember Isten teremtménye és képmása vagyok, akkor az okosság, az okos döntéseim által nem lehet más célom, mint hogy itt a földi életben együttműködjek az én teremtőmmel és urammal, és halálom után pedig eljussak életem eredetéhez és céljához. Tehát az üdvösségben való gondolkodás, az üdvösség távlatába való belehelyezés, ugye ez az a nagy újdonság, amit a keresztény emberkép hozott, és ebből fakad minden más, ami az okosságnak a tartalmi megnyilatkozásait illeti. Nézzük először az Ószövetségi Szentírást. Háromféle módon foglalkozik a Biblia az Ószövetségben az okossággal. Az első mód, hogy meghatározza, hogy mi is egyáltalán az okosság. És az elmondottakból logikusan következik az a híres mondat, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Csak az lehet okos, csak az tud okos döntéseket hozni, akit az Isten félelem, az Isten iránti ragaszkodás és hűség irányít. Más módon lehetetlenség az embernek okos döntéseket kialakítania. A másik ószövetségi megközelítés, a praktikus, az egész bölcsességi irodalom erről szól, hogy milyen tulajdonságai is vannak az okos embernek. Néhány példát fölvillantok. Példabeszédek könyve 12-23. Az okos ember elrejti tudását, a balgák szíve pedig kürtöli a balgaságot. Ez a mondat ugye azt tartalmazza, hogy az okos ember, amikor mással beszélget, akkor nem fitoktatja a tudását, hanem adott esetben még nem csak hogy kérdezni, hanem tanácsot kérni is képes. De amikor egy balga ember a másikkal beszélget, az csak arra képes, hogy a saját hasztalan gondolatait kürtölje és állandóan ismételgesse. Másik ószövetségi idézet, az okos szem előtt a bölcsesség áll, az ostoba viszont mindig elérhetetlen célokat tűz maga elé. Példabeszédek könyve 17-24. ragyogó megfogalmazása a bibliai értelemben vett okosságnak. No, de van egy harmadik okosság is az ószövetségi Bibliában, ez pedig mondjuk úgy, hogy az erényes okosság. Tehát az a habituális készség, hogy én nem csak életemben egyszer-egyszer tudok helyes döntést hozni, hanem megvan bennem az állandó készség arra, hogy folyamatosan az üdvösség távlatában helyes döntéseket eszközöljek. Ezt az erényes okosságot azonban csak akkor kapja meg az ember, állítja a Biblia, hogyha kifejezetten kéri ezt Istentől. Ez csak a Teremtő, csak az örök bölcsesség adhatja meg az embernek. Jól ismerjük Salamon királynak az imáját, amikor király lett, azt mondja, adj Uram szolgádnak értelmes szívet, szó szerint ugye halló szívet, érző szívet, hogy ítélni tudja népedet és megkülönböztesse a jót a rossztól. A bölcsesség tehát Isten ajándéka felülről jön, és az az ember, aki befogadja az életébe, az utána minden cselekedetében ezt az okosságot érvényesíteni tudja. Térjünk rá az új szövetségi szentírás adataira. Meghökkentő, hogy Jézus milyen sok példabeszédben foglalkozik az okossággal. Gondoljuk csak végig, az első példabeszéde az oktalan gazdagról szól, akinek nagy termése van, úgy gondolkodik, hogy nagyobb csűröket épít utána, azt mondja magának, ember van, elég vagyonod, egyél, igyál, élvezd az életet. Isten azonban így szól hozzá, te esztelen, te balga, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. S Jézus úgy fejezi be a példabeszédet, hogy így jár az, aki kincseket gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodna. Ez a példabeszéd is tehát a jövőről, az üdvösségről szól, ami már most a földi életben valóságos tartozéka létünknek. A másik jézusi példabeszéd a hűtlen intéző példázata, aki csalással urának a vagyonát megdézsmálja, és amikor szorult helyzetbe kerül, jól ismerjük, ugye ugyancsak ura kárára intézkedik. Urának az adósait egyenként magához hívatja, mennyi búzával tartozol, 50 mérővel írjál 20-at, mennyi olajjal tartozol, ennyivel írjál kevesebbet. Eddig is csalt az illető, és most is csal, és mégis a gazda azt mondja, hogy a maga módján okosan cselekedett. Vigyázzunk, hogy megértsük Jézusnak a példabeszédi szándékát. Itt nem a csalást dicséri meg Jézus, hanem azt, hogy valaki szorult helyzetbe kerül, és a jövőjéről egy okos döntéssel képes gondoskodni. A jövőjét meg tudja szerezni egy bátor lépéssel. Következő példabeszéd Jézusnál a sziklára és a homokra épített ház. Az okos ember sziklára építkezik, mert tudja, hogy viharokat is ki kell állnia az épületnek. A balga, az oktalan ember homokra építkezik, nem kalkulálja be a jövőbeli nehézségeket. És amikor süvített az ár, jött a szél, a homokra épült ház összedőlt, romhalmaz lett belőle, a sziklára épült ház viszont kibírta a megpróbáltatásokat. És még egy jézusi példabeszéd van az okosságról, ez az okos és a balga szüzeknek a története. Magunk elé kell képzelnünk a korabeli esküvői szokásokat. Egy hétig tart a lakodalom, a menyasszony házából kikérik a menyasszonyt, és a vőlegény házába megy át a nászmenet. És ott várakoznak a menyasszonynak a barátnői, a még férjhez nem ment barátnői a szüzek. És öten közülük okosak voltak, mert tartalékolajat vittek magukkal, a balgák pedig nem vittek tartalékolajat, és a vőlegény késett, éjszaka kiáltás hallatszik, megjött a vőlegény, és csak azok tudnak bemenni, akiknek égő lámpásuk van, akik tartalékolajat vittek magukkal. És nagyon érdekes, hogy a példabeszéd szerint az okos szüzek azt mondják a balgáknak, hogy nem tudunk az olajunkból átadni nektek, menjetek a kereskedőkhöz, vásároljatok magatoknak. Ez abszolút nem abszurd, mert ha egy hétig tart a mennyegző, biztos, hogy a kereskedők ott ébren voltak éjszaka, bármikor lehetett náluk vásárolni. De mire visszaértek a vásárolt olajjal, már bezárták az ajtót. Mi a lényeg ennek az okosságról szóló példabeszédnek? Az, hogy az ember ne a minimumra törekedjen. Be kell kalkulálnunk azt, hogy hosszú időre, sok megpróbáltatásra kell felkészülnünk a földi életben, és kell, hogy legyen személyes olajunk, mert más nem tudja átadni nekünk. A saját elkötelezettségünk, a saját nagyvonalúságunk Istennel szemben a hűséges várakozásban tud megnyilatkozni. Jézusról még egy dolgot föl kell jegyeznünk, hogy ugye magára vette az ószövetségi jövendőlésnek az oktalanságát, mindjárt meg fogjuk érteni, mert az oktalanok így gondolkodnak mindig az igazakkal szemben. Olvassuk a bölcsesség könyvében. Leselkedjünk az igazra, mert utunkban áll, ellenkezik tetteinkkel, azzal kérkedik, hogy nála van az Isten ismerete. Nézeteinknek ő a vádlója, még az is terhes nekünk, ha látjuk őt, mert élete másokétól különbözik. Lássuk hát igazak-e beszédei, tegyük próbára, mi lesz majd vele? Mert ha tényleg Isten gyermeke, akkor őt meg fogja óvni. Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídségét. Ítéljük őt gyalázatos halálra, mert, mint mondja, Isten oltalmában részesül. A gonoszok, a balga gonoszok mindig így gondolkodnak az igazakról. Tegyük próbára a türelmüket, a hűségüket. Derüljön ki, hogy tényleg Isten vigyáz-e rájuk, ha egyáltalán van. És az okos Jézus ezt a sajátos balgaságot magára vette. Igenis, kiállta a hűségnek, az álhatatosságnak a próbáját a szenvedés történetben. Végezetül Szent Pálról egy néhány mondatot. Azt mondja, hogy Isten a görög bölcsességet megsemmisítette a sajátos balgaságával, mert Isten bölcsességét mivel igazolta? Azzal, hogy az egyszülött fiát ártatlanul meghalni engedte. A kereszt bölcsességében nyilatkozott meg Istennek a legvégső szeretete. És az oktalan ember ezt soha nem fogadja el, mindig botránynak, felháborítónak tartja, de akik igazán a hitben élnek, azoknak ez valóban Isten ereje és Isten bölcsessége. Összegezve azt kell mondanunk, hogy amit az ókori görögöktől örököltünk, azt az igazságot, azt a bibliai kinyilatkoztatás megnemesíti, megtisztítja, fölemeli, és így azt kell tehát mondanunk, hogy ami igazságra rájöttek az ókori görögök, ami valóban helyes volt a felismeréseikben, annak minden értékét a bibliai kinyilatkoztatás megerősítette, megtisztította, megnemesítette, fölemelte. Van tehát olyan erény, hogy okos döntés, mert ez az okos döntés az embert minden lényeges cselekedetében örök célja az üdvösség felé tudja irányítani. Legközelebb az okosság erényét teológiailag fogjuk majd végigvizsgálni.
0: Néhai Taljányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

0: Georg Friedrich Händel Ádúr szonátájának részletét hallották. Előadta Andrew Mensch és Richard Eggar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Megismételjük korábbi műsorunkat. A Dallamív mai adásában Kentner Lajos zongoraművészre emlékezünk születési évfordulója alkalmából, archív lemez felvételeivel. Hallgassanak elsőként 3 Chopin etüdöt az Opus 10-es sorozatból, c-moll, forradalmi, E-dur, Gesdur.

Schubert F-moll moment műzikája után a török indulót zongorázza Kentner Lajos Mozart 331-es köhely jegyzékszámú A-dur szonátájából.

Kedves hallgatóink, Kentner Lajos zongoraművészre emlékezünk archív felvételeivel, születési évfordulója alkalmából. Schumann ciklusa, a gyermekjelenetek népszerű tétele, az álmodozás következik.

Schumann után egy Wagner opera részlet Liszt átiratát hallják, a fonódalt a Bolygó hollandi második felvonásából.

0: Liszt Paganini etüdjével, a La Campanellával ért véget a dallamív. Kentner Lajos zongoraművészre emlékeztünk születés évfordulója alkalmából. Archív lemezeiből Magyar Kornél válogatott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban először Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal két olyan embert mutatok be önöknek, akik a barlangok szerelmesei. Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével és Nagy Sándor barlangkutatóval beszélgettek. Riportjaim a Koltai házaspár által megrendezett a Sivatagok égkövei című pozsgásnövény és kaktusz kiállításon és vásáron készültek akteleken. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustármagadások következik, amelyben dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével beszélgetünk a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével beszélgettek. Az akteleki művelődési házban találkoztunk. Nem véletlenül, hiszen itt került kiállításra a Koltai házaspár által meghirdetett Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás, és természetesen találkozhatunk az ön munkáival is ezen a rendezvényen. Ezek a munkák pedig egykori barlangkutatóknak állítanak emléket?
6: Igen. Miután nyugdíjba mentem, fő témám a barlangkutatás története, amivel foglalkozom, és így kialakult egy sorozat. Elsőként Kessler Hubert életét dolgoztam föl, aki a Baradla barlangnak volt 10 éven át az igazgatója. Később Kadics Otokárról írtam egy könyvet, aki a magyar barlangkutatás atya volt. Következő kötet pedig Prózer Istvánról szólt, aki a Magyar Barlangi Búvárságnak volt a megszervezője, tragikus módon éppen az általa feltárt hévízi forrás barlangba vesztette kutatás közben az életét, és most jelent meg Kafka Péter életéről a legújabb könyvem. Kafka Péter is természetesen a Baradla barlanggal foglalkozott, ő találta meg a Jósva-Főész szakaszt, illetve az ő munkáját dicséri azt, hogy ő kigondolta, hogy tárot kell hajtani, és Jósva-Fő felé, és a Baradla barlang megnyitható. Ezt saját költségén meg is csinálta, és miután bebizonyosodott, hogy igaza van, utána visszakapta a befektetett összegét. Ő egyébként egy nagyon híres család sarja volt, édesanyja a Nemzeti Színháznak örökös tagja, Hegyesi Mari édesapja, belügyi államtitkár, másodunok a nővére Kafka Margit, aki a Petike jár című versét éppen hozzáírta, és ő építészként tevékenykedett 1947-ig, amikor el kellett hagynia az országból, mert a munkássága során figyelmeztették, hogy jobb, hogyha nem várja meg a 40-es évek végét. és Kanadába távozott, és Kanadába teljesedett ki a munkássága. Egyébként Magyarországon, ami híres munkája, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadot ő tervezte meg, ő kivitelezte. Egyik szorgalmazója volt a úgynevezett Napraforgó utcai mintatelepnek a kialakításában, és az egyik háztervezését is ő végezte el, illetve Gödöllön alakított ki egy olyan paraszti stílusban a saját területén egy olyan házat, amit hát hosszú ideig mintaként mutattak be, hogy lehet ilyen jellegű a múlthoz visszanyúló épületeket megalkotni. Egyébként a főváros fejlesztésével foglalkozott, mindenre kiterjedt a munkája, a Népstadion építésétől kezdődően a hideg korszerűsítéséig, a forgalom megteremtéséig, a fürdő kialakításáig. Például Gödöllön a saját kertjében csinált fürdőt, ami egészen sokáig még a háború után is működött, illetve hát hatalmas fürdőtervei voltak, amit hát a világháború sajnos hát keresztül húzta a terveit, és már nem valósulhattak meg.
3: Mindez tehát Kaszka Péter barlangkutató építészről érdemes tudnunk, és ahogy hallgatom önt, bizony meg kell, hogy fogalmazzam, hogy ezek a munkák, hogy megszülessenek, önnek nagyon mélyen bele kell ásnia magát az egyes emberek életébe.
6: Igen, hát ez teljesen természetes. Kaszka Péter híres ember, Jósva főn emléktábla hirdető, hogy ő csinálta a tárót, utcát neveztek el róla, de a neve a lexikonokban nem szerepel, semmit sem tudtunk róla. Én a 90-es évek végén kezdtem el vele foglalkozni, és lényegében 2010-re jutottam el oda, hogy nagyon sok adatot sikerült összegyűjtönem, illetve sikerült megtalálni leszármazottat, és sokáig tartott a munkám, amíg végül is ebben az évben könyvalakban ezt meg tudtam fogalmazni.
3: És megszületett egy közel 260 oldalas munka és mű, színes képekkel illusztrálva. Elmondhatjuk nyugodtan, hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy könyv szülessen róluk, és jó, hogyha tudunk róluk. Mit is alkottak ők?
6: Igen, ez teljesen természetes. Én inkább olyan emberekkel foglalkozom, akik félő, hogy a munkásságuk elve a múltba, és hát ezt tartom jelen pillanatban egy olyan célnak, de hozzá kell tennem, hogy ezek a könyvek úgy születnek meg, hogy gyűjtöm az anyagot, megírom, én szerkeztem nyomdaképessé, és saját kiadásba csak minimális példányszámba tudom megjelentetni, és a következő könyvet akkor tudom megjelentetni, hogyha az előző könyvet sikerül hát érdeklődést találni, és hát támogatják a munkámat.
3: Ez a három jelentősebb alkotása jelent meg a közelmúltban, tehát a Kadics Ottokárt, Plózer Istvánt és Kaszka Pétert bemutató könyvei és művei?
6: Nem, vannak más, én elég sokat publikálok barlangkutatás történetével kapcsolatban, tartok előadásokat a közelmúltban, például a Magyar Földrajzi Múzeumban volt egy dobsina kiállítás, ahol a 20-as évekbeli dobsinát mutatták be fotókon. Az én barlangi gyűjteményem, tehát fotó, képeslap, emléktárgyak voltak a tárgyi anyagok a kiállításhoz kapcsolódóan, és előadást tartottam a barlang első 50 évének különlegességeiről. De ebben az évben, miután Petőfi évről van szó, feldolgoztam a Petőfi és a barlangkutatással kapcsolatos munkáját, ami majd a megfog cikk alapban jelenni, hogy milyen nagy hatással volt Petőfi egyszeri látogatása a barlangra, a barlang további történetére, és mai napig milyen hagyományok élnek Petőfi és a barlang látogatásához kapcsolódóan.
3: Jogosan merül fel az emberben a kérdés így bennem is, hogy egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlang kutatás iránt. Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
6: 1960-ban végeztem el a 8 elemit, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem. és ott az az egy barlangkóra meghatározta az egész életemet. Onnantól kezdve, akkor még körzetesített iskolák voltak, én nem oda mentem, hanem írtam 14 éves koromban egy kérvényt, hogy én nagyon kicsi és gyenge fizikumú vagyok, és én a Móricz Zsigmond gimnáziumba akarok járni, mert az magaslati helyen van. El is fogadták, így kerültem Lélős és Rándornak az iskolájába. Onnantól kezdve a barlang volt mindenem, egyetemén is földrajzszakon végeztem, Lengyelországban karszmorfológiára szakosodtam, és a Barlangkutató Társulatban dolgoztam, aztán bekerültem a Barlangtani Intézetbe, végigmentem a ranglétrán, és úgy lehet mondani, hogy az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
7: Megfogalmazta azt önmagának, hogy miért varázsolta el ennyire a barlangok világa?
6: Nem tudom igazán megfogalmazni, mert a különböző korosztályban egész mást jelentett. De amikor én elkezdtem a barlangokkal foglalkozni, akkor egy csodálatos közösségi élet volt. Csodálatos cél volt, hogy minden hétvégén barlangban megismerni a természetet, megismerni a barlangok világát. Utána, amikor már elég jártas voltam, akkor már kialakult, hogy ez kevés volt. Akkor már elkezdtem foglalkozni a barlangok felmérésével, egyébként kartográfiát is végeztem az egyetemen, de igazán én történész akartam lenni, illetve művészettörténész.
7: Teljesen más világ.
6: Igen, mint említettem, földrajzon végeztem. Egész életemet a barlangok védelme és dokumentációja határozta meg a munkahelyen, de ma a magánéletbe a története, a feltárása, a kutatóknak az élete, ami kiterjed kutatástörténetre, de például a művészeti ágakra, ki mikor milyen alkotást hozott, és akkor mutatok valamit.
7: Mi pedig majd elmondjuk szavakkal, hogy mit is mutat nekem, mert hogy barlangképek.
6: A kedvenc kérdésem a barlangtani irodalom, tehát a művészi alkotások, hogy ki mit ír a barlangokról, hiszen Jókaitól kezdődően nem csak ugye Petőfi, hanem mondjuk Csokonai ugyanúgy gyönyörűen ír a barlangokról, mint a közelmúlt költői is, írói is alkalmazzák a barlangkérdést. Tehát a barlangokat ábrázoló képek foglalkoztattak, és csináltam egy könyvet magamnak, ami a barlangokat ábrázolja, a korai története, tehát a bibliai képek megszületésétől kezdődően, hogy alakul ki az első képek, melyik barlangról készültek, ki alkotta azokat a képeket, hogy alakul a 19. század végéig a barlangoknak a bemutatása, hiszen a fotózás csak a 19. század végén alakult ki. Természetesen a fotózással is foglalkozom, éppen most állítottam össze a Dobsinai jégbarlangnak a fotó története és képaslapok története az első 50 év, hiszen 1920 után ugye Dobsina átkerült Szlovákiához, addig volt csak az ország területehez kapcsolódó. Hát ilyen érdekességek.
7: Ez egy nagyon szépen összegyűjtött munka, kedves hölgyem. Valóban nagyon szépen összegyűjtötte az egyes barlangképeket. Ez is az önalkotása, Székely Kinga Barlangképek című könyve. Az Aggteleki Nemzeti Park területén találkoztunk, jelenleg ugye Aggteleken beszélgetünk, megemlítette a Varadla barlangot. Az Aggteleki Varadla barlang mindig is foglalkoztatta önt? Mindig is a szívének egy különleges része volt?
6: Igen, egyrészt én megrőzötten használom a Varadla nevet, nem az Aggteleki barlang nevet, bár sokkal közismertebb az Aggteleki barlang név, hiszen évszázadokon át így hívták, ugye a jósafői szakasz csak 100 évvel ezelőtt, 22-ben tárták föl, de ha egységesen beszélünk a barlangról, akkor az eredeti neve, ez a Varadla név az, ami a teljes rendszerre vonatkozik. A baradla a legrégebben ismert barlangunk, a legkutottabb, a legtöbb érdekességet rejtő barlangunk, úgyhogy ez mindig kiemelten foglalkoztatott. De hozzátartozik, hogy még dolgoztam, akkor az Aktenki Nemzeti Park területe, barlangtani értékei az én úgynevezett felügyeletem alá tartozott, tehát a minisztérium részéről az itteni tevékenységet átnéztem, ellenőriztem, irányítottam. Ez ugye egy különleges karszterület, itt van nagyon sok jelentős barlang, van nem csak a Baradla, a Béke Barlang, a Kossuth Barlang, a Szabadság Barlang, tehát mindig adott annyi gondolatot, munkát, hogy lekötötte az időmet. Beletartozik az is, hogy van egy könyvem, a Magyarország fokozottan védett barlangjai, ami az összes, az egész ország területén található barlangokat tartalmaz, aminek csak szerkesztője voltam és részbeszerzője, de átfogóan a magyar barlangokról szól.
7: Székely Kingának az egykor volt Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet nyugalmazott vezetőjének. Köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Én is köszönöm szépen, örömmel beszélek mindig, ha barlangokról kell beszélni, akkor biztos eszembe jut egy történet, és el tudom mondani.

0: Nagy Sándor barlangásszal, hegymászóval beszélgetek a koltai házaspár által megrendezett, megszervezett a Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás és vásáron önbizony előadást is tartott az Akteleki Művelődési Házban. Nos, mi is volt előadásának a témája?
1: Hát a Gábor felkérésére, illetve javaslatára megpróbáltam kiválogatni olyan felvételeket a hajdan volt utazásaim során tett képek közül, amelyeknél legalább kaktuszok, pozsgások, szukulensek szerepelnek.
0: Mert hogy a világ mely tájain járt ön?
1: Hát azt hiszem, hogy rossz mai volni, könnyebb lenne felsorolni, hogy melyik részén nem voltam, vagy hol nem voltam. Tehát így viszonylag könnyű lett volna a választás. Egyetlen dolog okoz problémát csak a válogatásnál, hogy nekem az életem jelentős részében még analóg fényképezőgéppel dolgoztam, diaképeket készítettem, és sajnos se időm, se energiám nem volt az elmúlt 10-15 évben, hogy ezeket digitalizáljam, úgyhogy mindig a kényelmi szempontok döntenek, és azok közül válogatok, amiket az elmúlt 15 évben készítettem már digitális fényképezőgéppel.
0: Ilyen szemmel is járta a világot és a természetet, figyelte a kaktuszok és a pozsgás növények szempontjából is?
1: Hát gyerekkoromban érdekeltek a kaktuszok, és akkor még kertesházban lakván, sőt még ugyanott egy másik lakótársnak segítségével egy több 10 négyzetméteres kaktuszkertet is létrehoztunk nyáron. Őnek ráadásul a későbbek során tulajdonképpen a zöldségtermesztés vonalán végzett és ténykedett, tehát nagyobb is volt a kötöttsége, de miután elköltöztünk egy bérház tömbbe a harmadik emeletre, ezt föl kell adni, úgyhogy ma már csak érzelmi okokból egy-két kaktuszt megtalálható a lakásban, de ennyi, és persze, hogy a világ különböző pontján, vagy egy komolyabb arborétum, vagy egy komolyabb terepi részen csodás, szép kaktusz fajtákat, vagy példányokat látok, akkor megcsodálom, lefényképezem, körbejárom, tehát így megvan ez a kapcsolódás, tehát így nem nehéz, hogyha az ember nekivesekedik, hogy találjon 10-20-30-50 vagy akár 100 darab felvételt, melyeken kaktuszok láthatók. Az már persze időként gondot okoz, egy ilyen eladásával felkészülésnél, hogy azért valamennyit nevezéktanak is jól meg tudjak nevezni. Na de ez az eladás nem erről szólt első körben.
0: És az előadásán mely országokban készült képeket mutatta meg az érdeklődőknek?
1: Hát igen, ez megint majd érzékeltető, hogy az utóbbi évtizedben mire tellett. Hát az első az tulajdonképpen a Kanári-szigeteken, ahol egy elég komoly kaktusz bemutató gyűjtemény található az egyik szigetem. Utána ugrottam egy hatalmasat, és Honolulu mellett van tulajdonképpen egy vulkáni kalderán belül egy hatalmas arborétum, melynek egy szekciója tulajdonképpen a kaktuszokkal foglalkozik, hát azt mutatja be, és hát a harmadik rész, ami a záró képsor lett volna, hogyha a technika ördöke nem viccel meg, az pedig a Chilében, egész pontosan Argentina, Chile, Argentinába kezdtük Sol nevű települést, fölkapaszkodtunk 4800 méter fölé busszal, utána leereszkedtünk az Atacama sivatagra, és ott tulajdonképpen bérelt kocsival mászkáltunk, és ezekről készült felvétel, ahol a kaktuszokon kívül még, hát mondjuk láma is előkerült kaktusz mellett, és lámák tulajdonképpen a tattyó gejzír kiömlő meleg vízébe tapicskolva tulajdonképpen oltják szomjukat, mint záró felvétel.
0: Elmondhatjuk, hogy a világ minden táján hasonlóak a kaktuszok? Vagy más kaktuszoknak kedvező a mi éghajlatunk, a mi országunkban megtalálható és érzékelhető éghajlat, és természetesen teljesen más kaktuszokban gyönyörködhet mondjuk a Kanári-szigeteken az ember.
1: Hát én a mai előadásig azt hittem, hogy ez így van, hogy nagyjából már a kaktuszok is nagyjából az egész világot maguk alá gyűrték, vagy mindenhol megjelentek, részben természetes úton, részben tulajdonképpen az ember szállításai révén, mozgatása révén, de pont az előttem lévő előadás tulajdonképpen olyan fajtákat mutatott be, hát hogy én is csak álltam és bámultam. Ugyan ebből néhány példányt majd a Gábor üvegházába láttam a parapetten, mint persze rögtön észrevettem, hogy nem a Gábor gyűjteményéből származó példány, voltak, amiket én rögtön ilyen sapkás kaktusznak neveztem el, és azt hittem, hogy ezek ilyen oltottak, de pont az eladásból derült, hogy szó sincs, hogy oltottak, hanem egy idő után tulajdonképpen a úgymond általam normál kaktusznak nevezett hajtáscsúcsa, most majdnem mondtam, hogy átalakult, mint gépészember, mondom, ilyen eléggé faramuci szóhasználattal, és egész más jellegű típusú részeket kezd fejleszteni, növeszteni, amit neveztem volna a kalapnak, és itt derült ki az eladás, hogy tulajdonképpen ez teljesen normális, természetes, és Brazíliában vannak azok a lelőhelyek, ahol ezek tulajdonképpen származnak, és a világ többi pontjain ilyet én még életemben nem láttam. Persze, ha bújtam volna komolyabb kaktusszak, könyveket, szaklapokat, lehet, hogy már korábban szembesült, de egyre inkább kezdek rádöbbenni, hogy bizony még rengeteg olyan szépség van ebben a világban, vagy ezen a mesdjén, amit még lehetséges lenne megismerni, ha folytathatnám utazásaimat, vagy a búvárkodásokat ebben a témában.
0: Mert hogy azért gondolom, vannak még jövőbeli céljai. Vannak olyan helyek, ahova szeretne eljutni, ha a lehetőség is megengedi.
1: Hát én szerintem a legtöbb ember addig ember, ameddig tervei vannak, tehát ez önmagában nem baj, hogyha tervei vannak, és tényleg az lenne a gond, ha nem lennének. Ez a tervezés, ez egy érdekes dolog, mert vannak tervek, amik időnként előjönnek, szinte a semmiből. Hát pont ez történt velem ezelőtt egy durván 8-10 nappal, amikor egy isteni szikra kipattant a fejembe, hogy Pamír hegységrendszer kapcsán mentén van egy olyan útvonal, amit már ugyan régóta reklámoznak, de nekem fel se tűnt, nem is hallottam róla, oda se figyeltem, nem is gondoltam rá, és hát elkezdtem vele foglalkozgatni, hogy el kéne menni, mettől hamarabb, úgyhogy tényleg vannak tervek, ebből is persze sejthető, hogy nem kaktuszokra kihegyezve, tehát ez csak ön érdekességként, ha előkerül az útvonalon, az ember természetesen megnézi, és szerencsére van egy másik hobbim is, szeretem a világ különböző operaházait felkeresni, ma nem abból a célból, hogy ezt a darabot megnézzem ennedik verzióban, ha bár néha maga a rendezés is rengeteg olyan ötletet adhat, ami az embert azért felvillanyozza, hanem hogy olyan darabokat nézzek meg, amiket például hazánkban nem játszanak. Tehát így az utazás így is időnként adódik, hogy akkor most ki kell mennem a berlini, vagy a bécsi operába, vagy uram, bocsánat, a New York-i Metropolitan Operaházba. Annak idején, ahogy mondtam, időnként viccesen a moszkvai Bálsói operába jártam még a 80-as, 90-es években. Hát ez most azóta áttevőd, hogy a New York-i Metropolitanben megyek el időnként, de természetesen oda nem olyan sűrűn most már, mert túl sok oda-vissza a repülő útidőtartama, de Bécsbe akár fél évenként kétszer-háromszor kinézek.
0: És miért jó az operát nézni, hallgatni?
1: Hát azért az mindenféleképpen feldobja az embert, hogyha egy újabb nagy hangot meghal, mert azért az, hogy volt egy Pavarotti, volt egy Maria Callas, ez természetes mindenki számára ma már, de azért időnként születnek és színpadra kerülnek újabb, most majdnem mondtam, Pavarotti jelöltek, vagy Callas növendékek, vagy követők. Tehát ez mindenféleképpen nagy élmény, és mondom, az operaház látogatásnak az a nagy élménye még, hogy a rendezés időnként az ember elgondolásra késztetheti. És persze egész más élőben hallgatni egy előadást, mint a szuper-hiper, most majdnem mondtam, kozmetikázott stúdiófelvételket CD-ről vagy DVD-ről hallgatni.
0: És fejezzük be beszélgetésünket, javaslom ott, ahol elkezdtük, a Koltai Házasvár udvarán, és ezen a bizonyos pozsgás növény és kaktusz kiállításon és vásáron, amelyen most egymással találkoztunk.
1: Nekem a főszereplésem, úgymond, az nem a mai napra datálódik, hanem nekem holnap van a vállalásom révén a munka.
0: Mi szerint?
1: Hát a Gábor, mikor kitalálta ezt a rendezvényt, kitalálták, ha már aktelekhez kötődik helyszínek tulajdonképp a dolog, akkor nagyon sok emberbe fel fog vetődni, hogy Baradla-barlang. Ha már Baradla-barlang, akkor miért ne lehessen tulajdonképpen a hosszú túrára bemenni, ami azt jelenti, hogy bemegyek Aktelken, kijövök Jósafő, majdnem 7 km a föld alatt. És akkor hát ennek kapcsán, ugye, amikor ezt ugye körbejárták a Nemzeti Parknál, akkor kiderült, hogy a megfelelő vezető van, mivel a Nemzeti Parknak kevés kapacitása van ilyen túrákra, tehát amennyiben olyan embert elő tud a Gábor keríteni, akinek van túravezetői engedélye, igazolványa, akkor noszahaj, ezt is meg lehet hirdetni. Hát így kerültem a képbe, mert én már közel 50 éve időnként a Baradlába is járok, sőt, barátaimmal, ismerőseimmel, volt egyetemi hallgatókkal annak idején, és elég sokat túráztam, és hál' Istennek van barlangi túravetői engedélyem, hát így kerültem a képbe, Gábor velem beszélve, hát vállaltam el a holnapi túrának a vezetését.
0: És milyen jó azt tudni, hogy amit látunk, annak éppen mi a története. Milyen jó úgy sétálni a Baradla barlangban, hogy tudjuk, hogy mit látunk.
1: Hát igen, a barlangban ugye, én most bármilyen furán hangzik, a kezembe került egy olyan munka, vagy olyan írás, ami tényleg a Baradla hosszú túra kapcsán menti részben nevezéktani problémákat nagyon részletességgel tárgyalja, én is időnként meglepődtem és meghökkentem, hogy azt, amit én eddig így neveztem, azt tulajdonképpen hajdanában egészen másképp nevezték, vagy amit én neveztem valamivel, az esetleg mit tudom, x méterre arrébb aktuális, tulajdonképpen ez egy téves történelmi probléma révén előkerült, tulajdonképpen félrehalás miatt alakult bennem, vagy rögzült úgy, ahol rögzült, és természetesen engem azért, mint barlangkutatót annak idején sokkal jobban izgatott, és sokáig nem is nagyon foglalkoztam a nevezéktani részekkel, hogy maga a kialakulás tulajdonképpen, egy méztufa tetaráta, egy meanderezés a barlangba tulajdonképpen, egy színlő, az egyáltalán milyen hidrológiai és geológiai folyamatok eredményeképpen alakult vagy vált olyanná, amilyennek mi például látjuk végső soron. több aspektusa van egy ilyen barlangi túrának, és emiatt aztán talán még a létszám is befolyásolja, akár 5,5-ig eltelt egy ilyen túra, ami a normál esetben akár 4 órát 5-6 fővel letudható.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Sándor barlangkutatónak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a mustár magadásával folytatjuk.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével beszélgetünk a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről.
3: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Harag Péter volt családügyi miniszter, mondta azt, hogy jelenleg a magyarságnak két nagy sors kérdése van. Az egyik a demográfiai katasztrófa, ami felé haladunk. Magyarország lakossága, ahogyan tudjuk, 1981 óta folyamatosan csökken. A teljes csökkenés, hogyha beleszámítjuk azt is, hogy kb. 360 ezer magyar érkezett Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről, ez alatt a kicsit több mint 40 év alatt, a teljes csökkenés az kb. 1,5 millió. Egy döbbenetes zuhanás. Alig-alig elképzelhető, hogy ezt hogyan lehet megállítani. Ez egyik nagy kihívásunk. És a másik, ezt mondta Harag Péter, a cigány testvéreinkkel való együttélés. Ha nem tanulunk meg egymást tiszteletben tartva, egymást segítve testvérként élni ebben a közös hazában, akkor alig-alig elképzelhető egy szép és élhető jövő Magyarországon. Jelenleg már 4 olyan vármegyénk van, ahol évek óta több roma gyerek születik, mint nem cigány. Ez Borsod, Szabolcs, Nógrád megye és Somogy megye. Tehát látszik, hogy lesznek olyan régiói Magyarországnak, ahol hamarosan a többségi társadalom a cigányság lesz. Meg kell tanulnunk együtt élni. A roma közösségeknek segítenünk kell abban, hogy fölzárkozzanak. Ennek 3 fő oszlopa van: munkahely, oktatás és a szív. És azt gondolom, hogy ami itt nagyon-nagyon akadozik, vagy ahol óriásik a problémák, az talán a munkahely. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az oktatáson múlik minden. És ebben van igazság, de ha elképzelünk egy olyan nyomor régiót, mint például Borsod megyének az északi területei, ahol közel-távol nincsen sehol elérhető munkahely, ahol egy gyerek azt éli át, hogy már az apja, már a nagyapja sem tudott dolgozni. Ebből a nyomorból kitörni nem lehet. Egy ilyen gyereket vagy fiatalt nagyon nehéz lesz motiválni arra, hogy ő tanuljon, küzdjön. Mert azt látja, hogy fölemelkedés, kitörés nincs. Vagyis ezt a kettőt, a munkahelyteremtést és az oktatást, a minőségi oktatást együtt lehetne megmozdítani. Azt gondolom, hogy a magyar államnak talán ez a legfőbb kihívása, küldetése, hogy ezekbe a régiókba, helybe, közelbe, romák számára is elérhető, vonzó, számukra elvégezhető munkahelyeket kínáljon.
4: Hogyan tud ebben például az egyház szerepet vállalni? Ugye itt vagyunk az ország északkeleti régiójában, itt látjuk azt, hogy nagyjából most már 60 köznevelési intézmény az Egri főegyházmegye fenntartásában működik. Ezek közül ugye számos olyan település van, ahol többségében, vagy csak és kizárólag roma családok, roma gyermekek tanulnak és élnek. Az oktatás területén az egyház jelentős mértékben kiveszi a részét abban, hogy támogassa a cigány gyermekeket és családokat. Munkahelyteremtés szempontjából van-e, lehet-e az egyháznak szerepe, felelőssége?
3: Óriási dolog, amit például az Egri főegyházmegye végez az oktatás területén, példaszerű, és azt gondolom, hogy nagyon jövőben mutató, jövőt építő, amilyen mértékben, óriási erővel veszi ki a részét a főegyház, mondja a katolikus egyház, a gyerekek neveléséből, oktatásából. Hadd mondjam el, hogy Szombathelyi Egyházmegyében is utóbbi években vettünk át több oktatási intézményt, többek között egy tagintézményünk, szintén roma többségű kicsi iskola. És rengeteg örömünk van benne. Például idén tavasszal is, ahogy minden évben gyűjtöttünk egy afrikai egyházmegye számára óvodák, iskolák építésére, illetőleg nagyon szegény, éhező, ottani kinti gyerekek támogatására. És döbbenet volt, hogy arányosan a legtöbbet ez a kisiskola gyűjtötte össze. A cigány gyerekek tudták, érezték, mi a szegénység, és valahogy őket megérintette. Tanítóik is nagyszerűek, tehát belelkesítették szülőket, mindenkit. Nagyon sokat adtak, szinte megszégyenítően sokat. De minden más programban ez a roma kicsi tagintézményünk teljes messzélességgel ott van, zarándoklatokon, énekkaruk van, teremtésvédelmi iskola lettek, tehát nagy lelkesedést, nagy nyitottságot látunk náluk. A katolikus egyház, amiben még nagyon sokat tesz, ez a tanodák, illetőleg közösségi házak. 95 ilyen intézményünk van szerte az országban. Ez nagyon sokat segít abban, hogy a gyerekek ne hagyják el idő előtt az iskolát. Ezek tulajdonképpen délutáni közösségi terek, ahol tanulásban is segítünk, de uzsonna is van, játék is van, családias kis kórusok vannak, tánccsoportok, tehát szívesen jönnek ide a gyerekek. Katolikus egyházunk sokszínű, működtetnek tanodákat egyházmegyék, időnként ez ritka eset plébániák, igen gyakran szerzetes rendek, és néha egyház közeli alapítványok is. Tehát ilyesfajta módon egy nagyon színes fenntartói palettánk van. Legtöbb tanoda az 10-15 éve működik. A felzárkozó települések program kicsit későbbi, egyébként zseniálisan jó program. Tehát azt próbálja megcélozni, hogy abban a 300 legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű településen, ahol sok a gyerek, ott próbáljon valami láthatót, valami érezhetőt tenni. Tehát őket megemelni, akár óvodával, bölcsődével, biztos kezd egy gyerekházzal, de akár helyi problémák elhárításával is. Volt olyan hely, ahol annyi volt a kóbor kutya, hogy lassanként nem mertek az emberek az utcán közlekedni, és az első dolog ez volt, hogy megoldják. Volt, ahol a művelődési ház 10-20 éve üresen állt, szétverték, szörnyű volt akár csak ránézni is, felújították, megszépítették, és egy működő közösségi ház lett belőle. Tehát minden helyen más, helyi emberek tervezik meg ezeket a felzárkozó település programokat. Vagyis a tanodáink nagy része korábbi, de van közöttük egy-kettő, ami ennek az új programnak a segítségével indult. És hát a nagy kihívás a munkahelyteremtés. Ebben igazából nehéz segíteni, meg előrelépést katalizálni, előmozdítani. Ez elsősorban nyilván gazdasági szereplők és az államnak a feladata. Katolikus egyház is próbál apró, kicsi projekteket néha elindítani. Volt egy időben egy csirke programunk, keltetőgépek, csirketenyésztés. Volt egy-két hely, például Mátra Verebély, Esztergom, ahol egészen jól ment. Nagyon múlik a helyi embereken, akik ezt felelősen viszik tovább. Van, ahol kertészkedés, tehát zöldséggyümölcs termesztés, például karantság, ahol egy nagyon szimpatikus roma közösségvezető asszony egyre több telket átvállal és művelnek romákkal, el is adják, adnak is belőle néha iskoláknak, tanodáknak, tehát egy nagyon jól működő program ez. Azért is fontos, mert az egész környéken elterjedt ennek a híre, hogy cigányok és szépen dolgoznak, és tetszik az embereknek. Tehát ezzel is a cigányság elfogadottságát, megbecsültségét emelik. Nem egyszerű. A Máltai Szeretett Szolgálat egyébként néhány helyen nagyszerű programokat elindított, például Tarnabodon a veszélyes hulladék szétszerelő üzemük, de vannak más, a Gyulai Kolbász, ami egy Gyulai nevű, tehát nem igazi Gyulai Kolbász, hanem Gyulai nevű településről kapja a nevét. Lekvárokat készítenek, vagy levendula, illatosítók és párnácskákat, sok mindent. Nehéz megtalálni a piaci rést, és nyilvánvalóan elsősorban akkor sikerül, hogyha a fölvásárlási lánc is valamilyen módon segítve van, vagy találunk olyan vállalkozókat, vagy akár nagykereskedéseket, akik hajlandók automatikusan az általunk termelt lekvárt, egyéb élelmiszert átvenni.
4: Körülbelül egy olyan 15-20 évvel ezelőtti időszakra emlékszem én vissza, amikor nagyon-nagyon sokszor a mi műsorainkban és egyéb médiumok műsoraiban terítéken volt az a egyre növekvő szakadék, ami a többségi társadalmat és a cigányságot elválasztja egymástól. Püspök atya véleménye szerint ez az olló ennek a két szára szűkült az elmúlt időszakban, vagy nőtt a távolság?
3: Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy először is jó azt tudatosítani, hogy a szakadék létezik. Nekem az első döbbenetes élményem a romákkal kapcsolatban fiatal papként érsekvadkerten volt. Azt láttam, hogy a falu nagyon vallásos, szinte minden gyerek hittanos volt, de a cigány gyerekek közül szinte senki. Egy faluban éltek, és mintha két világ lett volna. És azt éltem meg, hogy kíváncsi is vagyok, mi van a szakadék túloldalán. Úgy szíven is talált, ahogy láttam messziről a roma családok rengeteg problémáját, tehát át akartam menni a túloldalra. És ott egyébként ez egy nagyon gondviselésszerű eseménysor volt, mert valóban sikerült. Rengeteg cigánygyerek lett hittanos, aztán szüleik is, azok lettek nagy elsőáldozás, nagy ünnepségek, és azt gondolom, hogy az egész falu légkörére nagyon erősen hatott az a 2,5 év, mind a mai napig lehet érezni annak ott a gyümölcsét vagy utóhatását. Legalább az kialakult, hogy elég automatikus, hogy a cigánygyerekek is hittanosok. A szakadék megvan nagyon sok területen, például az oktatás területén. Majdhogy nem azt lehetne mondani, hogy nőtt, mert teljesen szegregált osztályban, tehát olyan helyen, ahol szinte csak roma gyerek van az osztályban vagy az iskolában, több gyerek tanul most, mint 20-30 évvel ezelőtt. Tehát ez a távolság, ez sajnos nem csökkent. És ez azt eredményezi, hogy kevés a kapcsolat cigány és nem cigány között. A roma gyerek nem tud annyit eltanulni, elsajátítani a többségi kultúrából. A többségi társadalom pedig még több előítélettel rendelkezik, mert nem nagyon ismer közelről cigány gyerekeket, cigány családokat. Az olló bizonyos területeken szűkül is, vagy hát javul ez a fölzárkózás. Például az érettségizők és a felsőoktatásban résztvevők száma, hála Istennek, évről évre növekszik. Tehát látszik, hogy a romáknak van egy olyan rétege, akik nagyon akarnak fölemelkedni, tanulni, érdeklődőek, nyitottak, munkát is keresnek, és az is látszik, hogy aki ezt nagyon keresi, meg is találja. Hála Istennek a roma értelmiségi rétegünk folyamatosan nő, erősödik. Jelenleg az egyetemeken, főiskolákon tanuló hallgatóknak körülbelül 2-3% a roma, ami egy óriási eredmény. Nyilván tudjuk, hogy a lakosság arányban a romák aránya 9-10% körül lehet, tehát ehhez képest kicsi a 2-3%, de európai összehasonlításban ez abszolút a csúcs. Tehát sehol másutt, talán Spanyolország közelíti meg, de alapvetően se Németország, se Olaszország, se Szlovákia, Bulgária, stb. Közelében nincs ennek az aránynak. Ez azt is jelzi, hogy a magyar társadalom is, a romák is hatalmas erőfeszítéseket tettek ebbe az irányba, és ennek gyümölcse is van.
4: Én azért vagyok hálás, hogy találkozhatok ebben a régióban, ahol mi működünk, olyan tanúságtevőkkel, akik beszámolnak arról, hogy a család ellen érzései és lebeszélése ellenére vállalták azt, hogy felsőoktatási intézménybe, egyetemre, főiskolára mennek, viszont meg kell nekik küzdeni azzal, hogy nem biztos, hogy a család utána őket elfogadja. Úgyhogy itt egy másik nagyon égető, vagy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire lehet az egyháznak, akár lelkipásztoroknak erre befolyása, hatása, hogy tudjon egy ilyen szemléletformálásban segíteni.
3: Nyilvánvalóan sok olyan roma szülő, nagyszülő van, aki maga is alig kapott iskolai oktatást, nevelést, sok esetben írni, olvasni alig tud, és nem érti igazán ennek az értékét. Nem tudja fölmérni, és emiatt nem nagyon bátorítja ebbe az irányba a gyerekeit, unokáit sem. Ezt is valamennyire meg kell érteni, tehát egy hosszú folyamat, nemzedékek kellenek, amíg az iskolázottság, egyáltalán a tudás értéke, a kultúra értéke, a beszédstílus és sok minden alakul, változik. Nagyon sok roma család van, ahol olyan igazán szavatosan, szépen a magyar nyelvet nem is beszélik. Egyébként ez egyik oka annak, hogy sok kisgyerek, aki ilyen családban nő föl, eleve kicsit hibásan tanulja meg a nyelvet, nem is tud soha életében teljesen hibátlanul beszélni, meg helyesen írni sem, mert mindig hibásan hallotta. És egy idő után szinte szégyelli is. Sokszor csodálkoztam, hogy roma ismerőseim miért nem írnak SMS-t, miért mindig telefonon hívnak. És aztán rájöttem, hogy szégyelli, hogy annyi hibát ír abba az SMS-be, hogy nem tud magyarul helyesen írni. Tehát meg kell érteni a szülőt is, azt is, hogy ő honnan jön. Hadd tegyem azért ehhez hozzá, hogy a tapasztalatom az, hogy egyre több szülő, különösen édesanyák ezt megértették, hogy a tanulás az iskola fontos, jó, és bátorítják a gyerekeiket. Ezen a lelki gyakorlaton, amin vagyunk, egy 80-100 lelkipásztori kisegítőnk, vagy olyan cigányember, aki tenni is akar az övéért, itt szinte egytől egyig ilyen szülők, édesanyák, apukák vannak, akik ezt értik, tudják, és a gyerekeiket küldik, bátorítják.
4: Nagyon sokat lehetne beszélni a cigányság sajátos kultúrájáról.

0: és Isten érzék. Tehát egy természetes, mély vallásos érzés, amit temetéseken, de akár cigány otthonokban, hogy látjuk a rengeteg szentképet, nagy ünnepeken látunk a cigány testvéreinken. Tehát van nagyon sok kincsük. Azt gondolom, hogy a többségi társadalom oldaláról nagyon fontos lenne ezeket világosan látni, és tudatosítani, hogy a cigányság jelenléte Magyarországon elsősorban nem probléma, nem nehézség, hanem lehetőség. Ha sikerül jól az integráció, vagy a cigányokkal való testvéri együttélést tudjuk építeni, akkor ebből a többségi társadalom is rengeteg kincset, rengeteg értéket el fog sajátítani. Van a romáknak sok nemzeti sebük is, vagy ilyen negatív tulajdonság, ami igen gyakran előfordul náluk, ahogy egyébként a magyarságnak is vannak tipikus nemzeti negatívumai, a panaszkodásunk, az, hogy nagyon nehezen tudunk összefogni, az állandó széthúzás, irigykedés a másikra, ha valaki egy kicsit tehetségesebb. Nehezen kommunikálunk jól, akár önmagunkról a külvilág felé. Tehát sok sebe van a magyar kultúránknak is, cigányságnak is. Például nagyon nehéz a szavahihetőség, az, hogy amit megígért, úgy legyen. Hogy a szavát tartsa, akkor is, ha nehéz. Az igazmondás, becsületesség, az, hogy nem vágom át, és nem örülök neki esetleg háttérben, ha sikerült mondjuk egy gádzsot becsapnom, ahogy sajnos nagyon gyakran ez történik. Vagy ha kölcsönt kérek, azt visszaadom. Ha tudom, hogy valószínűleg nem tudom visszaadni, akkor nem kölcsönként kérem, hanem eleve mondom, hogy ezt nem fogom tudni megadni, ha így is segítesz, akkor nagyon hálás vagyok érte. Tehát a szavatartás, ez nagyon-nagyon nehéz. Vagy kitartás dolgokban, pontosság, az, hogy mindig ott vagyok, akkor is, ha fáradt vagyok, ha nehéz, ha közben jön valami. Indulatok fékezése. Tehát ha valahol nagyon elszabad, főleg negatív indulatok, nagyon nehéz higgadtan azt bármi módon megbeszélni. Igen, gyakran jobb, ha az ember eljön, másnap újra jön, amikor a probléma kicsit megnyugodott. Tehát vannak ilyen alap hiányosságok, tervezés hiánya, vagy arra való szinte teljes képtelenség. Volt Esztergomban egy nagyon szimpatikus, hadgyerekes anyuka, roma anyuka, mindig dolgozott egyszerű munkákat, és mindig anyagi nehézségekben volt. És csodálkoztunk, miért, egyszer leültünk vele, A4-es papír, írja fel bevétel és kiadás egy hónap. És hát kezdte írni, kiderült, hogy az ő fejében sokkal több megtehető kiadás volt, mint amennyi bevétele. És kiderült, hogy ezt ő soha életében, így fehéren, feketén végig nem gondolta. Egyik kölcsönből a másikba túlélésre ment. Ez is kicsit adódik abból, hogy a romák vándornép voltak. És ahova érkeztek, amit találtak, gyorsan leszüretelték, összeszedték, aztán ha kicsit égett a lábuk alatt a talaj, akkor mentek tovább. Se a magántulajdonhoz való jog, vagy annak a tisztelete nem alakult ki, ahhoz kell a letelepedés, kell az, hogy kertem legyen, annak legyen kerítése, dolgozzak, és megtanuljam, hogy ez mi munkába kerül, és akkor fogom tisztelni jobban a másét. De ugyanúgy nem alakult ki ez a tervezés sem, hanem éppen csak a napi túlélés az, amit próbálnak biztosítani. Van sok-sok negatív seb, próbálni kell ezekből a cigány testvéreket kiemelni, először is szembesíteni vele, hogy ezt megismerje, belássa. Akár a túl nagy harsányság, kiabálás, állandó zaj, ami nagyon sok cigány családban van, ami nehézé teszi az értelmes, meg higgadt kommunikációt. Igen, gyakran a gyerek ebben nő bele, amit finoman, szeliden az óvónéni mond, meg se hallja, és egy nyilván kisgyerek nem tehet róla, ő ezt szokta meg, hogy igen, emelt hangon kell a dolgokat elmondani. Tehát próbáljuk a cigánypasztoráció során dicsérni is az értékeiket, de rámutatni a nehézségekre szintén nagyon fontos.
1: Püspök atya megemlítette érsekvadkerti tapasztalatait, és erre azt mondom, hogy ahhoz kellett egy lelki pásztor. A szemináriumokban, papnevelő intézetekben milyen lehetőség van arra, hogy külön cigánypasztorációra felkészítsék a leendő lelki pásztorokat?
0: Az egy nagy előrelépés, hogy minden magyar szemináriumban valami kicsit erről a témáról tanítunk. Ez is egy ilyen kb. 10 éve indult el. A pasztorális tantárgy keretében van romológiáról, cigánypasztorációról is

0: egy jó néhány óra. Ez azonban igazából nem, tehát egy áttörő eredményt nem szokott hozni. Nagyon előremutató az, amit a görögkatolikus szeminárium végez, mégpedig minden papnövendék a képzése során gyakorlatokon vesz részt. És a gyakorlatok egy része a cigány közösségeknél, tanodák, akár ilyen kis pasztorális csoportok, találkozók. Orosz Istvánné Rita végzi ezeket a gyakorlatokat elsősorban, egy lelkésznek, egy nagyszerű atyának a felesége, és gyakran elmesélik akár a papnövendékek, akár ő maga, hogy első alkalmakkor a legtöbb kispap félve nem szívesen jön, nem ül közel a már nagyobb bacska megtermett cigány fiatalokhoz, talán sok előítélet, rossz tapasztalat, sok minden lehet mögötte. És legtöbb kispap elmondja, hogy 3-4 alkalom után ennek a nagy része teljesen eltűnt. Tehát rájött, hogy aranyos gyerekek, szerethetőek, nem kell tőle félni, lehet velük eredményt elérni. Azt gondolom, hogy minden papnövendéknek jó lenne, ha néha eljönnének ezekre a helyszínekre, egy-egy tanodába látnák a csillogó szemű gyerekeket, hallanák őket énekelni, és fölbátorodnának. Ezt a szakadékot a pap könnyen át tudja lépni. Cigány oldalról felénk átlépni sokkal nehezebb. És nagyon sok ilyen papra lenne szükség, aki megy családot látogatni, kapcsolatot keresni. Ha nem tesszük, a cigánság magától mélyen hívő katolikussá nem fog válni soha. És hát kisegyházak és más közösségeknek a érdekkörébe fog kerülni, ami sajnos egy veszteség a romák számára. Nyilván önmagában az, hogy hisz, énekel, imádkozik, ez jó. Csak kaphatná az igazi nagy kincset, a hitnek a teljességét, és ehelyett kap egy kicsit szűkösebb, kicsit jobban ember kitalálta kereszténységet.
1: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Miért vagy vidám ma? Nem tudod az okát? Ajánd fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat, csüggedtségedet, régi gondjaidat, ezeket az elintézetlen aktákat, amelyek szíved mélyén porosodnak. És aztán mosolyog rá másokra. Mosolyogja férjedre, mosolyogja feleségedre, testvéredre, szomszédodra, munkatársadra, mosolyogja házfelügyelőre, kereskedőre. Mosolyogj, mosolyogj, és mosolyod visszacsalogatja majd az eltávozott örömet.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Tompos Péter nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!
1: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: Az elmúlt percekben Kövi Szabolcs és Gogó Penguin egy-egy felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Közel 3 millió forint önkormányzati forrásból újul meg a Csavapark óriások konyhája elnevezésű játszótere. A munkálatok miatt részlegesen lezárt területen előreláthatólag július végéig folynak majd a munkálatok. A 2014-ben megnyitott játszótér sokfelől vonzza látogatóit. Vannak olyanok is, akik a környékről érkezve első alkalommal ismerkednek meg a játszótér óriási kolbásztöltőjével és csúszdáival. A gyerekeknek nagyon tetszik a játszótér és szeretik felfedezni az itt található különleges játékokat, csúszdákat. A folyamatokban lévő felújítások miatt a játszótér egy részét egyelőre lezárták. A felújítási munkák állagmegőrző jellegűek. Kozma János, a Városgazdálkodási Cég ügyvezető igazgatója elmondta, közel 12 éve felállított játszótérről van szó, ennyi idő alatt a kis épületek tetőszerkezete elkorhat, így cserélni kell azokat. Már 2024-ben is végeztek ilyen jellegű állagmegőrző munkálatokat. A felújítás önkormányzati forrásból 2,9 millió forint alapból történik meg, és reményeik szerint július 17-éig, de a legrosszabb esetben is a hónap végéig befejeződik majd, mondta a Városgazdálkodási Cég vezetője. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte jó pályatáborát 6.-7. osztályos diákok számára, ahol a pályaorientáció mellett a társadalmi felelősségvállalás is hangsúlyt kapott. A fiatalok mesekönyveket és plüssjátékokat gyűjtöttek, az adományokat pedig a Békéscsabai Kórház gyermekosztályának ajánlották fel. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara évről évre megrendezi jó pályatáborát a pályaválasztás előtt álló 6.-7. osztályos általános iskolások számára. Az egy hét során a diákok számos tanműhely és céglátogatáson vettek részt, többek között a Békéscsabai Média Centrum szerkesztőségébe is ellátogattak. A tábor azonban nem csak a szakmák és továbbtanulási lehetőségek megismeréséről szól, hanem a társadalmi felelősségvállalásról is. A szervezők minden évben igyekeznek egy nemes ügy mellé állni. Idén mesekönyv és plüssjátékgyűjtést hirdettek, amelynek kedvezményezettje a Békés megyei központi kórház dr. Réti Pál tagkórházának gyermekosztálya volt. Mészárosné Szabó Anna, a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője kiemelte. A tábor résztvevői örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez. A diákok egyetértettek abban, hogy kortársaik számára gyűjtsenek, és nagy lelkesedéssel vettek részt az akcióban. Az átadóra végül több mint 20 csomagadománnyal érkeztek. Ez egy pályaorientációs tábor, de nem csak a szakmáról, a továbbtanulásról és az intézményekről szól, hanem az érzékenyítésről is, az önkéntesség és a felelősségvállalás irányába. A gyerekek egyre jobban odafigyelnek a környezetükre és egymásra. Fontos, hogy egy fiatal ne csak saját magát és családját helyezze előtérbe, hanem lehetőségeihez mérten segítsen azoknak is, akiknek szükségük van rá, hiszen adni jó, mondta Mészárosné Szabó Anna. Hozzátette, a diákok részéről rendszeresen megjelenik az igény az egészségügyi szakmák megismerésére is. Ezért a tábor programjában a kórházi látogatás mellett a Skill laboratórium megismerése is szerepel. Az Orosházi Táncsis Mihály Gimnázium 30 diákja és 4 pedagógus a Törökországban vett részt a nemzetközi programban, amit a Tempusz közalapítvány támogatott. Az Erasmus eredményeként a középiskola tanulói magabiztosabb nyelvhasználókká váltak, fejlesztették az interkulturális és digitális készségeiket, valamint elmélyítették tudásukat a fenntarthatóság és a természettudományok terén. A résztvevők önállóbbak, nyitottabbak és alkalmazkodóbbak lettek. Az iskola oktatási módszerei frissültek a nemzetközi tapasztalatok révén, és erősödtek a külföldi partnerkapcsolatok, elősegítve a további együttműködéseket. A törökországi Erasmus Plus program több pozitív hatást gyakorolt a diákok életére. Fejlődött az idegen nyelvi kommunikációs készségük és az önbizalmuk, hiszen sok helyzetben angolul kellett kapcsolatot teremteni másokkal. A program alatt több diákkal is összebarátkoztak, és az angol nyelven keresztül megtapasztalhatták a magyar és a török nyelv hasonlóságait, és megtanulhatták a másik nyelvének egyszerűbb szavait, köszönéseit. A nyelv mellett a török kultúrát és az életmódot közelebbről is megismerhették, mivel a török diákok szívesen beszéltek nekik a hétköznapi életükről.
Ez az utazás rendkívül különleges volt, mert nem csak új ismereteket szereztek, hanem olyan élményekkel is gazdagodtak, amelyekre mindig szívesen gondolnak vissza. A közös feladatok és beszélgetések során egyre bátrabban kommunikáltak a diákokkal és tanárokkal. Érdekes volt számukra a tapasztalás, hogy milyen egy török iskolában tanulni. Tetszett a diákoknak a környezetvédelmi témák közös feldolgozása. Nyitottabbak lettek az újonnan megismert emberek és kultúrák felé. Több új barátság is kialakult, amelyek remélhetőleg a jövőben is megmaradnak. Az egész utazás egy felejthetetlen élmény volt. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján az ebb tartási helye szerinti illetékes önkormányzat 3 évente legalább egy alkalommal ebb összeírást végez. A települési önkormányzat az ebb összeírás alapján az ebb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az ebb tulajdonosa és tartója az ebb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsájtani. A 2026. évi ebb összeírás céljából kérik az Orosházaváros közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy a www.orosháza.hu honlapról töltsék le az ebb összeíró adatlapot, illetve változás bejelentő adatlapot, és azt kitöltve legkésőbb 2026. október 31-ig szíveskedjenek az önkormányzathoz eljuttatni. Az ebb összeíró adatlapot ebbenként külön kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat postai úton az orosházi polgármesteri hivatal 5900 Orosháza Szabadság tér 4-6 címre, elektronikusan a varosháza@orosháza.hu címre kell elküldeni. Tárgyként írják rá ebb nyilvántartás. Személyesen pedig az orosházi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába lehet elhelyezni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege 75 ezer forint. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Végéhez közeledik a Pallagi úti idősek otthonában a demens részleg korszerűsítése. Erről számolt be Széles Diana alpolgármester a Facebook oldalán, osztotta meg a HAON. Mit írja, a modernizált terek segítik a gondozók munkáját és hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakók kényelmesebb mindennapokat élhessenek. Egy rövid videóban be is mutatta Nagy Lajosné intézményvezető társaságában, hogyan áll a Pallagi úti idősek otthona fejlesztése. Elkészültek a kivitelezők a munkálatokkal, mint arra felhívta a figyelmet Nagy Lajosné. Az ágyak egy része is megérkezett már, a többi úton van. Széles Diánával egyetértettek abban, hogy szépre sikerült az enteriőr a festés szempontjából is, az intézmény vezető szavaiból pedig az is kiderült, hogy a dekoráció még ezután fog felkerülni, ami új szint hoz majd az idős otthonba. Az alpolgármester összegzésként azzal zárta a bejegyzést, hogy folytatják a debreceni otthon további részlegeinek megújítását, hogy a teljes intézmény méltó környezetet biztosíthasson az idősek számára. A Debreceni Egyetem Learning Centerében folytatódott a Cégtudat program rócsója. A rendezvény célja a kis- és középvállalatok szervezeti és pénzügyi szemlélet formálása, gyakorlati, azonnal használható üzleti tudás átadása a vállalkozóknak. Ebből a gazdaságtudományi kar is kiveszi a részét a tananyagai fejlesztésével, tudatta az egyetem. Tudod, hogy valójában mennyit keres a céged? Hogyan kerülhető el a vállalat megrekedése? Mások mellett ezekre a kérdésekre keresték a választ és kínáltak jó gyakorlatokat a Cégtudat program képzésén, amelyet a Kavosz ZRT vállalkozásfejlesztési és pénzügyi szemléletformálási alapítványa szervezett az STRT Holdinggal partnerségben a Debreceni Egyetemmel. A Learning Centerben tartott továbbképzés növekedési lehetőségeket kereső, egyszeres mint hatékonyabb működésre törekvő vállalkozóknak szólt, akik ezzel párhuzamosan nyitottak az innovatív megoldásokra. A 10 állomásban álló roadshow Veszprém után másodikként érkezett Debrecenbe. Az egésznapos képzési résztvevői gyakorlati fókuszú előadásokat hallhattak üzleti stratégia tervezésről, pénzügyi gondolkodásról és tervezésről, költséghatékony marketingről, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazásáról az üzleti életben is. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán zajló kutatásokban nyerhetnek betekintést, és megismerkedhetnek a különböző intézetek tevékenységével azok a középiskolások, akik részt vesznek a Sánta Kálmán tudományos táborban. A diákok a kéthetes program során saját kutatómunkát is végezhetnek, eredményeiket pedig a tábor végén mutatják be. A 16. alkalommal megrendezett tudományos táborba minden eddiginél több, mint egy 40 középiskolás érkezett, olvasható az Unideben. A Sánta Kálmán tudományos tábort Muszbek László professzor, a Sánta Kálmán szakkollégium korábbi igazgatója alapította 2009-ben. Az idén 16. alkalommal megrendezett kéthetes programon 37 középiskolás a következő tanévben végzős diák vesz részt. A 16. nyári tábor július 18-án zárul. A szakkollégium hallgatói elnöke Sándor Anna Ivett hozzátette, a középiskolások a tábor végén rövid előadásokban számolnak be a 2 hét alatt végzett tudományos tevékenységükről, tapasztalataikról, eredményeikről. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság testülete június 19-i ülésén megújította hittudományi kollégiumát. A testület döntése értelmében a kollégium elnökévé a 2029. június 30-áig tartó időszakra dr. Sesták Istvánt, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektor helyettesét, a Hajdúdarogi Főegyházmegye főhelynökét választották meg. A megújult kollégium tagjai között üdvözölhetjük dr. Vince Krisztiánt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektor helyettesét, a Szent Atanász Főiskola filozófia tanszékének vezetőjét is. A hittudományi kollégium kulcsfontosságú szerepet tölt be a hazai hitéleti és teológiai felsőoktatás minőségbiztosításában, így a tisztségek elnyerése mind a megválasztott vezetők, mind intézményeink számára kiemelkedő elismerés. Közeledik a Campus Fesztivál, a legtöbb hazai előadót felvonultató fesztiválon, idén is rengeteg koncert és zenei élmény vár a közönségre, július 22-től július 25-ig. A teljes program már elérhető a weboldalon, írja a Hajdú Press. Az idei Campus Fesztiválon olyan neves előadókkal találkozhatunk, mint a holland Armin van Buuren DJ és producer, aki a trance zenei műfaj egyik legmeghatározóbb alakja, de itt lesz még a német Scooter elektronikus zenei együttes, amelyet 1993-ban alapított.
alapítottak Hamburgban. A Scooter több mint 30 millió albumot adott el, és Európa szerte teltházas koncerteken lép fel, meghatározó szereplője a modern elektronikus tánczenei szintérnek. Természetesen a hazai sztár fellépők sem hiányozhatnak az idei kínálatból sem. Itt lesz Azaria, By Alex és a Slep, Tankcsapda, Majka, a Bagosi Brothers Company, a Valmar, a Halott Pénz, Rúzsa Magdi, a Parnograszt, Betonhofi, a Bohemian Betyársz, Nagy Bogi, a Honeybeast, Nótárméri, de a teljes program megtekinthető a Campus Fesztivál weboldalán. 14 országból 200 fiatal tehetség érkezett az ifjú zeneművészek nemzetközi nyári akadémiájára, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem zeneművészeti karának szakmai találkozóján 35 hazai és külföldről érkező mesteroktató segíti a hallgatókat. A július közepéig tartó mesterkurzuson zenei szakgimnáziumok növendékei, főiskolai és egyetemi hallgatók, továbbá fiatal zenetanárok vesznek részt. A hagyományoknak megfelelően ismét megalakul majd a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar, ami a februárban elhunyt Vásári Tamás emléke előtt tiszteleg. A program részeként elültettek egy almafát, illetve megnyílt egy fotókiállítás is. A Nemzetközi Nyári Akadémiát jubileumi gála zárja. A másik metamorfózis izgalmas kortárs kiállítás nyílt a Debreceni Galériában, olvasható de híren. Federica Ricca és Pippo Altomare közös tárlata július 10-én pénteken nyílt meg. A The Others Metamorphosis, azaz a másik metamorfózis című eseménynek a Debrecen belvárosában található új galéria ad otthont. Azok a művészetkedvelők, akik esetleg nem tudtak részt venni a pénteki ünnepélyes megnyitón, nem maradnak le a vizuális élményről. A kiállítás ugyanis egészen július 18-áig szombatig látogatható az új galéria hivatalos nyitvatartás idejében. Keresik Debrecen legszebb konyhakertjeit, július 15-ig lehet nevezni, adta hírre a Dehír. Sári Kovács Szilvia programigazgató azért indította ezt a mozgalmat, hogy elismerje a kertművelők elhivatott munkáját, és arra ösztönözze a lakosságot, hogy saját konyhakertet alakítsanak ki. A szervezők arra kíváncsiak, hogy a kertművelők milyen kereskedelmi forgalomban kapható biokészítményeket használnak a kártevők elleni védekezés során, valamint a talaj állapotának és a termés minőségének javítására. A versenyre saját vagy bérelt földterületen, illetve balkonon kialakított konyhakertekkel is lehet nevezni. Egy kertművelő több kertet is nevezhet, ebben az esetben minden egyes kerthez külön jelentkezési lapot kell kitölteni. A jelentkezéskor, valamint a verseny ideje alatt a zsűri fotókat vár a balkonról vagy kertről. A képek beküldése elengedhetetlen feltétele a jelentkezésnek. A határidő július 15-e. A jelentkezési lap beszerezhető és leadható online és személyesen a Régi Városházán a Borta és a Zöld Területi Osztály 211-es irodájában. Rögtön a csoportkörben kezdenek a Loki női kézisei az Európa Ligában, tudta meg a Dehír. Az EHF hivatalos honlapján tette közé az Európa Liga 2026-2027-es kiírásának teljes mezőnyét és a lebonyolítás rendjét. A második számú nemzetközi klubsorozat 6 szakaszból áll, a második és a harmadik selejtező körből, a csoportkörből, a negyeddöntőből, valamint az elődöntőkből és a döntőből. Utóbbi kettőt szokás szerint 4-es döntő formájában rendezik meg, ahol a trófea sorsa is eldől. A sorozat a második selejtező körben 32 csapat részvételével veszi kezdetét. A harmadik selejtező körben a 16 továbbjutóhoz újabb 8 klub csatlakozik, és a 12 párharc győztese jut be a csoportkörbe. 4 csapat rögtön a csoportkörben kezd, a DVSC Skyline mellett a címvédő Dijon, a dán IKAST és a német Thüringer. A debreceni csapat itt csak januárban kapcsolódik be a küzdelem sorozatba. A csoportkör sorsolása november 19-én lesz. A további magyar résztvevők közül a MOL Esztergom a harmadik, a Vác már a második selejtező körben bekapcsolódik, írta a DVSC kézilabda.hu. A második selejtezőkör sorsolását július 14-én közép-európai idő szerint 11 órakor tartják a férfi és női EHF Európa Kupa sorsolásával egy időben. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: 104 új doktort avatott a Debreceni Egyetem a főépület aulájában rendezett ünnepség keretében. A július 4-i szombati eseményen habilitált doktori és professzor emeritus címeket, valamint a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait is átadták. Az ünnepség résztvevőit Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke is üdvözölte, aki Albert Einstein gondolatait is idézte.
1: Engedjék meg, hogy egy ősi, de mindmáig érvényes gondolattal kezdjem. Non scholae sed vitae discimus. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Seneca ezen szavai ma, ezen a jeles napon, itt a Debreceni Egyetem falai között új és még mélyebb értelmet nyernek. A mai nap több egy ünnepségnél. A mai nap egy igazi mérföldkő mindannyiuk számára, akiket ma köszöntünk. Önök ma átléptek egy küszöböt, vagy éppen megkapják azt az elismerést, amelyet évtizedes munkával érdemeltek ki. Egy olyan küszöböt, amely mögött a fáradtságos kutatások, átvirasztott éjszakák, a kétségekkel teli pillanatok és a kitartás apró, de annál értékesebb győzelmei állnak. Amit ma ünnepelünk, az több egy papírnál, egy oklevélnél, egy kitüntető címnél, az az emberi szellem azon oldhatatlan vágya, hogy megismerje, megértse és formálja a világot. Tisztelt doktorjelöltek! Amikor önök ma átveszik a doktori oklevelet, egy hatalmas felelősséget is a vállukra vesznek. A tudás ugyanis sosem kiváltság, hanem kötelezettség. Kötelezettség arra, hogy amit megismertek, azt a közösség, a nemzet és végső soron az egész emberiség javára fordítsák. Ahogy Albert Einstein oly találóan fogalmazott, a képzelet fontosabb, mint a tudás, mert a tudás véges, míg a képzelet felöleli az egész világot, ösztönzi a haladást és szüli az evolúciót. Önök bebizonyították, hogy rendelkeznek a tudással, most a képzeletükön a sor, hogy új utakat nyissanak a tudományban. Önök a Debreceni Egyetem polgáraiként végeztek. Egy olyan intézményben, amely 1538 óta a tudás, a hit és a kultúra fellegvára. Ez a közel fél évezredes örökség kötelez. Kötelez az értékek tiszteletére, a hagyományok ápolására, ugyanakkor a folyamatos megújulásra is. Egy sokszínű nemzetközi közösség tagjai lettek, hiszen ahogy a névsorokat nézem, a világ minden tájáról érkeztek ide fiatal kutatók, hogy nálunk Debrecenben szerezzenek tudományos fokozatot. Ez is mutatja egyetemünk erejét és vonzerejét. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma elnökeként büszkén állok ma önök előtt. Alapítványunk névadója, Gróf Tisza István hitt abban, hogy a jövő a kiválóságok kezében van. Mi a kuratóriumban ezt a hitvallást követjük. Küldetésünk egy olyan stabil, kiszámítható és inspiráló környezet megteremtése, amelyben a tudomány szabadon szárnyalhat. Az egyetemi autonómia, a kutatás, az oktatás és a gondolkodás szabadsága számunkra az a fundamentum, amelyre a jövőt építjük. A fenntartói modellváltás pontosan ezt a célt szolgálta, hogy a Debreceni Egyetem egy modern, rugalmas, a 21. század kívásaira gyorsan reagálni képes intézménnyé váljon, annélkül, hogy feladná évszázados értékeit. A kuratórium biztosítja azt az erős, támogató hátországot, amely lehetővé teszi, hogy az egyetem vezetése, az oktatók és a kutatók, önök kizárólag a tudományos kiválóságokra koncentrálhassanak. A mai ünnepség külön öröme, hogy köszönhetjük azokat, akik ma a habilitált doktori, a doktor habil cím megszerzésével egy újabb, magasabb szintre léptek a tudományos életpályán. A habilitáció nem csupán egy újabb fokozat. Ez annak a bizonyítéka, hogy önök képesek önálló tudományos iskolát teremteni, hogy tudásuk és szemléletük megérett arra, hogy a következő generációkat is formálják. Gratulálok önöknek! Ez a rendkívüli teljesítményhez.
0: Az eseményről egy teljes beszámoló olvasható, és a YouTube-on meg is nézhető a Debreceni Egyetem weboldalán a hírek.unideb.hu-n. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkotálta az országgyűlés hétfői ülését. Rendes eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás indítványát az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, közölte hétfőn a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a testület a korábban jelzett sürgős eljárás helyett októberi plenáris ülésén tárgyalja az államfő beadványát. A közlemény szerint Sulyog Tamás továbbra is úgy véli, az alkotmánymódosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Velencei Bizottság véleményét. Elindult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megtartó műszakok elnevezésű országos programja. A kamara hétfőn közölte az MTI-vel a kezdeményezés célja a munkaerő elvándorlás csökkentése és a foglalkoztatás stabilitásának erősítése. A programra elsősorban 25 és 250 fő közötti kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A kiválasztott cégek térítésmentesen kapnak szakértői támogatást. A jelentkezéseket augusztus 7-ig a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara fogadja. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet hétfőn a belügyminisztérium. A tárca arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az okmánycserét az utolsó pillanatra. A közlemény szerint a régi igazolványokat főként idős emberek használják, és a hatóság külön értesítést nem küld az érvényesség megszűnéséről. Ezért a családtagok segítségére is számítanak. Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága és a Győri Egyházmegyei Karitász közösen az Egyházmegyei Családtábort, közölte a Győri Egyházmegye. A július 8-a és 12-e között a Kőszegi hegység lábánál fekvő Velemben megtartott program mottója Építsünk otthont egymás szívében volt. A résztvevő családokat szentmise, szentségimádás, előadások, gyermekprogramok, báb előadás, valamint közös lelki és közösségi élmények várták. Új fejezetet nyithat a drónhadviselésben az ukrán hadsereg egy bevetése. A portfólió a Kiev Independent beszámolója alapján azt írja, az ukrán 123. területvédelmi dandár szerint először hajtottak végre olyan műveletet, amelyben egy pilóta nélküli tengeri jármű szállított partra egy szárazföldi drónt az orosz megszállás alatt álló Kinburn földnyelven. A katonai közlés szerint a robot sikeresen végrehajtotta feladatát. A katonai vezetés szerint az akció a hadviselés új irányát mutathatja, amelyben a legveszélyesebb küldetések egy részét immár emberek helyett gépek végzik el. Hazánk időjárásáról. Kedden napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszajda! Ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tírus és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 20-tól a 24. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach G-moll fuvola szonátájának második adagio tétele hangzott el. Előadta Jean-Pierre Rampal és Robert Veillon Lacroix. 5 óra 40 perc van. A Vatikáni Rádió tegnapi adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyalaimája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyalaimát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló

0: a rándoksereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
1: Jesus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta a mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. Es accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
0: Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
1: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto.
0: Így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészség

0: egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást, végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fúj a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace. Anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn, a közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritásszal, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritás igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az Olasz Püspöki Konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert és majdnem 14 millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30 ezer katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30 ezer önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, Károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkotálta az országgyűlés hétfői ülését. Rendes eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sólyog Tamás indítványát az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, közölte hétfőn a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a testület a korábban jelzett sürgős eljárás helyett októberi plenáris ülésén tárgyalja az államfő beadványát. A közlemény szerint Sólyog Tamás továbbra is úgy véli, az alkotmánymódosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Velencei Bizottság véleményét. Elindult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megtartó műszakok elnevezésű országos programja. A kamara hétfőn közölte az MTI-vel a kezdeményezés célja a munkaerő elvándorlás csökkentése és a foglalkoztatás stabilitásának erősítése. A programra elsősorban 25 és 250 fő közötti kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A kiválasztott cégek térítésmentesen kapnak szakértői támogatást. A jelentkezéseket augusztus 7-ig a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara fogadja. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet hétfőn a belügyminisztérium. A tárca arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az okmánycserét az utolsó pillanatra. A közlemény szerint a régi igazolványokat főként idős emberek használják, és a hatóság külön értesítést nem küld az érvényesség megszűnéséről. Ezért a családtagok segítségére is számítanak. Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága és a Győri Egyházmegyei Karitász közösen az Egyházmegyei Családtábort, közölte a Győri Egyházmegye. A július 8-a és 12-e között a Kőszegi-hegység lábánál fekvő Velemben megtartott program mottója Építsünk otthont egymás szívében volt. A résztvevő családokat szentmise, szentségimádás, előadások, gyermekprogramok, báb előadás, valamint közös lelki és közösségi élmények várták. Új fejezetet nyithat a drónhadviselésben az ukrán hadsereg egy bevetése. A portfólió a Kiev Independent beszámolója alapján azt írja, az ukrán 123. területvédelmi dandár szerint először hajtottak végre olyan műveletet, amelyben egy pilóta nélküli tengeri jármű szállított partra egy szárazföldi drónt az orosz megszállás alatt álló Kinburn földnyelven. A katonai közlés szerint a robot sikeresen végrehajtotta feladatát. A katonai vezetés szerint az akció a hadviselés új irányát mutathatja, amelyben a legveszélyesebb küldetések egy részét immár emberek helyett gépek végzik el. Hazánk időjárásáról. Kedden napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Szergej Rachmaninov szimfonikus táncok szerzeményének második tételét hallották a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában, vezényelt Kovács László. Negyed hét van, Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből, Kékesi Enikő olvas fel.

Kérdés, hogy mennyiben érték valamely érték, önmagában-e, vagy pedig máshoz viszonyítva? Különbözik ettől a másik kérdés, vagyis, hogy milyen az önmagában elismert értéknek a viszonya a többi, ugyancsak saját érvényű értékhez. Az első kérdés vissza akarja vezetni az egyik értéket a másikra, például az ítélet érvényességét a jogra. A másik azt kutatja, hogy olyan értékek között, amelyeknek az érvényességi módja egyforma, áll-e fenn valami rend, amelyet megbolygatni nem szabad. Az igazság annyiban áll meg önmagában, amennyiben igazság. A jog, amennyiben jog. A szépség, amennyiben szépség. Ezek közül a dolgok közül egyik sem nyerheti érvényességét valamelyik másiktól, hanem csak is önmagától. A legmélyebb és legigazibb gondolat sem tesz szépé valamely alkotást, de az alkotó bármilyen nagyszerű elgondolása sem, ha maga az alkotás megvalósulásában nem szép. A szépség, mint ilyen, önálló érvényességi dolog, mindenféle igazságtól független. Valamely műalkotás vagy dolog akkor szép, ha annak belső lényege és jelentése létezésében tökéletesen kifejezésre jut. Ez a tökéletes kifejezésre jutás foglalja magában a szépség tényét. A szépség a dologhoz tartozó és létének megfelelő kifejezési forma. Ha valamely dolog vagy cselekvés minden részében, még a világ mindenséghez és a szellemi világhoz való viszonyában is a belső mi volta szerint első pillanattól kezdve formás, ha belső alakja kifejezés teljes megjelenítést kap és formás egységbe tömörül, ha mindaz és csak is az jut kifejezésre, aminek kell, ha elnyeri azt a formát és csak azt, amelyre szüksége van, ha a megelevenítésben semmi üres, semmi lélek nélküli nincs, hanem mindennek szinte lelke van és megszólal, ha minden hang, szó, felület, szín és mozgás belső szükséglet és a belső tartalom megjelenítéséhez együttesen hozzájárul, akkor annak a belső tartalmi igazságnak külső formában való tökéletes, világos és szükségszerű megnyilvánulása a szépség. A szépség a tartalmi igazságnak napfényre jutása és a jóságnak a tükörképe, mondja a régi filozófia. A szépség tehát önmagában is meglévő érték. Nem igazság és nem jóság, és nem is lehet ezekből levezetni. Mégis a legszorosabb viszonyban van az említettekkel. Ez azt jelenti, hogy a szépség megjelenéséhez kell lennie valaminek, ami külsőleg kifejezésre tud jutni, valami tartalmi igazságnak vagy valami élménynek, ami megnyilvánulásra vár. Az első tehát, nem ugyan a rangot és értéket, hanem a sorrendet tekintve, nem a szépség, hanem az igazság. Lehet, hogy a művészek szempontjából nem áll ez a megállapítás, noha a dolog lényegét tekintve rájuk is vonatkozik. Azonban az egész emberi élet szempontjából biztosan így van. A szépség a tartalmi igazság napfényre jutása, mondja a skolasztika. Ma ez olyan hidegen és iskolásan hangzik. De gondoljuk csak el, hogy ez a tétel olyan emberektől származik, akik egyedülálló gondolkodók voltak, akik fogalmakat faragtak és olyan szisztémákat építettek fel, amelyek szinte katedrálisként magasodnak elénk. Mindezt figyelembe véve, hatoljunk joggal e néhány szó mélyére. Az igazság nem csak holt fogalombeli helyességet jelent, hanem igazi létkapcsolatot, belső életvalóságot, egy léttartalomnak egész erejét és teljességét. A szépség pedig az a boldogító fény, amely rögtön megcsillan, mihelyt napfényre kerül az elrejtett igazság. Ez azonban csak akkor történik meg, ha a külső megnyilvánulás minden részében tiszta és tökéletes kifejezése a belső valóságnak. A szépség tehát kifejezés teljesség, nem csak külsőleg, hanem a legbelső valóság részéről is. Vajon lehet-e ennél mélyebben és egyszer s mind rövidebben meghatározni a szépség lényegét? A szépséget csak az fogja fel helyesen, aki tiszteletben tartja ezt a rendet, és úgy értékeli a szépséget, mint a tartalmi igazság tökéletes vetületét.
Ám de nagy a veszély, sőt, sok ember számára szinte kikerülhetetlen, hogy ezt a rendet felcserélje, és a szépséget az igazság elé helyezze, vagy teljesen elválaszza tőle. A formát a tartalomtól, a kifejezést értelmétől és lelkétől. Íme, az esztétikai világnézet veszélye, amely végül is lélek nélküli szépséghajhászáshoz vezet. Ennek az a veszélye, hogy a miről átsiklik a hogyanra, a tárgy tartalmáról annak ábrázolási módjára, a dologi értékekről a formaértékre, a komoly igazságról és a törhetetlen erkölcsi követelményről a szépség harmóniájára. Ez többé-kevésbé következetesen, több-kevesebb tudatossággal történik, amíg végül is minden abban a szellemi irányban végződik, amely a tulajdonképpeni dologi igazságról, az ígyről és nem úgyról, az erkölcsi eszméről, a megkerülhetetlen vagy-vagyról mit sem tud, hanem csupán a formának és kifejezésnek tulajdonít jelentőséget. A dologi valóság, legyen az bármely természeti tárgy, vagy valami történelmi esemény, ember, fájdalom, vonzalom, munka, eszme, ha mindjárt a legmagasztosabb is, mint dolog jelentéktelen. Csak előfeltétele a kifejezésnek. Így az abszolút formának csak gyatra árnyképe jön létre, milyen, mi nélkül. Fény, fényforrás nélkül, cselekvés, erő nélkül. Annak számára, aki így gondolkozik, elveszett az alkotás mélysége és igazi nagysága. Hiszen az alkotást már nem annak fogja fel, ami valójában. A belső valóság tökéletes önkitárása. Még a formával szemben is igazságtalanul jár el, pedig csak ezt veszi tekintetbe. A forma lényege ugyanis abban áll, hogy a létezésnek éppen a lényegét fejezi ki.

0: Frédéric Chopin szerzeményét Rév Lívia játszotta. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitász. Új készenléti járművekkel segíti az utasokat a MÁV. Ukrajnában továbbra is nagy intenzitású harcok zajlanak a teljes frontvonal mentén. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő országgyűlési választáson. A döntést a Fidesz és a KDNP közös frakcióülése után jelentette be hétfőn Gulyás Gergely. A tanácskozáson arról is határoztak, hogy a két párt képviselői távol maradnak az országgyűlés teljes hétfői plenáris ülésétől, vagyis bojkotálják azt. Gulyás Gergely az ülésnapot a Magyar Demokrácia fekete napjának nevezte, mert szerinte a Tisza többsége olyan alaptörvénymódosítást készül elfogadni, amely súlyos határátlépést jelent. Megnyílt a jelentkezés a Déri Népprogram Vitéz László alprogramjára. A Déri Népprogram hétfői MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 2026-27-es nevelési évben is ingyenes foglalkozások várják az óvodásokat. A kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában ismertesse meg a gyermekeket a magyar néphagyományokkal és a Báb Színház világával. A témanapokon a Báb előadásokat népzene, néptánc és kreatív foglalkozások egészítik ki. A program 2024-es indulása óta 190 településre jutott el, csaknem 8800 óvodás részvételével. További részletek a Déli Népprogram hivatalos honlapján olvashatók. Nem kapta meg a 2026 márciusában beígért elkülönített 10 millió forintos állami támogatást a transzplantációs alapítványa megújított életekért. A források hiánya miatt az idei hagyományos balatoni rehabilitációs táborukat is csak bizonytalan pénzügyi háttérrel tudták megszervezni, mondta el Szalamanov Zsuzsa, az alapítvány elnöke, akit a héten történtben Pécsi Krisztina kérdezett.
2: Minden évben kérünk a minisztériumoktól támogatást. A családügyi államtitkárságtól is kértünk, minden évben kapunk is, és kérünk az egészségügyi államtitkárságtól is, és ebben az évben írásban kaptunk 10 millió forintot, amit három programra használhatunk fel, a táborozásra, a világnap megrendezésére, és egy transzplantációs fórum megrendezésére, és végül nem kaptuk meg a pénzt.
3: Ez mennyiben befolyásolja az alapítvány jövőjét?
2: Nagyon súlyosan befolyásolja. Nagyon súlyosan. Erről készült egy TV interjú, és hát fantasztikus volt, mert még egy óra se telt el, és a számlánkon volt 2 millió forint. Ezt egy hölgy és a fia a saját pénzükből, nem cégpénzből, saját pénzükből egy órán belül 2 millió forintot átutaltak. Jöttek kisebb adományok is, 5-10 ezer, 20 ezer, 50 ezer forint. Hát ez a 10 milliót nem tudja pótolni. Természetesen írtunk az új egészségügyi miniszternek és államtitkárnak, hogy nem is azt várjuk, hogy most ebben a pillanatban nézzenek utána és utalják, csak annyit, hogy biztassanak azzal, hogy megnézik és a jogosnak találják, akkor természetesen ki fogják fizetni. Nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb csak kapunk rá választ.
0: Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
4: A gyermekek online védelmére hívta fel a figyelmet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. A szervezetek szerint az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel továbbra is komoly kockázatot jelent, miközben az elkövetők módszerei folyamatosan változnak és egyre kifinomultabbá válnak. Az NMHH által működtetett Internet Hotline-hoz nemrég egy új típusú, különösen aggasztó online visszaélési formával kapcsolatos panasz érkezett. A bejelentést egy aggódó szülő tette, miután észlelte, hogy kiskorú gyermeke Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorú felhasználóval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet közös közleményében fontosnak nevezte, hogy a gyermekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos felületein és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Azt tanácsolták a fiataloknak, hogyha valaki azt kéri, hogy a beszélgetéseteket tarts titokban, tekintsd figyelmeztető jelnek, a titok ugyanis mindig az elkövetőnek kedvez. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani a személyes adatokat, fényképeket vagy videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei és kapcsolatai iránt. Ismertessék meg velük az online manipuláció és bizalomszerzés tipikus jeleit, gyanús kapcsolatfelvétel esetén mentsék el az üzeneteket, készítsenek képernyőfotókat, mert azok később bizonyítékként szolgálhatnak. Megjegyezték, hogy az elkövetők gyakran használják az empátia vagy a lelki támogatás látszatát arra, hogy bizonytalan, kiszolgáltatott gyermekek bizalmába férkőzzenek. A tudatosság, a nyílt kommunikáció, a korai jelzések felismerése kulcs szerepet játszik a gyermekek védelmében.
0: Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a Katolikus Caritas hétfőn az MTI-vel. A segélyszervezet azt írta, hogy új nemzetközi fejlesztési programot indított Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola támogatására. A Caritas két tanterem és egy alapvető higiéniai létesítmények kialakítását tervezi, és arra kéri a jószándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Új készenléti járművekkel segíti az utasokat a MÁV rendkívüli helyzetekben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook bejegyzésében közölte, hogy az első utastájékoztatási járművek már szolgálatba álltak. Feladatuk, hogy forgalmi zavar esetén minél gyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utasok tájékoztatását. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasúttársaság is hasonló rendszert működtet. Megnövekedett zajhatásra kell számítani hétfőtől csütörtökig több település térségében, mert a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre. A dandár tájékoztatása szerint naponta délután 6 és éjfél között lehet hangosabb a repülőgépek zaja Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és több környező település felett. A repülések az éves kiképzési terv részei a piloták felkészültségének fenntartását és a légtérvédelem biztosítását szolgálják. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítása érdekében a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a szakszervezet. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök a True Social internetes közösségi oldalán közölte, hogy a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Ukrajnában továbbra is nagy intenzitású harcok zajlanak, a teljes frontvonal mentén az elmúlt 24 órában ismét kölcsönös dróncsapások érték a hátországot, miközben Kijevben kormányzati átalakításokra készülnek. Nyíri Kata jelenti.
5: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kormányzati átalakítást készít elő. Az értesülések szerint miniszterelnöknek Szerhij Koreckijt a Naftogáz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját kérte fel. Az államfő szerint az új kabinet legfontosabb feladatai az energetikai rendszer felkészítése a télre, a gazdaság stabilitásának megőrzése és a nemzetközi támogatások hatékony felhasználása lesznek. Emellett Zelenszkij újabb 90 nappal meghosszabbítaná a hadi állapotot és az általános mozgósítást. A harctéren továbbra is Kelet-Ukrajna számít a legveszélyesebb térségnek. Az ukrán vezérkar szerint az orosz hadsereg folyamatos támadásokat indít a Donyecki területen, elsősorban Pokrovszk, Liman és Kupjanszk irányában. Az ukrán erők azt állítják, hogy sikerült feltartóztatniuk a támadások jelentős részét, ugyanakkor a frontvonalon változatlanul rendkívül nagy a nyomás. És mindkét fél jelentős drón, tűzérségi és légieszközöket vett be. A háború egyre inkább a hátországban zajló csapásokról is szól. Az ukrán biztonsági szolgálat drónjai az éjszaka folyamán orosz katonai és logisztikai célpontokat támadtak. A közlések szerint járőrhajók, kompok, üzemanyagtárolók, raktárak és más ellátó létesítmények kerültek célkeresztbe, több helyszínen nagy tüzek keletkeztek. A cél az orosz hadsereg ellátási útvonalainak és üzemanyagkészleteinek gyengítése volt.
0: Varsóban létesül az Európai űrügynökség új űrbiztonságra szakosodó központja, jelentették be hétfőn a lengyel fővárosban. Az Európai űrügynökség főigazgatója szerint ez lesz az ügynökség első ilyen intézménye egy új tagállamban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kiemelte, a központ a biztonságot, a válsághelyzetek kezelését és a határvédelmet is segítheti. Lengyelország emellett az ügynökség forrásaiból megépíti első saját űrhajóját is. Romániában újabb kudarc az államfő és a pártelnökök egyeztetésén. Az értesülések szerint immár az államfő sem tartja kizártnak az előrehozott választásokat. Gáspár Sándor tudósít.
6: A hétfő délelőtti bukaresti megbeszéléseken sem született megegyezés stabil parlamenti többségre támaszkodó, nyilván koalíciós kormány létrehozásáról. A megbeszélésen Váró Zsámpán Bukcsán, a romániai nemzeti kisebbségek frakciójának vezetője, illetve Kelemen Hunor, RMDS elnök elsőként kértek szót, amelyben az uniós alapok elérése érdekében kérték a megegyezést, amivel a szociáldemokraták, a liberálisok, meg a Románia megmentéseért kardoskodó Huszere mind egyetértett, ha az ő feltételeik alapján születik megegyezés, mert hogy kompromisszumot egyikük sem köthet. Az íre a pontot Szoringrindiánu PSD elnök tette föl,

0: is. A koordinátor a humanitárius műveletek függetlenségének tiszteletben tartását sürgette, írja az MTI. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! A főváros 5. kerületében tart a gázvezeték felújítás az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Ugyancsak a belvárosban várhatóan délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják az Apáczai Csere János utcát filmforgatás miatt. Ezért a 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a József Nádor tér, Vörösmarty tér és a Petőfi tér megállót. Péntek éjjel 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Móricz Zsigmond körtérről Kelenföld vasútállomás a 19-es és a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint az 58-as autóbusszal érhető el. A Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg. Varga Etele, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A Tapolca-Keszthely Balaton-Szentgyörgy szakaszon hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani reggel egy Balaton-Edericsi baleseti helyszínelés miatt. A Gyesev Nagykanizsa és Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszán biztosító berendezési hiba miatt 15-30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani. A késések mérséklése érdekében a Tópart express vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között. Máshol nem lassítják, nem korlátozzák a közlekedést forgalmi fennakadások. Rákospalota újpesti karbantartások miatt 19-ig módosult a menetrend a Szobi vonalon. Az S70-es jártók közül több kimarad. A nyugatiból péntekig az S70-es és Z70-es vonatok 5 perccel korábban indulnak. A nemzetközi vonatok jellemzően pár perccel később érkeznek, éjszakánként pedig a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok járnak. A másik Váci vonalon vasárnapig karbantartás miatt a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal kell utazni. Itt háromféle MÁV busz is jár. Az S71-es jelzésű buszok minden megállót érintenek, a G71-es buszok csak Fóton és Csomádon állnak meg, míg az X71-es buszok Fóttól express járatként közlekednek, máshol nem állnak meg. Ugyancsak pótlóbuszok közlekednek 15-én reggelig Kálkápolna és Kisköre, 17-ig Tab és Karád, 24-ig Mékút és Baja, 26-ig Orosháza és Kardoskút között. Ezen kívül augusztus végig Szerencsés Nyíregyháza között is pótlóbuszok közlekednek pályakarbantartás miatt, 21-ig pedig éjszakánként Szabadegyháza, Nagylók vagy Sárosd és Sárbogár között is pótlóbuszok szállítják az utasainkat. Péper Károly, Mávin Ford, viszont hallásra!
0: Hazánk időjárásáról. Kedden napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Főpírenk még egyszer, röviden. Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Új készenléti járművekkel segíti az utasokat a MÁV. Ukrajnában továbbra is nagy intenzitású harcok zajlanak a teljes frontvonal mentén. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Multidéző, Iványi Balást hallják.
4: 2026. július 14-e van, kedd, Isten éltesse Őrs és Stella nevű hallgatóinkat. Az Őrs egy török-magyar eredetű, régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfias, hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban S-selejtett változata, jelentése csillag. Július 14-én ünnepli az egyház Solano Szent

0: Ferenc ferences misszionáriust. A spanyol szerzetes a 16.-17. század fordulóján élt, és misszionáriusként Dél-Amerikában hirdette a kereszténységet. Peru, Bolívia és Argentína területén végzett lelkipásztori munkát, miközben igyekezett megismerni az őslakos népek nyelvét és kultúráját is. Kortársai rendkívüli szónoki képessége és embersége miatt tisztelték. A dél-amerikai missziók egyik legjelentősebb alakjaként tartják ma is számon. 1789-ben ezen a napon kezdődött meg a nagy francia forradalom, amikor a párizsi tömeg elfoglalta a Bastille erődbörtönt, amely a királyi önkényuralom jelképének számított. A forradalom kitörésének közvetlen előzménye volt, hogy 16. Lajos király elbocsátotta a népszerű Necker pénzügyminisztert, miközben csapatokat vont össze Párizs körül. A Bastille elfoglalása hamarosan az egész országra kiterjedő politikai és társadalmi átalakulás jelképévé vált. 1804. július 14-én adományozták először a francia becsületrendet, amelyet Bonaparte Napóleon két évvel korábban alapított. A becsületrend Franciaország legmagasabb állami kitüntetése, amelyet katonai és polgári érdemek elismeréseként adományoznak. Az elmúlt több mint két évszázad során katonák, tudósok, művészek és közéleti személyiségek ezrei részesültek benne. Számos magyar személyiség is megkapta ezt az elismerést. 1849. július 14-én Bácskában, Kishegyes közelében a Vetter Antal vezette magyar seregek döntő győzelmet arattak Jelasics Horvátbán irányítása alatt álló császári csapatok felett. A harcokban jelentős szerepet játszott Guyon Richard is, aki korábban a branyiszkói áttörés egyik hőseként vált ismerté. A Kishegyesi csata a magyar szabadságharc utolsó győztes ütközete volt. Bár a honvédség ekkor még jelentős sikert ért el, az ország ellen felvonuló osztrák és orosz túlerő miatt a szabadságharc helyzete egyre nehezebbé vált. Ugyanezen a napon Kossuth Lajos és Nikola Balcescu aláírta a magyar-román megbékélési tervezetet. A megállapodás célja az volt, hogy lezárja a magyarok és románok közötti fegyveres konfliktusokat és együttműködést teremtsen a szabadságharc védelmében. A tervezet széleskörű nyelvi, vallási és önkormányzati jogokat helyezett kilátásba a románság számára. A gyorsan változó hadi helyzet miatt azonban a megállapodás végrehajtására már nem maradt idő. 1865. július 14-én brit és francia hegymászók csoportja elsőként érte el a 4478 méter magas Matterhorn csúcsát, Peter Taugwalder és fia svájci hegyi vezetők segítségével. A siker egy évek óta tartó versengés végére tett pontot, hiszen a hegy meghódításáért az angol Edward Wimper és az olasz Jean-Antoine Carrel csapata is küzdött. Wimper végül a svájci oldalról megelőzte riválisát, és elsőként jutott fel Európa egyik legnehezebben megmászható hegyére. A diadalt azonban tragédia árnyékolta be. A leereszkedés során a mászócsoport négy tagja vesztette életét. A Matterhorn első megmászása így egyszerre vált a hegymászás egyik legnagyobb sikerévé és legismertebb katasztrófájává. 1889. július 14-én Párizsban megnyílt a második internacionálé kongresszusa. A Nemzetközi Szocialista Szervezet egyik legfontosabb döntése az volt, hogy május 1-jét a munkások nemzetközi összefogásának és szolidaritásának napjává nyilvánította. A határozat nyomán 1890-től a világ számos országában tartottak május 1-jei felvonulásokat és megemlékezéseket. Az ünnep később sok államban hivatalos munkaszüneti nappá vált.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon. Ámen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Csató Béla, nyugalmazott plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te.
0: Szeretett testvéreim, Lelészi Szent Kamin áldozó pap emléknapja van, amikor a szentmisénkben imádkozunk elhunyt Ágnes, elhunyt Ernő szülőkért és családjukért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

könyörögjünk. Istenünk, Te Szent Kamil áldozó papot felkészítetted, felékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd reánk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Történt pedig Áháznak, Júda királyának napjaiban, aki Joatámnak, Oziás fiának volt a fia, hogy Rászín Szíria királya, továbbá Pekah Remália fia, Izrael királya, elindult megostromolni Jeruzsálemet. Dávid házának megvitték a hírt, hogy a szír hadsereg már Efraimban táborozik. A király és a nép szíve a hírtől úgy megremegett, ahogy a széltől megremeg az erdőfáin a levél. Izaiás prófétának akkor ezt parancsolta az Úr. Menj Áház király elé, a felső tó vízvezetékének végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra, és vidd magaddal fiadat, Sear Jášubot. Így szólj Áházhoz, ne félj, légy nyugodt. Szíved ne remegjen ettől a két füstölgő üszkös fadaraptól, a szíriai Rászintól és Remália fiától, aki most gonosz tervet szőttek ellened. Ők azt mondták, vonuljunk fel Júda ellen, félemlítsük meg, ragadjuk el, és tegyük királyává Tábel fiát. Halld az Úr szavát, ez nem következik be, ez nem történik meg. Damaszkusz csupán Szíria fővárosa marad, Raszín is csupán Damaszkusz királya. 65 év múlva összeomlik Efraim, s nem lesz többé nép. Szamária csak Efraim fővárosa marad, Remália fia meg csak Szamáriának ura. Ha nem hisztek szavamnak, nem maradhattok fenn. Ez az Isten igéje.
1: Istenünk örök időkre

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korodzaim, jaj neked, Becaida! Ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tírus és Szidon városának tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus szavai nagyon komolyak és nagyon kemények, amikor az ítéletről beszél. Vajon miért mondja azt, hogy tűrhetőbb sorsa lesz az elpusztult városoknak majd az ítéletkor, mint a saját korában élt Kafarnaumban, vagy egyáltalán mindenütt, ahol megfordult. Drága jó testvéreim, ez a kérdéskör az isteni kegyelemmel való együttműködés kérdése. Mi a kegyelem? A kegyelmet így határozza meg a hittanunk, a kegyelem Isten ingyenes ajándéka. Milyen területre szokott adni az Úristen ingyenes ajándékot? Mindenre. Például a reggeli felkeléshez, a napi tevékenységhez, a beszédhez, az énekhez, a játékhoz, és szörnyű kimondani, de így igaz, Isten hozzá kell járuljon az ő fenntartó erejével, még akkor is, amikor bűnt követünk el. Ez a bűnnek a legsúlyosabb része. Istent, mintha kényszerítenők arra, hogy együttműködjön velünk abban, ami a mi kárhozatunkat okozza. Ezt az együttműködést nevezik Isten állandó kegyelmének ajándékának az életünkben. De ingyenes ajándék a szellemi képességünk. Ingyenes ajándék, és ezt megszentelő kegyelemnek nevezzük, hogyha saját magunk belátva bűneinket, bocsánatot kérünk Istentől, és Isten újabb kegyelemmel megbocsát, mint egy elveszi az ő igazi megszentelő kegyelmének az akadályát, bűneinknek sötét ernyőjét, ami nem engedné közelünkbe Isten megszentelő ajándékát. A kegyelemmel való együttműködés, tehát az Istennel való együttműködés minden területre ki kell, hogy hasson. Amikor az Úr Jézus prédikált, azzal kezdte az országának a megalapítását, amivel keresztelő János fejezte be az Ószövetség hirdetést, tartsatok bűnbánatot. Így kezdődik mindannyiunk életében a kegyelmi életnek a csírája, kezdete, s minél inkább együttműködünk az Istentől nekünk adott szellemi és lelki ajándékokkal, annál inkább telítődünk a Szentlélek Úristen szellemiségével. Így készülünk mi mindannyian, akik Krisztushoz tartozunk, az örök életre. Ezt az együttműködést, vagyis a legfontosabbat a bűnös ember részéről, a bűnök megbánásának mindvégig tartó megtagadását, tehát halálig tartó bűnbánattalanságot, visszautasítást, nevezzük Szentlélek elleni bűnnek, amelyre megmondotta Jézus, nincs bocsánat. Kedves jó testvéreim, így lenne röviden összefoglalni a kegyelemmel való együttműködést, vagy a kegyelem visszautasítását. Igen, Uram, vagy így, nem, ezt én nem akarom. Nem, én ezt másként cselekszem. És ennek a kegyelemmel való együttműködésnek a végső kimenetelem itt a Földön együttműködés az Istennel jelenti az együttlétet és az Isten színről színre való látását az örök boldogságban. Ez az a mennyei ajándék, aminek az alapján elképzelni se tudjuk, milyen gazdagságban lesz részünk, mert töretlenül szeretjük a végtelen szeretetet, birtokoljuk a teljes igazságot, és akarjuk a legfőbb jót. Ennek a visszautasítása minden bűn. Istentelenségnek örök folytatódása, az istentelenül való létezés, amit úgy hívnak pokol. A tennivalónk minden áldott nap jó, ha az esti órákban, vagy amikor szabadok vagyunk egy picit, felsoroljuk magunknak, hogy tudatosítsuk, ma milyen ajándékot kaptam Istentől, az életen kívül, az egészségen kívül, sőt, a betegségben mit kaptam, mire hívja fel a figyelmemet, milyen ajándékot kaptam, amikor szembeszálltak velem, amikor rosszat tettek és akartak számomra. Mind-mind ajándék, hogy észre térítsen, hogy mi az igazán szükséges. És felsorolni azt, hogy mit hanyagoltam el, mivel nem működtem együtt, vagy Isten őrizzen, mit utasítottam vissza. A napnak ilyenfajta lezárása, én azt hiszem, nem tévedek, az ember életének egyik legsikeresebb és legfontosabb imája. Imádkozzunk! Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszt halála és feltámadása által megváltson minket.
1: Úgy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy parancsait hűséges megtartásával utassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ne feledkezzél meg elhunyt Ágnes és Ernő testvéreinkről, és add meg a szükséges kegyelmet családjuknak, kérjük, Urunkat, kérünk téged.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el néped adományait, Urunk Istenünk, és add meg nekünk, hogy még fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, Szent Kamil példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében és a felebaráti szeretetben. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad. Hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, ami el nem jött.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbátorítva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Biztos.

Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy a szent misztériumokban megújulva kövessük szent Kamil példáját, aki téged fáradhatatlan buzgossággal tisztelt, és népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen.

harcot harcolva szenvedünk, Úr Jézus, kérünk, adj erőt. Egy háromságos Istenünk, most dicsőítünk tégedet,

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 37 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után, tudósít az MTI. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkottálta az országgyűlés hétfői ülését. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyház megyében, írja a Magyar Kurír. Az október 9-én kezdődő képzésre augusztus 15-ig jelentkezhetnek a plébániákon szolgáló 30 és 55 év közötti laikus férfiak. A képzés célja, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyház megye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. Megnyílt a jelentkezés a Déri Né program Vitéz László alprogramjára. A Déri Né program hétfői MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 2026-2027-es nevelési évben is ingyenes foglalkozások várják az óvodásokat. A kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában ismertesse meg a gyermekeket a magyar néphagyományokkal és a Bábszínház világával. A témanapokon a bábelőadásokat népzene, néptánc és kreatív foglalkozások egészítik ki. A program 2024-es indulása óta 190 településre jutott el, csaknem 8800 óvodás részvételével. További részletek a Déri Né program hivatalos honlapján olvashatók. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet hétfőn a Belügyminisztérium. A tárca arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az okmánycserét az utolsó pillanatra. A közlemény szerint a régi igazolványokat főként idős emberek használják, és a hatóság külön értesítést nem küld az érvényesség megszűnéséről, ezért a családtagok segítségére is számítanak. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítása érdekében a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a szakszervezet. Végül az időjárásról. Kedden napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra 41 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban nem közlekedik a 3-as villamos a Mexikói út és a Bosnyák tér között, illetve a 69-es villamos a Nagy Lajos Király útja, Czobor utca és a Mexikói út között. A Bosnyák tér és a Mexikói út között pótlóbusszal utazhatnak. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, és lassulás tapasztalható a 10-es főút bevezető szakaszán a városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, illetve az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhely és a Szerencs utca között, valamint az Üllői úton is befelé a nagyobb csomópontoknál. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és délután 3 óra között a Szent Mihályi úton, a 15. kerületben a Rákos útnál áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással, ezért csak a két belső sávban tudnak közlekedni. A Salgótarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Megáldották a tatai páncélos dandár felújított kápolnáját, írja a Magyar Kurír. Ünnepélyes szertartás keretében áldotta meg a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár felújított kápolnáját július 6-án hétfőn Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök és Mészáros László dandártábornok, protestáns tábori püspök. A szertartáson a tábori püspökök Isten áldását kérték a kápolnára, valamint mindazokra, akik itt imádságban keresnek lelki megerősítést. A laktanya kupola épületében kialakított, felújított kápolna a dandár vallási és kulturális életének meghatározó helyszíne. Az ünnepség részeként a kápolna falára kerültek a különböző fegyvernemek védőszentjeit ábrázoló festmények, Szent Kristóf, Szent László és Szent Borbála képei. Rekord alacsonyra apadt a Dráva vízszintje, Eszéknél írja az Index. Sosem mértek ilyen alacsony vízállást a Dráván Kelet-Horvátországban. A szakértők szerint az egyre gyakoribb szélsőségek teljesen felborították a megszokott évszakos rendet. A Dunán szintén alacsony vízállást mértek. Budapesten akár gyalog be lehet sétálni a Margit híd középső pilléréig. A Ronyva-patak egy szakasza pedig teljesen kiszáradt. A szakértők szerint több kedvezőtlen tényező együttes hatása állhat az alacsony vízszint mögött. Az elmúlt évek során kevesebb hó halmozódott fel az Alpokban, amelyek a tavaszi olvadás során táplálják a folyók vizeit. A megszokottnál jóval kevesebb csapadékot mérnek, és a nagyobb esőzések is csak ritkán fordulnak elő. Úgy vélik, a jelenség egyre gyakoribb lesz, ami alapjaiban rajzolja át a térség folyóinak vízjárásáról évtizedek alatt kialakult képet. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. július 14-e kedd van. A zenés napköszöntőt Szabó Ágnes zenét.

0: Sorosodott lakatlan terület volt a Duna-Tisza közén, ahova ezeket a németeket kezdték el betelepíteni.
1: 8 óra 22 perckor a házunk táján, 8 óra 37 perctől Akvarell című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe, 8 óra 45 perckor pedig az Agrárvilág jelentkezik. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés nap köszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! A pápa küldötteként érkezik júliusban a Berdiscsivi Mária kegyhelyre Geleger érsek, olvasható a Magyar Kurírban. Július 19-én Berdiscsivbe Ukrajna nemzeti kegyhelyére látogat Paul Richard Geleger. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. A választók döntését hajtotta végre a Magyarországgyűlés az alaptörvény 17. módosításával, mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatón hétfőn kora este. Az MTI beszámolója szerint Magyar Péter közölte, a döntés eredményeként megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, úgymond a hatalom bebetonozásának korlátot állítottak, megerősítették az Alkotmánybíróság függetlenségét és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával a közvagyon visszaszerzésének alkotmányos alapját teremtették meg. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és meg is fogja tenni, olvasható Orbán Viktornak az országgyűlés által elfogadott alaptörvény módosítás hétfői végszavazása után közzétett Facebook posztjában. Soha nem fogják legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit, fogalmazotta a Fidesz elnöke. A volt kormányfő úgy vélekedett, ma a köztársasági elnökkel számolnak le, ezt holnap bárkivel megtehetik. Megtagadta Antal József örökségét az alaptörvény 17. módosításának elfogadásával Magyar Péter és szembefordult a polgári Magyarországgal, jelentette ki a kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője hétfőn a Fiumei úti sírkertben. Az MTI közlése szerint Rétvári Bence a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén, amelyen megkoszorúzták a néhai miniszterelnök síremlékművét, úgy fogalmazott, a kormányfő teljesen más irányba indul. Antal József polgári Magyarországot akart kiépíteni, Magyar Péter pedig önként épít ki. A korábbiakban jelzett sürgős eljárás helyett a rendes eljárási menetben folytatja az alaptörvény 17. módosítási tervezetének az államfőt érintő részéhez kapcsolódó kérdések vizsgálatát a Velencei Bizottság, közölte a Sándor Palota a honlapján hétfőn. Tudatták, ennek megfelelően a köztársasági elnök indítványait a legközelebbi plenáris ülésen októberben összevontan tárgyalja a bizottság. Súlyog Tamás álláspontja változatlan abban, hogy a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldására indokolt lett volna az alkotmánymódosítás benyújtása előtt a Velencei Bizottság véleményének bevárása és figyelembevétele. Végül az időjárásról. Napos időre készülhetünk, délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Reggeli riportunk következik, melyben ezúttal egy bácskai város történetéről szólunk, vagy inkább talán magáról Bácska történetéről. A Verbász egy bácskai kisváros dicső múltja és kálváriája című könyv alapján. A riporter Tóth János András.
1: Kis hazánk hallgatói közössége alig, hanem Verbászról, ha tud valamit, annyit tud, hogy ez egy délbácskai település, ami már a Trianon előtti időkben is csak szórványban volt magyar. Most mégis itt van egy nagyon vaskos, nagyon igényesen kivitelezett kötet a településről. Nagyon sokaknak fontos lehet, a felmenőiknek a múltját megtalálhatják benne. Nyilván szeretném kérdezni Cseresnyi és Magdolnát a Keskeny úton délvidéki tragédiánk 1944-45 alapítvány kuratóriumi elnökét, ennek a kötetnek a szerkesztőjét, a kötődéséről, illetve magáról a kötetről, hogy mi minden van ebben, de először talán Verbászt mutassuk be. Mit lehet tudni Verbászról? Mitől volt Verbász dicső?
2: Verbász már az őskorban létező település volt, és hát aztán Mária Terézia betelepítése, tehát dunamenti svábokat telepítettek be arra a vidékre, és az én kötődésem Verbászhoz annyi, hogy Kis József, a csatornaépítő, akinek Verbász felvirágoztatását, illetve nem csak Verbász, hanem egész Bácska felvirágoztatását köszönhetjük a mocsarak lecsapolásával, mert ez a török hódoltság után egy elmocsarasodott, lakatlan terület volt a Duna-Tisza közén, ahova ezeket a németeket kezdték el betelepíteni. Kis József volt a telepítési biztos, neki kellett levezényelni a betelepítést, és a ottani tapasztalatai révén hadmérnök volt egyébként a végzettsége Bécsben. A Katonai Akadémián végzett, az ő fejéből pattant ki, hogy ezt a területet csak úgy lehet megmenteni, ha a mocsarakat lecsapolják, és a Dunát és a Tiszát összekötik. Ez egy igen nagy terv volt akkoriban. A angol csatornák mintájára ő odautazott, tanulmányozta, és hát előállt ebben az ötlettel, amivel a császári udvar is igent mondott, egy ideig támogatták, és Kis József ott Verbászon a telecskei dombok végén, mert ez már a telecskei dombságnak a vége ez a terület, ott élt egészen haláláig, közben a csatorna megépült, ő még létrehozott ott egy részvénytársaságot, tehát gyakorlatilag a Bácska mezőgazdaságilag való felvirágoztatásának a véghez vívője volt, így váltak termővé a híresen jó bácskai földek. És hát Verbász, Óverbász, Újverbász két külön település volt annó, tehát ez csak a II. Világháború után egyesült Verbász néven. Ugorva a történelmen, ugye a csatornát 1813-ban adták át, tehát onnan datáljuk Verbász felvirágzását, és hát valóban egy nagyon komoly ipari várossá fejlődött a 19.-20. század fordulóján, már cukorgyár, olajgyár, bútorfeldolgozó, tehát egy hatalmas ipari településé nőtte ki magát, és hát Óverbásznak az utolsó Trianon előtti jegyzője volt a dédapám, tehát a verbászi kötődéseim igen mélyre gyökereznek. Neki volt 4 fiúgyermeke, egy leány, mind a 4-en ott éltek, verbásziak izzig vérig. Apám jött el, ő volt az, akinek el kellett onnan jönnie.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy Cseresnyi és Magdolna már nem Verbász szülöttje.
2: Nem, én már nem. A szüleim a 44-45-ös délvidéki vérengzések miatt onnan elmenekültek. Tehát én már nem ott születtem, a bátyám volt a család, az utolsó kis, aki ott született, mert én Kis Magdolnaként születtem, de mindig is megőrizték verbászi múltjukat. érdekesség és számomra a legnagyobb csoda, hogy amennyi veszteség érte a családot, mind anyagilag, mind erkölcsileg ott a délvidéken, soha egy panaszszavukat nem hallottam, mindig csak jót hallottam, de visszamenni már soha nem akartak, hiszen nagyapám tömegsírba volt, háborús bűnös a mai napig Szerbiába, bár én elindítottam a rehabilitációs eljárást, ami bűneként felrótták az, hogy a 44-ben a magyar időkben együttműködött a magyar hatóságokkal. Miért ne tette volna? Tehát ez nem egy főben járó bűn, és hát az pedig, hogy mindenféle bírósági tárgyalás, mint ahogy a többi 20-30-40 ezer délvidéki társát érte sors, őt is utolérte, tömegsírba végezte. Még nem tudtuk rehabilitálni, mert egész délvidékre vonatkozólag a Benes dekrétumokhoz hasonló jugoszláviai törvényt ugyan hatálytalanították, de az érvényét nem terjesztették ki. Tehát a törvényt eltörölték, de akiket akkor háborús bűnösnek nyilvánítottak, azok a mai napig háborús bűnösök. Ez a magyar sors. És hát a második világháború után, sőt már Trianon után elkezdődött a kálvária, a gyárak megszűntek, a csatorna elszennyeződött, egy virágzó, gyönyörű, hajozható csatorna lehetne, de nem, egy elszennyezett, koszos, bűzös, sok betegség okozója vízzé váltott. Évente születnek a tervek, hogy majd kitisztítják, majd szép lesz, majd jó lesz, de elképzelni nem tudjuk azokat az állapotokat, ami Verbászon egy temetőbe az utcákon van, mert ez egy európai szemmel nézve elképzelhetetlen a 21. században ilyen koszpiszok, mint ami felhúzódott a Balkán Szabadka vonaláig.
1: Még egy rövid kérdést Verbásszal kapcsolatban engedjen meg. Milyen híres szülőtjei vannak, akik nem ismerik, kin keresztül lehet ismerős nekik Verbász?
2: Verbászon nagyon sok híres ember született, például népszerű énekesünk Ruzsa Magdi is ott született, bár ő nem ott élt, de mivel Verbászon van kórház, szomszéd telep, Kishegyesi egyébként, ott született. Rőri Géza, a Kossuth Díjas színész, neki az édesapja született ott, ő onnan származtatja magát, neki már a nagyapja jött el talán onnan, de az édesapját még biztosan tudom, 33-ban Verbászon született. Úgyhogy igen, a könyvnek talán egyik hiányossága, hogy a híres verbásziakat nem vettük számba.
1: Azért akkor inkább beszéljünk a könyv gazdagságáról. Ugye itt komoly nagy fejezetek vannak, ezekről szóljunk, illetve ezeknek a szerkesztőiről, hogy hogyan állt össze, mert rengeteg mindent megtalálhattunk a kötetben.
2: Ugye az alapítványunk, ugye a könyvnek a kiadója az a 44-45-ös vérengzések irodalmával, történelmi kutatásaival foglalkozik, és tulajdonképpen a eredeti tervünk az volt, hogy Verbász áldozatait dolgozzuk föl. Verbászon a áldozatok, ha összevesszük a német, a magyar áldozatokat, azért több mint 500 tömegsírba végzett embert tudtunk számba venni.
1: Ugyanakkor akkoriban, ha jól tudom, 5-6 ezer fő volt a verbászi lakosság.
2: Igen, olyan 7-8 ezerrel tesszük az akkori lakosságot. Elképesztő nagy szám. Talán azt lehet mondani, hogy Verbász az egyik legtöbb áldozatot felmutató hely, de ez a kötet számba veszi a zsidó áldozatokat is, számba veszi a szerb áldozatokat, számba veszi a második világháborúba elhunyt, hiszen például a verbászi magyarok bevonultak a német hadseregbe is, a magyar hadseregbe is, a szerb hadseregbe is. Tehát egy elképesztő széles terület volt az, ahol a halottakat szedte a második világháború. És amikor ez a kötet elkészült, és meg kell említeni Matuska Márton elévülhetetlen munkáját, hiszen ő nagyon régóta gyűjtötte a visszaemlékezéseket, áldozatokat, volt neki egy úgynevezett Verbász dossziéja is, ezt ő a mi rendelkezésünkre bocsájtotta.
1: Ugye ő még a túlélőkkel beszélgetett, talán 2 éve, hogy nincs közöttünk.
2: Pontosan, igen, most már 2 éve, hogy elveszítettük a Mártont, de ebbe a könyvbe ő még tevőlegesen részt tudott venni, és nagy segítség, és nagyon várta, hogy megjelenjen. De ahogy jöttek az anyagok, összeálltak az áldozati listák, találtunk egy ma is Verbászon élő fiatal embert, aki megírta Verbász történetét a kezdetektől kezdve, és akkor kialakult egy monográfia. Utána akkor időrendbe raktuk az egész kötetet, tehát nem egy 44-45-ös áldozatokról szóló könyv lett, hanem egész Verbász története, és hogy ott ami Verbászon a két háború között történt, ott olyan emberi sorsok, történetek kerültek a könyvbe, hogy tényleg mindenkinek tudom ajánlani, mert egy hatalmas példa a síró-rívó nemzetünknek, hogy micsoda sorsok és életek voltak itt a mai napig, mert aki még ma is ott él magyarként és próbálja megtartani a magyarságát, azelőtt kalapot kell emelnünk.
1: Hát ez végszónak is remek lenne, bármi szomorú, de azért ebben a kötetben, talán pontosan abból adódóan, hogy szerbek, németek és magyarok által lakott városról szól, fölvonul az összes történelmi egyház is. Azoknak a templomait is itt megismerhetjük.
2: Igen, a kötet utolsó részében a templomok története érdemelt ki egy külön fejezetet, hiszen Verbászon a mai napig minden egyház működik, tehát van római katolikus, református, evangélikus, görögkatolikus, pravoszláv, zsidó, a zsinagógát lebontották, annak a helyén most épült egy elképesztő monumentális ortodox templom, úgyhogy élnek, működnek, ha kis létszámmal is, de működnek. Paracki László vette ezeket számba, ő egy ma is ott élő újságíró, neki is hálásak vagyunk, ezt sem lehetett kihagyni a könyvből, tehát így alakult ki egy ilyen nagyméretű, és hát a Verbászi Zoltánnal ketten raktuk össze, a Zoltán nagyon sokat dolgozott, és a előtörténetek, a történelmi kutatások, a fotók, nekem is hatalmas fotógyűjteményem van, de a Szerencsi Képeslap Múzeumtól kezdve mindenhonnan, amit a Nemzeti Levéltárba fellelhető térképek, dokumentumok bekerültek a kötetbe.
1: Köszönöm szépen, egy nagyon komoly és vaskos kötet, súlya is van, fizikálisan is. Ennek fényében is kérdezem, lehet-e rendelni, hogyan juthatunk hozzá?
2: A www.keskenyut.hu honlapon megtalálható az összes kiadványunk, ott e-mailben lehet megrendelni, postázzuk, Budapesten érte lehet jönni, ez a Verbászi kötet Szabadkán, Verbászon is megkapható, de minden információ rajta van a honlapunkon, kiadványaink címszó alatt.
0: A Verbász, egy bácskai kisváros dicső múltja és kálváriája című könyvről a kötet szerkesztőjével, Cseresnyés Magdolnával Tóth János András beszélgetett.

0: 8 óra 22 perc. A Zsoltárok könyve azt írja, az Úr füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet minket. Isten megmutatja nekünk az utat, ahol pihenésre lelhetünk. Csak fogadjuk el a hívását, a kikapcsolódásra, a feltöltődésre. A házunk táján műsorában fehérvári lelkipásztorok osztják meg gondolataikat a nyári szabadságról, amely nem csak biológiai, de mentális életszükségletünk is. Spányi Antal püspököt Berta Kata kérdezte fáradt idegrendszerünk felfrissítéséről, a nyári lelki gyakorlatok jótékony hatásairól, és arról, hogyan juthatunk el feszültségeinkből Isten békességébe, amely minden értelmet meghalad.
1: Mindenki természetesen várja a pihenés idejét, és ez jogos is, hiszen aki becsületesen helytáll a munkában, aki megpróbál otthon is helytállni a családja körében, helytáll a munkahelyén, annak szüksége van arra, hogy egy kikapcsolódás, egy feltöltődés ideje is eljöjjön ebbe az olykor monotonná váló helytállásban. Én azt gondolom, hogy a gondokat egy kicsit ki tudjuk kapcsolni, a nehézségeket tudjuk némileg magunk mögött hagyni, megtehetjük ezt, és segít ebben az, hogy új élményekkel, új körülményekkel tudunk találkozni, hogy sikerül kikapcsolódni abból, amiből a gondjaink, a nehézségeink, mindaz, ami talán teher az évközben, ott volt a lelkünkön és ott volt a vállunkon. Mégis azt gondolom, hogy a szabadság ideje, akármennyi is ez az idő, ebből jó volna, hogyha találnánk egy kis időt arra, hogy csöndben, nyugton maradjunk, hogy a lelkünk utolérjen bennünket. A nagy rohanásban az ember észre sem veszi, de lelketlenné válik. Elvégzik a dolgunkat, elmondjuk az imáinkat, mindent megteszünk, de valamiféleképpen mégis azt hiszem, hogy éppen a lényeg, mi magunk leszünk egy kicsit távolabb attól az eseménytől, attól a találkozástól, amiben magunkat ajándékként kellene megélnünk és ajándékot odaadni valakinek, egy családnak, odaadni embereknek, akikkel találkozunk. Hogyha utolér a lelkünk bennünket, akkor már el tudunk gondolkozni azon, hogy merre tart az életem. Hogy bele megyek, mint egy búgócsiga, ugyanabba a körbe, és magunk körül futunk, rohanunk, vagy pedig van célunk, és afelé törekszünk, és megpróbálunk mindent ebben a távlatban, ennek a valóságában megtapasztalni és megélni. Hogyha ezekkel az alapvető dolgokkal erre szánunk időt és tisztába jövünk, akkor azt hiszem, hogy másképp fogunk nézni a gondokra, másképp nézünk a lehetőségekre, és sikerülni fog úgy feltöltődni, akármennyi idő szabadság alatt, sikerül úgy megélnünk az Istentől is ajándékba kapott élményeket, hogy új emberként tudunk beleállni abba a munkába, ami a hivatásunk, ami a megélhetésünk, beleállni abba a kötelesség teljesítésbe, ami szeretetből fakad, ami a család körül adódik. Kívánok mindenkinek így kellemes, áldott szabadságot, feltöltődést, boldog napokat!
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A pápa küldötteként érkezik júliusban a Berdicsivé Mária kegyhelyre, Geleger érsek, olvasható a Magyar Kurírban. Július 19-én Berdicsivbe, Ukrajna nemzeti kegyhelyére látogat Paul Richard Geleger érsek. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leo pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. A választók döntését hajtotta végre a Magyarországgyűlés az alaptörvény 17. módosításával, mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatón hétfőn kora este. Az MTI beszámolója szerint Magyar Péter közölte, a döntés eredményeként megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Úgymond a hatalom bebetonozásának korlátot állítottak, megerősítették az alkotmánybíróság függetlenségét, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával a közvagyon visszaszerzésének alkotmányos alapját teremtették meg. A korábbiakban jelzett sürgős eljárás helyett rendes eljárási menetben folytatja az alaptörvény 17. módosítási tervezetének az államfőt érintő részéhez kapcsolódó kérdések vizsgálatát a Velencei Bizottság, közölte a Sándor Palota a honlapján hétfőn. Tudatták, ennek megfelelően a köztársasági elnök indítványait a legközelebbi plenáris ülésén októberben összevontan tárgyalja a bizottság. Súlyog Tamás álláspontja változatlan abban, hogy a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldására indokolt lett volna az alkotmánymódosítás benyújtása előtt a Velencei Bizottság véleményének bevárása és figyelembevétele. Végül az időjárásról. Napos időre készülhetünk, délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc. Közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, és úgy szintén a 10-es főúton a városhatár előtt, aztán a folytatásban a Bécsi úton is. A 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt számítsanak némi lassulásra, a Szélkálmán tér környékén is erősödik a forgalom, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál fennakadást tapasztalhatnak, illetve a Műegyetem rakparton a Petőfi híd közelében észak felé és a budai alsó rakparton ugyancsak a Petőfi hídnál északi irányban kell lassulásra készülni. Akadozik a haladás az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál és a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalujza térig, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként. Tart a gázvezeték felújítása belvárosban az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületre kell számítani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Megáldották a tatai páncélos dandár felújított kápolnáját, írja a Magyar Kurír. Ünnepélyes szertartás keretében áldotta meg a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár felújított kápolnáját július 6-án hétfőn Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök és Mészáros László dandártábornok, protestáns tábori püspök. A szertartáson a tábori püspökök Isten áldását kérték a kápolnára, valamint mindazokra, akik itt imádságban keresnek lelki megerősítést. a laktanya kupola épületében kialakított, felújított kápolna a dandár vallási és kulturális életének meghatározó helyszíne. Az ünnepség részeként a kápolna falára kerültek a különböző fegyvernemek védőszentjeit ábrázoló festmények, Szent Kristóf, Szent László és Szent Borbála képei. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje, Eszéknél írja az Index. Sosem mértek ilyen alacsony vízállást a Dráván Kelet-Horvátországban. A szakértők szerint az egyre gyakoribb szélsőségek teljesen felborították a megszokott évszakos rendet. A Dunán szintén alacsony vízállást mértek. Budapesten akár gyalog be lehet sétálni a Margit híd középső pilléréig. A Ronyva-patak egy szakasza pedig teljesen kiszáradt. A szakértők szerint több kedvezőtlen tényező együttes hatás állhat az alacsony vízszint mögött. Az elmúlt évek során kevesebb hó halmozódott fel az Alpokban, amelyek a tavaszi olvadás során táplálják a folyók vizeit. A megszokottnál jóval kevesebb csapadékot mérnek, és a nagyobb esőzések is csak ritkán fordulnak elő. Úgy vélik, a jelenség egyre gyakoribb lesz, ami alapjaiban rajzolja át a térség folyóinak vízjárásáról évtizedek alatt kialakult képet. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenésnap köszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 37 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 3 órai hírek után jelentkező Akvarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
1: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban szólunk a hazánkban történt olajfúrások során véletlenül megtalált gyógyvizek egyikéről, melynek történetét kiállítás mutatja be. A Vas vármegyei Bükkfürdőn Zsoldos Szilvia készített riportot. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsánk rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig Győrbe invitáljuk Önöket, a Széchenyi térre, a Cucor Gergely Bencés gimnázium tetőterébe, ahol az iskola 400 éves működéséről látható tárlat. Az intézmény múltjáról Dömötör Mihály öregdiákot kérdezte szerdahelyi Csongor, előjáróban itt ebből a felvételünkből adunk egy rövid részletet.
2: Ebbe a tanévbe, tehát a 2026-27-es tanévbe fogunk belépni, a gimnázium 400. tanévébe, 1626-ban kezdték meg itt a jezsuiták az oktatást, és szeretnénk ezt a 400 évet bemutatni a nagy közönség számára, főként olyan embereknek, olyan csoportoknak is, akik nem kötődnek esetleg a gimnáziumhoz, nem járnak ide hozzánk a templom, de mégis őnekik is tudjunk valamit a mi történelmünkből, a mi közösségünkből, a mi gimnáziumokból adni. Az elmúlt évszázadokat próbáltuk interaktív módon, kicsit játékosan, történeteket kiemelve bemutatni, külön szentelve a jezsuitáknak. Tehát fönn a templom valamikori oratóriumában szentelünk egy kis tárlatot a jezsuita időszaknak, ami körülbelül 150 éve tölelt fel itt Győrben, amikor is Mária Teréz ugye 1774-ben feloszlatja a birodalmon belül, és utána ugye 15-20 év múlva pedig első Ferenc császár ugye a bencieseknek adja ezt a helyet, de szeretnénk ezt a jezsuita időszakot, ami egy nagyon innovatív és egy nagyon társadalmi és egy nagyon hasznos időszaka volt Győrnek. A jezsuitáknak nagyon sokat köszönhet Győr városa, az ideérkezett kultúra, a tudomány, akkor a vallási életnek a megújításába végzett munkájukat. Győr a török kor után újjáépítésben nagyon sokat kamatoztatott belőle, szeretnénk ezt is bemutatni, természetesen a gimnáziumnak a történetén keresztül.
1: Dömötör Mihály Bencés öregdiákot hallották. A vele készített teljes riportunkat, valamint a Bükkfürdőt bemutató tárlatról szóló beszélgetésünket és kultúrmorzsánk rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Akvarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
0: A mai Akvarellt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Agrárvilág. Hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lóránt.
2: Az egész országban dolgoznak a kombájnok, gőzerővel zajlik az aratás. Az árpát már betakarították, most a búzán és a repcén a sor. A nagy hőség miatt a legtöbb gazda átlag alatti termésre számít, miközben a felvásárlási árak is rendkívül alacsonyak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogyi elnöke Madarász Zoltán összegez.
3: Nagyon korán indult az idei esztendőben az aratás. Június 12-13-a volt, amikor természetesen a vármegyében különböző helyszíneken, de elkezdődött az árpa aratása, és arról tudok beszámolni,

0: nulla felében tartunk, ahogy mi ezt látjuk aratásban. 5,3-5,4 tonna per hektáros átlagokról számoltak eddig be a gazdáink. Természetesen itt is a Vármegye északkeleti aszálytól jobban sújtott részén alacsonyabbak sajnos, míg a Dráva völgyében, ahol több volt a csapadék, ott egy kicsit magasabbak. Azonban úgy érzem, ahogy a gazdatársakkal beszélgetek, hogy nem is feltétlenül csak a betakarított termés mennyisége az, ami aggodalomra okot adó tényező a jelenlegi helyzetben, sokkal inkább a felvásárlási árak azok, amik a gazdálkodást nehézzé és nem nagyon jövedelmezővé, sőt helyenként veszteségessé teszik. Sajnos azt látjuk, hogy a tonnánkénti akár árpáról, akár búzáról beszélünk, felvásárlási árak ötössel kezdődnek, tehát még a 60 ezer forintos tonnánkénti árat sem nagyon kínálják a kereskedők.
1: Az érdekvédő azt mondja, azok a területek vannak kedvező helyzetben, ahol megoldott az öntözés.
0: Az öntözés mindenhol hasznos lehetne. Somogyról ugye tudni kell, hogy a Balaton mint egy korona a Vármegyén helyezkedik el, azonban ott is olyan vízszint van, hogy a Balatonból is több mint 40 centiméternyi víz hiányzik, és a hőségben nagyon jelentős a párolgása, tehát ott a turizmus prioritást élvez, tehát onnan semmiképpen nem tudunk öntözni. Ami a Vármegye másik oldala, tehát a Drávában, Baranyában, részben Somogyot érintve valósult meg egy öntözési projekt. Ott viszont kérdés az, hogy a Dráva felső szakaszáról mennyi víz érkezik, tehát ahogy aszályos időszakot élünk meg mi Magyarországon, ugyanúgy Ausztriában, Szlovéniában, Olaszországban sem volt sok hó, tehát nincsenek nyári nagy csapadékok, úgyhogy a Dráva vízhozama is meglehetősen alacsony, és ugye azt is tudnunk kell, hogy föntebbi szakaszain nagyon sok víztározó van, és ezzel Ausztria, Szlovénia, Horvátország szabályozza azt a vízmennyiséget, ami egyáltalán a magyarországi szakaszára jut a folyónak. Tehát azt kell mondjam, hogy Somogy öntözés szempontjából kifejezetten hátrányos helyzetben van, hiszen nincsenek olyan nagy folyók, nagy tavak, a nagy víztározók, amikből öntözni lehetne, ezért mindenki a bízik benne, hogy a Jóisten ad esőt, és azzal tudunk gazdálkodni.
1: Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a szakmai szervezetekkel közösen azon dolgozik, hogy megfelelő mennyiségű szálas takarmányt tudjanak biztosítani az egész országban, közölte a napokban az Agrárgazdaságért felelős államtitkár. Molnár János elmondta, jelenlegi tudásuk szerint egyes területeken több, máshol kevesebb széna van, így most a szaktárca a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségével, valamint a MAGOSZ képviselőivel egyeztetik a logisztikai teendőket. A tartós szárazság és a nagy forróság miatt ugyanakkor a szabadtéri tüzek is megszaporodtak. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője Mihályka Szabina összegez.
2: Mintegy 136 szabadtéri tűzhöz riasztották tavaly év első fél évében a somogyi tűzoltókat, idén 40-nel kevesebb esethez. Ezek többségében mezőgazdasági jellegű tűzesetek voltak, sőt három esetben még az aratást végző gépek is károsodtak a tűz következtében. De ezt hozzá kell tenni, hogy kétszer akkora terület égett le, tehát mintegy 283 hektár vált a tűz martalékává már idén. A gazdáknak nagyon fontos, hogy az aratás előtt mindig ellenőrizniük kell az aratást végző gépeket, az elektromos vezetékek szigetelését, az akkumulátor szigetelését, és bármilyen hiányosságot vagy hibát észlelnek a gépeknél, akkor azt azonnal korrigálni kell, hiszen akár az egész éves munkájuk válhat a tűz martalékává. Azt is hozzá kell tenni, hogy az állampolgárok figyelmét is fel kell hívni arra, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tehát az erdőkben, még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet rakni, szalonnát sütni ebben az időszakban. Illetve az erdők 200 méteres körzetében. Belterületen a növényi zöld hulladék égetése engedélyezett, amennyiben erre az önkormányzat engedélyt ad. Tehát, hogyha az önkormányzat rendeletben meghatározza, hogy mely napokon, mely időintervallumokon belül el lehet égetni a növényi zöld hulladékot, akkor szabad. De ez csak a növényi zöld hulladékra érvényes, tehát a kommunális hulladékot, tehát amit a háztartásban találnak, szemetet, az tilos elégetni.
1: A Nemzeti Agrárgazdasági

0: kamara az elektronikus gazdálkodási napló szabályainak módosítását javasolja, több rugalmasságot szeretne ugyanis a rovarölőszeres kezelések elektronikus rögzítésénél. A jelenlegi rendelet értelmében a 10 hektár felett gazdálkodóknak a szántóföldeken végzett permetezéseket a munkavégzést követő 24 órán belül kell rögzíteniük a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felületén. Ez azonban az érdekvédők szerint különösen a kisebb gazdaságok számára jelent komoly adminisztratív terhet és növeli a hibázás kockázatát. Épp ezért a köztestület 30 napos feltöltési határidőt javasol.
1: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes és a technikus Csák Éva nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Kihirdették a Bakony Bélé Szent Mauritius monostor önállóságát, írta a Magyar Kurír. Szent Benedek ünnepén július 11-én Bakony Bélben hirdette ki Hortobágyi T. Cyril, a Magyar Bencés Kongregáció prézesapátja, hogy a Szent Mauritius monostor önállóvá vált. A Bencés család képviselői és barátai együtt ünnepelték a történelmi jelentőségű eseményt, amelyen leleplezték a monostor nemzeti emlékhelyé nyilvánítását tanúsító stélét is. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Az MTI-hez hétfőn megküldött tájékoztatóban azt írták, az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Kiemelték, mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, kiemelten fontos a családtagok és a hozzátartozók segítsége. Kórházvezetői megbízásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfő este a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói, valamint a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói megbízását vonta vissza. A miniszter azt írta, az Országos Kórházi Főigazgatóság elkötelezett abban, hogy a vezetői munkaköröket nyilvános pályázat útján mihamarabb betöltsék. Újabb technológiai és szakmai mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Sebészeti Klinikája. Az intézmény endokrin sebészeti munkacsoportja a közelmúltban sikeresen elvégezte az első két minimálisan invazív, videóasszisztált pajzsmirigy műtétet, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MTI-t hétfőn. Közleményükben felidézték, az eljárás lényege, hogy a hagyományos nyaki feltárással járó műtétekkel szemben egy mindössze másfél-két centiméteres apró meccésen keresztül speciális endoszkópos optika és finom műszerek segítségével távolítják el a pajzsmirigy beteg részét. Hétfőre bizonyossá vált, hogy Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és így a következő brit miniszterelnök. Az MTI azt írta, annyi támogató sorakozott fel mögötte a frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök, a munkáspárt jelenlegi vezetője, június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatósági választásokon elszenvedett, súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált. Végül az időjárásról. Napos időre készülhetünk, délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján.
4: Sokan szeretnénk, ha nyári pihenésünk néhány hete szabad és gondtalan lenne. Jó nyarat szeretnénk teremteni magunknak, és joggal gondoljuk azt, hogy ennek kulcsa a jó tervezés. Ez azonban nem mindig működik így a való életben. Egy túlszervezett nyaralás után fáradtabbak is lehetünk, mint ahogy előtte voltunk. De joggal felmerülhet a kérdés, megpihenhetünk-e akkor, ha nem csinálunk semmit. Köszöntöm a hallgatókat, Berta Kata vagyok. A Szentírásban, Mózes könyvében olvashatjuk a felszólítást, 6 napon át végezd munkádat, de a 7. napon pihenj meg. Néha tudatosan döntünk úgy, hogy elhanyagoljuk a pihenést. Talán van egy új hobbink, amit szeretünk, vagy valami fontos dolog történik a munkahelyünkön. De csak bizonyos ideig tudjuk mindkét végén égetni a gyertyát. El kell fogadni a pihenésre való hívást, és tervbe kell venni a kikapcsolódást, tanácsolja Berze János, református lelkipásztor.
5: Valóban érdemes készülni tudatosan, tervezett, szervezetten, akár a nyárra, de természetesen az élet a sokszor átérje. Nekem a 4. Zsoltár jutott eszembe, annak a vége így szól, hogy nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek van bőven. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. De én azt gondolom, sokszor mindenre igaz, hogy általában a legjobb, legfinomabb dolgok az egyszerű dolgok. És szerintem ez a nyaralásra is igaz. Azért se érdemes túltervezni, mert nem csak ahogy fárasztó lehet, hanem sokszor átírja az élet, és az se jó, hogyha túlzsófolunk egy nyaralást, és egymást rángatjuk egyik helyre a másikra, és nincs idő találkozni, beszélgetni. Én azt gondolom, hogy úgy, mint az úrnapjának, a vasárnapnak, vagy a sábbátnak a lényege, a találkozás, az együttlét, az egymás társaságának, Istennel való közösségnek az élvezése. Tulajdonképpen a nyaralás is ez, hogy töltsünk időt egymással, végre beszélgessünk egymással, őszintén alakuljon a békesség, múljon a feszültség, és tényleg elérjük ezt a célt, hogy még a hőségben és békességben fekszem le, és el is alszom, mert tudom, hogy az életem dolga, te kezedben van, Istenem, és a közös dolgaink a családban is a te kezedben vannak, és hogyha hallgatunk rád, hogyha van szombatja, a család életünknek van nyaralása, ugye azt szokták mondani a szakemberek, hogy a házasságban ez legyen legalább heti 1 óra, havonta legalább 1 nap, és évente legalább 1 hét nyaralás. Hallgatunk ebben is Istenre, akkor egészen másképp fog telni, és tényleg nem a bulizás lesz a lényeg. Ugye sokan mondják, bárcsak jó lapokat látnánk, mondja a Zsoltáros, azaz lenne bőven mindenből, lenne pénzünk, lenne program, lenne sok minden, de nem ez fogja adni a békességet, meg nem ez fogja adni az örömet. És sokszor ugye az ételekben is egy egyszerű sütemény, vagy egy egyszerű házias étel sokkal finomabb, gyorsabb is, egyszerűbb is, meg finomabb is, mint amikor az ember valami bonyolult receptbe fog bele, és trendi dolgot akar csinálni. És ez szerintem a pihenésre is épp ugyanígy igaz, hogy legyen idő mindenre, ne kelljen kapkodni, legyen idő együtt lenni, nagyokat beszélgetni, együtt aludni. Természetesen jó programokat is lehet szervezni, ami bevállalható, ami kellőképpen szellős ahhoz, hogy le tudjunk ülni egy hideg ital mellé, üdítő mellé beszélgetni, vagy egy jót fagyizni, vagy egy jó cukiba elmenni. Hát ehhez azért kell egyfajta nagyvonalúság és elfogadása egymásnak, a másiknak. Természetesen van, amikor az a lényeg, hogy most nem én döntök, vagy nem én tervezem a programot, hanem hagyom magam, hogy az legyen, amit a házastársam vagy a gyerekeim szeretnének, és az legyen, amit ők akarnak, és ez is egy nagyszerű nyár tud lenni. Hát ezt kívánom még egyszer mindannyiunknak nyára, hogy nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek bőven van, mert békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Hát így legyen.
4: Gyakran mondják nekünk, hogy aki korán kell, az aranyat lel, de eljön egy pont, amikor túl sokat dolgozunk, tevékenykedünk, mert nem bízunk Istenben, csak a saját két kezünkben. Dolgoznunk kell, de nem tehetjük meg, hogy soha egy pillanatra sem állunk meg. A zsoltárokban arról olvashatunk, az Úr gondoskodik rólunk, álmunkban is ad eleget. Merényi Zoltán baptista lelki pásztor szerint a megállás, a pihenés évközben is fontos, sokat jelenthet abban, hogy elkerüljük például a kiégést.
6: A Prédikátor könyve 10. fejezetéből szeretnék olvasni egyetlen egy igeverset a 10. fejezetből. Ha kicsorbul a vas és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos. Mindig elcsodálkozom azon, hogy a Szentírás milyen egyszerűen fogalmaz meg olyan nagyon mély lelki igazságokat, amiket talán szakemberek nagyon nehezen fogalmaznak meg különböző szakkifejezésekkel, de a Biblia ezt nagyon egyszerűen leírja. Egy szerszámról van szó ebben az igeversben, és talán érezzük, tudjuk, hogy itt nem egy szerszámról van szó, hanem az emberről akar beszélni a Szentírás. Most, amikor pihenésünket tervezzük, akkor nagyon aktuális ez az ige szakasz. Mert minden egyes szerszám, amit használnak, az előbb-utóbb elhasználódik. Sokszor elgondolkodtam már, hogy Isten miért nem teremtett olyan lényeket, akik nem fáradnak el, megtehette volna. Vajon miért kellett Istennek is 7. napon megpihenni? Ha túl sokat dolgozunk, akkor annak meg lesz a következménye. Rosszabb az, amikor lelkileg fáradunk meg. Olyankor talán sokkal inkább más megoldásra van szükségünk, mint egyszerű pihenésre. De milyen jó az, hogy Isten nem úgy van velünk, mint sokszor mi emberek, hogyha egy szerszám az eléletlenedik, vagy elhasználódik, akkor kidobjuk, és másikat veszünk helyette. Isten nem dob ki bennünket, hanem az Isten újból a kezébe vesz minket, és újból megélesz bennünket. Azt is tapasztaljuk, hogy ha van egy életlen kés, akkor nagyon nehéz vele vágni. Bizonyára mindannyian tapasztaltuk, hogy akkor csak úgy nyeszetelünk a késsel. És ugyanúgy vagyunk mi emberek is, hogyha elfáradunk akár fizikailag, akár lelkileg, akkor nagyon nehéz a munka, akkor nagyon-nagyon nyögvenyelősen megy minden. Nem leljük az örömünket abban, amit végzünk. Ezért van szükségünk, hogy időnként megálljunk, és időnként engedjük, hogy a mi teremtőnk a kezébe vegyen bennünket. A mai világ egyik legnagyobb problémája az a kiégés. Nagyon sok ember küzd azzal, hogy kiég az ő munkájában, kiég az ő életében, és aztán azt látjuk, hogy ilyenkor csak gyakran pszichológushoz jár az ember, vagy éppen feladja az életében, és valahol egy ilyen másodrangú életet kezd élni. Én magam is küzdöttem ilyen kiégés szindrómával. Álljunk meg egy időre, és menjünk oda Istenhez, és engedjük azt, hogy ő újra formálja a mi életünket, és újból megerősítsen bennünket, mert erre nagy szükségünk van. Milyen jó az, hogy az Isten úgy bánik velünk, mint aki szereti az ő szerszámait, és gondot visel ránk. És ezért ezen a nyáron is azt kívánom a saját magamnak is, hogy adjunk időt Istennek arra, hogy újból a kezébe vegyen minket, hogy megerősítsen minket, hogy megújítson bennünket, hogy felfrissítsen bennünket, hogy ne életlen kések legyünk, vagy eszközök legyünk ebben a világban, hanem hogy éles eszközök lehessünk, amit az Isten tud használni az ő örömére és dicsőségére.
4: Még akkor is, amikor nem dolgozunk, az elménk száguldozhat. Előfordult már, hogy ébren feküdtünk az ágyban, vagy szorongó gondolatokkal küzdöttünk, miközben igazából pihenni akartunk. Aggodalmaink nem szűnnek meg, amikor véget ér a munkaidőnk, és már a nyaralás előtti pakolás is sokak számára az utazás egyik legstresszesebb része. Szent Pál azt mondja, minden terhünket Istenre vessük. Bence András evangélikus lelkipásztor szerint egyedül Isten az, aki képes levenni a vállunkról terheinket, hogy megtaláljuk az igazi megnyugvást.
7: Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásaiból ingyen. És ez egy nagyon gazdag ígéret. Az ígéretnek az első, logikailag az első része az, hogy a szomjazónak. Nyilván, aki nem szomjazik, vagy aki nem veszi észre azt, hogy szomjazik, az nem fogja keresni az életvizét. Az nem vágyakozik mint a szarvas a hűs forrásvizekre, nem vágyakozik valami többre. Aki szomjazik, azoknak szól az ígéret. Azt gondolom, hogy ebben a mai világban, amikor fölhívják a figyelmünket arra, hogy napi 3 liter folyadékot tessék meginni, nem azért, mert szomjas vagy, hanem azért, mert a szervezetednek szüksége van erre, és vannak, akik nagyon tudatosan megélik ezt, oda készítik a 2 palack vizet a konyhájukba, vagy folyadékot a konyhájukba, és tudják, hogy ezt ennek estére el kell fogynia. Ha szomjas vagyok, ha nem, ezt meg kell élni. És ez valami nagyon jó megállapítás, hiszen arról szól ez a mondat is, hogy én adok a szomjazónak, mondja Jézus, hogy nem biztos, hogy észreveszed, hogy szomjazol. Talán azt veszed észre, egész más helyen jelentkeznek a tünetek, hogy levert vagy. Talán ott veszed észre, hogy elfáradtál, belefáradtál. Talán ott veszed észre, hogy magányosnak érzed magad, hogy céltalan vagy. De hát jöjjél is így áll. Mert hogy a napi 3 liter folyadéknak meg kell lenni, tehát hogy a Jézussal való találkozásnak meg kell történnie. Ott állunk a forrásnál, Krisztus mellett, itt van számunkra a Krisztus, aki azt mondja, én adok. Neki van. Ő tud adni, kifogyhatatlanul. A mi akkumulátoraink lemerülnek. Krisztus az, aki feltölti az akkumulátorainkat, ő ad. Neki van, nincs áramszünet. Hogy hogyan ad, az nagyon gazdag. Kapjuk a feltöltő forrást. Arra is gondolok ebben, hogy vannak olyan helyek, ahol töltődünk, de amelyek azért mégsem az ígéret szerint töltenek. Ilyen a természet. Nagyon klassz dolog elmenni egyet kirándulni, nézni az eget, a felhőket, a virágokat. Ez egy nagyon fontos dolog. Bizonyosan az Isten alkotása, és mint az Isten alkotása felüdít, de azért ne felejtsük, hogy ennél sokkal nyíltabban, egyértelműen árad felénk az ige az igéből. Tehát, hogy a természet az megcsalhat, mert nem csak idilli oldala van a természetnek, van félelmetes oldala is. Tehát, hogy igen, keressük a Isten ajándékait, a Krisztus szomjat oltó kincseit, de tényleg a Krisztusét keressük meg.

0: A Zsoltárok könyve azt írja, az Úr füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet. Isten megmutatja nekünk az utat, ahol pihenésre lelhetünk. Ő hív bennünket, hogy kövessük a zöld legelőkre és a csendes vizekhez, hogy sokkal közelebb kerüljünk a vágyott nyugalomhoz. Spányi Antal püspököt, fáradt idegrendszerünk felfrissítéséről, a nyári lelki gyakorlatok jótékony hatásairól, és arról kérdeztem, hogyan juthatunk el feszültségeinkből Isten békességébe, amely minden értelmet meghalad.
1: A túlterhelt idegrendszer megakadályoz bennünket abba, hogy igazi kapcsolatba lépjünk azokkal, akiket szeretünk, akik körülvesznek minket. A feszült ember képtelen az imádságra.
2: Szeretni az ember magát, elképzelni olyannak, azt hiszem, sokan vagyunk így, akik képesek arra, hogy a környezetüktől függetlenítsék magukat, és akár akaraterjével, akár önmaguk nevelésével, akár a bennük lévő szeretetnek a segítségével tudnának mindig türelmesen, kedvesen figyelni egymásra, és tudnánk mindig összeszedetten imádkozni a jó Istenhez. De azt tapasztalom, és azt gondolom, hogy ez is közös tapasztalatunk mindannyiunknak, vagy nagyon-nagyon sokunknak, hogy bármennyire is szeretnénk egy ilyen világot, nem ilyen világban élünk. Nem tudjuk egészen függetleníteni magunkat attól, ami körülvesz bennünket, ami valójában az életterünké válik. Amikor elfáradunk, amikor feszültek vagyunk, amikor túl sok feladat vesz körül bennünket, és azok nyomasztanak bennünket, azok mindenképpen elkísérnek bennünket, és meglátszik az életünkön, meglátszik a mindennapjainkon, nem csak az arcunk vonásain, vagy a testünk tartásán, hogy mennyire energikusan tudunk mozogni, hanem bizony sajnos abban is, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire tudjuk egymást tolerálni, mennyit tudunk eltűrni a másiktól, aki valószínű ugyanolyan fáradt, mint én vagyok, és hogy hogyan tudok imádkozni a jó Istenhez. Bizony látja az ember, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy kipihentek legyünk, hogy találjuk meg azokat a forrásokat, eszközöket, lehetőségeket a mindennapi életünkben, ahol föl tudunk töltődni, meg tudunk újulni, és ahol megkapjuk azt a belső erőt, amivel a bennünk meglévő szeretet, a bennünk élő hit kifejezés módja is olyan lesz, amilyennek mi szeretnénk. Egymás felé türelmesek, kedvesek tudunk lenni, egymást tudjuk segíteni szeretetünkkel, és tudunk igazán hittel fordulni a jó Istenhez, tudunk igazán az imádságban úgy oda hallgatni rá, hogy az Isten szólasson hozzánk, és az ő szavát mi meg tudjuk hallgatni.
1: Keressük a feszültség forrását életünkben, és hogyan csendesedjünk el?
2: Baj az, hogy az életünk, amely túlhajszolt, amelyben feszültek vagyunk, mert túl sok inger ér bennünket, túl sok feladatot kell magunkra vállalnunk, mert túl sok dologban érezzük azt, hogy felelősség terhel bennünket, amit nem tudunk megosztani másokkal. Ez az élethelyzet nem alkalmas arra, hogy az ember igazán végig gondolja, hogy mi is történik vele. Azok az élmények, amelyekre így vagy úgy, néha talán túlságosan is hevesen reagálunk, azok valóban olyanok voltak, hogy azokra így kellett reagálni, nem lehetett volna talán számolni 3-at, ahogy a régiek mondják, vagy 12-t, nem lehetett volna talán csak másnap reagálni rá, vagy délután. És hogyha nem tudjuk helyre tenni a dolgokat, hanem engedjük, hogy most ér valami élmény, arra én hirtelen reagálok, aztán az élet fut tovább, és már nem is térünk vissza ezekre a dolgokra, akkor a feszültségeket ott fogjuk magunkba hordozni, és ezek a magunkban hordozott feszültségek testünkben is, és lelkünkben is, szellemünkben is, gondolkodásmódunkban is, és érzelmi világunkban is ott fogják hagyni a nyomukat. Azokat a nyomokat, amelyek negatívok, amelyek zavarni fognak bennünket, amelyek mindig is feszültség forrásai lesznek, mert lelkiismeret furdalásunk lesz, amit nem rendeztünk el, mert érezzük, hogy valamit nem tisztáztunk le, de már elmúltak napok, már olyan nehéz visszatérni hozzá, olyan nehéz újrakezdeni, hogy beszéljük azt meg, ami a múltkor történt, mert már mindenkinek túl sok más élmény adódott az életében. Ez egy olyan területe, azt hiszem, hogy a mai világ emberének, amelyen nagyon jó volna tudnánk változtatni. És az egyik változtatási lehetőség az, hogy keressük a csöndet, keressük az értékelésnek a perceit, akkor azt hiszem, hogy egészen másféle minőségű kapcsolatokat tudnánk napjainkban megélni, és a bennünk lévő békességet tudnánk növelni, és másokat is erre a békességre, a szeretetnek ez alatt ajándékával tudnánk gazdagabbá tenni.
1: Lelki gyakorlatos tapasztalatok megosztása során a résztvevők általában arról számolnák be, hogy az imádságban békét találtak, és képesek újra szeretni önmagukat és a környezetüket.
2: Nem véletlen az, hogy az ember, amikor keresi életében azokat a pontokat, ahol megújulhat, rátalál az Istenre. És természetes, hogy nem véletlen az, hogy a megújulni akaró Isten, amikor keresi azokat a pontokat, ahol ezt a megújulást megtalálja, akkor éppen az Istent keresi. A lelki gyakorlatok ilyen alkalmak, ilyen lehetőségek, amikor nem elfelejtve a világot, nem kizárva az életünkből mindazokat, akiket szeretünk, hanem mindent a szívünkbe zárva oda tudunk lépni egy világba, amelyben az Istent könnyebben megtaláljuk. Egy lépést hátrább lépünk, kizárunk az életünkből sokféle ingert, sokféle élményt, sokféle feladatot, talán egy kicsit a mindennapi megszokott életet tesszük csöndesebbé magunk körül, azzal, hogy magányba vonulunk, hogy keressük azt a csöndet, amely nem csak körülvesz engem, hanem a belsőmben is megszólalhat, és ebben a csöndben az ember újra elrendezi a benne lévő feszültségeket, benne lévő konfliktusokat, megtanulja ezeket nem csak a saját indulatai, érzelmeinek a hullámhosszán keresztül átélni, megélni, megtapasztalni, hanem megtanulja Isten szemével is nézni, és talán rájön arra, hogy nem is olyan nagy dolog ez. Talán túl reagálunk bizonyos dolgokat, talán lehetne ezt más szempontból is nézni, talán nem is annyira fontos, mint amilyennek első reakciómban azt láttam. Nagyon fontos, azt hiszem, a lelki gyakorlatok csöndje, Istenre találása, új szempontoknak a figyelembevétele, eseményeknek, élményeknek újraértékelése a lelkünkben, amelyek által, ha úgy tetszik, hogy az előbb beszélgettünk róla, Istennel is, önmagunkkal is, és az embertársainkkal is a kapcsolatunk megújulhat. Ez a megújult, más lelkületű kapcsolat, azt hiszem nagy ajándék, saját magunk számára is Istentől, de nagy ajándék lehet családtagjaink és szeretteink, barátaink számára is.
1: Püspök úr, Isten arra tanít minket, hogy meg kell pihennünk, hisz ő is megpihent a hetedik napon.
2: Mindenki természetesen várja a pihenés idejét, és ez jogos is, hiszen aki becsületesen helytáll a munkában, aki megpróbál otthon is helytállni a családja körében, helytáll a munkahelyén, annak szüksége van arra, hogy egy kikapcsolódás, egy feltöltődés ideje is eljöjjön ebbe az olykor monotonná váló helytállásban. Ilyenkor az ember sok-sok programot, sok-sok elgondolást hordoz magába, talán túl sokat is szeretne mindent bepótolni, mindent megnézni, minden élményt fölhabzsolni, amelyet az évközben, a munkaidőben talán erre nem volt mód, és nem volt alkalom, nem volt lehetőség. Én azt gondolom, hogy a gondokat egy kicsit ki tudjuk kapcsolni, a nehézségeket tudjuk némileg magunk mögött hagyni, megtehetjük ezt, és segít ebben az, hogy új élményekkel, új körülményekkel tudunk találkozni, hogy sikerül kikapcsolódni abból, amiből a gondjaink, a nehézségeink, mindaz, ami talán teher az évközben, ott volt a lelkünkön és ott volt a vállunkon. Mégis azt gondolom, hogy a szabadság ideje, a vakáció az annyi, amennyi. Kinek mennyi sikerül munkába töltött időn túl, mire adnak neki lehetőséget. De bárhogy is van, akármennyi is ez az idő, ebből jó volna, ha találnánk egy kis időt arra, hogy csöndben, nyugton maradjunk, hogy a lelkünk utolérjen bennünket. A nagy rohanásban az ember észre sem veszi, de lelketlenné válik. elvégzük a dolgunkat, elmondjuk az imáinkat, mindent megteszünk, de valamiféleképpen mégis azt hiszem, hogy éppen a lényeg, mi magunk leszünk egy kicsit távolabb attól az eseménytől, attól a találkozástól, amiben magunkat ajándékként kellene megélnünk, és ajándékot odaadni valakinek, egy családnak, odaadni embereknek, akikkel találkozunk. Hogyha utolér a lelkünk bennünket, akkor már el tudunk gondolkozni azon, hogy merre tart az életem. Hogy bele megyek, mint egy búgócsiga, ugyanabba a körbe, és magunk körül futunk, rohanunk, vagy pedig van célunk, és afelé törekszünk, és megpróbálunk mindent ebben a távlatban, ennek a valóságában megtapasztalni és megélni. Hogyha ezekkel az alapvető dolgokkal erre szánunk időt és tisztába jövünk, akkor azt hiszem, hogy másképp fogunk nézni a gondokra, másképp nézünk a lehetőségekre, és sikerülni fog úgy feltöltődni, akármennyi idő szabadság alatt, sikerül úgy megélnünk az Istentől is ajándékba kapott élményeket, hogy új emberként tudunk beleállni abba a munkába, ami a hivatásunk, ami a megélhetésünk, beleállni abba a kötelesség teljesítésbe, ami szeretetből fakad, ami a család körül adódik.
1: Püspök úr, mit ajánlana hívőknek, nem hívőknek egyaránt erre a nyárra?
2: Biztos, hogy nagyon fontos, hogy az ember pihenjen. Pihenés nélkül az ember kifárad, és a pihenés az nem Isten ellen való, az nem henyélés, és az ember nem csak munkára született, hanem 6 nap van a munkára, és legyen a 7. nap a pihenésé, ahogy a Teremtés könyvében olvassuk. Szükséges egy ilyen éves ritmus mellett is, amit már önmagában nehéz megtartani. De szükséges, hogy legyen valami összefüggő idő, amikor az ember a mindennapok feszültségéből kiszakad, amikor lehetőleg el tud menni egy más környezetbe, ahol a környezetváltozásnak az örömét és áldásos hatásait is meg tudja élni. Legyen olyan idő, amikor a munka kényszerítő sürgetése nélkül tud együtt lenni azokkal, akiket szeret. Én elhiszem, hogy az nem könnyű ma sok embernek. Ennek a megteremtése nem egyszerű anyagi okok miatt. Talán, ha valaki a munkahelyén nem tudja összeegyeztetni ezt, akkor azért sokféle módon nehéz ezt megteremteni. De akárhol vagyunk, hogyha nem is tudunk talán elmenni nyaralni, és nincs időnk, nincs pénzünk arra, hogy üdüljön együtt egy nagy család, jó, hogyha találunk arra módot, hogy közös programokat csináljunk, hogy sétáljunk, hogy beszélgessünk, hogy megnézzünk egy múzeumot, hogy megnézzünk egy olyan szép tájat, ami esetleg nem nagyon költséges az utazásban, és az ember mégis a közös élmény, a közös kikapcsolódás örömén keresztül tud újra töltődni, tud regenerálódni, és tud megújulni. A közös élmények egy családtagjai számára, egy kirándulás akár, egy mozi, vagy egyszerűen csak egy kellemes séta este már sok olyan örömet rejtegethet, amely aztán később sok feszültségen át segít, sok nehézség megoldásában segít könnyebben megtalálni a problémát, közelebb hoz bennünket egymáshoz, hogy akár azokat a élményeinket, amelyek talán negatívul érnek bennünket, azokat is tudjuk megbeszélni. Én szívből kívánom, hogy mindannyian találjunk erre módot és lehetőséget a saját adottságaink szerint, amiket valószínűleg nem tud egyikünk sem túllépni. Keressük annak az idejét és módját, hogy a mindennapi élményeinket ki tudjuk értékelni magunkban a Jóisten előtt, a Jóisten szemével is nézve, önmagunkat, kapcsolatainkat, érzelmi élményeinket, és tudjunk az imádságban is békességet, örömet, lelki energiákat találni, amelyeket nem pusztán önmagunkra kell visszafordítani, hanem amelyek segítségével, mint egy áldással kell megélnünk mindazt, ami ebben a világban történik velünk, hogy úgy éljünk, ahogy Isten szeretne látni bennünket, és hogy úgy éljünk, hogy a környezetünk számára hát legyen áldás az életünk, hogy öröm fakadjon a mi életünkből, és békesség mindannyiunk számára. Kívánok mindenkinek így kellemes, áldott szabadságot, feltöltődést, boldog napokat!
0: Mai adásunkban fehérvári lelkipásztorok osztották meg gondolataikat a nyári pihenésről, a feltöltődésről, amely évközben is nem csak biológiai, de mentális életszükségletünk is. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Sürgeti a fejlődés strukturális akadályainak felszámolását Afrikában a Szent Szék, számolt be a vatikáni média. A Szent Szék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelői missziója július 8-án nyilatkozatban hangsúlyozta, szükség van arra, hogy kezeljük az afrikai országok fejlődésének strukturális akadályait. A nyilatkozatban hangsúlyozzák, a szegénység súlyosan sérti az ember Istentől kapott méltóságát. Kiemelték, az ENSZ által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv 2030-as határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen. A remény és annak forrása volt a központi témája annak a 4 napos nyári lelki gyakorlatnak, amelyen közel 100 hitoktató vett részt július 6-a és 9-e között az Egri Szent János lelki gyakorlatos házban. Tájékoztatotta az Egri Főegyházmegye közlése alapján a Magyar Kurír. A résztvevők a lelki gyakorlatokon Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedéseit hallgathatták meg. Többek között arra a kérdésre keresték közösen a választ, hogy egy hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. Megnövekedett zaj és hanghatás várható hétfőtől csütörtökig minden nap délután 6 és éjfél között, mert a Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandárja kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Azt írták, ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, valamint Kaposvár térségében. Magyar tagozaton alap- és mesterképzésen mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket a hétfőn elkezdődött nyári felvételén a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem. Tájékoztatta az MT-t az Erdélyi Felsőoktatási Intézmény. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű intézménye a magyar tagozaton alapképzésen csaknem 3000 helyet hirdetett meg. A közlemény szerint a magyar nyelvű magiszteri szakokon 488 ingyenes és 1122 tandíjköteles helyre várják a jelentkezőket. Továbbá 30 helyre jelentkezhetnek az érdeklődők a magyar nyelvű didaktikai mesteri szakokra, matematika, informatika, kémia és közgazdaság tudomány területen. Új katolikus plébánia nyújt reményt a polgárháború sújtotta Myanmarban, számolt be a Magyar Kurír. Miközben Myanmar továbbra is humanitárius válsággal küzd, a dél-kelet-ázsiai ország katolikus hívei a Szent Patrik plébánia megáldását ünnepelhették a Kalai Egyházmegyében, tájékoztatotta a Vatican News. Több mint 600 katolikus, többségében országon belüli menekült ünnepelte a Szent Patrik plébánia történelmének tekintett megáldását. Az Indiával határos Kalai Egyházmegyéhez közel 60 ezer katolikus tartozik. Végül az időjárásról. Napos időre készülhetünk, délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallatták, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. Családok, tradíciók, átörökített hivatások, megörökölt foglalkozások. Ifjabb Dúzsi Tamás borásznál járt vendégségben kollégánk Takács Bence, akivel a borászmesterség rejtelmeiről és családi gyökerekről beszélgetett.
1: Egy borász mit szeret leginkább inni?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ilyenkor egy ilyen jó rozé hosszú lépést ilyen meleg időben, meg hát vannak borászok, mondjuk, hogy néha azért jól esik egy hideg sör is, sőt Szekszárdon akár egy vörös hosszú lépés, nálunk van annak is tradíciója, mi pont erre az időszakra ki is hoztunk egy nyári vörös bort, ami 9 és feles alkoholú Blauburger fajta, amivel 1 hektárral rendelkezünk, és ez tényleg, mint a málna szörpöt inne az ember, hogyha fröccsöt készít belőle. Ilyenkor nyáron akár egy jó kerékpártúra után egy kiváló üdítő tud lenni, vagy ha még az ember nem is akarja esetleg keverni a bort, semmivel, akkor akár egy hideg kékfrankos rozé, vagy nálunk, mivel van ez az ezerfürtő, ami olyan, mint a portugáloknál a Viña Verde, ilyen alacsony alkoholú, jó savszerkezettel rendelkező fehérbor, amit úgy akár víz helyett, ilyeneket isznak a borászok így ilyenkor nyáron.
1: Akkor nem követtünk el azért főbűnt azzal, hogy nálunk ásványvíz van. Jó, hűvös, tehát gyöngyözik a pohár, de ásványvíz van alapvetően terítéken.
2: De már csak a rozé hiányzik belőle.
1: Te egyébként mikor eszméltél arra, hogy a borászati szakmában éled majd a jövődet?
2: Hát igazából mi ebben nőttünk föl. Mi voltunk körülbelül a világ egyik legnagyobb garázsborászata. Tényleg abban nőttünk föl, hogy hazaértünk az iskolából, és ott dolgoztatták föl már édesapámék a szőlőt a hátsó kertben, megsegítettük arrébb dobálni a szőlőnek a csutáját, stb. Amikor az ugróbogyózó ment. Úgyhogy gyerekkorunkban jártunk már borfesztiválokra, én is már 16 évesen ki voltam a Proványon, a világ legnagyobb borvásárán. Úgyhogy mi tényleg ebben nőttünk bele testvéreimmel. Én alapvetően mondjuk Amazonasnál akartam biológus lenni, meg volt olyan időszak, amikor történész is, de gyakorlatilag ebbe a borba is sok minden belefér, meg sok érdekes emberre találkozik így az ember a bor kapcsán, és ezeket a széleskörű tudásvágyat is ki lehet elégíteni a boron keresztül, mert azért itt összefügg a, tényleg a történelem, a tradíció, a biológia, a mezőgazdaság, stb. Nekem is van barátom, akivel együtt tanultunk még Montpellierbe. Történelem szakot végzett, majd szőlészborász, majd szőlészborászmester, és most a kettőt ötvözi, és régi ciprusi fajtáknak a genetikai hátterét kutatja. Egy nagyon sokrétű szakma, úgyhogy sok kíváncsiságunkat ki tudjuk benne élni.
1: Az egy szerencsés dolog, hogy apáról fiúra száll a mesterség, mint a régen a céhes világban, de azért a fiúnak bele kell szeretni ebbe. Mi az, ami téged leginkább megfogott, amikor már nem kötelező volt, amikor már nem gyermeki munka volt, hanem már érezted a saját bőrödön, hogy ez a családi vállalkozás rajtad, mármint a sikere, rajtad is múlik?
2: Hát én igazából sok mindenben már az elején is, például az, amit úgy éreztem, hogy rajtam is múlik, hogy meglegyen a honlapunk, ami hiányzott, kicsit így aktívabbak legyünk a digitális térbe, ezt már ott elkezdtem ilyen 10 évesen, próbáltam úgy kommunikálni, 16 évesen már fölküldtek Pestre borvacsorát tartani. Akkor még nem annyira tudtam beszélni, úgyhogy az egy ilyen érdekes élményem is kapcsolódik hozzá, hogy egy újságíró, hogy odajött a borvacsora végén, hogy szívesen tart nekem beszédtechnika órákat, és egy kicsit olyan pironkodva fogadtam, kedves felajánlást, mert hát tényleg azért egy 16 éves gyerek nincs feltétlenül hozzászokva, hogy 100 ember előtt beszéljen. Amilyen részeit szeretem, például szeretek úgy emberekkel foglalkozni, illetve ami izgalmas, ez a házasítás. Amikor az ember tényleg kim van a, nem tudom, 100 hordónak mondjuk a mintája, és lehet főzni, úgymond, azokba kipróbáljuk különböző arányokba, ahogy az embernek az esze viszi, és nem mindig az elkészül házasítás, nem mindig az jön vissza, mint amire gondoltuk, de ez az egésznek a lényeg egy kicsibe, úgy kipróbáljuk, és akkor utána valósítjuk meg nagyba. Ebben egyébként édesanyám szokott még nagyon aktívan részt venni, mert ő a tesztalany. Ő az, akivel vissza lehet kóstolni. Apa is szereti ezt a részét, de volt, amikor kórházban volt, akkor mi csináltuk meg a teljes portfóliót.
1: Mitől jó egy borász? Tehát a 21. század digitalizált világában egy borász hogy tud érvényesülni? Mit kell ahhoz tenni? Te említetted, hogy a kommunikációval foglalkozni kell, és te is már 16 évesen foglalkoztál ezzel.
2: Igen, és egyébként többet is kellene most is még többet foglalkozni. Kommunikációs csatornák megváltoztak, felgyorsult a világ, majdnem hogy elvárással vált, hogy különböző TikTok oldala legyen egy borászatnak, Instagram oldala legyen egy borászatnak, az utóbbi nekünk is van. Egyébként, amit a borásznak művelnék kell, az, hogy ott legyen a pincébe, és foglalkozzon a borral. A borász foglalkozzon a szőlővel, és néha egyébként az ember lelkének is jót tesz kiszakadni ebből a felpörgetett digitális térből, és valamit alkotni a pince mélyén, és sokkal izgalmasabb. Most is éppen házasításokat készítünk, mintákat kóstolunk, stb. És végre ugye egy kicsit nincs térerő a pincében, nem érnek el folyamatosan, szóval az embernek ez az alkotás része szerintem az az, ami a leginkább izgalmas. A borász ma szerintem úgy tud érvényesülni, hogyha folyamatosan aktív, folyamatosan mozgásban van, bemutatókat tart, éttermekkel is tárgyalni kell, más azért a személyes kapcsolat, én is a külföldi partnereinket igyekszek évente egyszer legalább meglátogatni, és akkor ott az ő partnereiknek, éttermeknek, bároknak kóstolókat tartani, a borászaházban rendezvényeket tartunk, és a többi, ami ugye azért látványos utána a rendelésekbe is visszaköszön.
1: Nem szeretnék sokat szakmázni, de az átlagember én is érzem, hogy egyrészt sokkal szárazabb időjárás köszöntött be az idei nyárra, nekem is kiégett a füvem, és egészen bizonyos vagyok benne, hogy ez nektek is egy nagyobb feladatot jelent. Milyen évetek van, lesz, tehát milyen az idei évjárat, látható-e már?
2: Hát igazából nagy szárazság van, nekünk annyiban van szerencsénk, hogy a Silagár-Lányvári terület, ahol nekünk ez a szekszedi borvidéknek az északabbi felén, Szekszárd városától egy pár kilométeres jófok irányába, ott azon a fennsíkon viszonylag kevésbé sínlette meg ezt az időjárást a szőlő, mert ott van a Sió mellette, közel van a Duna, minden egy jó vízgazdálkodású terület, úgyhogy szerintem egyre jobban fölértékelődik a szekszedi borvidéknek ezen része. De ha délebbre megyünk, ott sok helyen, a Szálkölyhegy tetőn, stb., ott azért érezhető a szárazság, és nagyon vissza vannak maradva a szőlők. De idén volt, ahol volt Alföldön is jégverés, fagy, és a többi, hogy azért nem egy könnyű most a borászok helyzet, akkor van ez az aranyszíni sárgaság nevű betegség, ami egyre több helyen felütötte már a fejét, az ellen is védekezni kell. Sokan modernkori filoxéraként emlegetik. Szóval most jelenleg ez egy ilyen libjai hét csapáson áteső szakma. Mi bízunk a jövőben, és bízunk abban, hogy ez abban valahogy pozitívan jön majd ki a borágazat.
1: Nálatok hogy néz ki a családi asztal? Én nekem nagyon személyes és nagyon meghatározó élményeim vannak édesapád versmondásait illetően. Tehát nem csak borról beszéltek ti.
2: Nem, minden meg hogyha sikerül összerántani a teljes családot, azért heten vagyunk testvérek, meg akkor van, akiknél már vannak kisfiúk, kislányok, most igazából 6 unoka van a családban, nővérem bátyám részéről 2-2 kislány, öcsém részéről egy 3 hete most már 2 kisfiú, egyik öcsém részéből a 3-ból, úgyhogy még van potenciál a családba, és hát összetolunk pár asztalt, és egy ilyen egész hosszú nagy asztalnál össze tudunk ülni, a húsvétkor általában így össze szokott jönni így a nagy család, igazából a szűkebb családi kör, nem tudom, egyszer még esküvőnk lesz, ott hányan leszünk, de még nővéremék is volt, hogy meglepődtek, hogy lejöttek hozzánk, hogy itt nálatok mindig ez van, mert még például a szekszárdi NB1-es kosárcsapatból is meghívtam a lányokat, mert nem ott voltak Amerikából, Portugáliából, engem hívtak oda, kicsit tolmácsolja a portugálul, és hát mondom, hát ahol ennyien vagyunk, oda elfér még 2 fő, úgyhogy jöjjenek ők is hát húsvétolni. Úgyhogy nővérem meg is lepődött, nálatok mindig ez van, nálunk mindig ez van, és még este beállítottak a német barátok is. Úgyhogy kicsit mint egy ilyen olasz family.
1: Van egyébként a családnak olyan mottója, amit örököltél, amit építesz tovább, vagy sajátot találtál ki belőle?
2: Fú, ez most egy jó kérdés. Hát édesapámnak a mottója az volt, hogy a nagybor is legyen jó ivású. Egyébként ez még mindig tartjuk a magunkat, és talán a világ is arra felemegy, hogy a jó ivású boroknak, meg akár még a könnyedebb boroknak is egyre nagyobb piaca kezd lenni, egyre rajongó tábora, és már nem feltétlen mindenki ezeket a nagyon-nagyon vastag tanninos tételeket keresi. Persze annak is van piaca, nekünk is van olyan borunk, ami egy ilyen robusztusabb nagyvörös bor, de alapvetően ezek a jó ivású tételek fele. De most megfogtál egyébként, most gondolkodnom kell nekem is rajta, hogy mi az, ami tényleg ez a filozófia, amit mi tovább viszünk. Tényleg, hogy alapvetően jó alapanyagot kell termelni, és abból lehet jó bort készíteni, és évről évre kell hozni a minőséget, mert ezért is lett szerintem valami szinte nevünk a piacon, mert évről évre tudtuk tartani a minőséget. Épp tegnap előtt találkoztam az egyik külföldi kereskedőnkkel, és azt mondta, hogy azért szeretne továbbra is velünk együtt dolgozni, mert nálunk mindig konstant meg volt az elmúlt 12 évben áll a minőség.
0: Ifjabb Dúzsi Tamás borásszal Takács Bence beszélgetett.

10 óra 22 perc. Műsorajánlónk következik. Kedves hallgatóink, 17 óra 5 perckor jelentkezik a Kerengő Közéleti Beszélgetések című műsorunk, amelynek első fél órájában arról szólunk, hogy a mikroműanyagok lerakódhatnak az agyszövetben is, mint ahogy a májban, a vesében, a herékben és akár a mélepényben is. Elősegíthetik az érelmeszesedést, a trombózist, felboríthatják a hormonrendszert, és akár terméketlenség okozói is lehetnek. A kockázatok csökkentéséről kérdezi a szerkesztő Sályi András Pilling Róbertet, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatóját. A műsor második fél órájában pedig a vízgazdálkodás lesz a téma, amelyről Balogh Péter gazdálkodó geográfus beszél majd. 17 óra után tehát várja önöket a szerkesztő, Sályi András a Kerengőben.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Második rész. A könnyű tó.

0: Alice buzgón sírdogált. Literszámra folytak a könnyei, még egy jókora tó nem támadt körülötte. Ez a tó vagy 15 cm mély volt, s elfoglalta a csarnok felét. Egy kis idő múlva tipegést hallott a távolból. Gyorsan megtörülte a szemét, hogy lássa, ki jön. A fehér nyuszi tért vissza, csudamód kiöltözködve. Egyik kezében fehér glasszékesztyűt, másikban egy nagy legyezőt tartott. Sietve loholt, s közben egyre ezt mormolta.
1: Jaj, a hercegnő megesz, ha elkésem.
0: Alice annyira kétségbe volt esve, hogy bárkitől is segítséget kért volna. Amikor a nyuszi a közelébe ért, halkan félénken megszólította őt. Bocsánatot kérnék, tisztelt uram. A nyuszi erre visszahőkölt, elejtette a fehér glasszékesztyűt meg a legyezőt, s hanyat homlok rohant neki a sötétségnek. Alice fölkapta a legyezőt meg a kesztyűt, s mivel a csarnokban iszonyú hőség volt, legyezgetni kezdte magát. Közben folyton ezt hajtogatta.
1: Ejjjj, milyen különös is ma minden. Tegnap pedig még minden egészen rendes volt. Vajon csak ugyan megváltoztam-e az éjszaka? Nézzük csak. Ma reggel, amikor fölébredtem, még az voltam-e, aki voltam? Úgy rémlik, mintha egy kicsit más lettem volna. De ha nem az vagyok, az a kérdés, kicsoda is vagyok voltaképpen. Borzasztó. Nézzük csak, tudom-e még azt, amit tanultam az iskolában? Szóval, 4 × 5 az 12, 4 × 6 az 13, és 4 × 7 az... Jaj, még 20-ig se tudok elszámolni. De hagyjuk az egyszer egyet. Megpróbálok fölmondani egy verset.
0: Alice szépen meghajolt, mint az iskolában, amikor verset mondott. Hangja azonban rekedten, idegenül csengett, s nem azok a szavak jöttek a nyelvére, amelyek szoktak.
2: Né, testét csinosítja épp a krokodil gyerek, sikálja aranypikkelyét, önt rá nílus vizet. Né, szép karma, hogy szétmered, bevígan somolyog, száját tátja és így rebeg, kishal Isten hozott.
1: Tudom, hogy én egészen másképp mondtam, szólott szegény Alice, s a szeme megtelt könnyel, majd így okoskodott. Most már bizonyos, hogy mindig csak a leckét kell tanulnom. De nem, mégsem. Akkor inkább örökre itt maradok. Hiába dugják le a fejüket, hiába mondják majd, gyere föl már, szívecském! Én csak föltekintek, s így szólok. Mondják meg előbb, hogy ki vagyok. Ha az vagyok, aki szeretek lenni, akkor fölmegyek. Ha nem az vagyok, akkor itt maradok a barlangban egészen addig, amíg valaki más nem lesz belőlem.
3: De ó, jaj,
0: fakadt újra sírva Alice.
3: Bárcsak már ledugnák a fejüket. Olyan rossz itt egyedül.
0: Amíg így beszélt, kezére pillantott, és ámulva látta, hogy közben felhúzta a nyuszi egyik fehér glasszékesztyűjét. Hogy lehet ez? Gondolta. Úgy látszik, megint kisebb lettem. Alice fölállt, az asztalhoz ment, hogy hozzámérje magát, s akkor látta, hogy most körülbelül 1/2 méter magas, és hogy egyre összébb zsugorodik. Hamarosan rájött, hogy az a legyezőtől van, amelyet a kezében tartott. Ezért gyorsan eldobta, még mielőtt véglegesen semmivé zsugorodott volna. Most pedig 1-2, ki a kertbe! Szólt és rohant vissza a parányi ajtóhoz. De hát sajnos a parányi ajtó megint be volt zárva, s az icike-picike aranykulcs ott hevert az üvegasztalon, mint az imént.
3: Egyre rosszabb lesz, egyre rosszabb, gondolt a szegény kislány. Még soha életemben nem voltam ilyen csöpp, mint amilyen most vagyok. Hát ez igazán szörnyű.
0: Amíg ezt mondta, lába megcsuszamlott, s a következő pillanatban zsupsz, nyakig csücsült a sós vízben. Első gondolata az volt, hogy valahogyan beleesett a tengerbe. De hamarosan ráocsúdott, hogy abba a könyvtóba pottyant, amelyet ő sírt össze, amikor még 3 méter magas volt.
1: Bár csak ne sírtam volna annyit.
3: Sóhajtott Eliz, s körülúzta a tavat, hogy lássa, miképp juthatnak ki belőle.
1: Most az lesz a büntetésem, hogy belefulladok a saját könnyeimbe,
3: gondolta.
1: No, ez igazán furcsa lenne. Ám bár ma minden, de minden olyan furcsa.

Alice a következő pillanatban azt hallotta, hogy a tó kissé távolabb meglocsant. Odaúszott, hogy megnézze, mitől. Először azt gondolta, hogy valami fóka vagy víziló, de aztán ráeszmélt, hogy csak hozzámérve olyan nagy ez az állat, s valójában csak egy kis egér, amelyik belepottyant akár csak ő maga. Megszólítsam ezt az egeret, tűnődött Alice. Ide lent ma minden olyan rendkívüli. Kitelik tőle, hogy beszélni is tud. Ártani semmi esetre sem árt, ha megszólítom. Hát megszólította. Ó, egér, meg tudnád-e mondani, hogyan kerülhetek ki ebből a tócsából? Mert hogy már nagyon belefáradtam a körbeúszkálásba, ó, egér. Azt hitte, hogy így kell beszélni egy egérrel. Eddig ugyan még sohasem volt rá alkalma, de emlékezett arra, hogy a bátyja latin nyelvtanában ezt olvasta. Egér, egeret, egérnek, egérhez, ó, egér. Az egér fürkészően bámult rá, s mintha egyik apró szemével oda is kacsintott volna neki, de semmit se szólt. Talán nem tud angolul, gondolta Alice. Lehet, hogy francia egér, és hódító Vilmos seregével jött át. Bármilyen jól tudta is Alice a történelmet, gyakran összezavarta azt, hogy mi mikor történt. Most újra megszólalt. Uemássa! Ugyanis ezt a mondatot tanulta először franciául. Az egér hirtelen kiugrott a vízből, s egész testében remegni kezdett. Jaj, bocsánat! Hebegte Alice. Kétségbe volt esve, hogy így felizgatta szegény állatkát. Egészen elfelejtettem, hogy nem tetszik szeretni a macskákat. Hogy nem szeretem a macskákat? Visított az egér éles, metsző hangon. De talán szeretnéd őket, ha a helyemben volnál? Semmi esetre sem, válaszolt Alice csillapítóan. Ne tessék haragudni, de ha megtetszene nézni Dinát, a mi cicánkat, akkor azt hiszem, azonnal megtetszene szeretni minden macskát. Olyan cukros, szelíd kis cicuska. Amíg Alice lassan úszkált a tóban, félig önmagának bizonyítgatta. Olyan szépen ül és dorombol a kandallónál. Olyan édesen nyalogatja a talpát, és mossa a pofikáját, és olyan jó simogatni a puha szőrét. És olyan pompás egerésző. Jaj, bocsánatot kérek! Szólt Alice, mert ebben a pillanatban az egér szőre égnek állt ilyettében, és Alice sejtette, hogy ezúttal igazán megbántotta őt. Talán ne is beszéljünk róla többet, ha nem tetszik akarni. Ne beszéljünk? Kérdezte az egér a farka hegyéig remegve. Hát én hoztam szóba. A mi nemzetségünk mindig gyűlölte a macskákat. Ronda, hitvány, közönséges fajzat. Ne is említs többé. Nem kérem, soha többé. Szólt Alice, és gyorsan másra terelte a szót. Tetszik talán szeretni a kutyákat? Kérdezte. Az egér nem felelt. Alice buzgón folytatta. Van nálunk a szomszédban egy szép kiskutya. Azt is megmutatnám. Tetszik tudni olyan okos szemű, göndörszőrű kis foxi. Mindent visszahoz, amit eldobnak neki. Szolgál az ételért, s annyi sok mindent tud. Föl se tudom sorolni. Egy paraszt a gazdája, s az azt mondja, olyan hasznos, hogy talán 100 fontot is megér. Azt is mondja, hogy mind kipusztítja a patkányokat, meg a... Jaj! Kiáltotta Alice elszomorodva. Csak nem sértettem meg már megint. Mert hogy az egér esze nélkül úszott el a közeléből. Valósággal felkavarta a vizet. Alice nyájasan szólt utána. Kedves jó egér, szíveskedjék visszajönni. Többet nem beszélünk se cicákról, se kutyákról, ha nem tetszik szeretni őket. Amikor az egér ezt hallotta, megfordult, s lassan visszaúszott hozzá. A képe egészen sápat volt. Az izgatottságtól, gondolta Alice. Az egér most halkan remegve azt csúgta. Gyerünk ki a partra! Elmesélem élettörténetemet, és akkor meg fogod érteni, miért gyűlölöm a kutyákat meg a macskákat. Éppen ideje volt, hogy kiússzanak, mert közben a tóba beleesett mindenféle madár és állat, s egymás hegyén hátán nyüzsögtek. Volt ott kacsa, meg struc madár, papagáj, meg sas, meg sok más furcsa teremtés.
Alice előreúszott, s az egész társaság utána ki a partra.

0: Körbecsukó, meg az egér hosszú tarka farka. Mondhatom, furcsán festett ez a társaság a parton. A madarak tolla csatakos volt, a többi állat szőre meg odatapadt a testéhez. Valamennyien csurogtak, csöpögtek, és búna keresztették a fejüket. Természetesen az volt a legnagyobb gondjuk, hogyan lehetne megszáradniuk. Ezen tanakodtak, és Alice néhány perc múlva már kedélyesen tereferélt velük, mintha réges-rég ismerte volna őket. Végül is az egér, aki, úgy látszik, nagy tekintélynek örvendett, elkiáltotta magát.
1: Tessék mindenkinek helyet foglalni és ide figyelni. Ígérem, hogy egy-kettőre mindnyájan olyan szárazak lesznek, mint a kóró.
0: Valamennyien körbeültek. Az egér középre ült. Alice aggódva leste az egér szavát, mert érezte, hogy rettentően áthát kap, ha hamarosan meg nem szárad. Köszörülte a torkát, fontoskodva az egér.
1: Tehát kezdhetem? El fogom mondani a világ legszárazabb történetét. Csendet kérek! Hódító Vilmos, akinek ügyét a pápa is felkarolta, hamarosan elfogadtatta uralmát az angolokkal. Annál is inkább, mert a nemzetnek vezetőkre volt szüksége. Azon felül ez időtájt megszokta a zsarnokságot és a behódolást. Edwin és Morcar, Mercia és Northumbria urai...
2: Brrr!
0: Borzongott a papagáj vacogva.
1: Közbe tetszett valamit szólni?
0: Kérdezte a homlokát ráncolva, de roppant udvariasan az egér.
1: Nem!
0: Sietett megjegyezni a papagáj.
1: Tudniillik, azt hittem, mondta az egér. Folytatom. Edwin és Morcar, Mercia és Northumbria urai alávetették magukat Vilmosnak. Sőt, még Stigand is. Canterbury hazafias érzésű érseket tanácsosnak találta.
2: Mit talált?
0: Kíváncsiskodott a kacsa.
1: Feltételezem, hogy tisztában van a szavak értelmével,
0: felelte bosszúsan az egér.
1: Nem tudja, mit jelent az találni?
2: Hogy ne tudnám. Én többnyire békát vagy pondrot szoktam találni. Most az a kérdés, mit talált az érsek?
0: Az egér a füle mellett eresztette el a kérdést, s tovább hadart.
1: Tanácsosnak találta, hogy Edgar Étheringgel tartva elébe menjen Vilmosnak, és felajánlja neki a koronát. Vilmos eleinte tartózkodóan viselkedett, normannjainak elviselhetetlen szemtelensége azonban... Nos, hogy érzi magát, kedvesem?
0: Fordult most beszéd közben Alicehez.
3: Még mindig csuromvizesen,
0: válaszolta szomorúan Alice.
3: Bármi száraz is ez a történet, én nem lettem tőle szárazabb.
4: Ebben az esetben,
0: szólalt meg ünnepélyesen a strucmadár,
4: van szerencsém javasolni az ülés elnapolását, s egy albizottság azonnali kiküldését, mely majd erélyesebb rendszabályok foganatosítása tárgyában lesz hivatva határozni.
5: Beszéljen értelmesen,
0: kiáltott közbe a sas.
5: Egy kukkot se értek ezekből a hosszú szavakból, sőt, azt hiszem, hogy ön sem érti.
0: A sas lopva elmosolyodott. Néhány másik madár viharos derültségre fakadt.
4: Csak azt óhajtottam megjegyezni, folytatta a struc madár sértődötten, hogy valamennyien benn voltunk a vízben, s valamennyien meg akarunk száradni. Ennél fogva a leghelyesebb lenne, ha körbecsukót játszanánk.
0: Hát az meg micsoda? Kérdezte Alice.
3: Nem, mintha nagyon érdekelte volna őt, de a struc madár megállt a beszédében, mintha azt várná, hogy valaki közbeszóljon. Mint hogy senki se szólt közbe, Alice vállalkozott rá.
4: Legjobban úgy értjük meg,
0: folytatta a struc madár,
4: ha azonnal hozzákezdünk.
0: Lehet, gyerekek, hogy egyszer majd egy téli napon ti is körbecsukót akartok játszani, hát elmesélem, mit művelt a struc madár. Először is körformában kijelölte a versenypályát, nem fontos, hogy pontos legyen, mondta. Aztán a pálya mentén itt is, ott is felállította a verseny résztvevőit. Olyasmi, hogy vigyázz, kész, rajt nem volt. Mindenki akkor kezdett el futni, amikor akart, és akkor

0: kihúzott onnan egy dobos csokoládécukorkát, s körbe kínálta. Még szerencse, hogy nem folyt bele a sós víz. Éppen mindenkinek jutott egy szem csokoládé. Ez volt a díj.
1: Adj magadnak is egy díjat,
0: mondta az egér.
2: Persze, hogy persze,
0: vágta rá nagy komolyan a strucmadár.
2: Mi van még a zsebedben?
0: Kérdezte Alice-t.
3: Csak egy kis gyűszű,
0: felelte búsan Alice.
2: Ide vele,
0: mondta a strucmadár. Most valamennyien újra Alice köré csoportosultak, s a strucmadár ünnepélyesen átnyújtotta neki a gyűszűt ezekkel a szavakkal.
2: Tisztelettel kérjük, kegyeskedjék elfogadni ezt az elegáns gyűszűt.
0: Amikor a rövid szónoklatot befejezte, mindenki éjenzett. Alice ezt nagyon badarnak és érthetetlennek találta, de a többiek olyan komolyan tekintettek rá, hogy nem mert nevetni. Mint hogy nem tudta, mit feleljen, meghajolt, és amilyen ünnepélyesen csak telt tőle, átvette a gyűszűt. Aztán hozzáláttak a csokoládé elfogyasztásához. Ez némi lármával és zűrzavarral járt, mert a nagymadarak azon sopánkodtak, hogy a csokoládé kicsi, és a fél csőrükre sem elég. A kismadarak pedig úgy fuldokoltak tőle, hogy a hátukat kellett veregetni. Végül mégis megették. Ekkor újra körbeültek mindnyájan, s megkérték az egeret, hogy meséljen nekik még valamit.
4: Megtetszett ígérni, ugye, hogy majd elmeséli az élettörténetét?
0: Kérlelte Alice.
1: Meg azt is, hogy miért tetszik úgy gyűlölni a cicust meg a kutyust?
0: Tette hozzá súgva, s egy kicsit megrettent, hogy az egér újra megsértődik.
1: Ó, az én történetem kacskaringós, tarka és bús!
2: Hát a farka csak ugyan kacskaringós,
0: mondta Alice, aki ezt a szót, hogy tarka, úgy értette, hogy farka.
2: De miért volna bús?
0: Az egér beszélt, beszélt, de Alice mindig csak az egér farkára gondolt. Ezért azt a mesét, melyet hallott, kacskaringósan és tarkán így képzelte el. Az egérhez szólt a kandúr.
5: Most beviszlek, mint a pandúr. Vár a törvény, jöjj, kis egér. Egy ilyen pör mindent megér.
0: Az egér szólt a kandúrnak. Én nem engedek íj úrnak.
5: S cincogott is néki síró hangon.
0: Mondd, ki lesz a bíró?
5: Én leszek a bíró, hadd csak. Megragadlak és bekaplak.
2: Te nem figyelsz?
0: Ripakodott rá az egér Alice-re.
2: Mi gondolkozol?
0: Bocsánatot kérek, mondta Alice nagyon tisztelettudóan. Éppen a farka ötödik hurkához tetszett érni, azt hiszem.
2: Még hogy hurka?
0: Kiáltott dühösen az egér.
2: Ha hurka,
0: mondta Alice, aki mindig nagyon szolgálatkész volt, és most aggodalmaskodva nézett körül,
2: akkor együk meg!
1: Arról szó sem lehet,
0: mondta az egér, azzal felkelt és elindult.
2: Az ilyen ostoba beszéd csak sért engem.
4: Igazán nem akartam megsérteni,
0: kérlelte az egeret Alice.
4: Csak hogy olyan könnyen tetszik megsértődni.
0: De az egér válaszként csak dühösen morgott.
4: Kérem szépen, tessék visszajönni és befejezni a történetét,
0: kiáltotta utána Alice. A többiek karban csatlakoztak hozzá.
2: Igen, fejezze be!
0: De hát az egér csak türelmetlenül megrázta a fejét, és egy kicsit meggyorsította a lépteit.
6: De kár, hogy nem maradt velünk,
0: sóhajtotta a papagáj, mikor az egérből már a farka sem látszott.
4: Bár csak velem volna, Dina,
0: gondolkozott Alice hangosan, anélkül, hogy bárkihez intézte volna szavait. Az majd hamar visszahozná az egeret.
6: És ha szabad kérdeznem, ki az a Dina?
0: Kérdezte a papagáj. Alice nagyon készségesen válaszolt, mert mindig könnyen rávehető volt arra, hogy a kedvencéről beszéljen. Dina a macskánk. És el nem tetszik tudni képzelni, milyen pompásan fog egeret. Hát még madarat. Csak ránéz egy madárra, és ham! Már be is kapta. E néhány szó figyelemre méltó feltűnést keltett a társaságban. Mindenki más-más ürüggyel távozott, s Alice csak hamar egyedül maradt.
4: Ó, bár szót se szóltam volna Dináról. Úgy látszik, idelent senki sem szereti, pedig nincs nálánál derekabb cica a világon.
0: Ezzel a szegény kis Alice újra könnyekre fakadt, mert igazán magányosnak érezte magát. Csak hamar azonban megint távoli léptek tipegését hallotta. Tüstént reménykedve pillantott fel, mivel hogy azt várta titkon, hát ha az egér jó,

Lewis Carroll, Alice csodaországban, fordította Kosztolányi Dezső. A második rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: Szalóki Ági felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Karitász, olvasható a szervezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Karitász 20 000 dollár értékű támogatásának köszönhetően egy biztonságos két tantermet magában foglaló iskolai épület készül el a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javítására. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. 44 új elektromos autóbuszt állítanak a helyi tömegközlekedés szolgálatába jövő nyári Kaposváron, ebből kettőt hétfőn átadtak. További 13. július végéig érkezik a Somogyi vármegye székhelyre. Tájékoztatott Szita Károly polgármester a Facebook oldalára hétfőn feltöltött videóban. A politikus azt mondta, hogy a járművek között csuklós, szóló és midi buszok egyaránt lesznek. Utóbbiak a városnak azokba az utcáiba is eljuthatnak, amelyekben a régebbi buszok a méretük miatt nem tudtak közlekedni. Még idén bevezetik az elektromos jegyrendszert, amelyet sok fiatal kért, és megújul a menetrend. Ennek társadalmi egyeztetési folyamata megkezdődött, tette hozzá a polgármester. Vörös zónának nyilvánították, vagyis szigorított biztonsági intézkedéseket vezettek be Palermo két város negyedében a szervezett bűnözéshez köthető bűncselekmények erősödése miatt, jelentette be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a szicíliai fővárosban tartott hatósági egyeztetésen hétfőn. Giorgia Meloni hangoztatta, jelenlétével azt akarja üzenni, hogy az olasz állam soha nem hátrál meg. Meloni részt vett azon a rendezvényen, amelyen a maffia ellenes palermói múzeum az 1992-ben merényletben meggyilkolt Giovanni Falcone bírónak és Paolo Borsellino ügyésznek szentelt. Varsót választották az Európai űrügynökség új űrbiztonságra szakosodó központjának székhelyéül, jelentették be hétfőn a lengyel fővárosban. Az ügynökségnek több európai városban vannak hasonló központjai, a lengyelországi viszont az első lesz, amely az ügynökség valamelyik új tagállamában létesül, mondta el József Aschbacher, az ügynökség főigazgatója. Lengyelország élen jár az olyan területeken, mint a biztonsági beruházások, a védelmi ipar és az űripar is, jelentette ki a főigazgató. Visszaállítja az iráni kikötők blokkádját az Egyesült Államok, jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az internetes közösségi oldalán közölte, hogy a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Hozzátette, hogy minden más ország szabadon használhatja a Hormuzi szorost, és megállapította, hogy az útvonal nyitva áll és nyitva is marad. Végül az időjárásról. Napos időre készülhetünk, délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. 2010-ben ezen a napon hunyt el Sir Charles McCerás, amerikai származású karmester, a brit birodalmi rend parancsnoka. A művész első nemzetközi sikereit Mozart és Janácsek operáinak vezénylésével szerezte meg. Hosszú éveken keresztül vezette az angol és a walesi nemzeti operát, majd pedig a Sydney Szimfonikus Zenekar karmestere lett. A hangulóban csendüljön most fel Johann Wilhelm Hertel Ez-dur trombita versenye, Maurice André és az angol kamarazenekar tolmácsolásában, majd Sibelius Karélia szvittjének három tétele a Royal Philharmonikus zenekar előadásában. Vezénnyel Sir Charles McCarrass.

Egy viszonylag ritkán játszott zeneművel folytatjuk a hangulót. André Messager balettzenéje, a Két galamb következik a Covent Garden opera zenekarának előadásában. A karmester Sir Charles McCerace.

A hangulóban a ma 16 éve elhunyt Sir Charles McCerás karmesterre, a brit lovagrend parancsnokára emlékeztünk. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.

0: Mozart B-dur szonátájának első tételét Glenn Gould játszotta.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel. A gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett közzétenniük. A NAV a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. A második felhívással viszont akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, tették hozzá. A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva az augusztus 20-ai rendezvénysorozat, közölte a belügyminiszter kedden a Facebook oldalán. Pósfei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-ai ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően 2025. decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására, tette hozzá. 10 millió forintos felajánlással segíti a venezuelai földrengés bajba jutottjait az Ökumenikus Segélyszervezet, közölte a szervezet kedden az MTI-vel. Azt írták, a segítségnyújtás első szakaszában a program mintegy 10 000 a katasztrófa miatt otthonát vesztett vagy azt elhagyni kényszerülő ember legalapvetőbb szükségleteinek biztosítására összpontosít. A segélyprogram a legsürgetőbb humanitárius szükségletek kielégítését követően a közösségi infrastruktúra helyreállításával és a családok megélhetése lehetőségeinek újjáépítésével is támogatja a földrengés sújtotta térségek talpraállását. Véglegesen második és harmadik olvasatban is elfogadta hétfőn este az izraeli parlament, a Knesset, a Tóra tanulását Izrael egyik alapvető értékének nyilvánító alaptörvénynek minősített jogszabályt, írta az MTI. A jogszabály az ultraortodox pártok szerint a Tóra tanulás alkotmányos elismerését szolgálja, az ellenzék szerint viszont a katonai szolgálat alóli kibújást legitimálja. A törvényjavaslatot eredetileg a két ultraortodox párt azért terjesztette elő, hogy különleges jogállást biztosítson a jesivák házas hallgatóinak. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg, jelentették az illetékes ukrán hatóságok kedreggel. Az eddigi adatok szerint 2 megsebesültek, civil infrastruktúrális és ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapások következtében, Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Végül az időjárásról. Napos időre készülhetünk délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszajda! Ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tírus és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 20-tól a 24. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa a vasárnapi úrangyala imája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

0: A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyalaimája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyalaimát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első urangyalaimája Castel Gandolfóban, ahol a Szentatya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok, lelkes, éjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
1: Jesus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. Es accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
0: Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
1: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto,
0: így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőség teljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást, végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz Karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn, a közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz Karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritással, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritas igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az olasz püspöki konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az Úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert és majdnem 14 millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30 ezer katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30 ezer önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, Károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai Guzsolyasunkban Herczku Ágnes felvételeiből válogatunk.

0: Herzku Ágnes felvételeiből válogattunk mai guzsolyasunkban.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A pápa küldötteként érkezik júliusban a Berdicsivi Mária kegyhelyre gelegerések, olvasható a Magyar Kurírban. Július 19-én Berdicsivbe, Ukrajna nemzeti kegyhelyére látogat Paul Richard Geleger érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára, a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háborúért, miatt szenvedőkért. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció, közölte a legfrissebb júniusi lakásárindexének eredményeit az ingatlan.com kedden az MTI-vel. Bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődnek az árak. Az ingatlan.com árkörképe szerint július első hetében Budapesten 1.400.000 forint volt az eladó használt lakások és házak négyzetméter árainak középértéke. Vidéken továbbra is Debrecen volt a legdrágább megyeszékhely, 1.040.000 forint medián négyzetméter árral. Először szerepelnek Strobl Alajos elveszettnek hitt és újonnan azonosított alkotásai a nagyközönség előtt a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében, július 22-én nyíló kiállításon, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét bemutató a Halhatatlanság forrása című tárlat a Strobl emlékév részeként valósul meg. Mintegy 60 filmalkotás lesz látható augusztus végén a Veszprém Balaton filmpikniken, tájékoztatták a szervezők kedden az MTI-t. Azt írták, a filmfesztivál idén megújult koncepcióval várja a közönséget Veszprémben és Balatonfüreden. A cél az, hogy a rendezvény még erősebben kapcsolódjon a Veszprém Balaton régió közösségi és kulturális karakteréhez, olvasható a dokumentumban. Találkozott hétfőn Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre, közölte az ombudsman hivatala kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett találkozó fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. A biztosok megvitatták a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét, különös figyelmet fordítva a Kárpátalján élő magyar kisebbségre. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút az MTI-vel. Azt írták, hogy az Ady Endre utca és a Papszigeti lehajtó közötti szakaszon július 21-től megkezdődnek az aszfalt burkolat építési munkák, amelynek során éjszaka szakaszos félpályás lezárás és jelzőőrös forgalom irányítás mellett csak váltakozva haladhat a forgalom. Végül az időjárásról. Napos időre készülhetünk, délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Rózsa György főlevéltárost, akivel ezúttal Miskolc kertészeti emlékeiről és híres kertészeiről beszélgetünk. Nem véletlenül, hiszen a közelmúltban találkozott ön levéltárosként egy anyaggal. Egy kutatandó anyaggal. Itt tartom a kezemben most azt a kiadványt, azt a szép kötetet és könyvet, melynek címe Emlékeim. Van az emberi szívnek egy halkszavú, előkelő vendége. Néha az emlékezés. Bánáti Szónert Sándor gondolatait idéztem, ám az emlékek dr. Barabics Elemérné Koch Edit tollából kerültek a papírra és ebbe a könyvbe. Ön pedig találkozott ezzel a kiadvánnyal, és arra inspirálta önt, hogy elkezdjen kutatni Miskolc kertészeti emlékei és híres kertészei után.
4: Egy levéltáros számára ugye egy kérdés, hogy hogy találkozik egy témával, hogy talál rá egy témára, egy olyan témára, amivel még senki nem foglalkozott. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon szép egyedi magánkiadásba kiadott könyv került a kezembe, amit dr. Barabics Elemérné írt Sopronban. Az ő férje, dr. Barabics Elemér egy jegyzett, nagyon híres, országosan híres soproni kertművész, kertész volt, aki Miskolcon született, és ez a könyv feltárja a Barabics család élettörténetét, a szülő, nagyszülőknek az élettörténetét, ami ezer szállal kötődik Miskolchoz.
3: 2018-as a kiadvány, tehát 2018-ban született, és milyen érdekes, itt is találkozik Miskolc és Sopron. Ahogy a beszélgetésre készültünk, ugye a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem kapcsolata, és mély meglepő, még a kertészetben is vannak közös szálak, szó szerint közös gyökerek.
4: Azt szokták mondani, hogy a történész mindig hozott anyagból dolgozik, tehát azokat a forrásokat kell összegyűjteni és feltárni, összesíteni, ami egyetlen rendelkezésre áll. Természetesen tudjuk azt, hogy sok minden elpusztult a történelemben, de ezekből az apró mozaikokból tudunk egy-egy történetet, egy-egy tanulmányt ugye összeállítani. Jelen esetben ez három forrás jelentett az én kutatásom tekintetében. Maga ez a családi emlékalbum, ami egy nagyon elegáns, nagyon adatgazdag, mellette a levéltárba található források, a 19. század végi, 20. századi források, ami a Barabics családdal kapcsolatos, főként ugye a Miskolc főkertészével, Barabics Fülöpnek az élettörténetével, illetve az a hatalmas nagy sajtóadatbázis, ami az interneten a kutatók száma is rendelkezésre áll, ami a korabeli lapokat, újságokat ugye gyűjti össze, tehát ebből rekonstruáltam azt a képet, ami bemutatja a két háború közötti, illetve a monarchia késői évtizedeinek miskolci kertészeti arculatát, azokat a kérdéseket, amik akkor ugye foglalkoztatták az embereket, azokat a kihívásokat, amikkel ők szembenéztek, és ebből szerintem egy nagyon érdekes tanulmányt sikerült írni, hisz Barabics Fülöppel, Miskolcváros kertművészével, ahogy annak idején jelezték, nagyon kevesen foglalkoztak, a teljes élettörténetét nem is tárták fel ebbe a tanulmányban, amit a Nemzeti Levéltár internetes oldalán közöltem, mutatom be ezt a kicsit elfeledett miskolci kertművészt, Barabics Fülöpöt.
3: Akkor javaslom, hogy ismerjük meg mi is. A Szent István Rádió kedves hallgatóival is ismertessük meg, ki is volt Barabics Fülöp, mit lehet róla tudnunk, akinek szó szerint az élete volt a kertészet és a növények szeretete.
4: Talán a nevéből is kiderül, hogy a család horvát származású volt, a nagyszülők még Zágráb környékén éltek a 19. század folyamán, és az édesapa Barabics Ferenc 1854-ben már Körmedne született, és ott dolgozott Körmeden a Battyányi irodalomban, mint gombkötő és passzományos mester. De ebbe a korba már ez a mesterség is egy kicsit kihalónak tűnhetett, hisz Barabics Ferenc valamikor a monarchia derekán 1880-as, 90-es évek környékén egy új mesterséget tanult, ez pedig a kertészet volt, és itt a Battyányi irodalomban foglalkozott ugye kertészeti tanulmányokkal, és ebből kifolyólag az ő gyermeke, Barabics Fülöp, már ebben nőtt fel, aki Körmenden született 1887-ben, itt elvégezte a helyi elemi és középiskolákat, és folytatva édesapjának a kertészeti tevékenységeit, már fiatalon Erdélybe került, ahol egy aranyos tordai kertészetben inasoskodott, és mellette pedig a tordai kertmunkás iskolába ugye tanult. Ez azért érdekes, mert 1918-ig a monarchia széteséséig ez a hatalmas terület ugye még gazdaságilag, oktatási és minden kulturális szempontból is ugye egy egységet tartott, tehát teljesen természetes volt, hogy a Körmenden született ugye fiatalember, ő Erdélybe ment el tanulni, majd nyilván jött a háború vége, és egy egész új korszak ugye kezdődött Magyarország történetében. És 1904-et írunk akkor, amikor Barabics Fülöp felvételt nyert a Budapesti Kertészeti Tanintézetbe. Ez volt a mai kertészeti egyetemnek az elődje, tehát a kertészeti tudományoknak ez volt a legmagasabb szintű képzési helye Magyarországon, ugye Budapesten, ahol a tanulmányait kitűnő eredménnyel 1907-ben ugye be is fejezte, és ma már természetesnek tűnik, de akkor is az volt, hogy külföldre mehetett ugye, tanulmányait ugye, folytatni. Német nyelvet már jól beszélte, közel volt az osztrák határhoz, és kertészeti tanulmányokat folytatott először Németországban, majd Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban, ahol kitűnő, magas szintű kertészeti iskolákban és kertészetekben ugye növelte nyilván nem csak a nyelvtudását, hanem szakmai ismereteit is. Többek között hát tudjuk azt, hogy a világ akkor leghíresebb német rózsa cégénél a Lambert Schönét ugye kereste fel, ez a mozelmenti Trierbe volt, és itt a világhírű rózsanemesítő Druszki felügyelő mellett kapott beosztást, ahol a rózsanemesítésnek a legmagasabb szintű tudását sajátíthatta el. Ő volt, Druszki volt a fehér Druszki és az illatos piros Druszki rózsák, tearózsák kinemesítője, a kor talán egyik leghíresebb ugye, nemesítője volt ugye Európában, és aztán tovább ment Barabics Fülöp, Franciaországba, Olaszországba, Trierbe is dolgozott, és többek között ugye megtanulta és Magyarországra hozta a nemesített Paul Scarlett Klimber futórózsát, amivel később majd Diósgyőrbe is ugye találkozhatunk, hisz ő hozta ezeket a nemesített rózsákat ugye Magyarországra, hozta Miskolcra és környékére, és ezt a hatalmas tudást ugye 1910-es évek közepén már ugye Magyarországra hozta vissza. Tehát azt szokták mondani, hogy dendrológus, aki ugye virágokkal foglalkozik, ugye tudjuk, hogy a holland virágművészet milyen magas szinten áll, de Hollandiában, Németországban nagyon magas szintű nemesítő iskolák voltak, és ő ezeket az iskolákat nem csak hogy megismerte, hanem kitűnő szakmai kapcsolatokra is lelt. Tehát ott németekkel, hollandokkal, olaszokkal, ugye többek között például Versailles-ba is elkerült, majd Ausztriába és Olaszországba is töltött hónapokat. Például Olaszországban, mint érdekesség, egy pálma termesztő cégnél dolgozhatott, mint fiatalember, és itt szerzett ugye tapasztalatokat, majd 1911. november 1-én tért haza, és ekkor Miskolcon gyakornoki munkát vállalt az akkori állami ugye, kertészetnél.
3: Miskolc, köszönöm szépen, hogy megemlítettem, mert pontosan erre lettem volna kíváncsi. Hogyan került ő városunkba, Miskolcra?
4: Nagyon érdekes összefüggésekre ugye, találtam, hisz a 10-es években több olyan távirat maradt fent a levéltár gyűjteményében, amiben a fiatal Barabics Fülöpöt különböző felvidéki városokba küldték ki. Besztercebányára, Lévára, Zólyomra, és nem értettem először, hogy miért kellett neki Besztercebányára utazni a 10-es évek közepén. És akkor derült ki, hogy már a monarchia utolsó időszakában hatalmas állami zöldségtermelő telepeket alakítottak ki Magyarországon, az országban regionálisan, tehát Nagytéteinyben, Gödöllőn, Tatabányán, Besztercebányán és Miskolcon. Ezeken az államilag finanszírozott zöldségtermelő telepeken biztosították a közintézményeknek, tehát gondolunk itt kórházaknak, iskoláknak a zöldséget és gyümölcsöt, tehát ők nem a piacról szerezték be eseti jelleggel, eseti árakon, hanem ezeken a zöldségtermelő piacokon, ugye telepeken állították elő a zöldségeket, és az itt termelt termelvényeken látták el a környéknek a szükségleteit. Egy ilyen telep volt Miskolcon is, a Szentpéteri kapuban. Ide került a fiatal Barabics Fülöp 1913-ban a Földművelési Minisztérium alkalmazásába került ő, tehát állami tisztségviselő lett ilyen szempontból. Érdekesség, hogy a hadseregnél is be volt osztva önkéntes szolgálatra, de úgy tűnik, hogy a hadsereg kötelezettség alól felmentették, tehát nem kell bevonulni ugye a háborúba. 13-14, ekkor indul az első világháború, tudjuk azt, hogy nagyon nehéz időszak volt, és azt is tudjuk, hogy ezek a zöldségtermelő telepek áldozatul estek a háborúnak, például a Besztercebányait megszüntették, mert ugye elcsatolták, Csehszlovákiához ugye került az a terület, és kérdéses volt, hogy a Miskolcit is a háborús viszonyok között fent tudják-e tartani, mert nem volt rá komoly anyagi fedezet, és ezért Miskolc város felvetette, hogy ezeket a zöldség és gyümölcs telepeket adja át az állam a városnak. Miskolc átveszi bizonyos feltételekkel, folytatva azokat a tevékenységeket, amit ugye korábban évtizeken keresztül kitűnő szakember gárdával itt folytattak, és hát tudunk arról a korabeli újsághirdetésből, 1915-ben főkertészé választották Barabis Fülöpöt, és 15-16-ba került a város tulajdonába ez a zöldségtermelő telep, ami kint volt ugye Szentpéteri kapuban, amit később majd látni fogjuk, hogyan bővítettek. Tehát gyakorlatilag Miskolcon vállalt itt egy állást, mint fiatal, tehetséges, felsőfokú végzettséggel rendelkező kertész, és az irányítása alatt működött a miskolci dísz- és konyhakertészet, ahová ugye folyamatosan vettek fel alkalmazottakat, és mi volt a feltétel? Ugye nőtlen, szorgalmas, hadmentes egyéneket kerestek ugye a háború időszakában, akik a kereskedelmi kertészetben vagy esetleg a bolgárrendszerű konyha kertészetekben ugye jártassággal ugye rendelkezett, és Barabics ugye bekapcsolódott ezekbe a munkákba. Na most nagyon érdekes, hogy 1916 környékén, amikor ugye ő még utazhatott ugye Besztercze bányára és környékére, kitűnő szakmai kapcsolatokat alakított ki az ország különböző növény- és zöldségtermelő telepeinek vezetőivel, és ebből ezeket később is kamatoztatta, és hát nyilván ezek a telepek lettek az ő szakmai kifutásának, pályafutásának az alapjai, azt lehet mondani.

0: Mi is volt jellemző az ő kertészetére? Megfelelt ugye a kritériumnak, amit említett, és maradandót tudott alkotni, erre majd példákat is említünk. Szóval mi volt az ő jellegzetessége?
1: Ma már azt mondhatnánk, hogy mintagazdaságot hoztak létre, ez a szó volt, hogy mintagazdaság, aminek része volt egy bolgárkertészet, egy tehenészet, ugye mellette munkásszállásokkal, vasúti ellátással, villany és vízvezetékkel látták el, és a munkás létszám főszezonban, nyilván nyári szezonban akár az 500 főt is meghaladhatta, tehát nagyon komoly létszámmal dolgoztak. A zöldségtermesztésen kívül jelentős volt a dinnye és gyógynövénytermesztés is, és a város lakosságát és a közületek ellátása mellett már exportra is tudtak termelni. Tehát olyan magas szinte vitték a termelés, hogy jutott ugye már exportra is. És miután Miskolc átvette ezt az államtól, ez lehetőséget adott arra, hogy a szentpéteri kapu környé bővítsék ezt a telepet, tehát újabb területeket vontak be, az állam támogatta még bizonyos összegekkel, és ez egy újabb lehetőséget biztosított arra, hogy még nagyobb volumenben, miután később kibővítették díszfaiskolával is. Tehát zöldség, gyümölcstermelés, és akkor még ismeretlen díszfa csemetéket is ugye neveltek, és ezzel látták el később a 20-as, 30-as években Miskolcot, amikor ugye elindult, majd látni fogjuk, Miskolcnak a virágosítási és fásítási programja a 20-as évek közepén, tehát Barabics Fülöpnek múlhatatlan érdemei voltak abban, hogy ezt a mintagazdaságot kitűnően megszervezte, a miskolci és környékbeli közintézményeket ellátta zöldséggel és gyümölcsel, folyamatosan, sőt, még bevételt is szerzett az exportból, és elkezdődött a 20-as években Miskolc fásítási és dísznövényekkel való ellátásának időszaka és programja, majd erről talán később egy picit még többet is tudunk beszélni.
0: Mindenképpen megemlítjük a konkrét példákat is. Életének tovább alakulását, ha tekintjük és elemezzük, valamint erről beszélünk, akkor milyen fontosabb momentumai voltak még a szakmai életének?
1: Tudni kell azt, hogy a monarchia időszakában 1867 után nagyon sok egyesület alakult és alapítvány alakult, nem csak Miskolc, hanem Magyarországon. Tehát sok-sok szakmai és kulturális egyesület alakulhatott az országban, lehetőséget ugye biztosított erre jogszabályi környezet. Tehát nagyon gazdag egyesület és szakmai élet zajlott ugye Miskolcon is. Ezekből ugye tudjuk azt, hogy ezekben az egyesületekben ő komoly szerepet vállalt. Például 1922-ben megalakult a gyógynövénytermelő és értékesítő részvénytársaság, amelynek igazgatóságából ez egy országos ugye, intézmény volt, vagy részvénytársaság, beválasztották ugye, többek között Barabics Fülöpöt is Miskolcról, és ennek a részvénytársaságnak például a feladata volt akkor újdonságként a bükkben tömegesen előforduló gyógynövényeknek a gyűjtése, ezek exportálása és feldolgozása, illetve az egri főkáptalan is megállapodást kötöttek a káptalan uradalmaiban vadon termő székfű összegyűjtéséről. Tehát nagyon érdekes, mert a 20-as években kezdtek gyógynövényekkel foglalkozni itt a Bükkés környékén, de tagja volt, mint főkertész Barabics Fülöp a Gazdasági Munkabérbizottságnak is Miskolcon, amelyek a városban dolgozók munkabérét állapították meg, tárgyalta a mezőrendőri kihágásokat, és sok-sok olyan szakmai egyesületben ugye részt vett, például a Miskolci Mezőgazdás Társas Egyesületében, ahol ugye ő népszerűsítette a dísznövényeknek a nemesítését, népszerűsítette azokat a munkákat, amivel ő megismerkedett az évtizedes munkássága alatt, és előadásokat tartott a városban, tehát aktív közéleti életet is folyt. Ennek kapcsán ugye majd látni fogjuk később, ugye kitüntetésre is részesített a minisztérium, tehát szakmailag elismerték a munkáját, és hát akkor már nem is főkertészként emlegették, hanem kertművészként leginkább. Tehát olyan nagy nemzetközi kapcsolatrendszerrel, tapasztalattal rendelkezett. Most leírják a korabeli források, hogy rendszeresen külföldre látogatott, évente Nyugat-Európában látogatott, nyilván a baráti szakmai kapcsolatok, nyilván azok is viszont jöttek ugye Miskolc környékére, és Miskolcnak a 30-as években főként olyan nagy híre lett kertészetileg, aztán sajnos ez a hír ez megkopott azért az 50-es, 60-as években, azt is tudjuk, aminek elsődleges szereplője, vagy hozzácsatott személy, az Barabics Fülöp volt, aki magas szintre vitte Miskolc kertművészetét, kertgazdálkodását.
0: Ahogy hallgatom önt, meg kell, hogy fogalmazom, hogy nagyon széles látókörű ember volt ő. Értett a gyógynövényekhez, értett a gyümölcstermesztéshez, a zöldségtermesztéshez, és nem utolsó sorban a díszfák, a díszcserjék és a gyönyörű virágok ültetéséhez.
1: Így van, tehát Miskolcnak a tudatos kertészeti fejlesztése 1925 környékén kezdődött el. A város akkori vezetése szeretettel ápolta azt a gondot, hogy Miskolc egy virágos város legyen, és komoly pénzügyi áldozatokat is hozott azért, hogy ez megvalósuljon. Nyilván akkor is szűkös volt a költségvetés, de erre leírják a források, soha nem sajnáltak a pénzt a város vezetői, hogy Miskolc egy elegáns, kertészetileg is színvonalas városra emelkedjen. És hogy egy korabeli dokumentumot idézzek, a Magyar Jövő 1934-ben azt írja, hogy Barabics Fülöp ihletett művésze a kertészetnek, akinek tudása és ragyogó fantáziája, tévedhetetlen szépérzéke és lelki kultúrája a virágdíszítésnek szinte csodálatosan pazar alkotásait hozta létre, gyönyörűségére a szemnek és a szívnek. Tavaszinduláskor, amikor már megkezdődött a kertészeti munka, ez idei terveiről is érdeklődtek, és beszámolt arról, hogy milyen. Ugye Miskolcnak földrajzi elhelyezkedésénél fogva nem voltak nagy lehetőségei hatalmas nagy parkok létesítésére. Az a három terület, amit Barabics fejlesztése is érintett, az a Népkert volt, a Tapolcai hatalmas park, illetve a belváros Deák tér és Szemere térségének a kertészeti fejlesztése. Ezt a 20-as, 30-as években kezdték el, leírják azt, hogy a Népkertet, amit a 19. század végén hoztak létre, Miskolcnak egy ilyen pihenőkertjét, ma is létező ugye, területről beszélünk, azt a 20-as évekre már elég elhanyagolt állapotba került, és Barabics Fülöpnek és munkatársainak, főként Démel Náldónak köszönhetően sikerült felújítani a Népkertnek a fáit, a faunáját, azokat a sétányokat, szobrokat, amivel ma is rendelkezik a Népkert. A másik pedig, ami egy komoly fejlesztés volt, az pedig Tapolca és Tapolca fürdő volt. Tudjuk azt, hogy Tapolca a munkácsi uradalomhoz tartozott nagyon sokáig, és a Pávai Vajna féle fejlesztésnek köszönhetően melegvízű forrásokat találtak ott a 20-as években, és ennek köszönhetően Tapolca fejlesztése 1930-as években elindult, úgyhogy 1941. májusában átadták az akkori gyógyfürdőt, ami Európa viszonylatban a harmadik leghíresebb gyógyfürdővé emelte Tapolcát. Na most azért azzal tisztában voltak, hogy ez egy óriási turisztikai attrakció, nyilván akkor is az volt, még ma is az természetesen, de ehhez szükséges volt egy komoly, nemzetközi szintű kertnek a kialakítása. Ennek a kertnek a kialakítására Barabics Fülöpöt kérték fel, aki a 30-as évek közepétől több éven keresztül foglalkozott a tapolcai, máig ismert kerteknek a kialakításával, de sajnos már nem érte meg a fürdőnek az átadását, mert elég fiatalon, 53 éves korában, 1940-ben ő elhunyt. De az emléke nem maradt nyomtalan ugye Barabics Fülöpnek, hisz a sétányt, ami bevezet bennünket a barlangfürdőhöz, azt 1992-ben az ő nevéről ugye nevezték el, tehát ha valaki kimegy Tapolcára, a fő sétány, ugye ami a fürdőhöz vezet, az Barabics Fülöp sétány, és az ő emléke ilyen értelme megörökítésre került, és hát nyilván még akár fák is lehetnek, amiket ő ültetett valamikor 30-as években, de az ő magas szintű kertművészete az ilyen jellegű nyomokat hagyott, ugye Miskolcon a Népkert, mint emlékhely, a tapolcai kertek, illetve a belvárosi Palóci utca és Szemere kert, amit ő fejlesztett ki, az ő különleges fáival és növényeivel ugye látták el.
0: És akkor kijelenthetjük, hogy ezen három területen, ahogyan is említette, a Népkertben, a Szemerekert, Deák tér és a Miskolc-tapolcai területen találhatunk még olyan fát, amelyet Barabics Fülöp ültetett?
1: Hát akár még találhatunk is, mert a 30-as éveben kezdték el ültetni, tehát én úgy gondolom, még lehetnek azért olyan idős fák, amiket az ő keze nyomán ültettek-e valamikor a 30-as évek legvégén. Mindenesetre Miskolc természetesen büszke lehet arra a kertészi hagyatékra, amit egy ilyen nagy ívű, nagy tudású, szakmai ismeretekkel, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kertművész, mint Barabics Fülöp is ugye hátrahagyott.
0: Milyen volt ez a hagyaték? Igen. Mi volt jellemző az ő kertművészetére, ahogyan is fogalmazott? Milyen virágokat ültetett? Igen. Milyen kertek Igen. voltak ezek a Barabics Fülöp féle kertek? Igen.
1: Ő is, illetve később a fia is nagyon komolyan foglalkozott virágok és fák nemesítésével, főként virágokkal. Őt például leírják azt, hogy csak dáliából, Barabics Fülöp 50 félét nemesített, csak dáliából. Tehát Miskolc a két háború között látjuk régi fényképeken, képeslapokon, egy rendkívül elegáns, virágos város volt, tehát ezért is lett a 30-as évben Miskolc a virágok városa. És ez annak köszönhető, hogy Barabics Fülöpnek a nemzetközi szintű kertművészeti ismerete ugye nyomot hagyott a városon, tehát ő hobbi szinten ugye nemesítette az új és újabb növényeket, amit aztán a fia is folytatott Sopronban, egy híres kertészetet hagyott maga után. Tehát nagyon sok virágot, fát ugye nemesítettek, újakat ugye találtak ki, és ezeket rendszeresen bemutatták a miskolciaknak különböző alkalmakor, ahol nyilván képezték is azokat a fiatal kertészeket és érdeklődőket, akik ugye motivációt kaptak arra, hogy folytassák a kertművelést, és Miskolc, illetve Diósgyőr egy kertészetileg rendkívül nagy hagyományokkal rendelkező ugye, város legyen.

0: Ahogyan is említette, 52 éves korában hunyt el Barabics Fülöp, előtte azonban értékelték munkáját, munkásságát, milyen díjakkal, milyen kitüntetésekkel.
1: Már előtte ugye a kormányzat a 30-as éveben komoly díjakat és kitüntetéseket adott át neki, illetve kollégáinak. Ezzel elismerték azt, hogy ő szakmailag emeli Miskolcnak a színvonalát természetesen. Utána ezzel az utcanével nevezése is egy emléktáblával, ahol laktak, is szintén ugye megemlékezünk még róla. Elég váratlan hunyt el, egy gyors betegség vitte el, 1940 tavaszán kórházba került, az Erzsébet kórházba gyógyították, majd Budapestre került, és 40 tavaszán hunyt el, egy óriási temetést rendeztek neki itt a Mindszenty temetőben. Hatalmas, hogy virágözönnel ugye búcsúztatták el Miskolcnak a főkertészét, és nem maradt nyom nélkül az ő munkája, hiszen az érdemi munkáját sok esetben, ami megkezdett fejlesztéseket, kollégája Démel Nándor folytatta. Tehát Démel Nándor volt az, aki Barabics Fülöpnek a legközvetlenebb munkatársa volt, és aki nyilván ismerte azokat az elképzeléseket, amit Barabics Fülöp már nem tudott megvalósítani, de Démel Nándor a 40-es években, ugye neki sikerült megvalósítani Tapolcán, vagy a város különböző pontjain.
0: Ha már megemlítettük Miskolc-Tapolcát, és említést tettünk a népkertről is, akkor javaslom, hogy a folytatásban a miskolci népkertről beszéljünk részletesen, bár nekem gyerekkoromból olyan szép emlékeim vannak Miskolc-Tapolcával kapcsolatosan, még akkor is olyan szép virágos volt, bár már lehet, hogy akkor nem Barabics Fülöp kertészetének vagy kertmunkájának szorosan hozzátartozó növényei voltak találhatóak abban a kertben, de szerintem az ő hagyatékát és hagyományát őrizték az utódai is. Szóval vissza a népkerthez, mert hogy a népkert az mai napig egy fontos része Miskolc városának, és beszélnünk kell a népkert és virágosítása kertészete kapcsán a népkertben található 2011-ben újra felállított országzászlóról is. Miért?
1: 1867 után, a kiegyezés követően kezdtek el a különböző önkormányzatok, városok, települések komolyabban foglalkozni a építészeti szabályrendeletekkel. Ekkor ez a békeidőknek a korszaka volt, ugye hosszú évtizedeken keresztül, amikor ugye háborúmentes övezetbe, ugye időszakba ugye került az ország, és ekkor kezdték kialakítani azokat a nagyobb volumenű kerteket a különböző városokban, ami a polgárság részére ugye pihenőkertek voltak. Ezeknek a helyét igyekeztek megtalálni. Gondoljuk Budapestre, a Városligetre, amit össze kellett kötni a belvárossal, hisz Budapestnek nem volt egy olyan klasszikus főtere, gyakorlatilag most sincs, ahova az emberek ugye hétvégén, délutánonként kimehettek volna pihenni, ezért egy hatalmas, nagy grandiózus tervel az Andrássy úttal összekötötték a belvárost, kialakították a Hősök terét, és a Városligetet egy pihenőketté ugye varázsolták. Miskolcon hol volt ilyen lehetőség? Tudjuk azt, hogy Miskolc mellett volt egy egészen kis település, Mindszent, 336-an laktak a 1800-as évek második felében Mindszenten. Mindszent Miskolccal egyesült 1878-ban, és a mellette levő térséget, a Kávária domb alatti, onnan kelet első területet alakították évtizedek alatt úgy át, hogy az lett Miskolcnak a pihenőkertje. Ez először a lövöldekert volt, majd népkert, Erzsébetkert, ma már ezt úgy hívjuk, hogy népkert, és 1881-től már látjuk a térképeken ennek a kertnek a nyomait, ilyen szempontból látjuk ugye azokat a elképzeléseket, amik különböző terveket megvalósítottak, hisz ez az időszak volt az, amikor az első sportegyesületek elindultak Magyarországon. Mik voltak ezek, mert ugye foglalkoztam ezzel, ezek voltak ilyen lövészegyesületek, korcsolyaegyesületek, különböző teniszegyletek, és ezeknek egy helyet kellett biztosítani a városba. Ennek a helynek találták meg ugye a népkertet, itt alakította ki egy lövész egyletet. Talán érdekességén elmondható, hogy amikor a 19. században Miskolcot összehívták, hogy hanyan laknak itt, 1910-ben olyan már 50 ezeren laktak, előtte 35-40 ezeren laktak, több ezer katona volt a városban, ugye laktanyákban, és ezeknek a katonáknak is biztosítani kellett a polgári szórakozást, például lövész egyletekbe mehettek el, ahol hétvégenként vagy délutánonként ugye nyugodtan kiélhették a sport iránti szenvedélyüket, és így alakult meg 1872-ben a polgári lövészegylet, majd 1874-ben a korcsolyázó egylet, és Lévai kezdte el népkertnek nevezni azt a területet, amit ugye később elegánsan ugye beépítettek, és ez a terület a 20-as években már ilyen 20 holdnyi területet foglalt magába, itt alakította ki sétányokat, itt avatták fel Erzsébet királynénak az első magyarországi szobrát, a Max Sportház itt volt, vendéglők, 1901-ben itt építették meg a Vigadót, a máig álló csodálatos épületet, sport és teniszpályák voltak itt, és ez a térség volt adva annak, hogy a miskolciak hétvégén, ha Tapolcára nem akartak kimenni, vagy esetleg Diózsérbe, Lilafüredbe, akkor ugye népkertbe mentek el sétálni, sportolni, egy kicsit kikapcsolni. Nos, a népkertnek a kialakítása az a 20-as évekre befejeződött, de néhány évtized eléggé tönkre ment, leírják a korabeli lapok, hogy elhanyagolt lett, és Barabics Fülöpöt kérték fel arra, hogy a népkertet rehabilitálja, kertészetileg újítsa meg. Ez ugye megtörtént a 30-as években. De mellette volt egy másik mozgalom is Magyarországon, az országzászló mozgalom, hiszen a trianoni trauma után próbáltak emlékeket állítani annak a gondolatnak, hogy a történelmi Nagy Magyarországot nem feledhetjük el, és ezért 1925 után rendszeresen állítottak fel kisebb-nagyobb országzászlókat a települések fontos helyén. Ez a országzászló állítási mozgalomhoz csatlakozott Miskolc is, már a 30-as években, és már 32-33-ban találkozunk olyan bejegyzésekkel, hogy a miskolciak is szeretnének egy országzászlót felállítani, még nem tudták, hogy hova, több helyszín is felmerült. Az egyik volt a mai Városháztér térsége, a másik a Bulcsú és Lehel utcák térsége, ahol ugye a laktanyák is közel voltak. A harmadik esetőség volt a népkert és környéke, és végül is a város egy olyan a Miskolca Helyű Csaba felől bejövő útbenti területet a népkertben ajánlott, ahol ugye 1934-ben komoly pénzügyi háttérrel felállították az országzászlót. Na most az országzászló az szimbolizálta az összmagyarság összetartozását, 1934-ről beszélünk, ekkor már 100 országzászló állt Magyarországon, szerették volna miskolciakhoz, ez lett volna 100, de nem ez lett, hanem az a sátorújújjai országzászló lett. Mindenesetre megkapta a felvidéki országzászló megjelölést, hogy ez az országzászló szimbolizálja a felvidéki területekkel való együvétartozást, és itt hatalmas rendezvényeket ugye tartottak minden évben, tehát nagy nemzeti ünnepeken rendszeresen az országzászló és környékén ugye tartották az ünnepeket. Mi történt az országzászlóval 1945 után? 45 után az új időszámítás ugye kezdődött Magyarországon, tudjuk azt, hogy egy politikai fordulat történt az országban, az országzászlót egy ismeretlen időpontban lebontották, és széthordták gyakorlatilag. Tehát sikerült megtalálni az eredeti országzászlónak a helyét a népkertbe, korabeli térképeken, és 2010 környékén egy mozgalom indult el Miskolcon, hogy állítsuk vissza Miskolc történelmi országzászlóját, lehetőleg azon a helyen, ahol eredetileg is volt, ugyanolyan tervek alapján. A levéltárban sikerült megtalálni az eredeti terveket, ez nagyon fontos, míg az eredeti textíliák is megvoltak, hogy milyen textíleket ugye ajánlottak ugye a budapesti cégek a zászló megvalósítására, és 2011-ben ugyanazon a helyen, ugyanazok a tervek alapján újraépítettük és újraállítottuk Miskolcnak a történelmi országzászlóját, tehát hosszú évtizeken keresztül nem állt ez az országzászló, de ugyanolyan építészeti megoldással ugyanott visszaletett. Tehát egy picit szimbolizálja a történelmi folytonosságot, hisz Magyarország múlhatatlan sebeket szerzett a trianoni békekötés kapcsán, és itt ma már a népkertnek egy szerves része a történelmi ereki és országzászló, amit 1934-ben ugye állítottak fel. Minden bizonnyal itt volt Barabics Fülöp is az átadó ünnepségen, hisz ő volt a városnak a fő kertésze, tehát neki ott kellett lenni, és ő is átélte, hogy az ő által újra álmodott népkertben felállítják Magyarország történelmi országzászlóját.

0: Barabics Fülöp munkássága, ahogy már utalt is rá, tovább élt, hiszen volt utóda, volt, aki követte az ő szellemiségét, az ő kertészeti művészetét. Kik is voltak még Miskolc város jelentős kertészei?
1: Ebben a korban ugye két szemét kell megemlíteni, Barabics Fülöpön kívül Démel Nándort. Talán érdekesség, hogy ha megnézzük a korabeli tisztviselőknek a névsorát, akkor 6 fő volt hivatásos kertész Miskolcon. Ezek voltak a gazdasági kertészek, az ő vezetőjük volt Barabics Fülöp, ők kint voltak helyileg a Szentpéteri kapuban, ott volt ez a hatalmas nagy gazdasági kertészeti központ. A másik 3 fő a népkerti kertészek voltak. Tehát ebből a 6 főből állt Miskolc város kertészeti alkalmazottainak ugye a névsora. Mennyien lettek Miskolcnak a tisztviselői karában 1920-as, 30-as években? Hát, ha mindent összevetjük, akkor több mint 300-an. Tehát olyan kb. 370 fő lehetett a miskolci teljes tisztviselői karban. Ebből ugye volt 6 fő hivatásos kertész. Nyilván alkalmaztak még alkalmi kertészeket idén jelleggel, mondjuk nyáron nyilván betakarítási és egyéb gyümölcsszedési, termesztési szezonban. De ők voltak azok, akik ugye a tisztviselői karnak a részei voltak, és ők irányították. Ma már szintén természetes, hogy Miskolcnak is van főkertésze, újólag, de sokáig nem volt, én úgy tudom, de akkor Miskolcnak a főkertésze az egy nagyon fontos ugye, pozíció volt, és ezt a megtisztelő címet kapta meg évtizedeken keresztül, mintegy 30 éven keresztül Barabics Fülöp, aki hatalmas művészként, kertművészként nagyon komoly nyomot hagyott Miskolcnak a kulturális és kertészeti életében. És ha Barabics Fülöpről beszélünk, akkor a 3 gyermeke közül ki kell emelni még Barabics Elemért. Ő Miskolcon született 1921-ben, itt járt középiskolába, a Fráter György katolikus gimnáziumnak volt a hallgatója, majd Sopronba került, erdőmérnöki végzettséget van, és rendkívül híres országosan, sőt nemzetközi híres erdőmérnök és növénynemesítő lett Sopronban. Sopronban nagyon sokan ismerik a Barabics nevet, hisz ez egy kertészeti márka név lett, azt lehet mondani Sopronban. Tehát Barabics Elemér, aki 2003-ban hosszú élet után hunyt el, vitte tovább Barabics Fülöpnek, édesapjának és a Barabicsoknak a kertészeti hagyatékát, azt a magas szintű, nemzetközi szintű kertészeti ismereteket, amelyet ugye a családnak a ágai, a felmenők ugye alapoztak meg, és ma, amikor kertészetről, kertészeti fejlesztésekről beszélünk, akkor látjuk, hogy ez egy dinasztia, akinek a 3 tagja nagyon komoly nyomot hagyott a magyar kertészeti emlékekbe. Barabics Elemér nagyon sok új növényt, fát nemesített, Sopronban egy külön

úgy húgyozott a vér, meg a száján. Csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat. Egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok. Aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megmozdult a piciny. Erre föleszmélt, maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kis testeket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, s úgy érezte, a világért sem tudna hozzájuk nyúlni. Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona. Ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette. Aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, s amint a száját kinyitotta, hogy teleszíja magát friss levegővel, egyszerre bezárta, s kedvetlenül folytotta magába a mozgást. Ki csak innen, még meglátják. Mintha fonákul volna valami. Máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle. Most pedig. Gyorsan elkushatta ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette. Aztán a sötét úton visszament a templom felé.

Móricz Zsigmond, Szegény emberek. A második rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Joseph Haydn 12. ádúr szonátájának második tételét Jandó Jenő játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A Boldogasszony iskolanővérek fenntartásában működő Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A 30 éves szakkollégium azoknak az egyetemista lányoknak kínál lakóhelyet, akik keresztény értékrendjük mellé támogató közösséget keresnek, személyes és szakmai életükben egyaránt fejlődni akarnak, valamint elkötelezettek szűkebb és tágabb környezetük tudatos alakítása mellett is. Ebben nyújt segítséget hallgatóinak a szakkollégium összetartó közössége és tanulmányi programja. A felvételi határidő július 28-a. Részletes információk a szakkollégium boldogterézia.hu oldalán olvashatók. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint egyharmadából bonyolítják le, közölte a belügyminiszter kedden a Facebook oldalán. Pósvai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a Lunch csoporttal június végén a szerződéseket felmondta és megkezdte az új közbeszerzési eljárás előkészítését. Így az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábbi 17,5 milliárd forint helyett kevesebb mint egyharmadából lesz lebonyolítva. A miniszter hangsúlyozta, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását. Találkozott hétfőn Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre, közölte az ombudsman hivatala kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett találkozó fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. A biztosok megvitatták a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét, különös figyelmet fordítva a Kárpátalján élő magyar kisebbségre. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld. Ezért kiemelten fontos a családtagok és hozzátartozók segítsége, mivel az érintettek többsége idős ember, és nem biztos, hogy eljut hozzájuk a változás híre. 81 milliárd dollárnyi jogtalanul beszedett vámot fizetett vissza az Egyesült Államok különböző cégeknek 2025. októbere óta, írja a The Guardian. Az amerikai legfelsőbb bíróság februári ítélete alapján a Donald Trump által kivetett vámok ellentétesek az Egyesült Államok szövetségi törvényeivel. Trump a vámoktól az amerikai gazdaság fellendülését várta, tervei szerint rengeteg gyár visszaköltözött volna az Egyesült Államokba, és a szövetségi kormány költségvetési hiánya is csökkent volna. Jelenleg azonban az a helyzet, hogy az Egyesült Államok költségvetési hiánya májusban a II. Világháború óta nem látott szintre emelkedett. Hazánk időjárásáról. Délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 Celsius fok között várható, késő estére nagyrészt 23 és 28 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Tizenöt óra négy perc.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban hallhatnak a Vas vármegyei Bükkfürdő történetét bemutató kiállításról. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig Győrbe a Cucor Gergely Bencés gimnáziumba invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk!

0: 400. születésnapjára készül a Győri Bencés Gimnázium és Rendház, amelynek a tetőterében iskola és rendtörténeti kiállítás nyílt. Dömötör Mihály győri bencés öregdiák mutatta meg a látnivalókat Szerdahelyi Csongornak.
1: Ebbe a tanévbe, tehát a 2026-27-es tanévbe fogunk belépni, a gimnázium 400. tanévébe. 1626-ban kezdték meg itt a jezsuiták az oktatást, és szeretnénk ezt a 400 évet bemutatni a nagy közönség számára, főként olyan embereknek, olyan csoportoknak is, akik nem kötődnek esetleg a gimnáziumhoz, nem járnak ide hozzánk a templom, de mégis őnekik is tudjunk valamit a mi történelmünkből, a mi közösségünkből, a mi gimnáziumunkból adni. Az elmúlt évszázadokat próbáltuk interaktív módon, kicsit játékosan, történeteket kiemelve bemutatni, külön szentelve a jezsuitáknak. Tehát fönn a templom valamikori oratóriumában szentelünk egy kis tárlatot a jezsuita időszaknak, ami körülbelül 150 évet ölelt fel itt Győrben, amikor is Mária Teréz ugye 1774-ben feloszlatja a birodalmon belül, és utána ugye 15-20 év múlva pedig első Ferenc császár ugye a bencieseknek adja ezt a helyet, de szeretnénk ezt a jezsuita időszakot, ami egy nagyon innovatív és egy nagyon társadalmi és egy nagyon hasznos időszaka volt Győrnek. A jezsuitáknak nagyon sokat köszönhet Győr városa az ideérkezett kultúra, a tudomány, az akkor a vallási életnek a megújításába végzett munkájukat. Győr a török kor után újjáépítésben nagyon sokat kamatoztatott belőle, szeretnénk ezt is bemutatni, természetesen a gimnáziumnak a történetén keresztül.
2: Igen, és akkor most itt a tetőtérben vagyunk, mekkora lapterület, és itt mit lát az ember?
1: Igen, maga a helyszín is, én azt gondolom, elbűvölő, hiszen egy 400 éves templomnak a 400 éves tetőterébe vagyunk, amely teljes egészében megújult az elmúlt 3-4 év során, az egész gerendázat. Úgy tessék elképzelni, hogy a gerenda hálózat az még az eredeti 400 éve, tehát az 1620-as évek építkezéséből maradt ránk, tehát kiállták az idő próbáját, de most már elérkezett az a pillanat, amikor ezt meg kellett újítani. És nagyon nagy öröm, hogy ezt a teret hasznosan tudtuk betölteni, hasznosan tudtuk berendezni, itt alakítottuk ki ezt a történeti múzeumot, ahol most vagyunk, hogy ez a templom tető. Itt inkább a bencés gimnázium múltjáról, meg a jelenik tartó időszakról látunk beszámolókat, látunk interaktív online megjelenítéseket, szöveges tartalmakat, képi tartalmakat, nagyon jó filmhíradókat a 20. század közepéből, és hogy majd tovább haladunk a rendház északi szárnyának a tetőterébe, ahol a kiállítás második fele látható, ott pedig a bencés tanárok, az egykori bencés tanárok, tudósok, mint Jedlikányos, vagy Cucor Gergely, vagy Rómer Flóris által összegyűjtött értékekből egy részletet tudunk bemutatni a nagy közönség számára. Ezek elsősorban természettudományos gyűjtemények, állatpreparátumok, ásványkincsek, fizikai találmányok.
2: Látok bencés öreg diákot is beszélni egy nagy képernyőn, Barsi Balázs Ferences val az iskoláról, gondolom.
1: Igen, igen, ez egy nagyon jó kis podcast sorozat, ez a Lelkiség podcast sorozat, amelyből teljesen véletlenül rábukkantunk, hogy Barsi Balázs atya egy lelki gyakorlatot tart éppen benne, de egy körülbelül ilyen 6 perc erejéig a volt gimnazista élményeiről beszél, ugye 1960 és 64 között, tehát a szocializmus kellős közepén járt ide a győri bencés gimnáziumba, és egy pár nagy tanárát is megemlíti, mint Holenda Barnabás vagy Bánhegyi Jobb, és gondoltuk, hogy hát ez ide illik teljes egészében, hiszen Barsi Balázs pedig ugye lelki életbe, a teológiába úgy járt felbecsülhetetlen nagy értéket hagyott ránk, így azért szerettük volna bemutatni, hogy ő is azért ide kötődik a győri bencés gimnáziumhoz. Történelembe haladva itt már a szocializmus évtizedeibe, illetve a két világháború közti időszakban.
2: Holenda Barnabás, Kozma Imre beszélt róla nekem. Igen, például, hogy mit jelentett. Holenda Barnabás vette föl a szegény Kozma Imrét protekcióval annak idején például.
1: Igen, Kozma Imre atya is ugye közelbe, Győr közelébe született és nőtt fel, és ő is az öreg diákjaink sorába tartozik. És aztán Holenda Barnabásra azért is vagyunk büszkék, egyrészt nagyon híres matematikus volt, de másrészt több mint 25 éven keresztül volt gimnáziumunknak az igazgatója, olyan vészteres időkben, mint a II. Világháború, illetve az 56-os forradalom, és aztán nagyon szép kort is élt meg itt a győri rendházba. Most már Győrben utca is van róla elnevezve, úgyhogy méltán hál' Istennek a város is őrzi az emlékét.
2: Danci Willebald, itt látom régi tanárneveket.
1: Így van, Danci Willebald, ugye, aki hát megmentette Pannonhalmát az orosz seregekkel szemben, az orosz tudásának köszönhetően. És itt például egy tájra itt rá is mutatnék, ez a két világháború közben maradt egy ilyen iskola sapka, ugye rajt van a Pax a bencés címer, illetve ugye, ha megnézzük itt ezt a kisfiút a képen, ugye így hordták a bencés diákok is, ugye Győrben is, illetve a Pannonhalmán.
2: Jáki Sándor, ő a Szaniszló lett, aztán vagy Teodóz.
1: Teodóz, atya, ugye gyerekkori képe, Pannonhalmán érettségizett, ugye 1945-ben, és ez a sapka azért érdekes, mert ez egy idős öreg diákunkról kértük el, aki már 90 fölött jár, de megvolt neki még ez a sapka.
2: Őrizte.
1: Őrizte, és elkértük tőle, szó szerint a fejéről vette le, és odaadta, hogy akkor akkor itt mindenképpen a tárgyi emlékek közé betennénk. Illetve alatta még egy érdekességre mutatnék, ez egy ilyen kukába talált papírgalacsin volt valamikor. Széthajtogattuk, és ugye rájöttük, hogy ilyen puskaszerű, tehát ilyen iskolai puskaszerű papírdarab, ugye ballagás énekek vannak rá fölírva. Ez ugye 1940-es években valamelyik ballagó diák dobta el, ugye ilyen puska gyanánt, és hál' Istennek ez is így megmaradt. Nagyon sok olyan tárgyi emlékünk van, ami más iskolában nem maradt meg az évtizedek alatt. Például itt még amire nagyon büszkék vagyunk, itt hátrafel a tablógyűjteményünk, az 1800-as évek végétől megvannak a tablóink, se a háborúkban, se az államosítás vagy ilyesmi során nem pusztultak el, és ezeket bedigitalizáltuk, és ezeket vissza lehet keresni, bárki 1880-as évekig vissza tudja keresni magát, vagy rokonát, hozzátartozóját itt a gimnáziumi érettségi tablók között. Itt mutatom is, itt ilyen interaktív módon tudjuk keresni. Ez nagyon nagy dolog, hiszen itt talán a győri gimnáziumokban se tudunk ilyen régre visszamenni iskola történetbe.
2: 1886, fantasztikus.
1: Az első, és egészen a mai napig, tehát 2026-ig.
2: Igen, még egy eszembe jutott, amit Kozma Imre mondott nekem, ő diák volt 56-ban itt, a Kabaziból diák, és kérdeztem, hogy hogy élték át a forradalmat, mert tudjuk, hogy Győr az egyik fontos helyszíne volt az 56-os forradalomnak. Azt mondta, hogy hát délelőtt diákok voltunk, délután forradalmárok. Tehát minden tüntetésen ott voltak a diákok, és volt két ember, akit megemlített, aki nagyon aktív volt a bencések közül, az egyik Galambos Irén, vagy Iréneusz, aki aztán el is kellett meneküljön az országból, Burgenlandban működött aztán, és a másik pedig Olyáki Teodózatya volt, fiatal bencésként, de aztán neki nem lett, hál' Istennek, közvetlen baja, azt hiszem akkor.
1: Őket itt, bocsánat, itt ezen a mehetünk baloldalt lévő tablón mind a három Jáki testvért meg is említjük. Jáki Teodóz, Jáki Szaniszor és Jáki Zénó atya, ők egy győri család leszármazottjai.
2: És három bencés.
1: Három fiúból három bencés lett.
2: Az egyik Templeton díjas, ami a Nobel-díjnak felel meg vallási tekintetben.
1: Így van, és ő pont Szaniszló atya beszél itt egy 2009-es felvétele, meg lehet hallgatni, amikor itt éppen egy ilyen vallás és a tudományok párbeszédéről tart egy ilyen rövid előadást. Ő ugye 2009-ben hunyt el, de ő is nagyon sokat jött vissza Győrbe, a győri gimnáziumba. Igen. Tartotta a kapcsolatot végig élete során.
2: Hát, csoda ez a hely. Végül is a faanyag, a tetőszerkezet faanyaga mindegyik ki lett cserélve vadonatúj, de ugyanolyan technikával lett elkészítve, mint ahogy megcsinálták a jezsuiták annak idején?
1: Pontosan, ugyanaz a technológiával, ugyanazokkal a facsapolásokkal, a faszegelésekkel.
2: Honnan szerezték a fát?
1: A fa az így a környékből érkezett, és egy győri cég csinálta ráadásul ezt a tetőszerkezetet, és párat mementónak meghagytunk az eredeti gerendázatból, ez ott hátul található, ami az eredeti 400 éves építkezésekből még meghagytunk, hogy lássuk, hogy így nézett ki, ilyen volt, ilyen állapotban szedtük le a többit is. De én azt gondolom, hogy 400 év az kiállt az idők próbáját. Mi szoktuk viccesen mondani, hogy ez most a következő 400 évre talán jó lesz így az utókornak is.
2: A korábbi Perjel mesélte nekem, mikor néztük a tetőteret a templom fölött, ami akkor volt javítás alatt, és cserélték ott is, hogy velencei hajóácsok csinálták. Tehát egy ilyen fordított hajószerkezet. Egy csoda is. Igen. Volt is valami szakszórá, hogy milyen tető.
1: Ugye ez a bucsellás tetőszerkezet, mert ugye a Győrhöz azért is kötődik, mert ugye a Győr az nagyon sokáig a gabonakereskedelemből élt a 19. század.
2: Igen, a Dunán mentek a hajók.
1: Így van, ez a szerb, bolgár kereskedők hozták fel a gabonát, és itt pakolták át Bécs irányába.
2: Erről szól az aranyember is.
1: Igen, pontosan. És ugye ennek a bucsella gabonaszállító hajónak a tetőszerkezetét hozták ide.
2: Igen, de ajszerkezetét. Ami a vízbe van, igen. Tehát.
1: Hozták ide is létre a tetőt.
2: Megfordított.
1: Így van. Úgyhogy egy nagyon ügyes technika, és hát Győrhöz így is kötődik, igen, hogy egy kicsit a Győr akkori főfunkcióját is tükrözi, ugye a gabonaszállítás.
2: Átjöttünk egy másik szárnyba közben.
1: Igen, itt lennénk a rendház északi szárnyának a tetőterébe, ez a gyűjteményi részleg, tehát itt a bencés tanárelődeink, bencés tudósok, nagyformátumú egyéneknek a gyűjteménye látható, például itt Romer Flóris baloldalt, külön standot úgymond szentelünk neki. Ő ugye gyakorlatilag a mai győri múzeum, tehát a városi múzeum alapját is összegyűjtötte, erre tudott fölhúzni Győr egy modern múzeumot a 19. század végén. Vagy például Börzsönyi Arnoldnak ugye a régészeti ásatásokból származó leleteit látjuk, ugye Börzsönyi Arnold a magyar régészet egyik úttörője volt. Ugye
2: 1856-tól 1920-ig élt.
1: 20-ig élt, tehát ők pont a századforduló, ugye Rómer pedig a 19. századnak a tudós embere volt, ők nagyon sok mindenben úttörők is voltak, például a magyar régész szakmának is úttörői voltak. Lovas Elemér is egy híres bencés tanár volt, ő Győr környékén is ásatásokat végzett, nagyon sokat kutatott, Győr történetével foglalkozott. És aztán például Szantusz János, aki nem volt bencés, viszont járt ide a gimnáziumba nem hosszú időt, mert sajnos kicsit rosszalkodó gyermek volt, és ezért elbocsájtották. Tehát ő alapította például a Győri Állatkertet is, ugye a nevét mai napig viseli is a Győri Állatkert. Az ő élőlény gyűjteménye, preparátumai láthatók itt a kiállításban.
2: Bencés pecsét gyűjtemény.
1: Igen, igen. Hát ugye a bencések ugye a hermetüket mindig üzték a mai napig, és vannak olyan szerzetesek, akik szeretik ezt így gyűjteni, rendszerezni, raktározni. Ebből látunk egy pici részletet, hiszen az egész kiállítás ez sajnos csak a töredéke az egész gyűjteménynek.
2: Hát ez de... így szokott lenni.
1: Igen, igen, de ennyit próbálunk azért a közönség számára bemutatni. Itt látunk ugye tengeri korallokat, kagylókat, tehát a világutazó bencéseknek, a bencés diákoknak a gyűjteményeiből is föl tudunk. És ezekben az az érdekes, nekem az a nagyon szép ebben, hogy ezt nemrégen még használták itt a tanórákon.
2: Hát, itt egy krokodil, vagy aligátor, nem tudom mi ez, egy óriás teknős.
1: Kajmán, és igen, igen. Ugye ezeket mind használták, ugye a biológia órán nem volt még PPT, mint ma, meg ugye elektronikai eszközök, hanem amikor tanulták a diákokkal, akkor ugye megmutatták, hogy ez a bagoly, ez a túlzok, ez a kajmán, és képzeljék el, itt egy-két preparátum a diákok csináltak órán kötelező feladatként, vagy Ferenci Viktor, ő például Jedlikányos tanítványa volt, és ő a fényképészetbe, az optikába alkotott maradandót, ő is győri tanár volt, és hát itt van Jedlikányos is, a szódászifonnal, ugye, aki a szóda ipari előállításának a megteremtője volt, a nagyon sok több száz fizikai találmánya mellett. Ugye, és kevesen tudják sajnos, hogy ugye Siemenshez kötjük a villanymotor feltalálását, de Jedlik már ugyanezt a konstrukciót előfelfedezte, csak nagyon szerény ember volt, és ezeket a terveket a fiókban rakta, hogy ezt már biztos már többen föltalálták, mert ez olyan egyszerű. És hát aztán később ugye Siemens publikált egy pár éve később ezeket a terveket, és hát ezért ma Siemenshez kötjük a villanymotor feltalálását, és nem Jedlikhez. A kiállításunk állandó kiállítás, minden héten kedtől szombatig, tehát kedd és szombat között, naponta 10 és 18 óra között rendelkezésre állunk. Csoportok számára is egyénileg is látogatható. Aki szeretné, mi szívesen körbe is visszük szakmai vezetéssel, de természetesen aki viszont úgy jobban szeret olvasgatni, vagy maga megnézi, úgy is van rá lehetőség. És fontos, hogy Győrbe a Széchenyi térről van a bejárat, tehát a győri rendház a templom mellett jobbra lévő bejáraton kell bejönni, és onnan mi már segítjük a kedves vendégeket.
2: Tehát a látogatóközpont fogja össze a látnivalókat. A templomba is vezetést a látogatóközponton keresztül lehet kapni, ugye?
1: A templomot is, a kiállítótereket is, illetve azokat a három barokk objektumunkat, ami talán világhíres itt a Győri Rendházon belül, azokat mi mutatjuk meg így a látogatóközpont munkatársai a kedves látogatóknak.
2: Mi ez a három objektum?
1: A szerzetesi ebédlő refektórium, ami a 17. században készült barokk műemlékünk. Aztán van egy gyógyszertárunk, ugye a bencés patika, amit a jezsuiták alapítottak még annak idején, és évszázadokon keresztül gyógyszertárként működött. Ez a Széchenyi térről nyíló helyiség, illetve van a barokk lépcsőházunk, ami Európában egyedülálló, hiszen egy beltéri háromdimenziós barokk műemlék, és egyben képzőművészeti rendszer is, amit itt a látogató meg tud tekinteni. Ez is a rendházon belül található, a kolostoron belül.
0: A győri bencés kolostor és gimnázium 400 éves múltját bemutató kiállításról Dömötör Mihállyal a helyszínen Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Az árokfürdőtől a modern medencékig. Magyarország gyógyvizekben gazdag terület. Az olajfúrások során mintegy véletlenül megtalált vizekre számtalan fürdő épült. Ilyen a Vasvár megyei Bükkfürdő is, ahol kiállítással emlékeznek a kezdetekre. Érdekesség, hogy már nevével is Bükk településhez kapcsolódik a reformkor politika történetének ismert alakja Felsőbüki Nagypál, Sopron vármegye országgyűlési követe, aki korának egyik legkiválóbb szónoka is volt, és aki ugyanúgy hozzájárult a Magyar Tudományos Akadémia megalapításához, mint Széchenyi István. Emlékműve pedig Bükön éppen a középkori eredetű vízfakasztó Szent Kelemen tiszteletére szentelt plébánia templom kertjében található. A néhány kilométerrel odébb, a Bükkfürdő központjában megtekinthető tárlaton Zsoldos Szilvia járt.
1: Úgy kezdődött, hogy elkezdtek olajat keresni, furtak, és gyógyvíz jött fel. Miért van ez így? Ugye ennek geológiai okai vannak.
2: Bakos Ágnes vagyok, a Bükki Gyógyfürdő ZRT kommunikációs munkatársa. Igen, a földtanban kell keresnünk erre a válaszokat, nagyon-nagyon mélyen. Hogy mennyire mélyen Bükkfürdő vonatkozásában, az pedig itt a kiállításon kiderül. Valójában kőolajat kerestek, az 50-es években kezdődtek a fúrások, itt a környéken is. Akkor lefolytották egy betondugóval, és akkor azt bontották ki később, amikor a vízhasznosítása mellett döntöttek. És egyébként a kiállításban konkrétan azt a fúrófejet is láthatjuk, ami dolgozott akkor. Szoktam mondani, az idősebb korosztálynak a fiatalok sajnos már nem értik ezt a Dallas sorozatot. Ismerős lehet onnan, mert hogy tényleg ilyennel keresték a kőolajat. Mint hogyha fogaskerekek lennének egymás elé fogatva, vagy rögzítve, és akkor azok fúrnak gyakorlatilag, igen. Ahogy forognak, úgy fúrják maguk előtt a földet. Mikor megtalálták a gyógyvizet, akkor lefolytották egy betondugóval, és akkor azt bontották ki később, amikor a vízhasznosítása mellett döntöttek.
1: Mellette viszont van még egy kő.
2: Ez maga a gyógyvízkő, méghozzá egy éves hozamunk. Ijesztő lehet. Nyilván ez feltételezi a speciális gépészetünket is, mert hogy ilyen jelentős ásványanyag tartalom az bizony ilyen lerakódásokkal jár. Ezt el lehet képzelni az összes hálózatunkba. Természetesen minden nap leengedjük a gyógyvizes medencéket. Térfogattól függően maximum 2 naponta, és takarítani, savazni, hogy aztán ugyanúgy lehessen élvezni.
1: Régi képeken itt látszik, hogy 1961-62-ben árok fürdőztek az emberek. Ezt gondolom, ez már akkor volt, amikor kiengedték a vizet a palackból.
2: Igen, 61-ben eltávolították ezt a betondugót, és a víz utat tört magának. Az, hogy milyen víznyomás volt itt, azt is mutatják egyébként fotók, de még fotózkodni is lehet a víznyomást mutató installációval. És ahogy utat tört magának a víz, ez az árok gyakorlatilag akkor alakult ki. Ez nagyon forró lehetett, 54 Celsius fokos egyébként a víz, amikor feltör a földből, aztán nyilván valamennyit hűl, és azt láthatjuk is, hogy nagyon zsúfolt volt az árok, ennek a nyomvonala ma is megvan, és fiatalok, idősek is megmártóztak akkor benne, meg hát élvezték nyilván, mintha strandoltak volna. Azzal együtt, hogy a gyógyvíz az tényleg annyira erős, hogy 14 éven aluliak azért nem használhatják.
1: Akkor a környékbeliek jártak ide, vagy pedig már elterjedt a híre, és mindenki jött?
2: Akkor még csak a környékbeliek, és vitték is haza. Fürdeni is, meg inni is. Mert hogy volt egy időszak, amikor ivókúrára is lehetett használni. Vannak jótékony hatásai, most éppen nem áll rendelkezésre ivókúra.
1: Látszik ezeken a régi képeken, hogy 1800 méter hosszú az árok, és hogyha kúthoz közelebb ültek, akkor melegebb volt, hogyha távolabb, ugye akkor már hűlt.
2: És ezzel párhuzamosan elkezdték építeni már a strandfürdőt, illetve a fürdőt.
1: Hogyan indult itt az építkezés?
2: Egy medence volt akkor még csak, egy nyitott medence, ez most is megvan, természetesen átépítve azóta, ez a Szent Kelemen medence, és azóta több kút is ad már egyébként gyógyvizet. Nem pontosan ugyanolyat, mint az egyes számú kút. Szent Kelemenről van elnevezve, a medencénk is és a kút is, ami azért érdekes, mert hogy vízfakasztó Szent Kelemen, és a városi szintű csavar ebben az egészben, hogy bőven, amikor még a gyógyvíznek itt híre nem volt, Szent Kelemen pápának szentelték a katolikus templomát a településnek. Akkor még nem tudták, hogy ennek milyen jelentősége lesz. Biztos vagyok abban, hogy ez nem véletlen.
1: Magán Bükk településen, mert ugye a Bükk fürdő rész, ez egy kicsit távolabb van Bükk településtől.
2: Igen, körülbelül 4 kilométerre van, és tökéletesen kiépített kerékpárút van, meg természetesen buszjárat, a helyközi járatok megállnak ott is, itt is, de valamennyivel távolabban igen a településtől a negyedik város része, Alsóbükk, Középbükk, Felsőbükk és Bükkfürdő.
1: Hogyha már Felsőbükknél tartunk, akkor ugye a történelemkönyvekben is benne van felsőbükki nagypálnak a neve, ő kapcsolódik a településhez, gondolom.
2: Igen, a síremléke itt van, a Szent Kelemen templomnál.
1: Ugye azt mondta, hogy több kút is van most már, és egy nagyon jó rajzon ezt lehet is látni, a Pannontó és a Pannontengernek a bemutatásánál.
2: Évmilliókat fog át gyakorlatilag ez az egész bemutató, és igen, van egy kis térkép, ahol láthatjuk, hogy honnan nyerjük ki ezeket a vizeket, különböző hőmérsékletben törnek fel, és hát 4 kútunk van jelleg, amik aktív, egyébként több is van, de amelyikből nyerjük a vizet, a Szent Kelemen kút az 1-es számú kút, Felsőbükki Nagypál nevét viseli kút azzal együtt, hogy a település részhez nincs köze Felsőbükki Nagypálnak, a Bükk Aqua és a Szent Imre van még, amelyikek szintén töltik a gyógyvizes medencéket. A fürdőterület egyébként összesen mindennel együtt 34 medence van, de ebbe benne vannak az élménymedencék, a gyerekmedencék, ami nyilván nem gyógyvízzel töltött, és a szauna medencé is.
1: Itt azért az látszik, hogy ezek a vizek 1000, illetve több mint 1000 méter mélyről érkeznek. Ez is határozza meg például a hőfokukat?
2: Igen, és elsősorban az összetételüket. Ugye a hőfok és az összetétel az, ami különlegessé teszi a mi vízünket. Ugye azt tudjuk, hogy nem minden gyógyvíz termálvíz, és nem is minden termálvíz gyógyvíz. Mert hogy a termálvíz az maga a melegvíz, a gyógyvíz pedig az összetételből adódik, tehát az ásványi anyagtartalom mennyisége és minősége.
1: Ezen a képen mit látunk, hogy teljesen más rétegből jön, tehát az egyik kútnak a vize, mint a másiknak? Azt mondja, hogy van, amelyik a felső pannon rétegekben tárol termálvíz.
2: Igen, az a 2 újabb kutunk, a Bükk Aqua és a Szent Imre kút.
1: Ez a Szent Kelemen kút, ez középső miocén tengervíz.
2: Igen, évmilliókkal ezelőtt oda bezáródott a tengervíz, és minden, ami volt szerves anyag benne, az kioldódott, ebből lettek a mi ásványi anyagkincseink, ami aztán a vízben feloldódva a mi gyógyvízünket adja. Hogyha valaki nagyon figyel, akkor az immerzív kiállításon mindent megtudhat erről. Mert hogy a kiállítás az önmagában így is nagyon érdekes egyébként, és interaktív elemei vannak, de ami a legeslegérdekesebb része talán ennek az egész látogatóközpontnak, az egy immerzív vetítés. 17 percben összefoglalja a fürdőkultúráról, a bükki gyógyvíz kialakulásáról mindent, amit tudni lehet. Úgyhogy itt dinókat nézegethetünk, és eljutunk egészen a mostani medence állapotokig. 4 nyelven elérhető, nagyon szeretik a messzebbről érkező vendégeink is, ugye rengeteg a cseh vendég itt Bükkfürdőn, igyekszünk őket is kiszolgálni ezzel is. Itt a terem 4 falára plusz a padlóra zajlik a vetítés, itt 7 projektor van, és tényleg belemerülhetünk a Pannontengerbe is, meg üldözhetünk dínókat, aztán még a kútfúrásoknál is asszisztálhatunk, és közben mindenféle információt megkapunk. Szerintem nézzünk bele, akár bele is hallgathatunk.
1: És akkor elindul a film.
3: Évszázmilliók kellettek ahhoz, hogy a ma ismert világunk képe kialakuljon. Az évmilliók során lezajlott események olyan nyomokat hagytak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy képet alkossunk, és képzeletben bejárhassuk a földtörténeti korok főbb állomásait. Ahogyan megérkezünk a földfelszín közelébe, szemtanúi lehetünk a Silur korszakra jellemző táj forrongásának és a felszínt alakító intenzív folyamatoknak.
1: Megy a vetítés valóban a teremnek mind a 4 falán és a padlóján.
2: És lenyűgöző, igaz? Egy kicsit szédülős rész volt, amikor térben és időben is nagyon nagyot ugrottunk, de most már itt vagyunk a föld kialakulásánál.
1: Ez pedig egy olyan terem, ahol az Osztrák-Magyar Monarchia legfontosabb fürdőit és a mai Magyarország országos jelentőségű gyógyfürdőit láthatjuk.
2: Nagyon informatív kis oszlopokkal látjuk, hogy arányaiban milyen mélyről hozzák fel a vizet, ugye itt is kiemelkedik Bükkfürdő, és az ásványi anyagtartalom is. Hogy milyen koncentrációjú a gyógyvíz, az leolvasható, magasan kiemelkedik a bükki gyógyfürdő, csak nem 16 000 mg literenként.
1: Hasonlítsuk össze, mondjuk a Bükki 1-es kútban 16 000 mg per liter oldott anyag van, és mondjuk a hévízítóban mindössze
2: 753 mg literenként.
1: Nézzünk egy budapestit, mondjuk a Szent Lukács gyógyfürdőbe 1311, és akkor ugye ehhez jön még egyszer a bükki.
2: Az pedig 16.000 mg literenként. Ennél erősebb csak egy van az országban, az itt nincs feltüntetve, ezt ugye ivókúrára használják elsősorban, az a bükkben, amikor már két kával írjuk. Ott pontos számot nem tudok mondani, 18.000 körüli, azt hiszem.
1: És egyébként, ha már a víznél tartunk, akkor egészen pontosan mire a legjobb a bükki gyógyvíz?
2: Mozgásszervi panaszokra, nőgyógyászati panaszokra, erre használjuk elsősorban, illetve a bőrnek is nagyon jót tesz, éppen ezért készítettünk belőle kozmetikumokat. Meg testpakolást, ami pedig azért nagyon fontos, mert ugyanilyen hatásfokot lehet azzal elérni, nyilván ázás nélkül.
1: Itt a kiállításnak ebben a termében lehet szelfizni? Vagy fényképezkedni?
2: Fényképezkedni, igen, szelfit nehéz, mert hogy itt vannak azok a kútfúró munkások installációban, akik aztán rácsodálkoznak a feltörő gyógyvízre, és gyakorlatilag a munkások közé lehet beállni, mintha ott lennénk a vízfeltörésnél, vagy mondjuk lehet, hogy ez már 1961-et idézi, amikor a betondugót kivették, és tudták, hogy mire számítsanak.
1: A monarchiában a polgári kultúrának nagyon is a része volt a fürdőkultúra, és itt képeslap látunk, ami a békeidők fürdőzési szokásait idézi.
2: És nagyon jó lenne, hogyha visszatalálnánk ehhez. Mert hogy attól, hogy gyógyvíz és gyógyhatása van, nem feltétlenül csak gyógyításra használjuk. Itt a prevención lenne a hangsúly. Egyébként az elmúlt években azért sikerült megszólítani talán egy kicsit a fiatalabb közönséget is, mert hogy például sportolók regenerálódásra nem mindegy, hogy hogyan lazítanak, és akkor már használjuk ki a gyógyvizet. Szerintem 30 fölött már úgy érdemes. Már csak az idő miatt is, mert hogy a gyógyfürdőzésnek, ahogy ezek a képeslapok is mutatják, nem csak a gyógyvíz miatt van nagyon jó hatása. Akkor az ember rákényszerül egy kicsit arra, hogy ellazuljon, akár csak egy órára is. És hogyha lelassul, hogy egy kicsit magára figyel, hogyha ez természetesen gyógyvízben ejtőzéssel párosul, annak már biztos, hogy nagyon jó hatása van a szervezetre. És akár egy hetes kúránál, akár két hetes kúrát, hogyha vesz, akár masszázssal kiegészítve, tényleg újjászülethet az ember fizikai.
1: Ezt a kiállítást, ezt mikor hozták létre?
2: 2023-ban készült, amikor gyakorlatilag városrészközpontot álmodtak ide Bükkfürdőre. Itt, ahol most állunk, egy buszmegálló volt, meg üzletsorok, elvadult zöld területek, és akkor ezt tették rendbe 2 hektárt. Körülbelül. Új parkolók készültek, és egy rendezvénytérnek is alkalmas hatalmas tér, meg a fúrótornyot is egyébként megidézi egy kilátó, és a látogatóközpont tartalma, tehát itt a kiállítás elemek a téren is elérhetőek. A látogatóközpont pedig egyébként a Turinform iroda nyitvatartás idejében ingyenesen látogatható.
0: Az elmúlt percekben Bakos Ágnest, a Bükki Gyógyfürdő ZRT kommunikációs munkatársát hallották. A Bükkfürdő történetét bemutató kiállításról Zsoldos Szilvia riportjában.

0: Az Akvarell hátralévő perceiben kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Értett teremtett az Isten címmel nyílt fotókiállítás Pasaréten, Palkó Julián és Kruppa Bálint Lajos ferencesek munkáiból. A tárlaton Julián atya természetfotói láthatók, melyeket Lajos testvér 12 prelüd című fotósorozata egészít ki. Julián atya számára a természet, azon túl, hogy a fényképek témáját szolgáltatja, Isten teremtő szeretetének kézzelfogható jele. Ő már műegyetemista évei alatt is fényképezett, de komolyabban a Mátraverebély Szentkúti kegyhelyen végzett szolgálata idején fordult a fotóművészet felé Julián atya. Lajos testvér pedig a Zeneakadémia doktori iskolájában folytatott tanulmányai után 2020-ban lépett be a kisebb testvérek rendjébe, jelenleg a Pasaréti Rendház tagja, és fényképeit a szemlélődő, kontemplatív figyelem hatja át. Célja nem elsősorban a dokumentálás, hanem a hangulatok, benyomások és a minket körülvevő világ finom rezdüléseinek megragadása. 2010-ben kapta első digitális fényképezőgépét, később pedig egy tükörreflexes gépreváltás jelentette számára a következő fontos mérföldkövet. Lajos testvér felvételei gyakran nem csak egy-egy teret, épületet vagy tárgyat ábrázolnak, hanem teljes atmoszférát közvetítenek. Egy érzetet, egy nehezen megfogalmazható impressziót, vagy egy pillanat belső igazságát. Az Értett teremtett az Isten címmel nyílt kiállítás július 24-éig látogatható Budapesten, a Pasaréti Közösségi Házban, hétköznapokon, délelőtt 10 és délután 4 óra között. A belépőjegy ára jelképes, 500 forint. Nyíregyházán, a Görögkatolikus Múzeumban Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősorsa 20. században címmel láthatunk időszaki kiállítást. Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görögkatolikus művészet egyik meghatározó alakja, papcsaládból származó művész, aki már fiatalon a templomfestészet világában találta meg hivatását. Korai munkái után országos ismertséget számára a Mária Pócsi kegytemplom monumentális falképciklusa hozott, amely a magyar Mária tisztelet egyik legszebb vizuális megfogalmazása. A háború utáni évtizedekben is fáradhatatlanul alkotott. Templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok sora őrzi keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik. A tárlat egyszerre tisztelgés az 50 éve elhunyt Petrasovszky Manó kivételes alkotói műve előtt, és meghívás a magyar szakrális művészet mélyebb megismerésére. A kiállítás tehát a Görögkatolikus Múzeumban, Nyíregyházán, a Bethlen Gábor utca 21 szám alatt várja az érdeklődőket. Júliusban a Várkert mozi sorozatában szabadtéri vetítésekkel, kortárs magyar filmekkel, alkotói beszélgetésekkel és kutyabarát estékkel várnak bennünket a Várkert bazárban. Legközelebb most szerdán Pálffy György új filmjét, a Tyúkot vetítik. Pálffy Györgynek, a kultikus taxidermia és Hakül rendezőjének idén bemutatott filmje lenyűgöző látványvilágú, groteszk humorú alkotás, mely egyszerre kalandfilm és mély emberi dráma is. A vetítés előtt a film állat koordinátorával, Halász Árpáddal lesz beszélgetés a forgatás kulisszatitkairól, július 15-én este 8 órától, a vetítés pedig 9-kor kezdődik a Várkert mozi sorozatában. Most hétvégén rendezi meg 29. alkalommal a budapesti vonósok a Haydn Fesztivált, melynek 6. éve Pápa városa és az Eszterházi kastély ad otthont. A hétvégi program 3 esti koncertjén szólistaként Bogányi Bence, a Sárik Péter trió és a Jazz és Önének együttes lesz a budapesti vonósok partnere. A koncertmester ezúttal is Pilc János, aki a vasárnapi hangversenyen szólistaként is fellép. Mindhárom koncert a kastély hangulatos udvarában hallható majd. További kínálat a kamarakoncertek a kastélyban Haydn muzsikájával, zenetörténeti előadás és koncert a zsinagógában Mácsai Jánossal, aki egyben a háromnapos fesztivál házigazdája is lesz. A fesztivál programjai a péntek kora délutáni, a Főúri Szalon, Dallamok és Történetek című nyitó előadás kivételével ingyenesek. Támogatói jegyek az előadások helyszínén elérhetőek. A 29. Haydn Fesztivál részletes műsorprogramjáról a budapestivonosok.hu portálon tájékozódhatnak.
0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes, technikai munkatársunk Bójás János, valamint Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!

Elhangzott Joseph Haydn 100-as jegyzékszámú G-dur katona szimfóniájának első tétele. A New York-i filharmonikusok játszottak, vezényelt Leonard Bernstein.

0: A Crossovers felvétele szólt. 15 óra 50 perc van, műsorajánló következik. A 17 órai hírek után kezdődő Kerengő közéleti beszélgetések című műsorunkat ajánljuk. A szerkesztő Sályi András.
1: Itt vagyok, kedves hallgatók, 17-től kétszer fél óra, vagy majdnem fél óra, hihetetlen izgalmak, két vendég, két egészen eltérő téma. Az első témája a nanoműanyag. Biztos jártak már tengerparton, mondjuk Rodosz, Görögország, homok, és ahogy lép az ember úton útfélen, egy-egy ilyen kupak, egy-egy ilyen szivacs maradvány, mindenféle egyéb, tehát vietnámi papucs, már nem így hívják, tudom, maradványai, rengeteg műanyag. A jobb strandokon állítólag a homokot azt citálják, hogy a műanyagokat és egyéb dolgokat kiszűrjék. De nem ez az igazi veszély, hanem a nanoműanyag. A nanoműanyag, ami betelepszik még az agyszövetekbe is, de egyébként máshova is, tehát különböző szervekbe. Szerintem egyelőre senki nem tudja, hogy milyen hatása lehet. Beszélnek róla. Például befolyásolhatja a termékenységet. Tehát lehet, hogy emberek terméketlenek lesznek azért, mert a nanoműanyag a szervezetükbe jut. Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteres oktatója a vendégem. Tőle kérdezem majd, hogy milyen hatásai vannak ennek, és persze mást is kérdezek tőle, de azért egy dolog érdekes, hogy hogyan lehet elkerülni. Tehát a nanoműanyag, az a műanyag rész, ami szemmel nem látható, ami betelepszik a sejtekbe, hogyan őrizzem meg a szervezetemet ettől?
0: Egyáltalán elkerülhető-e?
1: Hát szerintem nem.
0: Például nem megyünk Rodoszra.
1: De nem, hát
0: de... Na, de a viccet félretére.
1: Igen, most egyébként nem megyünk, de hogy lehet elkerülni? Tehát minden műanyag. Tehát az élelmiszerek jelentős

0: Ebben nem megyek bele, mert nem értek hozzá. Szóval arról lesz szó, hogy mit teszünk, mit iszunk, és ez milyen hatással van a szervezetünkre. És persze meg fogom kérdezni azt is, hogy miért van az, hogy olyan sok kövér embert látok. Egyszer voltam életemben Amerikában, legalább 20 éve történt, és akkor elcsodálkoztam azon, hogy milyen sok kövér ember van. Iszonyú sok kövér ember volt. És már oda jutottunk, hogy ma teli van Magyarország kövér emberekkel, és nézem a régi filmeket, hát ha egyáltalán nézek régi filmet, magyar filmek, karcsú, fit emberek, férfiak is, nők is, tehát mondhatnám slank emberek játszanak a filmekben. Hova tűntek? És persze az is kérdés, hogy azért van ez a jelenlegi, hát mondjuk ki, kövérség, mert olyan ételeket eszünk, ezeket a kész ételeket, gyors éttermekben, és itt van. Nem tudom, majd megkérdezem.
1: Vagy az adalékok, amelyek az élelmiszerekben vannak.
0: Van olyan élelmiszer, ahol rá van írva, hogy E-mentes. Ez a reklám, hogy E-ment. Értem. Na jó, szóval ez az első fél óra. A második fél óra a víz, ahol én lakom. Ott volt egy délelőtt, egyébként korábbi években többször előfordult, hogy nem volt víz. Kánikula, meleg, nincs víz. És van egy ilyen levelező lista, mert ez modern világ már, és akkor jönnek a levelek, és szídják a kormányt, és az előző kormányt, és mindenkit, akit el lehet képzelni, hogy mi az, hogy nincs víz, a víz jár nekünk, egyemek. És aztán délután 2-re, 2:30-ra megjött a víz, és akkor lenyugodtak a kedélyek, de ez egy kis bemutató volt arról, hogy mi lenne akkor, ha nem lenne víz. Miközben éjszaka, meg kora reggel, meg késő este hallom, ahogy surrognak az automata öntöző berendezések, hogy friss zöld legyen a fű. Mások lehet, hogy inni sem tudnak, de ott a friss zöld fű. Szóval a víz. És persze vannak komolyabb dolgok is, vízgazdálkodás, a folyóvizek, hogyan lehet megtartani, hogyan lehet ellátni vízzel a mezőgazdaságot, a szürke víz, amit korábban nem is ismertünk, lehet-e valami fajta megoldás, legalább a problémák egy részére. A szürke víz az a víz, amit nem iszunk meg, de mondjuk a WC-t leüblíteni tökéletesen megfelelően. Szóval hihetetlen lehetőségek, mondom a vendégemet, ja, a vendég változott a mai nap az utolsó pillanatban, körülbelül 12 órakor. Azért keresem, Szilvácskú Zsolt tájépítész, vízválasztó mozgalom tagja, ő lesz a vendégem a mai műsorban, tehát tájépítészettel is nyilván foglalkozunk majd ennek kapcsán, hogy a víz és a vízgazdálkodás hogyan változtatja meg a tájat. Mindig elmondjuk, Széchenyi István mit mondott volna a 19. század közepén, amikor a Duna meg a Tisza szabályozás folyt, hogy vajon érdemes-e lecsapolni, stb. Megszüntetni az ártereket, amik ma már nincsenek. Persze az ártereken nyilván sok szúnyog volt, de ez csak zárójel és mellékes. Szóval, Kerengő, valamit kérdezni akartál? Kedves hallgatók, nem akart kérdezni semmit, én csak mondtam, hogy hát, ha kérdez valamit, bemondó kollégám, de akkor nem.
1: Korábban volt, de túlléptünk rajta. A műsoridőnk pedig lassacskán a végéhez közeledik.
0: 17 óra 4 perckor és 17 óra 30 perckor Kerengő hihetetlenül izgalmas lesz.
1: Kedves hallgatóink, műsorajánlót hallottak. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: lánya felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A tervek szerint ez év őszén végéhez ér a debreceni Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház felújítása. A munkálatok befejezéséig a templomban nem tartanak szertartásokat. Tájékoztatott a Hajdúdorogi Főegyházmegye július 14-én. A főszékes egyház teljes körű felújítása 2023. októberében kezdődött meg, és az elmúlt hónapokban több fontos esemény történt. Márciusban visszahelyezték a toronykeresztet, áprilisban pedig megérkezett az új oltár is. A munkálatok most olyan szakaszba értek, hogy befejezésükig a főszékes egyház helyett a híveket átmenetileg az érseki hivatal kápolnájába és a parókia közösségi házába várják. A helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is szó volt a házbizottság keddi ülésén. Forsthoffer Ágnes elnök későbbre ígért tájékoztatást. A házbizottság ülését azt követően hívta össze az országgyűlés elnöke, hogy kedden a napirend előtti felszólalásokat követően heves vita alakult ki az ülésteremben, majd Pócs János felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet. Az MTI-nek nyilatkozó Vitályos Eszter a házbizottság ülése után azt mondta, az ülésen a helyes képviselői viselkedésről, illetve arról volt szó, melyek azok a tevékenységek, amelyekkel egyes képviselők zavarják a munkát. A rövid határidő dacára az új kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat. Közölte a Tiszapárt uniós parlamenti képviselőcsoportja kedden közzétett közleményében, miután a testület szakbizottságai meghallgatást tartottak a Magyarország számára felszabadított uniós forrásokról. A Tisza EP képviselői hangsúlyozták, a magyar kormány feszített tempóban készítette elő a helyreállítási terv módosítását, amiből 10 milliárd eurónyi összeg vált most lehívhatóvá. Ez az összeg a többi között a magyar energiahálózat modernizációjára, új vasúti kocsik beszerzésére, kis- és középvállalkozások innovációjának támogatására és bérlakás építésre fordítható, adta hírül az MTI. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci zavarok tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat. Olvasható a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján kedden közzétett felhívásban. A Dinnyetermesztők Egyesülete még múlt szombaton közleményben tiltakozott, amiért több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat. Akciós ajánlataikban pedig kilogrammonként 160 forint alatti áron hirdettek dinnyét, és ezzel veszélyeztetik a termelők megélhetését. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg, jelentették az illetékes ukrán hatóságok kedd reggel. Az eddigi adatok szerint ketten megsebesültek, civil infrastruktúrális és ipari létesítmények, lakóházak és raktárak longálódtak meg az éjszakai orosz légicsapások következtében, Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Széll Kálmán téren a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé és a budai alsórakparton a Petőfitől északra. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél ma délután 5 óráig, mert elektromos közművet építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Délutántól az észak-keleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős, viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 Celsius fok között várható. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 17 órakor hallhatják. Koszorúk. emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő, Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet, Báger Gusztávot és Grandpierre Attillát. Gusztáv, akinek a polgári foglalkozása közgazdász, a kortárs líra jeles alkotója, többször beszélgethettünk már versmaratonon és más rádióműsorokban. Attilával pár nappal ezelőttig személyesen még nem találkoztam, de régóta számon tartom, mint a vágtázó halott kémek, majd a vágtázó csodaszarvas, jelenleg pedig a vágtázó életerő nevű zenei formáció roppant magával ragadó frontemberét. Aki nem mellesleg tudós ember, fizikus, csillagász, napkutató. Természettudományos és humán jellegű könyvei egyaránt számosak, én nem egyet forgattam már közülük, és mindig nagy haszonnal tettem ezt, köszönet érte. Június végén mutatta be a Lármatan kiadó a Kossuth Klubban azt a könyvet, amiről ma a szerzőkkel beszélgetünk. A Virágzó Élet Társadalma, ez a címe, és már a borítóra is jó ránézni, színes, kedves, életteli. A jobb felső főmotívum körül három szó olvasható. Melyek ezek, és miért pont ezek?
5: Igen. Ez a három szó, ez a lélek, ez van felül, jobbra van az anyag, és balra az értelem. Ez a három alapérték az, ami a test, lélek, szellem hármasságnak, vagy egyháromságnak megfelel, és ez a három az élet három egyetemes oldala. Valójában nem csak egy oldala van, ami a tudományos forradalom után alakult ki egy olyan valóság érzékelés, egy olyan valóság felfogás, amelyik azt gondolja, hogy egyedül az anyagi világ az, ami objektív, minden más teljesen szubjektívnak, vagy gyakorlatilag nem létezőnek, okságilag hatástalannak minősít, ami abszolút szembe megy a mindennapi tapasztalatainkkal. És voltak éppen még az sem igaz, hogy a lélek és az értelem teljesen szubjektív, mert azért lehet tudni még a mai világban is, hogy nem olyan régen még gyakrabban használtuk azt a szót, hogy lelkiismeret, és azért a logikának is vannak objektív törvényei, kultúra független törvényei, és a lelkiismeret mögött is ott áll a természetet átható természettörvény, amit igazából a Bauer-Erwin elméleti biológia alapján fedeztem fel. Úgyhogy ez a három közül a lélek játssza a központi szerepet, a lélek arra hivatott, hogy felfogja a fontossági sorrendet, hogy a valóságban, az életben mi az, ami a legfontosabb. Ez az érzékünk ma hihetetlenül gyenge, és elkerüli a figyelmet. Minden döntésben ennek a szempontnak kellene elsődlegesnek lennie, de talajtalanná váltunk, az egész tudásunk elfordult ettől, és ezt a fordulatot szeretnénk visszahozni Báger Gusztáv közgazdász költő barátommal, aki a közgazdasági oldal kidolgozásában jelentett egyedülálló segítséget.
4: A könyvbemutató moderátora Tóth Holló Tamás író volt, az ő személye teli találat, hiszen Tamás regényei is megszívlelendő életfilozófiával telítettek, mitikus, archetipikus jellegűek. A Kossuth Klubban szóba került, hogyan találkozott össze a ma szóban forgó könyv két szerzője. Életvitelüknek, gondolkodásmódjuknak több érintkezési pontja is lehet. Osszák meg ezt a mi hallgatóinkkal is.
6: Hát ez úgy történt, hogy néhány évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Bank vezetésének volt egy olyan terve, hogy létrehoz és elindít egy nemzetközi kutatóintézetet a fenntartható fejlődés témakörében. Az a szerencse adódott számunkra, hogy Attila ennek a intézetnek meghívott vezető kutatója volt lett. Én pedig akkor a Magyar Nemzeti Banknál dolgoztam elnöki főtanácsadóként, és hát így én is részt tudtam venni ennek a intézetnek az induló munkájában. És az induló munka azt jelentette, hogy mindannyian, akik ott voltunk, mint például Attila és jó magam, egy ilyen bevezető előadást tartottunk arról, amit nyilvánosságra szántunk, hogy milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia az intézetnek, Hát így én láttam Attilának a, hogy mondjam, véleményét, és nagyon gazdag prezentációját később, és én is hozzátettem az én magam javaslatait arra vonatkozóan, hogy a fenntarthatósággal, mint disziplinával, mint egy fontos gyakorlati kérdéssel, hogyan kellene jobban foglalkozni, mint ahogyan a társadalomban, különböző országokban ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Így történt.
4: Hát önök ketten biztosan megteszik mindazt, amire egy-egy ember képes lehet, de nem látjuk még azt, hogy ennek mennyi foganatja van a nagyobb közösségekben, az emberi társadalmakban. Minden esetre számos jelét tapasztaljuk annak, hogy az emberiség súlyosan válságos korszakba érkezett. Fukuyama azt vélte, hogy vége van a történelemnek, de ez nem lett igaz. Ma is háborúság, békétlenség, uralomra törés dúl a világban. A jövőnk, a kékbolygó sorsa, a túlmelegedés, a civilizáció és a kultúra túlélése az olyan életbe vágó probléma, amivel valójában minden embernek foglalkozni kellene, de az emberek többsége a fogyasztással, a gyűjtéssel, a jó érzéssel foglalja el magát. Pedig rá kellene ébredni, hogy szükséges cselekedni, hiszen valószínűleg a 24. órában vagyunk. Viszont a média, a reklámvilág pontosan az ellenkezőjét sugallja, mi pedig ezt követjük, másoljuk, igazodunk a trendekhez. Mi lehet az egyén és a közösség lehetősége, a cselekvési területe egy ilyen helyzetben?
5: Az a helyzet, hogy a fenntarthatóságról egy olyan képet kapunk, ami szerint ezt igazából jó szándékú kormányok tudnák csak megoldani, és mi tehetetlenek vagyunk. A fiataloknak az egyik felmérés szerint a mai tizenéveseknek az 56%-a annyira el van keseredve a kormányok tehetetlenségét, illetve nem éppen hajlandóságát látva, hogy az emberiséget igazából kiszolgáltatottnak és elátkozottnak, halálra ítéltnek tekinti. Ez az 56%-a a tizenéveseknek, ez elég nagy szám ahhoz, hogy akár fel is tűnhessen, de ez sem viszi át a tudott küszöböt, mert egy olyan elidegenedett és becsontosodott szemlélet uralkodik, ami egyáltalán nem időszerű. És a könyvünkkel arra a szempontra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemben az a látszatvilággal, hogy ez a fenntarthatóság az kizárólag, vagy elsősorban társadalmi szintű kérdés, ezzel éles ellentétben minden egyes embernek ahelyett, hogy elkeseredne, ahelyett cselekvési lehetősége van, ahogy ezt Kártyékné Benke Edka, vagy közismert nevén Edka anyu egyszer megfogalmazta, nincs az a földi hatalom, amelyik megakadályozhatna bennünket abban, hogy akkor húzzuk össze a farizmunkat, amikor akarjuk, és ugyanígy nincs az a földi hatalom, ami megakadályozhatná, hogy az életről mélyebben gondolkozunk, leváljunk a manipulációs látszatról, és a valóságot elkezdjük felfedezni a saját életünk és a családunk érdekében, és a saját jövőnk és a gyermekeink jövője érdekében, és felfedezzük végre, hogy óriási döntő lehetőségünk van, éppen a legfontosabb területen, a közvetlen döntéseink és cselekvéseink területén, a saját életútunk és a családunk életútja terén döntő fordulatot vagyunk képesek előidézni, aminek a segítségével minden nap nagy lépéseket tehetünk, annak érdekében, hogy a saját utunkat összhangba hozzuk a hosszú távú, egyre jobb élettel. És ez az, ami tulajdonképpen egybeesik a fenntarthatóság követelményével, tehát azok a társadalmak, amelyekben még maradt életképesség, és amelyek képesek a kormányokat rávenni arra, hogy az országok fennmaradását elősegítsék, ahelyett, hogy úgy mondjam, a saját anyagi hasznukat és a saját pillanatnyi helyzetet szolgálnák ki, az ilyen országokban ezek a törekvések, ezek képesek felülről is megerősödni, és szerencsére az emberiségnek több mint a 80%-a ehhez az úthoz sokkal közelebb áll, mint a nyugat, és mi ma azt látjuk, amit a nyugat látni enged. Egy nyugati tudaternyőn belülre szorítva fulladozunk egy olyan civilizációtól, amelyik megvan szállva egy olyan rögeszmény által, amelyik a fenntarthatatlanságot előidézte. De mindannyian képesek vagyunk ebből a bilincsből kiszabadítani magunkat, a gondolkodásunkat, és életfontosságú, hogy ezt megtegyük. Számtalan sok emberéletnek a minősége múlhat ezen, és mindannyian teljhatalmat kaptunk a természettől arra, hogy úgy döntsünk, ahogy a legjobb, hosszú távon a legjobb lesz az életünk, a családunk, a társadalmunk, és az emberiség, és a földi élővilág javára, és ez a könyv ezt fejezi ki.
6: Tulajdonképpen az 1980-as évek végén indult el a fenntarthatóság, mint egy új disziplina az útjára. Ugye ez a híres Brundtland norvég miniszterelnök asszony által vezetett ENSZ bizottság foglalta először össze, kanonizálta, ha úgy tetszik, a fenntarthatóságot.
4: Mert akkor tájt érkeztünk ebbe a stádiumba.
6: A következő három területet jelöltek ki a fenntarthatóság céljául. Az egyik a gazdaság, ennek megfelelően fejlődjön. Második a környezetvédelem megvalósuljon, szemben a gazdaság oldali kizsákmányolással. És a harmadik volt egy szociális társadalmi oldal, a jólét, az egészségű, stb. Állapotnak a
4: vagyis a szegénység felszámolása.
6: Igen. De ezt kérem szépen, ez a három terület körülbelül ezt a gondolkozást két évtizedig, gyakorlatilag majdnem mostanáig uralta. Tehát fölülről indított el az ENSZ kezdeményezés. Nem volt ez önmagában rossz, csak mint később kiderült, nem volt elégséges. Ez a három nagy makroszintű indítás. És ezt az ENSZ gyakorlatban is megpróbálta megvalósítani. Összegyűjtötte egy olyan programba, amit úgy ismerünk, hogy az ENSZ 2030-ig szóló 15 éves fenntarthatósági programja. 2015-ben fogadták el, 15 év, 2030-ig tartó.
4: Hát most már a küszöbén vagyunk a
6: végidőpontnak,
4: és most, mit sikerült ebből megcsinálni?
6: Azért hozom példának, mert kiderült, hogy hiába volt komoly felkészülés a programra, komoly szakértőket mozgósítottak, de a célokat viszonylag elfogadhatóan állapították meg, 17 ilyen fő cél, a szegénység kiküszöbölése, stb. Ezek nagyjából tényleg fenntarthatósági célok. Csak ennek a megvalósítási feltételeiről nem gondolkozott átfogóan senki. Elsősorban ez a hiányosság a pénzügyi oldalról jelentkezett, hogy tudnélik volt célja a fenntarthatósági programnak 15 évre vonatkozóan, de az országok számára nem állt rendelkezésre az a pénzügyi erőforrás, kapacitás, ami kellett volna ehhez, hogy ezek a beruházások, a környezeti programok meg tudjanak indulni és valósulni. Itt vagyunk most már itt nagyon közel 2030-hoz, és ha azt nézzük, hogy a kitűzött 17 célnak a megvalósulási aránya hogy alakul, hát kérem, fájdalmas a kép. Becslések szerint a célok 1/3, 40%-a teljesített, és a többi nem. Most feltesszük a kérdést, feltehetjük, hogy miért van így. Hát ennek első technikai oka az említett finanszírozási oda nem figyelés. És ez elsősorban a szegény országokat sújtotta. A másik fő oka pedig a politikai támogatás is megvolt. Az, hogy nem ez a összevont, nagyon koncentrált szemlélet, ez nem jutott el a gyakorlatig, a való élet tényeig. És ezt most ilyen hamar nem lehet orvosolni. És ezért én is nagyon osztom azt a nézetet, amit Attila elkezdett kibontani, hogy építsük fel ezt a szükséges mechanizmust, ami a fenntarthatósághoz nélkülözhetetlen. Alulról az egyes embereken keresztül, az emberek gondolkodásának átalakításán keresztül. Ezzel nem azt mondom, hogy makroszintű, átfogóbb programozásra nincs szükség. Van, de
4: a kettőre
6: az...
4: kettőre együtt lenne
6: a kettő
4: szükség.
6: Együtt
5: igen. Szeretném kiegészíteni a pénzről, hogy nem biztosították a fenntarthatósági célokhoz szükséges pénzmennyiséget, hogy az a pénzmennyiség, amit a nyugati kormányoknak rá kellett fordítani a 2008-as pénzügyi válság után azoknak a bankoknak a konszolidálására, vagy hogy mondjam, pénzügyi helyreállítására, amelyek megszenvedték ennek a titokzatos módon eltűnt dollártrilliárdoknak az eltűnését, az ezerszer akkora pénz, mint amekkora a fenntarthatósági célokhoz szükséges lett volna. Tehát itt a szándék, a pénzmennyiség rendelkezésre állt, de az egy ezrelékét sem voltak arra, hajlandóak arra, nekik volna. Sokkal fontosabb volt az a szempont, mint a fenntarthatóság. Tehát ez jellemzi a, főleg a nyugati civilizáció állapotát, és azt tenném hozzá, hogy igen, ez a szemlélet, a test, a lélek és a szellem az az egyén szintjén, de hogyha azt veszük, hogy gazdaság, kultúra és társadalmi döntéshozatal, ugyanerről a háromról van igen, szó, ugyanez a hármasság.
6: Csak ez
5: és,
6: egy más szint.
5: És az a megközelítés, amit a Váger Gusztáv kitűnően fölismert, hogy a kezdeti megközelítés, ez a társadalom, a pénzügy és a gazdaság hármasága, ezt ki kell egészíteni, mégpedig a kultúrával, a regionális gondolkodással és az integritással, ezek perdöntőekké válnak a jövőben. Ez a megközelítés, amit ez a könyv alkalmaz, elismerve ennek a hat területnek a kulcsfontosságát, kiemel egy még sokkal könnyebben megérthető és sokkal mélyebb jelentőségű, sokkal döntőbb jelentőségű megközelítést, ami egy csapásra világossá teszi, hogy hogyan kellene a megoldáshoz fordulni, és ez az, hogy az anyagelvű döntéshozatal nincs tekintettel más szempontokra. A piac gazdaságnak a szempontja az, hogy mi mennyibe kerül, és itt nem számít az, hogy ki barátságos, hogy mi van a gyerekekkel, és így tovább. Itt csak a pénz. Na most ez a kíméletlen pénzközpontú, piacközpontú szemlélet az, ami minden más szempontot elsöpör. Ez embertelen, teljesen ellene megy az emberiségnek, és ezért az emberiség pusztulására, az emberi minőség romlására, az emberi döntésképesség romlására is vezet, és ezt a döntésképesség romlást még a nyugati országok, akiknek teli van a zsebük, de a fejük az sajnos sokkal kevésbé.
6: Mi hosszú távra akarunk megoldást találni. A mostani próbálkozások kicsit rövidebb távúakra szólók.
4: Hát olyan máról holnapra,
6: máról holnapra egyik évről a másikra, 2-3 év alatt zárkozzon fel egy ország. Ezek jó célok, rendben van, de nem a nagy emberi kérdéseket megoldó végső
4: távlatosabb gondolkodás.
5: Igazából röviden az anyagelvű gondolkodás helyett, amit tulajdonképpen a láthatatlan kéz, ami a közgazdaságtanban központi szerepet játszik, az nem egyáltalán nem láthatatlan, az maga az anyagelvűség. És ezt az anyagelvűséget le lehet cserélni, mert megjelent egy alternatíva, amit senki nem lát a világon. Szinte talán sorszerű, hogy egy magyar biológus, aki aztán végül a korabeli Szovjetunióban jelentette meg a főművét, Bauer Ervin, elméleti biológiájával felismert és kidolgozott egy olyan tudományos biológiát, ami valójában a modern fizika teljes megfelelője a biológiában, és még egy olyan lényeges többletet is tartalmaz a valóságból, mint az emberi döntésképesség, és hogyha ezen az úton tovább megyünk, ahogy én az elmúlt 4-5 évtizedben, mióta ezt a könyvet tanulmányozom, rájöttem, hogy ezt lehet, ez már eljutott ennek az életelvnek, a biológia alap egyetemes elvének a megértése olyan tisztaságúvá, olyan világossá vált, hogy ezt már a társadalmi döntéshozatalban és az egyéni döntéshozatalban egyaránt lehet alkalmazni, vagyis eljött az ideje annak, hogy tisztán és világosan megértsük azt, hogy van egy életelvű alternatívája, és ez nem alternatíva, hanem ez az emberiség természetes főútja.
4: És valószínűleg az egyetlen lehetőség a túlélésre.
5: Az egyetlen lehetőség arra, hogy az élet pártját fogjuk a pénz minden mást kirekesztő álláspontja helyett.

Grandpierre Attila és a Vágtázó Életerő együttes adta elő a zenekar egyik ikonikus számát, még a Halott Kémek korszakból. A beszélgetést két hét múlva folytatjuk vendégeimmel, hallgatóink akkor ismerkedhetnek meg a felvétel második befejező részével. A Virágzó Élet Társadalma című könyvet mutatjuk be a szerzőkkel. Vendégem volt és lesz Grandpierre Attila, csillagász és vágtázó életerő, valamint Báger Gusztáv költő és közgazdász. Köszönöm az uraknak, hogy együtt hívhatjuk fel a figyelmet egy jövőnkre irányuló, megszívlelendő útmutatásra, amit könyvükből ismerhetnek meg az érdeklődők. Ne feledjék, a második rész két hét múlva kerül sorra itt a Koszorúkban. Munkatársaim Szabó Ágnes zenei szerkesztő, Bójás János és Fülöp Csaba hangmester és Werner Eszter gyártás vezető nevében is elköszönök. A Koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Vedres Csaba felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a Dallamívben Marton Árpád vagyok. Júliusra Shakespeare által megikletett muzsikákat ígértem Önöknek, és ma rögtön egy egészen nagyévű művet mutatunk be méghozzá Piotr Iljics Csajkovszki tollából. Ha csak ennyit mondok, akkor Önök mindjárt három Shakespeare műre is gondolhatnak, hiszen Csajkovszki 1867-ben írt egy fantáziát a Rómeó és Júliából, 1888-ban a Hamletből, a kettő között pedig 1873-ban a Vihar című nagyon sokszor elemzett és sokféleképpen értelmezett talányos Shakespeare drámát vette elő. A darab eredeti 1611-ből való, és épp úgy szokás mesebeli tündérjátékként értelmezni, mint egyfajta nagy romantikus költői vízióként. Ezek az értelmezések talán nem egymást kizárják, hanem egymást kiegészítik. Mészöly Dezső még olyan forrást is felfedezett, amely egy korabeli hajótörés eredeti beszámolóinak a nyomait is felfedezi ebben a darabban, amely tehát egy szigeten játszódik a meglehetősen bonyolult cselekményt. Igyekszem nagyon röviden a szereplők bemutatásával jelezni. Ki csoda teszi föl a kérdést a nagy Shakespeare kézikönyv. Szikorax a boszorkány, aki a szigetet uralta, halott. Fia Caliban torz vadember, szolgaságában él Prospero, a valahi milánói herceg uralma alatt, kinek trónját öccse Antonio bitorolja. Az Alonso nápolyi király segítette, katonai beavatkozás következtében száműzték Prosperót. Alonso véletlenül éppen a megmenekült Prospero szigetére vetődik fiával, Ferdinand herceggel, aki beleszeret Mirandába, Prospero lányába. Ariel, a boszorkány korábbi rabszolgája, légi szellem Prosperót szolgálja. Ennyit tehát a szereplőkről. És hogy mindez tammese, tündérmese vagy költői vízió, döntsék el talán Önök. Shakespeare nyilván az utóbbi mellett döntött, hiszen a romantika számára mi sem volt érdekesebb, mint egy tudós ember, akit száműztek a világból, aki a könyveinek él, és aki a tudását először pusztításra, bosszúra akarja fordítani, de a szerelem láttán visszavonja a mágikus erejét, és otthagyja, elhagyja a szigetét, könyvét a tengerbe vetve, igazi romantikus pillanat. Csajkovszki számára egy Vladimir Stasov nevezetű költő készítette munka alá a Shakespeare-i szöveget, amelyben fölvázolja a mű egyébként a zenében is követhető jelenetei. Ezek tehát a következők. Elsőként a tenger, Prospero a mágus elküldi szolgáját Arielt, hogy vihart bocsásson az őt kiátkozott testvére hajójája, amelyen Ferdinand utazik. Utána a varázslatos szigeten vagyunk. Első gyöngét szerelmi érzések lobbannak Miranda és Ferdinand között. Ezt követően Ariel, majd a vadember Caliban bemutatása következik. A végén pedig Prospero visszavonja mágikus hatalmát, és otthagyja a szigetet. A mű ismét a tenger képével zárul. Már említettem Mészöly Dezsőt, aki azt írja: ne keressük Prospero szigetét a mappán, de Tündérországban sem. Az emberi társadalom Shakespeare-i drámája játszódik le itt is, esztelen és kíméletlen harc a hatalomért néhány órába sűrítve. Shakespeare fantasztikus játékban sem ismer hamis illúziót, de a játék végén csak legyint egyet mindenre, mintha azt mondaná, én kifelé megyek, Adit idézve, minden harmadik gondolata halál volt már a vihar költőjének is, mint Prosperónak. Ennyit tehát a vihar többféle értelmezési horizontjáról, most pedig következik maga a Csajkovszki által megkomponált szimfonikus költemény, a Chicagói szimfonikusok élén Claudio Abbado.

0: Tisztelt hallgatóink, a dallamévben a chicagói szimfonikusok muzsikáltak Claudio Abbado vezényletével, Piotr Iljics Csajkovszki a Vihar című szimfonikus fantáziáját hallottuk. Marton Árpád búcsúzik önöktől, egy hét múlva újabb Shakespeare zenékkel találkozunk. A viszonthallásra!
1: Elhangzott a dallamív, szerkesztette Marton Árpád.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenhét óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak, mert a szerzők nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Tájékoztatta az MTVA sajtó és marketing irodája kedden az MTI-t. Elmondták, hogy ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai kormány vállalkozásbarát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki a K&H Bizalmi Index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások érzékenyebbek a rövidtávú környezeti változásokra, így különösen fontos számukra a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. 10 millió forintos felajánlással segíti a venezuelai földrengés bajba jutottjait az Ökumenikus Segélyszervezet, közölte a szervezet kedden az MTI-vel. Azt írták, a segítségnyújtás első szakaszában a program mintegy 10 000 a katasztrófa miatt otthonát vesztett, vagy azt elhagyni kényszerülő ember legalapvetőbb szükségleteinek biztosítására összpontosít. A segélyprogram a legsürgetőbb humanitárius szükségletek kielégítését követően a közösségi infrastruktúra helyreállításával és a családok megélhetési lehetőségeinek újjáépítésével is támogatja a földrengés sújtotta térségek talpraállását. Írták. Az idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást. Közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel. A gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett közzétenniük. A NAV-val felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. A második felhívással viszont akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, tették hozzá. Magyar Ifjúsági Központ nyílt Kolozsváron, a Vibe Fesztivál szervezői és több erdélyi magyar ifjúsági szervezet közötti együttműködés révén. A fenntartók keddi sajtótájékoztatójukon közölték, szeretnék, ha a belvárosban található közösségi tér és a Kolozsváron tanuló magyar diákság találkozó helyévé válna. A református egyháztól bérelt épületben, amely a Bocskai ház tőszomszédságában található, most székhelyet kapott az erdélyi városban tanuló magyar egyetemistákat tömörítő Kolozsvári Magyar Diák Szövetség. Az Útinform hírei következnek. Az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske térségében 4 személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat. Így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze a 8-as főúton Várpalota térségében. A 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Végül hazánk időjárásáról. Délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 Celsius fok között várható. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk.
3: Tizenhét óra öt perc. Kerengő.

0: Mikroműanyagok a szervezetünkben, már az agyszövetben is, és általában véve mindenhol. A műanyagokról sok mindent tudtunk eddig is, ha végigmegyünk a tengerparton, akkor látjuk, hogy ahol homok van, ott műanyag is van. Na de mikroműanyag? Erről lesz szó többek között a következőkben. Milyen hatásai vannak? Jó napot, jó estét kívánok! Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Pilling Robertet, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatóját. Köszönöm, hogy eljött.
1: Nagyon szívesen üdvözlöm a hallgatókat, és akik más módon követnek minket.
0: Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon követhetik az adást a Magyar Katolikus Rádió oldalain, és utólag is visszanézhetik. Mikroműanyag hol van a szervezetünkben?
1: Sajnos azt kell mondani, hogy ma már szinte mindenhol. Talán pont az agyunkat kivéve, ahová nagyon még nem nagyon tudnak eljutni, egy csodás kis élettani szervnek köszönhetően, de egyre több helyen mutatják ki. Tehát ugye kezdetben a bél belső terében sikerült kimutatni ezeket a műanyag szemcséket, aztán a bélfalban, utána a keringésben, belső szerveinkben, és ma már ott vagyunk, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz olyan ember találni, akinek a szervezetében ne lehetne kimutatni a mikroműanyagok jelenlétét.
0: Na de hogyan lehet kimutatni? Tehát éppen az a dolog lényege, hogy nagyon kicsi, és a műanyag az egy ilyen furcsa valami.
1: Hál' Istennek elég jól ismerjük már a sejtjeinket ahhoz, hogy egy mikroszkópos metszeti képen meg tudjuk különböztetni azt, ami odavaló, és azt, ami nem. Tehát ez ilyen vizuális módon megkülönböztethető. Nyilvánvalóan egy mikroműanyag szemcse nem sok mindent csinál egy sejt belsejében, azon kívül, hogy gyengíti azt.
0: Honnan van a mikroműanyag? Hogyan kerül a szervezetünkre?
1: Sajnos természetesen abból a rengeteg műanyagból, amit az emberiség valaha is előállított, mert hát bármennyire is úgy gondoltuk mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, hogy ezek a műanyagok ilyen eternálisak, örökkévalók, és soha nem történik velük semmi, mára már tudjuk azt, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban, ahogy legyártjuk, elkezdődik a degradációjuk, tehát a lebomlásuk, és sajnos ez azzal jár, hogy miután ők hatalmas nagy molekulák, több ezer, tízezer szénatom egységből áll, hogy kicsi darabkák töredeznek le belőlük, és ugye ezek a mikro- vagy nanoműanyagok, tehát gyakorlatilag ezek a mikroműanyagok, ezek a mi műanyag szennyezésünk következtében jutottak el ma már gyakorlatilag mindenhová, mert hiszen körbevesznek minket.
0: Na de mégis a leggyakoribb szennyezési forrás az mi lehet? Az a palack, amiből iszom a vizet, vagy micsoda?
1: Ezt nehéz lenne így megmondani, főleg táplálkozástudományi oldalról, de nyilvánvalóan a környezeti szennyezők között, tehát az, amit a környezetünkben találunk, a csomagolóanyagok valószínűleg vezető helyet töltenek be, hiszen millió tonna számra használjuk a különböző csomagolóanyagokat mindenféle áruk csomagolására, amelyek aztán ugye általában egyetlen egy használat után a szemétben, rosszabb esetben, adott esetben például az óceánban végzik, ahol aztán szépen töredeznek, elpárologva a vízzel együtt a felhőkbe jutnak, és szó szerint még az esővel is mikroműanyag részecskék jutnak majd utána a mi szervezetünkbe. De ha a táplálkozási oldalról nézzük, akkor bármilyen meglepő ma már a ivóvíz az egyik legnagyobb mikroműanyag terhelést jelentő élelmiszerünk, mert hogy nem találunk ma már olyan vizet, csapvizet, természetes vizet, amelyik ne lenne jelentős mértékben mikroműanyagokkal szennyezett.
0: Na de honnan a vezetékből jön ez a mikroműanyag, a műanyag vezetékekből, műanyag csövekből, vagy magából a forrásból?
1: Jelentős részben valóban a vezetékből, ugye mióta nem ólom, meg eternit, pala, meg hasonló vezetékeket használunk, azóta ugye műanyag csöveket, ugye ezt mindenki láthatja, aki látott már csőtörést, ugye hatalmas fekete, kék csíkos csövekkel állítják helyre, ezek a legkisebbtől a legnagyobbig kaphatóak, nagyon olcsók, nagyon jó, könnyen feldolgozhatók, csak sajnos mikroműanyagokat bocsátanak ki, tehát valóban az egyik forrás az maga a csővezetékrendszer, de ezt nem mehetünk el amellett, hogy ma már a mikroműanyagok a talajvízben is jelen vannak, hiszen mi magunk is termeljük őket. Azzal, hogy kimossuk például a ruháinkat, ezzel mikroműanyag darabkák milliárdjait engedjük be a befolyóba, és ezen keresztül a természetes vizekbe.
0: Mert a ruhák is műszálasak.
1: Természetesen a ruhák is műszálasak, azok is töredeznek, és hát ugye annak kapcsán, aminek kapcsán elkezdtünk mi beszélgetni, hogy kiköpünk egy rágógumit, az is a talajba kerül, az is szennyező lesz, és mikroműanyagokra mű bomlik le.
0: Mert a rágógumi is műanyag?
1: Ma már műanyag, tehát gyakorlatilag ugye egy 50-60-80 éve már nem ez a természetes növényi gyantákból, egy csikülből állítják elő, hiszen nem volna elég a világon annyi abból az anyagból, amennyi a mi rágógumi fogyasztásunkhoz elég. Úgyhogy ilyen élelmiszeripari műanyag, polivinil, acetát, polisztirén és hasonló anyagokból készítenek egy rágható masszát, ami természetesen műanyag. Viszont ugyanígy mikroműanyag keletkezéssel jár együtt a használata.
0: Na de az ember mindenfélét megeszik. Nem csak műanyagot, mindenféle egyebet, és aztán ezt a szervezet elintézi. Tehát megesszük, de a szervezetünkből el is távozik. A műanyag az nem, a mikroműanyag az nem.
1: Természetesen, tehát maga ez a mikroműanyag téma is még egy viszonylag friss kutatási terület, hiszen 40 éve nagyjából még azt se tudtuk, hogy léteznek mikroműanyagok, tehát 20-30 éve kezdtük el komolyabban kutatni, és még ma is csak a sötétben tapogatózunk, hogy igazából mit okoznak, és hogyan metabolizálódnak a szervezetben ezek a mikroműanyagok. Nyilvánvalóan a legnagyobb része, hogy bejut, az ki is megy. Tehát a széklettel, a vizelettel, nehogy Isten, akár az izzadsággal is kiválasztunk nagyon-nagyon sok mikroműanyagot. A baj azzal a kicsi résszel van, ami bent marad, és bejut adott esetben a sejtek belsejébe is.
0: Na de mit okoz? Tehát milyen hatásai lehetnek? Tudjuk már, hogy milyen hatásai vannak? A kutatások már annyira előre tartanak?
1: Szintén az elején járunk még az ilyen kutatásoknak, de azt tudjuk, hogy képes megváltoztatni például a bél mikroflóráját, amiről ugye már elég régóta tudjuk, hogy ugyanolyan egyéni, mint például az új lenyomatunk, tehát mindenkinek teljesen saját mikroflórája van, és amennyiben ez fölborul, hát lehetnek immunrendszeri problémák belőle, de akár például egy elhízás is bekövetkezhet miatta, hiszen már tudjuk jól, hogy a bél mikroflórája és azon belül a különböző baktérium törzsek aránya, az hatással van arra, hogy hogyan hasznosítjuk, hogyan metabolizáljuk a táplálékainkat. Aztán a különböző gyulladások is felelős, vagy különböző gyulladásokért is felelősek ezek a mikroműanyagok, hiszen hogyha ott bent vannak, akár csak a bél falában, ne adj Isten, azon túllépve bekerülnek a keringésbe, nyirokkeringésbe, egyéb szervekbe, hogy azok nem odavaló dolgok. Ezt a szervezet immunrendszere, meg maga a szervezet is igyekszik eltávolítani, de miután nagyon nehezen tud tőle megszabadulni, ezért ez egy gyulladásos folyamatot indít el, tehát ilyen krónikus gyulladás lesz a következménye a mikroműanyag fogyasztásunknak, ennek mindenféle velejárójával. Vannak olyan kutatások, kicsit előre szaladva, amik akár például daganatos betegségekkel is kapcsolatba hozzák ezeket, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy ezek multifaktoriális betegségek, tehát egy daganatos betegség nem egyetlen egy tényező miatt szokott kialakulni, hanem általában több tényező egymásra hatása miatt. Tehát nehéz lenne azt mondani, hogy a mikroműanyagok akár tumoros betegségeket is okozhatnak, de valahol ott járunk, hogy ma még nem tudunk róluk mindent, de azt tudjuk, hogy nem jók.
0: Na de akkor most félnünk kell? Tehát értem, mikroműanyag van a szervezetünkben, a környezetünkben mindenhol, nem tudjuk elkerülni, de illetve majd kérdezem, hogy el tudjuk-e kerülni, de nagy valószínűséggel egészen elkerülni nem tudjuk. Akkor most ez mennyire nagy baj, vagy mennyire nem nagy baj?
1: Nagyon a folyamat elején járunk még, hogy megmondjuk, hogy mennyire nagy baj, mennyire nem nagy baj. Én inkább arra tenném a tétemet, hogy ez egy elég nagy problémát jelenthet, és a következő évtizedek egy komoly egészségügyi kihívását kezdjük el egyre jobban föltárni, de attól félnünk nem kell. Tehát miután ezek a betegségek, amiket a mikroműanyagok okozhatnak, multifaktoriálisak, tehát kell hozzájuk több tényező, ezért nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne legyünk betegek, még akkor sem, hogyha mikroműanyag terhelés ér bennünket, már pedig mindenkit ér, aki civilizált környéken tartózkodik, tehát valószínűleg egy nagyságrenddel kisebb, mondjuk egy őserdőben élő érintetlen törzsnek a mikroműanyag terhelése, de még nekik is van mikroműanyag terhelésük, mert
0: is.
1: A szél, a levegő, a vulkánkitörések, a tenger, amiről ugye beszéltünk, az mind-mind oda sodorja ezeket a mikroműanyag darabkákat, tehát éppen ezért félnünk nem kell. Tehát addig, ameddig nem tudjuk konkrétan beazonosítani, hogy már pedig milyen betegséget okoz, és hogyan léphetünk fel ellene, addig inkább tudatosnak kell lennünk, nem félősnek.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója. A mikroműanyagokról van szó, és a táplálkozásról úgy egyébként is. A mikroműanyag, ha egy 100 évvel ezelőtt élt ember szervezetébe megnéznénk, ott is lenne?
1: Nem tartom valószínűnek. Ugye a műanyagok gyakorlatilag teljes egészében mesterséges anyagok, a természetben nem keletkeznek, még extrém körülmények között sem. Tehát, hogy 100 évvel ezelőtt még ugye nem tartottunk ott, hogy ilyen különböző műanyagokat tudtunk volna előállítani. Amiket tudtunk, azok ugye olyanok voltak, hogy tényleg teljességgel vízben oltatatlanok, használhatatlanok, és olyan kis mennyiségben tudtuk előállítani, hogy ez nem volt jelen. Ez az utóbbi 50-60 évnek a szennyezése gyakorlatilag, amit mi most tapasztalunk. Tehát ugye a korai műanyagok, azok mostanra töredeztek le, bomlottak le teljesen mikroműanyagokká a környezetben, és ehhez járulunk mi hozzá azzal a hatalmas mennyiségű műanyaggal, amit nap mint nap felhasználunk.
0: Említette az elhízást. Lehet, hogy az elhízás elterjedésében is szerepe van?
1: Érdekes teória. Az elhízás is egy olyan betegség, hiszen ez egy betegség, amely nagyon-nagyon sok faktoron alapul, tehát nem lehet egyértelműen például a táplálkozást, vagy egyértelműen a mozgás hiányát, vagy egyértelműen a géneket, vagy egyértelműen a hormonokat azonosítani mögötte, hanem valószínűleg ezek összessége kell hozzá. És a mikroműanyagokról is tudjuk, hogy például képesek beleavatkozni a szervezet hormonális folyamataiba, vagy mondjuk azzal, hogy egy folyamatos gyulladás tartanak fönt a szervezetben, vezethetnek akár egy extrémebb energiafelvételhez, vagy egy csökkent energialeadáshoz, és ugye az elhízás patofiziológia, ez még mindig nagyon egyszerű, több energiát viszünk be, mint amennyit elhasználunk, és akár így vezethet elhízáshoz is.
0: Egy pillanatra leragadnék itt az elhízásnál. Én mondjuk 21 néhány évvel ezelőtt voltam Amerikában, és elcsodálkoztam azon, hogy milyen sok kövér ember van. És mai szemmel visszanézve azt mondom, hogy nincs is több kövér ember ott, mint itt Magyarországon. De mondok mást is. Ha régi magyar filmeket néz az ember, akkor azt látja, hogy a szereplők ott Schneidig, mondhatnám azt is, hogy karcsú, egyáltalán nem elhízott emberek. Egészen máshogy néznek ki, mint a maiak. De hát akkor mi történt? Annyival többet eszünk, vagy annyival több gyors éttermi ételt eszünk, vagy mi az ok?
1: Túlzó egyszerűsítés lenne például a gyors éttermi ételeket hibáztatni, ezért kétségtelenül nem tartoznak a legegészségesebb választások közé. Ugyanakkor a magyar emberek gyors éttermi ételfogyasztása az egészen elhanyagolható mértékű. Nagyjából egy gyors éttermi menü per év per fő szinten vagyunk, tehát nem emiatt tehát nem hízunk ez. El. Nem azt mondom, hogyha valaki minden héten, vagy akár hetente többször eszik ilyet, az valószínűleg nem tesz jót a szervezetével, én ezt semmiképpen sem tanácsolnám, de más okok vezettek ahhoz, hogy ma Magyarország hasonlít a 20 évvel ezelőtti Amerikára. Még mindig nem hagytuk le, tehát még mindig előttünk vannak.
0: Még Amerika még kövérebb.
1: De elég gyorsan zárkóztunk föl, tehát ma már ott tartunk, hogy a felnőtteknek a kétharmada az túlsúlyos vagy elhízott, és az a baj, hogy egyre inkább emelkedik az úgynevezett elhízottak aránya, mert ugye a túlsúly az még csak egy olyan picike, de az elhízott az, aki már orvosi szempontból, vagy táplálkozás élettani szempontból is komoly kihívásokkal küzd a súlya terén, és hát ezért okolható egyrészt az élelmiszerbőség. Tehát, hogyha megnézzünk egy régi magyar filmet, akkoriban ugye a hipermarketek nem léteztek, és nem tudtunk úgy bevásárolni, és nem tudtunk annyi élelmiszert venni a fizetésünkből, de aztán amit még lehet okolni, hogy a fizikai aktivitásunk az borzasztóan visszaszorult. Tehát én nem akarom megint az internetet okolni mindenért, de kétségtelen tény, hogy a mai fiatalok, sőt a mai felnőttek életmódjának a legnagyobb része az igazából egy passzív üldögélés és a különböző newsfeedek és egyebek tekergetése. Tehát, hogy az energia leadásunk az nagyon sokat csökkent, miközben az energia felvételünk pedig sokat nőtt.
0: Persze az én kérdésem igazából az, hogy van-e olyan tényező az elhízás mögött, ami valamennyire, hogy is mondjam, független ezektől a tényezőktől. Nem tudom, hogy egyáltalán érthető-e, hogy mire gondolok. Tehát értem, hogy kevesebbet mozgunk, de az, hogy mi teszünk, az mennyire határozhatja meg azt, hogy mennyire elhízott az ember?
1: Nagy mértékben. Ez lehetne akár egy külön adás témája is, mert hiszen mostanában nem csak a mikroműanyagoktól hangos a táplálkozástudomány, hanem az ultrafeldolgozott élelmiszerektől is többek
0: az,
1: között.
0: Az mi az, hogy ultrafeldolgozott? Mit jelent?
1: Aminek minden alkatrésze feldolgozott. Tehát tipikus példa, mondjuk egy finom, töltött, ropogós croissant, az egy ultrafeldolgozott élelmiszer. Ugyanakkor mondjuk egy szelet karaj, az önmagában még csak egy hús, az egy nem feldolgozott élelmiszer, és hogyha mindenáron okokat keresünk, amit mondjuk a nagyanyáink vagy nagyapáink kevesebbet fogyasztottak, mint mi, akkor ezek a magas feldolgozottságú fokú élelmiszerek, azok nyilvánvalóan ezek közé tartoznak. Nagyjából ott, ezeknél is ott járunk, ahol a mikroműanyagoknál, sőt, talán még annyira sem járunk ott. Tehát azt már látjuk, hogy kapcsolatba hozhatók azzal, hogy többet szeret belőlük az ember fogyasztani, hogy ezek önmagukban is növelik az étvágyat, hogy ezek ugye egyéb tápanyagokban, tehát vitaminokban, rostban, ásványi anyagokban szegényebbek, és emiatt inkább csak energiát szolgáltatnak. De nagyon nagy dőresség lenne szakembertől azt mondani, hogy egyértelműen ők okolhatók az elhízás járványért, amivel mostanában szembesülünk.
0: Na most akkor én szeretnék egészségesen táplálkozni, nagyon odafigyelni. Akkor mit csináljak? Mit egyek, mit ne egyek? Hogyan táplálkozzak? Reggel, délben, este, vagy este már egy tilos, vagy 3 óránként egyek meg egy almát, vagy hogy legyen?
1: Hát ez egy remek kérdés.
0: Reggel műzli és joghurt mondjuk.
1: A műzli is egy ultrafeldolgozott élelmiszer.
0: Tehát akkor nem egészséges. Tehát azt ne.
1: Nyilván az ember sok mindent hall, és még több mindent olvas például az interneten, és ugye, ahogy az előbb is elhangzott, hogy féljünk-e, ne féljünk. Tehát semmitől se féljünk, ne féljünk a paprikás szalonnától sem, de ne féljünk ugyanakkor a nem tudom, mert cukrászdában kapható minyontól, vagy a gyorséttermi hamburgertől sem.
0: Hát a paprikás szalonna az direkt jó, bocsánat, hát azt megvédem a paprikás szalonnát.
1: Csak hozzátéve, hogy borzasztóan sok telített zsírsav van benne, amely a koleszterin szintünket azt így rakétaszerűen lövi ki, meg amúgy is szereti eldugítani az ereinket önmagától. Tehát, hogy azért ott is vannak ám ilyen dolgok. Tehát én azt mondom, hogy semmiképpen se féljünk, legyünk inkább tudatosak. Tehát, hogyha ma ettem ponyszeletet, akkor holnap ne egyek édességet. Ha ma ettem paprikás szalonnát, akkor holnap lehetőleg egyek inkább almát például, és hogyha kellően vegyesen rakom össze az én napjaimat és táplálkozásomat, akkor nagy gond nem lehet. És ebben nincsenek tiltott dolgok, csak kerülendő mennyiségek általában.
0: Na most én emlékszem arra, ez egy nagyon régi ügy, amikor azt mondták, hogy ez 20 évvel ezelőtt körülbelül a tojás. A legveszedelme, tojást tenni nem szabad. És aztán rá néhány évre egyszer csak jött az, hogy a tojás, hát az a legjobb. Tehát nehezen igazodom el.
1: Sajnos ilyen a tudomány. Tehát ahogy fejlődik, ahogy egyre részletesebben tudunk egy-egy dolgot megvizsgálni, vagy egyre fejlettebb mérési lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, vagy egyre megbízhatóbb statisztikai hátterünk van, úgy változhat meg a véleményünk. Ugye a tudomány az leginkább arról szól, hogy képes változni és fejlődni és haladni és félretenni az eddigi dogmákat, amiket esetleg nem tudunk ma már hasznosítani, és az újat elővenni. Így volt ez például a tojással is. De nagyon sokáig gondoltuk azt, hogy a tojás koleszterin tartalma, ami ugye jelentős mennyiségű, egy tojásban a napi ajánlott koleszterin mennyiség az fullosan benne is van, hogy az milyen rossz, mert el fogja akkor az ereinket zárni a koleszterin plak és minden egyéb, és sikerült bemutatni azt a vizsgálatokat, hogy akik sok tojást tesznek, azok nagyobb valószínűséggel szenvednek érelmeszesedésben, vagy kapnak szívinfarktust, vagy sztrókot és hasonlót, és teljesen természetes volt, hogy azt mondtuk, hogy akkor csökkentsük a tojásfogyasztást. Ez ma is áll, tehát nem szabad nyakra főre tojást tenni, viszont ma már tudjuk azt, mert hogy azóta újabb és újabb vizsgálatok készültek, hogy az a koleszterin, amit a táplálkozásunkkal viszünk be, az a mi belső koleszterin szintünkre olyan hatalmas nagy hatással nincsen. A sokkal inkább a genetika és az életmód irányítja, meg a táplálkozás egyéb tényezői, például a rostfogyasztás. Tehát, hogyha valaki eszik egy tojás rántottát, de eszik mellé zöldséget is, az teljesen más, mint hogyha valaki megeszik két főtt tojást egy szelet fehér kenyérre.
0: Bocsánat, komolytalan a kérdés, nincs amit most felteszek, dehogy nem. A múltkor, ahol veszem a tojást, ott mondta az úr, hogy a múltkor valaki kért strucc tojást, és ne adj Isten, volt is. A strucc tojás az más, mint a tyúk tojás?
1: Nagyobb. Nagyobb és más a héja, tehát én azért nagyon óvatosan bánnék a strucc tojással.
0: Na jó, hát ez komolytalan a kérdés. Csak...
1: Nem, van ilyen. Valamikor még talán általános iskolás koromban mi is játszottunk egy strucc tojással, és hatalmas, borzaszt, egy család rántotta, adagja kijön belőle. Azt tudni kell, hogy ugye minden tojás gyakorlatilag ugyanez egy hatalmas nagy petesejt. És ugyanúgy épül fel, ugyanúgy egy fehérj és vizes kocsonyás burok veszi körül a sárgáját, amiben a zsírok és az egyéb élethez szükséges tápanyagok vannak. Tehát nagyon értékes a strucc tojás is, ami miatt én vigyáznék vele, az az, hogy egyedül a tyúk tojásnak van egy olyan védelmi rendszere, ami megakadályozza, hogy kívülről mindenféle baktériumok és vírusok jussanak be a tojás belsejébe. A strucc tojásnál ilyen nincs, annak porózus a héja, ugye a strucc, ha jól tudom, betemeti a homokba, aztán jó van az ott, és emiatt a strucc tojás belseje is lehet fertőzött például.
0: Jó, tehát azért nem akarom felcserélni a te záró gondolat. Mondhatom azt, hogy a táplálkozásnál a mértékletesség a kulcsmondat?
1: Egyértelműen. Én ezt a vonalat képviselem, vagy ezt vallom, hogy gyakorlatilag mindent szabad, csak mértékkel. Tehát, hogyha visszatérünk a beszélgetés tárgyát adó mikroműanyagos rágógumikra, hát ez van, tehát ma még nem tudjuk, hogy van-e belőle probléma, viszont nagyon sok előnye van például a rágógumizásnak. Tehát szájhigiéne szempontjából, nyilván most a kulturális és egyéb dolgokat nem érintve, azért vannak előnye is, és ugyanígy előnye van mondjuk valóban egy paprikás szalonnának, vagy mondjuk egy marhahúsnak, de ugyanúgy előnye van egy zöld borsónak is. Tehát a mértékletesség az egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó, a másik pedig, amit én hozzátennék, az a változatos. Tehát, hogy ne mondjuk azt, hogy ez fekete, ő meg fehér, és őt szeretjük fogyasztani, őt meg nem szeretjük fogyasztani. Ha lehet, ne zárjunk ki semmit így az étrendünkből, ha csak orvosilag nem muszáj.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója volt. Nem kérdeztem az alkoholról, ezt majd egy következő adásban.
1: Nagyon szívesen beszélgethetünk arról is.
0: Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Erre gondoltam.
1: Az nem egyébként.
0: Nem?
1: Nem. Inkább Kárpátalja-Erdély.
2: Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Szilvácski Zsolt tájépítészt a Vízválasztó Mozgalomból. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit.
2: És elcsíphettek egy kis beszélgetést így a műsor előtt, egy fél mondatot, amiről szó lesz, a víz. Ahol én lakom, ott nem volt egy fél napig víz, nem jött a csapból. És akkor van egy ilyen helyi levelező lista, ahol hiszterikus kirohanásokat intéztek az ott lakók, a vízművek, a kormány, az előző kormány, és mindenki ellen, aki élt és létezett, de ez úgy jól mutatta, hogy milyen az a helyzet, amikor nincs víz, nem jön víz a csapból. Valójában mennyire jellemző az Magyarországon ma, hogy nem jön víz a csapból egyes helyeken?
1: Nem vagyok ennek a szakértője, és napra kész adatokkal sem rendelkezem. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a világban, ha körülnézünk, ahhoz képest ez egy biztonságos ország, és a Kárpát-medence még egyelőre jön a víz a csapból. Én nem győzök hálát adni, amikor a csapból olyan víz jön, amit tényleg ihatok. Tehát, hogy ez egy óriási dolog, hogy még nekünk még mindig jön.
2: Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van elég víz, ami bejön, annál több marad?
1: Igen, honnan jön be?
2: Hát ugye? A levegőből, a környező országokból, igen, amit a folyók hoznak. Tehát...
1: Illetve ugye felszín alatt. Tehát nagyon sokszor ezt a rendszert csak úgy tekintjük, mint a folyókon érkező, a felszín alatt ugye látható vizeket, hogy amikor így mérlegeljük egy hétköznapi gondolkodásunkban, holott ugye rengeteg irányból jön víz, illetve mi is adhatunk vizet saját magunknak, akár esőt is generálhatunk, ugye, a földhasználattal, illetve a párologtatással, de hát hogyha csak azt nézzük, hogy honnan jön vízünk, és hogy néz ez ki, ugye egyrészt érkezik a folyókon keresztül, ami így a legtermészetesebbnek tűnik, illetve a csapadék. De a csapadékból mi az, ami itt keletkezett, és mi az, ami távolabbi vidékekről jön? Ez is egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy felszín alatt hogy kapunk vizeket, illetve hogy távozik tőlünk víz. Tehát ugye ezt az egész vertikális, horizontális rendszert érdemes együtt látni, hogy kitől ki hogy kap vizet, és ez egy nagyon érdekes ugye gondolkodást vetít előre, vagy szorgalmazna, igényelne, mégpedig azt, hogyha tágabban nézzük a Kárpát-medencét, akkor ugye ezek a rendszerek, hogy a víz honnan folyik le, hol párolog, hol keletkezik a csapadék tartalom, mondjuk a levegőben, hogyan közeledik országunk felé, hogy csapódik ki, milyen tényezők befolyásolják ezt, akár gazdálkodási, akár építészeti, akár légköri hatások hogyan befolyásolják. Ugye ez azt vetíti előre, hogyha belegondolunk, hogy így mozaikosan összefüggnek területek, nem mindegy, hogy mit teszünk egy adott területen, nem mindegy, hogy ott hogy használjuk a vizet, legyen szó Erdélyről, Felvidékről, de akár legyen szó Budapest kerületeiről, egyik kerület a másiknak is tehet jót, vagy tehet igazán rosszat. Tehát, hogy így települések is összefüggnek, akár pedig országrészek, városrészek, régiók a világban.
2: Ha mondjuk megnézzük, hogy 100 vagy 200 évvel ezelőtt milyen volt a helyzet. Most konkrétan arra gondolok, hogy van-e elég víz? Van-e elég víz az embereknek, van-e elég víz a mezőgazdaságnak, van-e elég víz az akkumulátorgyáraknak, ha úgy tetszik, akkor milyen a helyzet így történelmi távlatban?
1: Én inkább úgy tenném fel a kérdést, bocsánat, hogy így módosítok némileg rajta, hogy van-e helye a víznek? Ugye? Tehát ha azt kérdezem, van-e szervezetemben elég vér? Ugye? Lehet, hogy ugyanannyi vér van, csak átszaptam az ereimet egy kicsit, hogy túl sok hajszálér futott a szervezetemben, és nekem elég néhány ilyen főér, és azt gondolom, így is tudok élni. Ja. Ez olyan abszurdnak tűnik, ugye, ha egy emberről beszélünk.
2: Igen.
1: Orvosok, meg akár hétköznapi emberek is foghatják a fejüket, hogy miről beszélünk. Ez történik a tájjal. A táj teste, a természet teste be van hálózva, behálózódott az év milliók során, a sok százezer év alatt kialakultak rendszerek, ahogy a víz érkezik, és ez is váltakozott dinamikusan, ugye az adott tájban, a fizika, kémia, biológia törvényszerűségeinek megfelelően. Tehát van a természetben egy beírt törvény, amelyet mi felfedezhetünk, és ugye ha a testünket nézzük, akkor normális esetben rendkívül mértékben örülünk, hogyha az vérkeringésünk rendben van, az érrendszerünk rendben van, sehol nem alakulnak ki nagy hiányok vagy gyülekezések. Ugyanúgy vagyunk a tájban is, hogy igazából amit elvesztettünk, ugye a rendszerben van víz, ugye, mert hova került volna a földgolyóról a víz? Uh-huh. Az a kérdés, hogy a megfelelő helyen, megfelelő időben ott van-e a víz, illetve a víznek van egy olyan nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem halmozódik hosszú távon, mindig cserélődik. Ugye a Balaton körülbelül 2-3 éve alatt cserélődik ki a vize. Tehát, hogy mindenhol ott van a víz a élő szervezetek kapcsán, élő folyamatokban, de nem tartózkodik sokáig. Tehát egy körforgásban vagyunk, és ennek sokféle mozaikja van.
2: Na de most akkor nagyon egyszerűen fogalmazva, azt mondja a nem tudom hanyadik szomszédom Balatonon, hogy a kút elapadt. Elapadt a kút. És akkor most nem tudom, le kéne fúrni, vagy le kéne ásni. Miért apadt el a kút? És nem csak ott apadt el a kút, kettővel arrébb is elapadt a kút.
1: Ez abszolút jogos kérdés, de felteszem ezt a kérdést, mondjuk akkor tegyük fel a szomszédnak, amikor érkezik mondjuk 20, 30, 40, 50 milliméter egy nap alatt víz. Ugye azzal a vízzel mit kezdünk? Ugye látszik, hogy igazából az a nagy probléma, hogy nem tudunk mit kezdeni, ha hirtelen érkezne víz. És ez a felhalmozódó víz a felszín alatt, ugye ez hosszú évtizedek, évszázadok alatt került ugye be a rendszerbe, és ha ezt elkezdjük, ha megakadályozzuk azt, hogy ez folyamatosan pótlódjon, akár azzal, hogy leburkoljuk a felületeket a beépítési százaléknál nagyobb mértékben a házak, tehát a telkünkön, a településeken belül nem vízelterjesztő burkolatokat alakítunk ki, szegény parkjainkban is, ha nincs is burkolat, de olyan tömörödött talajt alakítunk ki, olyan taposott talajt, hogy nincs élet benne, nincs szerkezete, ahol le tudna folyni a víz. Mindenre rájön egy elvezető szisztéma, hogy a víz az, a nagy víz baj, a nagy víz veszély, menekülj, vezesd el. És ugyanez van a tájban is, ugye a mezőgazdasági rendszerekben, bár már nagyon kedvező folyamatok elindultak egyébként városokban is, mezőgazdasági gyakorlatban is, hogy minél jobban engedjük a talajba vissza szivárogni, feltöltődni azokat a bázisainkat, amelyekben most óriási hiányt érzékelünk.
2: Na de most akkor újra fölteszem a kérdést, amit először föltettem, hogy akkor a bejövő víz, meg a kimenő víz, az egálba van, vagy éppenséggel több a kimenő, mint a bejövő? Nem tudom most, hogy ebben az összefüggésben egyáltalán érthető-e, hogy mit kérdezek.
1: Érthető. Én azt gondolom, hogy inkább van a szemléletünkben és a gyakorlatunkban az, hogy vezessük el a vizet. Tehát alapvetően elvezetjük a vizet. Mert ugye, hogyha ha sok van, akkor azért vezetjük el, mert sok van, és ha pedig pillanatnyilag mondjuk kevés van, akkor pedig arra kell felkészülni, akkor se tarthatjuk túl sokáig, van egy gondolkodásmódunkban, hanem akkor is el kell vezetni, mert fel kell készülni a nagy vízre, hogy majd el tudjuk vezetni.
2: Na de a vizet megtartani, az nem olyan könnyű.
1: Abszolút igaz.
2: Tehát a óriási mellett, Tiszató kell ahhoz, hogy megőrizzük a vizet, hogy megtartsuk a vizet. Tehát akkor hogy volt ez 200 évvel ezelőtt, akkor még megtartottuk a vizet?
1: Ennek hadd mondjuk egy picit ellent, hogy nagy tározók kellenek, ugye?
2: Sok kicsi.
1: Valóban, nagyon sok kicsi. Tehát, hogy ezt tudjuk, hogy sok kicsi sokra megy, na végre ezt a mondásunk olyan, amit tényleg kellene használni, hogy nagyon sokféle módon, nagyon sok helyen meg lehet találni a víznek a helyét. Mondok néhány példát. Ugye, ami nem természetesnek tűnik, ugye a tetőkről mit csinálunk a vízzel?
2: Hát elmegy a csatornába.
1: Ugye, van már Kárpát-medencében olyan építési megoldás, amikor az esővizek egy részét fent hagyjuk a tetőn, és később engedjük le.
2: Na de pillanat, a tető az...
1: Igen, mondjuk ez egy lapos tető, tegyük jó, fel. Igen. Vagy akár bármilyen tetőt tudnék azért, jó, tudunk úgy alakítani, vagy átalakítani. Ez speciál egy lapos tető,
2: igen,
1: ami folyamatosan így cserélődik a víz, és szépen tudja hűteni azt a szerkezetet, ami ugye alatta van.
2: Nem csak a vizet őrzi meg, hanem alkalomattán a nagynyári melegben hűti is.
1: Hogyne, ez egy nagyon kedvező. Sőt, ugye, hogyha a zöld tetőket alakítunk ki, ugye azok már arra is rájöttek ugye mérnökök, hogy ugye a napelemek alatt is jobb, hogyha akár egy kis vizet tárolunk, akár növényeket tartunk, mert ugye akár ilyen posgásokat, alacsony növényeket, mert ugye a párologtatásuk a hőt vonnak ki a környezetből, és a napelemnek a túlságos felmelegedési funkciójában jobban tud működni, hatékonyabban működik. De ugyanígy a parkokban meg tudjuk találni ezeket a helyeket, az útszélek mentén rengeteg helyet meg tudunk találni, és egy városba, hogyha összeszámoljuk, óriási mennyiséget tudunk találni olyan helyeket, amelyek egyébként abból a szempontból problémás megtalálni, mert le kell mondanunk valamiről. Ugye vagy parkolóról, vagy a beépítési sűrűségről, tehát valamiről le kell mondanunk, hogy a víznek helyet tudjunk adni.
2: És jönnek a szúnyogok. Na most ellent mondtam.
1: Igen. A szúnyogok jönnek, ugye a klímaváltozás kapcsán is, de ugye vannak ugye a szúnyogoknak természetes fogyasztói is, és hogyha megfelelő hálózatokat alakítunk ki, illetve megfelelő vizeket tartunk fenn, akkor ez egyáltalán nem lesz probléma a szúnyogoknak a jelenléte. Na most... Inkább táplálékot fog jelenteni, mint minket fognak fogyasztani.
2: Reméljük a legjobbakat. Na de akkor most mi a megoldás? Tehát én a következőt látom. Én azt látom, hogy itt a nagy melegben számtalan példa volt arra, hogy egyes helységekben korlátozták a vízfogyasztást, hogy első másodfokú korlátozást rendeltek el, tilos autót locsolni, meg a füvet locsolni. Tilos, de ugyanakkor azt látom, hogy méregzöld a fű két házzal arrébb, és hajnalban hallom, ahogy susog az automata öntözőrendszer, tehát, hogy mondjam, jól használjuk a vizet, ami egyébként egyre inkább érték?
1: Én azt gondolom, ebben tekintetben, a víz tekintetében rengeteg minden átgondolni valónk lenne. Tehát egyrészt, amiről az előbb is beszéltem, hogyha érkezik víz, azt megbecsülni, ugye ne féljünk tőle, amikor érkezik, tehát hogy hogyan tudjuk ugye pótolni ez a vizeket. De ugye az a probléma, hogyha akár eső formájába, akár áradásként érkezik, áldásos áradásként, akkor jelenlegi rendszereink nincsenek erre felkészülve, hogy ezzel kezdjünk valamit. Lásd, Nagykanizsa nemrégiben néhány hete leesett 20 vagy 30 vagy 40 milliméter néhány óra alatt, és ugye hömpölygött a víz. Tehát, és erre lehet számítani egyre nagyobb szélsőségekre, hőmérsékletben és csapadékmennyiségben is. Tehát valójában azt az egységes rendszert kellene megtalálnunk, ahol ezzel a problémával meg tudunk küzdeni. Nem európai szinten fogunk, nem Magyarország szinten. Meg kell találni azokat az egységeket, települési összefogásokat, táji egységeket, amelyhez igazítva a szabályozást, a társadalmi együttműködést, az igazgatási rendszert, a szakmai szervezetek beavatkozását, akár mezőgazdaság, akár vízügy, akár katasztrófavédelem, összehangoltan ezekben a jól kezelhető egységekben, ilyen táji egységekben kialakítani azt a, nem szeretem ezt nagyon, hogy szivacs szó, de igazából nem is egy szivacsról van itt szó, hanem egy táji rendszernek egy olyan eredetűen meglévő befogadó szisztémáját, és akkor nem probléma akkor bizonyos mértékű árasztás vagy akár öntözés, ha pótolom ezeket a vizeket. Ehhez viszont mindenképpen az kell, hogy tájegységi szinten lássuk a mérleget. Ki kinek ad, mit ad, ehhez mind a hatósági, mind a szabályozási, mind a társadalmi viselkedés, a gazdasági ösztönzők, a monitoring rendszer legyen felkészülve. Egyébként nem állunk ettől olyan óriási távolságra. Itt azt gondolom, inkább a szemléletünkkel van még mindig probléma, ahogy az elején is mondtam, ez a biztonságra, félünk a természeti jelenségektől, félünk a víztől, félünk a melegtől, és hogy ellene mit tudunk tenni. De hogy tudunk együttműködni az adott táji adottságokkal, ezen még dolgozunk el.
2: Ha mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor a nagy folyószabályozásokat hajtották végre, a mai fejünkkel gondolkoztak volna, akkor meghagyták volna az ártereket és mindent? Mondjuk a Tisza mentén, akár a Duna mentén is, hát többi folyóról most nem is beszélve.
1: Hát melyik mostani fejünkkel? Ahogy itt most beszélgetünk, vagy úgy általában?
2: Hát mondjuk, ha az ön fejével gondolok, az a legegyszerűbb.
1: Igen, hát nagyjából ugye azért tudok felelősséget vállalni az én fejemért, de ugye, hogy szeretném azt gondolni, hogy egyre többen talán azt mondjuk, ugye kutatók is, szakemberek is, talán hétköznapi emberek is, hogyha ma lennénk abban a helyzetben, és ugyanott tartana, akkor igazából minden erőnket latba vetnénk, hogy megfigyeljük azt, hogy milyen folyamatokat tudunk a saját javunkra és a természet életben tartására fordítani. Ugye nagyon divatos most a biomimikri, a természetre alapozott gondolkodás, a természet alapú megoldások egyre divatosabb, és ugye én azt gondolom, a mai fejünkkel azt néznénk meg, hogy igazából hol tudunk együttműködni a természettel, mert ő ad helyet. Mondjuk és mi is tudunk helyet magunknak, de ez bizonyos mértékű lemondással is jár egyébként, hogy a szükségleteinket, nem pedig a vélt és elképzelt igényeinket akarjuk kielégíteni. Mindenáron mi mondjuk meg, ha már katolikus rádióban vagyunk, ugye mi a jó, és hogy kell működni a természetnek, ugye, mint visszatérve az emberi test érrendszerére, a tájnak ugyanúgy megvan egy természetes szövete, egy dinamikus működése, abban nekünk helyünk van. Én nem gondolom, az embernek nincs helye, de nekünk megfigyelnünk kell gondosan, alaposan, és ehhez alkalmazkodva, innovatív módszerekkel, legkorszerűbb technológiával megtaláltuk volna a helyünket, garantálom, abban a rendszerben is.
2: Mondjuk akkor a Tisza szabályozás során azokat a nagy kanyarokat nem levágtuk volna, hanem még csináltunk volna kétes kanyart.
1: De jó, abszolút. De tényleg egyébként a beszélgetésekben, szakmai beszélgetésekben ez van, hogy sokszor egyes szakemberek azt mondják, hogy hát ezek úgy lefűződtek. Nem, levágtuk.
2: Tehát az egyenes út. Hát
1: ezeket
2: világos.
1: Amputáltuk. És nem csak, nem igazából, én nem mondanám azt, hogy itt, és nagyon fontos erről beszélni egy picit, hogy a víz kapcsán milyen érdekek feszülnek egymásnak. És van-e értelme erről beszélni?
2: Mint régen a vasútvonalak meghúzásánál.
1: Ugye a közlekedés így van, akkor a beépítések, birtokkialakítások, tehát messze nem önmagában a vízgazdálkodás, vízszabályozás az egyetlen, hanem igazából ott látom azt a problémát, hogy manapság is, aki mondjuk közigazgatásban dolgozott, vagy dolgozik, én is dolgoztam, ugye azt a feszültséget látjuk, hogy van egy tárgyalás, és akkor melyik érdek fog győzni.
2: Aha,
1: bocsánat, rosszul ülünk a lovon. Tehát igazából van, vagy akkor már nem tudjuk, hogy van közérdek, vagy van közjó, vagy nem tudjuk, hogy van táji élet, vagy mit nem tudjuk azt, hogy van közös élet, életnek keretrendszere, annak van egy alapvető, nem akar mindent meghatározni, de ahhoz alkalmazkodni kell, utána már beszélgethetünk, hogy mit akarunk megoldani, de az élet alapvető rendjébe ott nem feszülhetnek egymásnak különböző érdekek, hogy ne az az érdekem, hogy essen az eső, nekem meg az, hogy ne.
2: Tehát most hát, na de nem úgy van a mai világban, hogy a közjó az akkor jön elő, amikor már mindennek vége van. És amikor a közjó már azt jelenti, hogy az én nyakamon szorul a hurok, nem így van?
1: Sokszor, mikor elvesztettük, kicsúszott alólunk a talaj, igen, pedig ugye pont ugye akkor tudnánk vele jól bánni, amikor még éppen döntési lehetőségeink vannak, és egy kedvenc tanárom Kindler Józsefnek a szavait hadd idézzem, mikor a
2: Kindler József a
1: döntéselméletkutató,
2: Közgazdaságtudományi Egyetemen iskolateremtő, abszolút, rendkívüli, igen, egyéniség volt.
1: Fantasztikus, és azt mondja, hogy ugye ne köntörfalazzunk, vagy a köntörfal mögött napsugaras állványon ugye elképzelünk dolgokat és dolgozunk, és amikor jön a természet visszacsapása, vagy a természetnek a válasza, amikor, vagy akár társadalmi, ugye a kényszerítő nyilvánvalósággal szembesülünk, tehát ugye ekkor kezdünk el beszélgetni akkor a közjóról.
2: És keressük a felelősöket, hogy ki hibázott.
1: Igen.
2: Pedig
1: igen,
2: lehet,
1: legkevésbé minden... magunkat. Próbáljuk. Egy reflexió egyébként nagyon hiányzik. Tehát, hogy bármit is tettünk a vízzel, szerintem a jövő lehetősége abban rejlik, ha már eddig nem tanultunk meg, hogy minél inkább megtanuljunk reflektálni, tanulni azokból a tapasztalatokból, azokból a döntésekből, azokból a tettekből, amelyeket akár most is, vagy akár később végrehajtottunk. Tehát ez mind a, és főleg ez ugye a tájhasználat. Tehát sokszor úgy tekintünk egy területre, mint tulajdon, vagy mint valamilyen termelési egység.
2: Hát az valaki,
1: az önmagában nem
2: ott van a nem tulajdoni lapon, hogy XYZ a tulajdonos.
1: Ez önmagában nem lenne probléma, az a nagy probléma, hogy az nincs rajta a tulajdoni lapon, hogy az ott keletkező szolgáltatások, akár a víz elpárolgása, vagy a víznek a lecsapódása, vagy leesése, vagy akár ökoszisztéma szolgáltatások, tehát a fáknak, vagy biodiverzitás, bármi kedvező hatásai, azok a szomszédos telkekre, vagy másoknak milyen javakat állítanak elő. Tehát ugye ez is benne van, és ez óriási érték kvázi, ez a jelzálogjog rajta minden egyes tulajdonon, vagy egy hitbizomány, ha úgy tetszik, minden egyes kicsi földparcellán, vagy óriási birtokon, amely az életnek a javát, a nem emberi lényeknek az életét, és az emberi társadalom életét szolgálja. Tehát, hogy igazából ezt kell összeraknunk, akkor tudunk, és folyamatosan kell reflektálnunk, hogy mennyire gátoljuk ezeknek a működését, mennyire segítjük, úgyhogy a javainkat kereshetjük, nincs az a probléma, csak ezt vegyük figyelembe.
2: Mi az, ami a vízzel kapcsolatosan meghatározó? Mondjuk például az egyik dolog a mezőgazdaság. Hogyan műveljük a földeket, hogyan tenyésztünk állatokat? Tehát a mezőgazdaság itt kulcs szereplő ebben az ügyben?
1: Hát igazából úgy mondanám, hogy a vízfogyasztásunk a kulcs szereplő. A mezőgazdaság több szempontból kulcs szereplő. Egyrészt ugye, mint óriási, most furcsát fogok mondani, lehet, hogy ugye víz befogadó tér.
2: Tehát a föld.
1: Nem mint öntözés, így van a föld. Tehát az élő földnek, a humuszban gazdag, jó szerkezetű talajoknak életeleme és a víz jelenléte, illetve óriási víz tároló kapacitással rendelkezik. Én most nem akarok itt adatokat mondani, hogy hány balatonnyi, de a termőföldjeinket, ugye Magyarország azért egy termőföldekben gazdag, nagyon művelt térség. Ez egy óriási, kihasználatlan, egyre inkább tönkremenő, hogy is mondjam, nem kád, nem szivacs, de egy óriási tároló kapacitás, ahol a vizet lehetne tárolni. Tehát ugye ez a regeneratív talajművelés, a kevés forgatással megvalósuló, a növényzettel borított, folyamatos borítással működő gazdálkodás. Tehát a mezőgazdaság az egyik. Ugye a másik nagyon fontos ugye az ipar, illetve a társadalmi vízfogyasztás, hogy igazából itt is, és a mezőgazdaságnál is nagyon fontos lenne, hogy ezek a rendszerek, ezek valahogy ne használni akarják a vizet, és utána megszabadulni tőle, hanem ezt is egy körforgásban lássuk be, a saját vízhasználatunkat is.
2: Nagyon egyszerű példa, nagyon kis példa, amikor nálunk csatornáztak, akkor fölmerült az a kérdés, hogy egy olyan házi víztisztító berendezés, aminek a vizével egyébként a WC-öblit is megoldható. És nem. Tehát nem arról volt szó, hogy nem csinálhatom meg a magam pénzén, fordítva. Nem arról volt szó, hogy megcsinálhatom a magam pénzén, hanem arról volt szó, hogy ha megcsinálom, akkor ki vagyok zárva a csatornáz, és egyáltalán nem is csinálhatom meg. Tehát szürke víz. 20 évvel ezelőtt készítettem interjút egy vízügyi szakemberrel, mondtam neki, szürke víz. Ja, az még nem kell. Ennyit változott a világ?
1: Hát óriásit változott, ugye, és éppen ezért ugye magam is tagja vagyok ugye a vízválasztó mozgalomnak, és ugye egyrészt beszélünk erről, amiről eddig is, ugye a táji víz megtartásról, illetve a településeken belüli ugye víz hasznosításról, víz helyes gondolkodásról, és ugye kulcsfontosságú lenne látnunk, hogy ugye a kicsi rendszerekben is hasonló gondolkodással vagyunk, mint a nagyba, ezen sürgősen változtatni kell, ezen nincs időnk túl sokat lamellálni, hezitálni. Ugye az egyik, pont az említett szürke víz és fekete víz, ugye a fekáliás víz,
2: az a fekete.
1: Nevezzük fekete víznek, ugye mind a kettő önmagában kincs. Egyrészt ott a víz nálunk, tehát ugye a szürke víz kutatásokban is alátámasztott módon egy az egybe igazából használható,

0: jelentőségű, illetve más megoldások, amelyek a fekete vizet szétválasztva és növényi eredetű cellulózban gazdag szerkezetben, kezelésben tovább tudják kezelni. Ez mind lehetőséget ad a földi élet és a víz megőrzésének. Tehát, hogy de rengeteg szempont van még itt ezek mellett, de ez egy nagyon fontos, hogy óriási mennyiségű, bárki számolja ki, hogy mennyi vizet használ, úgyhogy csak a WC öblítésére elhasználunk annyi vizet, és nem csak vizet, hanem mondom értékes szerves anyagokat is elküldünk. Egyrészt a víz személyenként elég lenne a saját élelmiszerünk megtermelésére, alkalmas terület öntözésére, a másik pedig a szerves anyag, ami ennek a táplálására elegendő lenne. Ezektől félünk. Nem kell mérgeket használni. Rengeteg módszer van arra, hogy tisztálkodásra, tisztításra ne használjunk, hogy milyen gyógyszereket veszünk be, használunk-e fogamzásgátlót, stb. Tehát itt igazából az emberi gondolkodásra nagyon kéne apelálni, és sürgősen ezen változtatni.
1: Itt vagyunk a műsoridő végén. Egy záró kérdés, és csak fél perc. A különböző autópályák mentén ott van a pihenőkben az a csap, aminél oda tartom a kezem, és akkor jön a víz, ha elveszem, akkor nem jön. Ha egy háztartásban egy ilyet bevezetnek, az jó lenne?
0: Mert akkor... Minden takarékos megoldás jó, minden takarékos. Tehát most beszéltünk itt különleges módszerekről is adott esetben, de amit rögtön megtehetünk most, ha innen kimegyek a mosdóba, már rögtön a takarékosság. És erről úgy nem tudom, miért nem beszélünk eleget. Tehát, hogy minden, ami a víz felhasználása szempontjából mérsékelhetem, ott azt minden lépést meg kell tennünk.
1: Nem azért, mert a fogyasztás a bűvszó. Fogyasszunk minél többet.
0: Szerintem a kényelem. Szerintem a kényelem, hogy még az is fárasztó, hogy gyorsan elzárni. Vagy hogy mindig álljon rendelkezésre minden. Tehát ha kényelemről le tudnánk mondani, utána mérsékelni tudnánk a fogyasztásunkat, akkor olyan életre valóbb világot tudnánk magunk köré kialakítani.
1: Hát talán ez is eljön. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szilvácskú Zsolt tájépítész, a Vízválasztó Mozgalom tagja volt. Nem merítettünk ki minden témát, úgyhogy még bőven folytathatjuk itt a gyógyszerektől kezdve számtalan mindent, úgyhogy majd néhány hónap múlva újra visszatérünk. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást a Magyar Katolikus Rádió oldalain. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Elhangzott a kerengő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra.

0: Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A Tisza kormány Európában példátlan módon bontja le a magyar demokráciát, korlátozza a demokratikus politikai versenyt és szűkíti a választójogot Magyarországon. Írta a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja keddi sajtóközleményében. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselői felszólították az Európai Bizottságot, hogy egyértelműen mondja ki, összeegyeztethetőnek tartja-e az európai demokratikus normákkal a visszamenőleges hatályú alkotmányozást, a képviselői mandátumok utólagos korlátozását, valamint a független intézmények vezetőinek politikai alapon történő eltávolítását. A közlemény szerint a bizottság képviselői a meghallgatáson egyetlen feltett kérdésre sem adtak érdemi választ. A rövid határidő dacára az új kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tisza párt uniós parlamenti képviselőcsoportja kedden közzétett közleményében, miután a testület szakbizottságai meghallgatást tartottak a Magyarország számára felszabadított uniós forrásokról. A Tisza EP képviselői hangsúlyozták, a magyar kormány feszített tempóban készítette elő a helyreállítási terv módosítását, amiből 10 milliárd eurónyi összeg vált most lehívhatóvá. Ez az összeg a többi között a magyar energiahálózat modernizációjára, új vasúti kocsik beszerzésére, kis- és középvállalkozások innovációjának támogatására és bérlakásépítésre fordítható, tették hozzá. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozás barát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki a K&H bizalmi index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások érzékenyebbek a rövidtávú környezeti változásokra, így különösen fontos számukra a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Karitász, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Karitász 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. Varsót választották az Európai űrügynökség új űrbiztonságra szakosodó központjának székhelyéül, jelentették be hétfőn a lengyel fővárosban. Az ügynökségnek több európai városban vannak hasonló központjai, a lengyelországi viszont az első lesz, amely az ügynökség valamelyik új tagállamában létesül, mondta el Josef Aschenbacher, az ügynökség főigazgatója. Lengyelország élen jár az olyan területeken, mint a biztonsági beruházások, a védelmi ipar és az űripar is, jelentette ki a főigazgató. Hazánk időjárásáról változóan felhős idő várható, estétől az északkeleti tájakon csökken a csapadékhajlam, azonban a Dunántúlon majd késő estétől, éjféltől már a középső ország részben is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 Celsius fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a Pannon Panoráma.
1: A Pannon Panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban néhány érdekes tárlatot mutatunk be önöknek. Adásunkat egy olyan kiállítással kezdjük, ami a beton sokszínűségét és művészi felhasználásának sokoldalúságát mutatja be. Az első betonszobrászati triennálé alkotásait a Kaposvári Vaszari Képtárban lehet megtekinteni. Az eseményt a város alpolgármestere Pintér Rómeó nyitotta meg.
2: Amikor itt a képtár fantasztikus falai között találkozhatunk, az mindig egyet jelent valami újjal, valami innovatívval, valami olyan nagyszerű képzőművészeti teljesítménnyel, amely kitárja a kapuit a kaposvári nagy érdemű közönség számára, és a mai napom azt gondolom, ez különösen így van, és különösen igaz. A betonról biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak nagyon sok és különféle dolog jut eszébe. Valakinek alapot jelent, valakinek építményt, valakinek szilárdságot, stabilitást, valakinek szépséget, de olyan is van, akinek a brutalista építészet megosztó művei, vagy éppen kevésbé szép emlékű korok kényszeres anyag használata jut az eszébe. Nekünk, kaposváriaknak még püspökünk is van ezzel a becenévvel, akire az említett és felsorolt pozitív jelzők közül számos igaz, és bárcsak a játékos áthallás miatt hoztam szóba a püspök urat, innen is kívánom, hogy Isten éltesse még sokáig Balázs Bélát. De milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nekünk kaposváriaknak a mai nap megadatott az, hogy a betonról egy olyan dolog is eszünkbe jusson, ami eddig még nem volt Kaposváron, hiszen egy triennálé első alkalmán köszönhetem itt önöket, méghozzá egy olyan kiállítás sorozat alkalmából, amely a betont mint anyagot helyezi a művészeti fókuszába, és erről jól elmondható, és összességében mindenképpen igaz, hogy egy olyan műfaj, amely egyszerre innovatív, rendkívül gyorsan fejlődő, de talán ami számunkra, az egyszerű laikus műkedvelők számára a legfontosabb, hogy könnyedén befogadható minden laikus számára. Ahogy körülnézünk itt a posztamenseken, vagy rápillantunk a falakon, minden túlzás nélkül állíthatom azt, hogy minden egyes betérő, minden egyes szemlélő meg fogja találni számára a szépet, az izgalmasat, vagy éppenséggel azt a műtárgyat, amely inspirálta őt. Így én azt kívánom mindenkinek, és biztatom arra önöket, és a sajtó képviselőin keresztül a nagy érdeműt is, hogy jöjjön el ide a Vasari Képtárba, tekintse meg ezeket a fantasztikus alkotásokat, hiszen egy nagyszerű tárlatot láthatnak itt.
1: A betonszobrászati felhívásra 70 pályamunka érkezett, végül 43 alkotó munkája került a paravánokra vagy a posztamensekre. Egyikük Veres Balázs szobrászművész.
3: Amiért ma itt összejöttünk, az nem pusztán egy reprezentatív tárlat a sok közül. Ma nem csupán egy szobrászati kiállítás részesei vagyunk, hanem a betonszobrászat egyik jelentős ünnepét tartjuk itt ma, közösen önökkel, veletek. Be kell vallanom, a nagyszában beérkezett pályaművek és az azokban megjelenő izgalmas plasztikai felvetések sokfélesége megdöbbentett. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a pályázati kiírásban feltüntetett szoros határidő ellenére ennyi pályamű közül kell a zsűrinek eldönteni és kiválasztani azokat a munkákat, amiket ma közösen megtekinthetünk. Azt hiszem kijelenthető, hogy a beton, mint szobrászati alapanyag és az azokból létrejövő alkotások sokfélesége az elmúlt 15-20 év folyamán egy igen komoly szintre lépett. Ezért én, mint a műfaj igazi szerelmese, hálával tartozom nektek, tisztelt kollégák, hogy az egyéni alkotói munkátok fundamentumaként a betont választottátok. A hazai betonszobrászat gyökereihez leásva három megkerülhetetlen nevet kell megemlítenem, akikre én úgy tekintek, mint a betonszobrászat igazi hírnökeire. A három alkotó, Pátkai Ervin, Pierre Székely és Péri László. Pátkai és Székely látásmódja alapjaiban formálta át a modern városkép fogalmát. Ők nem csupán szobrokban, hanem monumentális urbanisztikai terekben gondolkodtak. Merészen nyúltak az új technológiához, anyaghoz, és olyan funkcionális térplasztikákat hoztak létre, amelyek kulturális jelentősége vitathatatlan, és mindezt tették úgy, hogy közben munkáik egyben szerethetők is voltak. Ezzel közel azonos időben Péri László egy teljesen más, intimebb irányban közelített az anyaghoz. Ő volt az, aki elsőként kezdte el feltárni a beton rejtett finomságait, képlékenységét és érzéki lírai textúráit. Számomra ők a letéteményesei a hazai betonszobrászat műfajának. Az ő munkásságuk mentén a beton egyre szélesebb körben kezdett teret hódítani, a beton funkcionalitásán túl az autonóm művészeti értékek termékeny táptalaja megteremtődött általuk.
1: A szakmai színvonalat és a bemutatott anyagok sokszínűségét bizonyítja a kiállított tárgyak impozán száma és a neves szakmai zsűri, amelynek tagja volt Csurgai Ferenc szobrászművész, a terület hazai meghatározó alakja, valamint Szilágyi Csilla üvegtervező művész szobrász és Pajger Kovács Lilla művészettörténész is.
3: Ha a saját közel 25 éves utamra gondolok vissza, van egy megkerülhetetlen szakmai pillér, akit név szerint is feltétlenül meg kell említenem. Az előbb tárgyalt három alkotó sorát erősíti, ő nem más, mint Csurgai Ferenc szobrászművész. Ferenc volt az, aki majd negyed századdal ezelőtt, az egyetemi éveink alatt megmutatta nekünk, milyen elképesztően színes, gazdag és kimeríthetetlen a betonszobrászat világa. Az ő munkássága hazai és nemzetközi szinten is iskolateremtő. Azok a diákok és egyetemi hallgatók, akik annak idején az ő előadásain és kurzusain nevelkedtek, mára maguk is érett, szuverén művészekké váltak, sőt, sok esetben ma már oktatják mindazt, amit a mestertől útravalóul kaptak. Hálás vagyok, hogy találkozhattam Ferivel, a mesteremmel, jó barátommal, és egy életen átívelő dolgot kaphattam az együtt töltött közös időnk alatt. Láthatjuk, a beton ma már sokkal több egy építőanyagnál. Az egykori beton szürkesége, komolysága, merevsége és súlya a mai betontechnológia által lassan majdhogy nem feledésbe merül. A mai betonnak lelke van, szenzibilis anyaggá vált. A betontechnológia fejlődése olyan stabil hátteret biztosít, amely megnyitotta a világot a kortárs alkotók előtt. Az anyag egyszerre képes a legnyersebb brutalitásra és a legfinomabb, legérzékibb formákra, miközben a zsaluzat felületén keresztül a művész legkisebb rezdüléseit is hűen visszaadja. Ezek a szobrok nem csupán tárgyak, hanem a térben gesztikulált logikai lépések sokaságai, amelyek végül végérvényesen kővé dermedtek. Betonnal dolgozni egészen sajátos, radikálisan másfajta gondolkodásmódot követel, mint a hagyományos anyagok. A beton nem engedi meg a felületességet, meg kell tanulni bánni vele. Az alkotó itt nem csupán a klasszikus értelemben vett művész, hanem kutató és állandó kísérletező ember is egyben. Olyan alkimista, aki mélyen beleássa magát az anyag kémiájába, ügyel az anyagok fizikájára, és mindezt teszi különféle betonreceptúrák mentén, hogy végül maradandó anyaggá formálja a gondolatát.
1: A Riprónai Múzeumban pedig az utolsó magyar polihisztor, a legzseniálisabb és legmagyarabb tudós életműve előtt tiszteleg egy tárlat. A természet- és néprajzkutató, zoológus, régész és politikus Herman Ottó személyes tárgyait is bemutató vándorkiállítás kurátora, Tihanyi Anna, a Budapesti Néprajzi Múzeum múzeológusa.
4: Herman Ottó körbejárta Somogy megye vidékét, több településen is járt, és beszélgetett pásztorokkal, halászokkal, akiktől tárgyakat gyűjtött. Leginkább a pásztorművészeti anyag jelentős erről a területről. A pásztorművészet kifejezés is Herman Ottótól származik elsőként. A pásztorok használati tárgyakként, illetve nagyon gyönyörűen megfaragott és díszített tárgyakat készítettek akár saját használatra, vagy ajándékba, mint sótartó, tükrösök, borotvatokok, pásztorbotok, amik itt ebben a kiállításban is láthatóak ilyen tárgyakból példák. Még azt elmondanám, hogy Herman Ottó a korában egyik utolsó polihisztor volt, tehát nagyon sok tudományterületen jártas volt, illetve a korában egy nagyon feltűnő és különc figuraként látták őt a kortársai, aki egy nagyon tehetséges szónok volt, és ő maga is használta a humort, és saját kortársainak ismert emberek kapcsolatos viccek, anekdoták, karikatúrák készítését is, illetve ő maga is volt élclapoknak a kedvelt célpontja. Nagyon sok karikatúrából láthatunk példát a kiállításban is, amik Herman Ottóról szólnak.
1: A Szántótpusztai Majorság legújabb kiállítása ugyanakkor a magyar vadász irodalom kiemelkedő alakját, Széchenyi Zsigmondot mutatja be. A létesítményvezetőt, Kressz Tamást hallják.
5: Egy egészen rendhagyó Széchenyi Zsigmond kiállítás, és találkozhatnak az érdeklődők, ami időszaki kiállítás, szeptember 30-ig látható itt a Szántótpusztai Majorságban. Nagyon érdekes, mert nem mint a magalt a vadászt, ugye a Széchenyi Zsigmond talán az egyik leghíresebb magyar vadász, azon túl fontos megismerni az ő életét és írói munkásságát, és még leginkább az életére fókuszáltunk, és rengeteg korabeli tárgyi emléket tudunk bemutatni ezen a kiállításon, ami kapcsolódik az ő életéhez. Gyermek éveit itt töltötte, aztán ugye Balatonföldvár és Kőröshegy kapcsán ugye nagyon komoly történelmi múltja van a családnak, és ő is ezer szállal kötődött ide, és mondhatni, hogy ezekből az évekből inspirálta, vagy az itt szerzett élményeiből inspirálta a későbbi írásait is, ami aztán meghatározta az egész munkásságát. Nagyon nagy az érdeklődés a kiállítás után. Nagyon szerették, egy nagyon szerethető ember volt, és hát nagyon sok telefont kapunk minden nap, és látszik a látogatói számokból, hogy nagyon szépen jönnek és kíváncsiak a kiállításra.
1: A Ripronai Múzeum természettudományi gyűjteményéből válogat az Extrém élővilág című tárlat a Fekete István látogatóközpontban. A kiállítás kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra. A létesítmény kiállítóhelyi koordinátora Lehoczky József.
6: A mostani időszaki kiállításunk, ami az Ellentétek földje című időszaki kiállítást váltja, ez az Extrém élővilág címet viseli, és a szárazföldi földünkének az élőhely típusait mutatja be a trópusoktól a sarkvidékekig egészen 10 színes tablón keresztül. Pont erre igyekszik felhívni a kiállításunk a figyelmet, hogy az élőhely típusoknak megfelelően milyen változatos élővilág tud kialakulni egyébként a földünknek a különböző pontjain. Gondolok itt arra, hogy például a trópusokon vannak egyes növényfajok, amelyek a levegő páratartalmából is képesek elegendő vizet az életfeltételei kielégítéséhez összegyűjteni, míg mondjuk a sivatagokban a kaktuszok levelei azok tövisekké módosulnak annak érdekében, hogy a párologtatást csökkentsék. Ezek nyilván hasonló képletek, de mégis mennyire eltérőek lehetnek a föld különböző pontjain. Hát a klímaváltozás az mindenféleképpen, gyakorlatilag minden élőhely típust elég drasztikusan érint. Nyilván gondolok itt akár a sarkvidékekre, vagy akár a tajgáknak az élővilágára, ahol rengeteg széndioxid kötődik meg egyébként, és hát nyilván az ottani élővilágra úgy, mint a földünknek egyébként más pontjain a lévő élőhelyekre is kihatással vannak ezek a folyamatok.
1: A természet és a különböző anyagok struktúrái ihlették meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Ripronai Művészeti Intézetének végzős hallgatóit. A kézműves tárgyalkotószakos fiatalok a többi között fából összeépíthető paravánt és kékfestő anyagból ruhát is terveztek. Ficek Ferenc egyetemi docens összegez.
7: A kézműves tárgykultúra szakon belül az Art Design-nal foglalkozunk, és jelenleg 4 hallgató diplomázik. Azt a 3 éves képzést foglalja össze a diplomunkájuk, amivel gyakorlatilag itt tudtak foglalkozni. Amit érdemes elmondani, hogy maga a képzés az arra koncentrál, hogy a művészet, a képzőművészetből kiindulva célozza meg a tárgykészítésnek, a tervezésnek, a tárgytervezésnek a témáját, és ezért nagyon sokféle anyaggal tudnak dolgozni. Tehát a betontól kezdve a textilen át, a különböző festési eljárásig, a szitázáson keresztül, a üveg, tehát bár udvarokon például ott üveget tudnak önteni, meg fújni, akkor különböző kemencés megoldásokkal mindenféle idézőjelben kézműves anyag, de amit mondjuk az Iparművészeti Egyetemen, tehát a most már Mumien, ott is használnak, tehát a szilikától kezdve az agyagon át, nagyon sokfajta technológiával és technikával tudnak megismerkedni, és igazából az a cél, hogy ők tudjanak választani egy olyan számukra testhez álló megoldást, amit gyakorlatilag a 3 év végén be tudnak mutatni egy saját maguk által tervezett tárgyal. Tulajdonképpen a szemlélet az, ami változik, tehát van egy ilyen ökofelfogás, tehát az újrahasznosítás, a környezeti terhelésnek a minimalizálása, és ez megjelenik az egyéni tervezésekben is, ugyanígy a képzésben is ennek nagy hangsúlyt fektetünk. Van ilyen kurzus is, illetve a gyakorlati kurzusokon belül is vannak olyan feladatok, amik ezt a fajta felfogást erősítik.
0: Elhangzott a Pannon panoráma.

0: A Hot Jazz Band Binder Károly és Borbé Mihály, valamint a Crossovers egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. július 14-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bújás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat! Főbb híreink először röviden. A Tisza képviselői és a miniszterelnök kivonultak az ülésteremből, a házelnök összehívta a házbizottságot. A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadába kerül majd az augusztus 20-ai rendezvénysorozat. Le kell cserélni Sepsiszentgyörgy kétnyelvű utcanévtábláit, mert a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is szó volt a házbizottság keddi ülésén. Forsthoffer Ágnes házelnök későbbre ígért tájékoztatást. A házbizottság ülését azt követően hívta össze az országgyűlés elnöke, hogy kedden a napirend előtti felszólalásokat követően heves vita alakult ki az ülésteremben, majd Pulcs János felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet. Az MTI-nek nyilatkozó Vitályos Eszter a házbizottság ülése után azt mondta, az ülésen a helyes képviselői viselkedésről, illetve arról volt szó, melyek azok a tevékenységek, amelyekkel egyes képviselők zavarják a munkát. A Tisza kormány Európában példátlan módon bontja le a magyar demokráciát, korlátozza a demokratikus politikai versenyt és szűkíti a választójogot Magyarországon, írta a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja keddi sajtóközleményében. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselői felszólították az Európai Bizottságot, hogy egyértelműen mondja ki, összeegyeztethetőnek tartja-e az európai demokratikus normákkal a visszamenőleges hatályú alkotmányozást és a független intézmények vezetőinek politikai alapon történő eltávolítását. A közlemény szerint a bizottság képviselői a meghallgatáson egyetlen feltett kérdésre sem adtak érdemi választ. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozásbarát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki a K&H Bizalmi Index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások érzékenyebbek a rövidtávú környezeti változásokra, így különösen fontos számukra a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából bonyolítják le, közölte a belügyminiszter kedden a Facebook oldalán. Pósvai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a korábbi szerződéseket felmondta és megkezdte az új közbeszerzési eljárás előkészítését. Így az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábbi 17,5 milliárd forint helyett kevesebb, mint egyharmadából 5 millió forintból lesz lebonyolítva. A miniszter hangsúlyozta, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását. A magyarországi lakáspiacon az első féléves adatok alapján a magas árszint miatt visszaesett a forgalom, és átrendeződött a vevői kör. Közölte friss ingatlanpiaci adatait a Duna House kedden az MTI-vel. A szerkesztő összefoglalóját hallják.
3: A Duna House értékesítési adatai alapján a második negyedévben a főváros budai és pesti oldalán, valamint országosan egyaránt a 40-60 négyzetméter közötti alapterületű ingatlanok voltak a leginkább kelendők. Budán négyzetméterenként 1,2 és 1,6 millió forintért, Pesten kicsit olcsóbban, négyzetméterenként az 1,2 és az 1,4 millió forintos ársávban adták el a legtöbb lakást. Idén a második negyedévben a panellakások átlagos négyzetméter ára az ország keleti részén csaknem 100 ezer forinttal, nyugaton 130 ezer forinttal nőtt. A használt téglalakások négyzetméter árában is növekedés volt, igaz, kisebb arányú, mint a panelek esetében. A Dunahaus elemzése arra is kitért, hogy idén júniusban éves összevetésben a fővárosban 19-ről 40%-ra, vidéken 27-ről 37%-ra bővült az első lakásokat vásárló ügyfelek aránya. Az ingatlan keresésnek tehát ez az elsődleges oka. A vásárlói motivációk sorában Budapesten és vidéken is a befektetés áll a második helyen. A harmadik legfőbb vásárlási ok pedig a nagyobb ingatlanba költözés szándéka. Az értékesítés oldaláról nézve a dolgokat, Budapesten és vidéken is a korábbi befektetés eladása volt az értékesítés fő oka. A szakértők szerint a vevői és az eladói oldalt vizsgálva egyértelműnek látszik, hogy a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról. A vételi oldalon visszafogottan, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg, ismertette a Dunahaus elemzése.
0: Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Karitász, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Boldogasszony iskola nővérek fenntartásában működő Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A 30 éves szakkollégium azoknak az egyetemis talányoknak kínál lakóhelyet, akik keresztény értékrendjük mellé támogató közösséget keresnek, személyes és szakmai életükben egyaránt fejlődni akarnak, valamint elkötelezettek szűkebb és tágabb környezetük tudatos alakítása mellett is. Ebben nyújt segítséget hallgatóinak a szakkollégium összetartó közössége és tanulmányi programja. A felvételi határidő július 28-a. Részletes információk a szakkollégium boldogterézia.hu oldalán olvashatók. A tervek szerint ez év őszén végéhez ér a debreceni Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyház felújítása. A munkálatok befejezéséig a templomban nem tartanak szertartásokat. Tájékoztatott a Hajdúdorogi főegyházmegye július 14-én. A főszékesegyház teljes körű felújítása 2023. októberében kezdődött meg, és az elmúlt hónapokban több fontos esemény történt. Márciusban visszahelyezték a toronykeresztet, áprilisban pedig megérkezett az új oltár is. A munkálatok most olyan szakaszba értek, hogy befejezésükig a főszékesegyház helyett a híveket átmenetileg az érseki hivatal kápolnájába és a parókia közösségi házába várják. Magyar idő szerint kedd este 10 órától az Egyesült Államok ismét blokád alá fogja vonni az iráni kikötőket, valamint 20%-os díjat fog beszedni minden a Hormuzi szoroson keresztül haladó rakomány után. Írja a CNBC, az amerikai üzleti és pénzügyi hírtelevíziós csatorna és digitális hírplatform. A csatorna Donald Trumpot idézi, aki hétfő éjszaka a Truth Social-ön a Hormuzi szoros védelmezőjének nyilvánította az Egyesült Államokat. Kövér Tamás összefoglalóját hallják.
4: Korábban az iráni vezetés is arról beszélt, hogy díjak szedését tervezik a szoroson történő átkelésért, ezt azonban mind a szakértők, mind a Trump adminisztráció a nemzetközi joggal ellentétes lépésnek minősítette. Donald Trump szerint azonban az általuk szedett 20%-os átkelési díj különbözik az irániak által belengetett díjtól. Az Egyesült Államok ezt ugyanis egyfajta védelmi pénzként szedné be, azért, hogy a világ ezen instabil régiójának védelmét biztosító feladat elvégzéséhez fedezni tudja a költségeket, fogalmazott az amerikai elnök. Nem ez lenne az első eset, hogy az Egyesült Államok pénzért kínáljon védelmet a Perzsa-öbölben közlekedő hajóknak. kuvaiti hajók már 1980-ban igénybe vettek ilyen szolgáltatást, akkor is az iráni támadások ellen. Szakértők szerint azonban megkérdőjelezhető, hogy az Egyesült Államok most is tudja-e garantálni a hajók biztonságos átkelését a szoroson. A hétvégén ugyanis sokadjára omlott össze az iráni-amerikai tűzszünet a Hormuzi szorosban, a két ország újra fenyegeti és lövi egymás érdekeltségeit. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter az X-en reagált Trump bejelentésére. Araghchi azt írta, hogy Trumpnak igaza van abban, hogy a szoroson történő biztonságos átkelésért pénzt kell szedni, a Hormuzi szoros azonban nem az Egyesült Államok, hanem Irán fennhatósága alatt áll, így nekik jár ez az összeg, idézte az iráni külügyminisztertől a CNBC. Az ENSZ nemzetközi tengerészeti szervezete, amely a tengeri szállítást szabályozza, kijelentette, hogy határozottan ellenzi a nemzetközi hajózásra használt szorosokon való áthaladás díjainak felszámítását. Nincs jogalap arra, hogy kötelező útdíjat vezessenek be pusztán a szoroson való áthaladásért, mondta mindenről a szervezet a CNBC-nek adott nyilatkozatában.
0: Végleges bírósági döntés kötelezi Sepsiszentgyörgy önkormányzatát arra, hogy lecserélje a város valamennyi kétnyelvű utcanévtábláját, mert a közterület magyar megnevezése nem szerepelhet a románnal egysorban, hanem alatta kell lennie. Gáspár Sándor tudósít.
5: A bírósági indoklás szerint a magyar felirat nem szerepelhet a román nyelvű megnevezéssel egysorban, hanem kizárólag alatta. Ezzel igazat adtak az Auros panasztevőnek, aki alkotmányellenesnek, a román nyelv hivatalos státuszát kétségbevonónak és tiszteletlennek találta, előbb Csíkszereda, majd pedig Sepsiszentgyörgy utcanév tábláit, amelyek közül nem egy 60-70 éve, vagyis még a kommunista idők óta jelölte a hely nevét. Sepsiszentgyörgy önkormányzatának tehát le kell cserélnie a város valamennyi kétnyelvű utcanév tábláját. Antal Árpád polgármester kijelentette, ez újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot. De Sepsiszentgyörgy székelyekhez illő, csattanós választ ad erre az ítéletre. A leszerelt kétnyelvű táblákat állandó kiállítás részeként fogják köztéren tartani. Antal Árpád a magyar nyelv elleni szőnyegbombázásnak minősítette az efféle ítéleteket, amelyek a magyar nyelv közterületi használatát korlátozzák, és amelyek az elmúlt években egymást követték. Még a holokauszt áldozatainak emléket állító botlatókövek ügyében is hasonló, magyar nyelvet korlátozó bírósági döntés született. A bíróság egyrészt az alkotmányra hivatkozott, amely Románia hivatalos nyelveként nevezi meg a románt, másrészt arra a törvényre, amely a kétnyelvű helységnévtáblák esetében írja elő, hogy a román felirat felül, a kisebbségi nyelvű pedig alul szerepeljen. A polgármester hangsúlyozta, egyetlen romániai jogszabály sem konkretizálja, hogy az utcanévtáblákon a román nyelvű szöveg felül, a magyar pedig alul jelenjen meg. Ezt a bíróság sajátosan értelmezi eképpen, immár sorozatosan. A volt dohánygyárban ősszel megnyitják a kommunizmus múzeumát. Mellette állandó szabadtéri kiállítást is létrehoznak, amely a főtérről indul és a múzeumig vezet. Bemutatják mindazokat a táblákat és feliratokat, amelyeket az elmúlt 35 évben bírósági döntések vagy hatósági intézkedések nyomán kellett eltávolítani, nem csak Sepsiszentgyörgyön, hanem egész Székelyföldön.
0: Magyar Ifjúsági Központ nyílt Kolozsvárott a Vibe Fesztivál szervezői és több erdélyi magyar ifjúsági szervezet közötti együttműködés révén. A fenntartók keddi sajtótájékoztatójukon közölték, szeretnék, ha a belvárosban található közösségi tér és a Kolozsvárott tanuló magyar diákság találkozó helyévé válna. A református egyháztól bérelt épületben, amely a Bocskai háztő szomszédságában található, most székhelyet kapott az erdélyi városban tanuló magyar egyetemistákat tömörítő Kolozsvári Magyar Diák Szövetség is. Ukrajna hétfő éjjel újabb nagy hatótávolságú dróncsapásokat hajtott végre oroszországi katonai és energetikai célpontok ellen. Nyíri Kata jelenti.
6: Az ukrán különleges műveleti erő közlése szerint az éjszaka dróntámadás érte a baskíriai Gazprom Neftyehim Szalavat olajfinomító és petrolkémiai üzemet. A csaknem 1500 kilométerre fekvő létesítmény Oroszország egyik legnagyobb üzemanyagellátó komplexuma. Az első jelentések szerint pedig találat érte a nyersolaj elsődleges feldolgozó egységet is. Az ukrán hadvezetés azt állítja, ez volt az utolsó jelentős orosz olajfinomító, amelyet idén még nem ért támadás. Az ukrán vezérkar bejelentette, hogy létrehozzák a hosszú hatótávolságú csapásmérő parancsnokságot, amely egyetlen irányítás alá vonja a mélységi drón és rakétacsapásokat végrehajtó egységeket. A hadvezetés szerint az átszervezés célja a nagy távolságú műveletek összehangolása és hatékonyságának növelése. A vezérkar arról is beszámolt, hogy az ukrán erők az elmúlt éjszaka további 11 orosz hajót támadtak meg az Azovi tengeren. Az akcióról videófelvételt is közzétettek, a károk mértékét azonban egyelőre nem részletezték. Diplomáciai fronton az Európai Bizottság bejelentette, hogy Ursula von der Leyen a testület elnöke kedden Kijevbe látogat. Emellett az Európai Unió nyilvánosságra hozta azokat a feltételeket is, amelyek teljesítésével Ukrajna lezárhatja a csatlakozási tárgyalások 6. fejezet csoportját.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. 4 pontban nyújtott be módosító javaslatokat Tomás Drucker oktatási törvény tervezeteihez a Magyar Szövetség és az Oktatáspolitikai Műhely, írja a Pozsonyi Új Szó. A tárca közi egyeztetésre benyújtott szakmai csomag egyebek mellett a magyar iskolák működési feltételeit, a kisebbségi intézmények vezetőivel szembeni nyelvi követelményeket, az iskolahálózat védelmét és a finanszírozási szabályokat érinteni. Tamás Erzsébet, a Magyar Szövetség oktatási szakpolitikusa a javaslatok kapcsán úgy fogalmazott, hogy azok nem különleges kedvezményeket céloznak, hanem a méltányosság és az arányosság elvének érvényesítésével kívánják biztosítani, hogy a szlovákiai magyar gyermekek a jövőben is lakóhelyük közelében részesülhessenek minőségi anyanyelvi oktatásban. Nem a visszavadított medvék járnak be a falvakba, olvasható a krónikában. Az ember és a barna medve együttélése az elmúlt években az egyik legösszetettebb természetvédelmi és társadalmi kérdéssé vált Romániában. A településekre bejáró medvék a gazdáknak okozott károk és a tragikus kimenetelű támadások nyomán egyre gyakrabban merül fel a kérdés, mi állhat az ember-medve konfliktusok hátterében, és miként lehetne mérsékelni azokat. A közbeszédben gyakran elhangzik az is, hogy a rehabilitációs központokban visszavadított medvékből lesznek később a problémás, emberhez szokott egyedek. A Hargita megyei Bear Again rehabilitációs központ immár 20 éve foglalkozik árván maradt medvebocsok felnevelésével és visszavadításával. A lap munkatársa Berecki Leonárdóval, a központ vezetőjével beszélgetett a tapasztalatokról. A Gyergyóújfalu közelében a Hagymáshegység térségében működő létesítmény vezetője elmondta, a nyomkövetések azt mutatták, hogy a visszavadított bocsok keresték fel legritkábban a települések környékét, és ők közelítették meg legkisebb mértékben az emberi infrastruktúrát. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Estétől az északkeleti tájakon csökken a csapadékhajlam, azonban a Dunántúlon majd éjféltől már a középső ország részben is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 Celsius fok között alakul. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső ország részben szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A Tisza képviselői és a miniszterelnök kivonultak az ülésteremből, a házelnök összehívta a házbizottságot. A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadába kerül majd az augusztus 20-ai rendezvénysorozat. Le kell cserélni Sepsiszentgyörgy kétnyelvű utcanév tábláit, mert a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs pedig Bójás János volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Iványi Balást hallják.
8: 2026. július 14-e van, kedd, Isten éltesse Őrs és Stella nevű hallgatóinkat. Az Őrs egy török, magyar eredetű, régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfias, hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban esselejtett változata, jelentése csillag. Július 14-én ünnepli az egyház Solano Szent Ferenc, ferences misszionáriust. A spanyol szerzetes a 16.-17. század fordulóján élt, és misszionáriusként Dél-Amerikában hirdette a kereszténységet. Peru, Bolívia és Argentína területén végzett lelkipásztori munkát, miközben igyekezett megismerni az őslakos népek nyelvét és kultúráját is. Kortársai rendkívüli szónoki képessége és embersége miatt tisztelték. A dél-amerikai missziók egyik legjelentősebb alakjaként tartják ma is számon. 1789-ben ezen a napon kezdődött meg a nagy francia forradalom, amikor a párizsi tömeg elfoglalta a Bastille erődbörtönt, amely a királyi önkényuralom jelképének számított. A forradalom kitörésének közvetlen előzménye volt, hogy 16. Lajos király elbocsátotta a népszerű Necker pénzügyminisztert, miközben csapatokat vont össze Párizs körül. A Bastille elfoglalása hamarosan az egész országra kiterjedő politikai és társadalmi átalakulás jelképévé vált. 1804. július 14-én adományozták először a francia becsületrendet, amelyet Bonaparte Napóleon két évvel korábban alapított. A becsületrend Franciaország legmagasabb állami kitüntetése, amelyet katonai és polgári érdemek elismeréseként adományoznak. Az elmúlt több mint két évszázad során katonák, tudósok, művészek és közéleti személyiségek ezrei részesültek benne. Számos magyar személyiség is megkapta ezt az elismerést. 1849. július 14-én Bácskában, Kishegyes közelében a Vetter Antal vezette magyar seregek döntő győzelmet arattak Jelasics Horvátbán irányítása alatt álló császári csapatok felett. A harcokban jelentős szerepet játszott Guyon Richard is, aki korábban a branyiszkói áttörés egyik hőseként vált ismerté. A Kishegyesi csata a magyar szabadságharc utolsó győztes ütközete volt. Bár a honvédség ekkor még jelentős sikert ért el, az ország ellen felvonuló osztrák és orosz túlerő miatt a szabadságharc helyzete egyre nehezebbé vált. Ugyanezen a napon Kossuth Lajos és Nikola Balcescu aláírta a magyar-román megbékélési tervezetet. A megállapodás célja az volt, hogy lezárja a magyarok és románok közötti fegyveres konfliktusokat és együttműködést teremtsen a szabadságharc védelmében. A tervezet széleskörű nyelvi, vallási és önkormányzati jogokat helyezett kilátásba a románság számára. A gyorsan változó hadi helyzet miatt azonban a megállapodás végrehajtására már nem maradt idő. 1865. július 14-én brit és francia hegymászók csoportja elsőként érte el a 4478 méter magas Matterhorn csúcsát, Peter Taugwalder és fia svájci hegyi vezetők segítségével. A siker egy évek óta tartó versengés végére tett pontot, hiszen a hegy meghódításáért az angol Edward Whymper és az olasz Jean-Antoine Carrel csapata is küzdött. Whymper végül a svájci oldalról megelőzte riválisát, és elsőként jutott fel Európa egyik legnehezebben megmászható hegyére. A diadalt azonban tragédia árnyékolta be. A leereszkedés során a mászócsoport négy tagja vesztette életét. A Matterhorn első megmászása így egyszerre vált a hegymászás egyik legnagyobb sikerévé és legismertebb katasztrófájává. 1889. július 14-én Párizsban megnyílt a második internacionálé kongresszusa, A Nemzetközi Szocialista Szervezet egyik legfontosabb döntése az volt, hogy május 1-jét a munkások nemzetközi összefogásának és szolidaritásának napjává nyilvánította. A határozat nyomán 1890-től a világ számos országában tartottak május 1-jei felvonulásokat és megemlékezéseket. Az ünnep később sok államban hivatalos munkaszüneti nappá vált.
0: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

A Crossovers felvételét hallották. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben,

0: mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mondjuk a Szűzanya szeplőtelen szívének szándékára az imát, valamint a betegek gyógyulásáért és a világ békéért.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Hadd megkérünk, hogy a titkokról boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak, mert a szerzők nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Tájékoztatta az MTV a sajtó és marketing irodája kedden az MTI-t. Elmondták, hogy ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet erre kötelezi a székelyföldi város önkormányzatát. A lecserélt táblákból a romániai bíróságok által eltávolításra ítélt más kétnyelvű feliratokkal együtt állandó kiállítást hoznak létre városi közterületen. Jelentette be kedden Antal Árpád polgármester a maszol.ro hírportál beszámolója alapján. A háromszéki város elöljárója elmondta, hogy a jelenlegi kétnyelvű utcanévtáblák leszerelésére jogerős bírósági ítélet kötelezi az önkormányzatot, amely kimondja, hogy a közterület magyar megnevezése nem szerepelhet a románnal egy sorban, hanem alatta kell lennie. Két 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszulát találtak a csíksomlyói kegytemplom tornyában. Írta kedden az MTI-nek küldött közleményében a római katolikus kegytemplomot működtető erdélyi ferences rendtartomány. A két időkapszula a kegytemplom felújítása során a jobboldali torony gömbjéből került elő, miután hétfőn leemelték ennek keresztjét. Az egyik időkapszulában talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról és a felújítás támogatóiról tudósít, a másik levelet 1941-ben keltezték. A dokumentumokat, amelyek gyógyszeres üvegekben voltak, még vizsgálják. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége kedden azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légiútvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. Az ügynökség közölte, a hormózi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében. A várható időjárásról estétől az északkeleti tájakon csökken a csapadékhajlam, azonban a Dunántúlon majd éjféltől már a középső ország részben is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Második rész. A könnyű tó.

0: Alice buzgón sírdogált. Literszámra folytak a könnyei, még egy jókora tó nem támadt körülötte. Ez a tó vagy 15 cm mély volt, s elfoglalta a csarnok felét. Egy kis idő múlva tipegést hallott a távolból. Gyorsan megtörülte a szemét, hogy lássa, ki jön. A fehér nyuszi tért vissza, csudamód kiöltözködve. Egyik kezében fehér glasszékesztyűt, másikban egy nagy legyezőt tartott. Sietve loholt, s közben egyre ezt mormolta.
1: Jaj, a hercegnő megesz, ha elkésem.
0: Alice annyira kétségbe volt esve, hogy bárkitől is segítséget kért volna. Amikor a nyuszi a közelébe ért, halkan félénken megszólította őt.
1: Bocsánatot kérnék, tisztelt uram.
0: A nyuszi erre visszahőkölt, elejtette a fehér glasszékesztyűt meg a legyezőt, s hanyat homlok rohant neki a sötétségnek. Alice fölkapta a legyezőt meg a kesztyűt, s mivel a csarnokban iszonyú hőség volt, legyezgetni kezdte magát. Közben folyton ezt hajtogatta.
1: Ejjjj, milyen különös is ma minden. Tegnap pedig még minden egészen rendes volt. Vajon csak ugyan megváltoztam-e az éjszaka? Nézzük csak. Ma reggel, amikor fölébredtem, még az voltam-e, aki voltam. Úgy rémlik, mintha egy kicsit más lettem volna. De ha nem az vagyok, az a kérdés, kicsoda is vagyok voltak éppen. Borzasztó. Nézzük csak, tudom-e még azt, amit tanultam az iskolában? Szóval, 4x5 az 12, 4x6 az 13, és 4x7 az... Jaj, még 20-ig se tudok elszámolni. De hagyjuk az egyszer egyet. Megpróbálok fölmondani egy verset.
0: Alice szépen meghajolt, mint az iskolában, amikor verset mondott. Hangja azonban rekedten, idegenül csengett, s nem azok a szavak jöttek a nyelvére, amelyek szoktak.
2: Né, testét csinosítja épp a krokodil gyerek, sikálja aranypikkelyét, önt rá a nílus vizet. Né, szép karma, hogy szétmered, bevígan somolyog, száját tátja és így rebeg, kishal, Isten hozott.
1: Tudom, hogy én egészen másképp mondtam, szólott szegény Alice, s a szeme megtelt könnyel, majd így okoskodott. Most már bizonyos, hogy mindig csak a leckét kell tanulnom. De nem, mégsem. Akkor inkább örökre itt maradok. Hiába dugják le a fejüket, hiába mondják majd, gyere föl már, szívecském! Én csak föltekintek, s így szólok. Mondják meg előbb, hogy ki vagyok. Ha az vagyok, aki szeretek lenni, akkor fölmegyek. Ha nem az vagyok, akkor itt maradok a barlangban egészen addig, amíg valaki más nem lesz belőlem.
3: De ó, jaj,
0: fakadt újra sírva Alice.
3: Bárcsak már ledugnák a fejüket. Olyan rossz itt egyedül.
0: Amíg így beszélt, kezére pillantott, és ámulva látta, hogy közben felhúzta a nyuszi egyik fehér glasszékesztyűjét. Hogy lehet ez? Gondolta. Úgy látszik, megint kisebb lettem. Alice fölállt, az asztalhoz ment, hogy hozzámérje magát, s akkor látta, hogy most körülbelül 1/2 méter magas, és hogy egyre összébb zsugorodik. Hamarosan rájött, hogy az a legyezőtől van, amelyet a kezében tartott. Ezért gyorsan eldobta, még mielőtt véglegesen semmivé zsugorodott volna. Most pedig egy-kettő ki a kertbe! Szólt és rohant vissza a parányi ajtóhoz.
4: De hát sajnos a parányi ajtó megint be volt zárva, s az icike-picike aranykulcs ott hevert az üvegasztalon, mint az imént.
1: Egyre rosszabb lesz, egyre rosszabb, gondolta szegény kislány. Még soha életemben nem voltam ilyen csöpp, mint amilyen most vagyok. Hát ez igazán szörnyű.
0: Amíg ezt mondta, lába megcsúszamlott, s a következő pillanatban zsupsz, nyakig csücsült a sós vízben. Első gondolata az volt, hogy valahogyan beleesett a tengerbe. De hamarosan ráocsúdott, hogy abba a könyvtóba pottyant, amelyet ő sírt össze, amikor még 3 méter magas volt.
1: Bár csak ne sírtam volna annyit.
0: Sóhajtott Eliz, s körülúzta a tavat, hogy lássa, miképp juthatnak ki belőle.
1: Most az lesz a büntetésem, hogy belefulladok a saját könnyeimbe,
0: gondolta.
1: No, ez igazán furcsa lenne. Ám bár ma minden, de minden olyan furcsa.

0: Alice a következő pillanatban azt hallotta, hogy a tó kissé távolabb meglocsant. Odaúszott, hogy megnézze, mitől. Először azt gondolta, hogy valami fóka vagy víziló, de aztán ráeszmélt, hogy csak hozzámérve olyan nagy ez az állat, s valójában csak egy kis egér, amelyik belepottyant akár csak ő maga. Megszólítsam ezt az egeret, tűnődött Alice. Ide lent ma minden olyan rendkívüli. Kitelik tőle, hogy beszélni is tud. Ártani semmi esetre sem árt, ha megszólítom. Hát megszólította. Ó, egér, meg tudnád-e mondani, hogyan kerülhetek ki ebből a tócsából? Mert hogy már nagyon belefáradtam a körbeúszkálásba, ó, egér. Azt hitte, hogy így kell beszélni egy egérrel. Eddig ugyan még sohasem volt rá alkalma, de emlékezett arra, hogy a bátyja latin nyelvtanában ezt olvasta. Egér, egeret, egérnek, egérhez, ó, egér. Az egér fürkészően bámult rá, s mintha egyik apró szemével oda is kacsintott volna neki, de semmit se szólt. Talán nem tud angolul, gondolta Alice. Lehet, hogy francia egér, és hódító Vilmos seregével jött át. Bármilyen jól tudta is Alice a történelmet, gyakran összezavarta azt, hogy mi mikor történt. Most újra megszólalt. Uemássa! Ugyanis ezt a mondatot tanulta először franciául. Az egér hirtelen kiugrott a vízből, s egész testében remegni kezdett.
1: Jaj, bocsánat!
0: Hebegte Alice. Kétségbe volt esve, hogy így felizgatta szegény állatkát.
1: Egészen elfelejtettem, hogy nem tetszik szeretni a macskákat.
2: Hogy nem szeretem a macskákat?
0: Visított az egér éles, metsző hangon.
2: De talán szeretnéd őket, ha a helyemben volnál?
1: Semmi esetre sem, válaszolt Alice csillapítóan. Ne tessék haragudni, de ha megtetszene nézni Dinát, a mi cicánkat, akkor azt hiszem azonnal megtetszene szeretni minden macskát. Olyan cukros, szelíd kis cicuska.
0: Amíg Alice lassan úszkált a tóban, félig önmagának bizonyítgatta.
1: Olyan szépen ül és dorombol a kandallónál. Olyan édesen nyalogatja a talpát, és mossa a pofikáját, és olyan jó simogatni a puha szőrét, és olyan pompás egerésző.
2: Jaj, bocsánatot kérek!
0: Szólt Alice, mert ebben a pillanatban az egér szőre égnek állt ilyettében, és Alice sejtette, hogy ezúttal igazán megbántotta őt.
1: Talán ne is beszéljünk róla többet, ha nem tetszik akarni.
2: Ne beszéljünk?
0: Kérdezte az egér a farka hegyéig remegve.
2: Hát én hoztam szóba. A mi nemzetségünk mindig gyűlölte a macskákat. Ronda, hitvány, közönséges fajzat. Ne is említs többé.
1: Nem kérem, soha többé.
0: Szólt Alice, és gyorsan másra terelte a szót.
1: Tetszik talán szeretni a kutyákat?
0: Kérdezte. Az egér nem felelt. Alice buzgón folytatta.
1: Van nálunk a szomszédban egy szép kiskutya. Azt is megmutatnám. Tetszik tudni, olyan okos szemű, göndörszőrű kis foxi. Mindent visszahoz, amit eldobnak neki. Szolgál az ételért, s annyi sok mindent tud. Föl se tudom sorolni.
0: Egy paraszt a gazdája, s az azt mondja, olyan hasznos, hogy talán 100 fontot is megér. Azt is mondja, hogy mind kipusztítja a patkányokat, meg a...
1: Jaj!
0: Kiáltotta Alice elszomorodva.
1: Csak nem sértettem meg már megint.
0: Mert hogy az egér esze nélkül úszott el a közeléből. Valósággal felkavarta a vizet. Alice nyájasan szólt utána.
1: Kedves jó egér, szíveskedjék visszajönni. Többet nem beszélünk se cicákról, se kutyákról, ha nem tetszik szeretni őket.
0: Amikor az egér ezt hallotta, megfordult, s lassan visszaúszott hozzá. A képe egészen sápat volt. Az izgatottságtól, gondolta Alice. Az egér most halkan remegve azt csúgta.
1: Gyerünk ki a partra! Elmesélem élettörténetemet, és akkor meg fogod érteni, miért gyűlölöm a kutyákat meg a macskákat.
0: Éppen ideje volt, hogy kiússzanak, mert közben a tóba beleesett mindenféle madár és állat, és egymás hegyén hátán nyüzsögtek. Volt ott kacsa, meg struc madár, papagáj, meg sas, meg sok más furcsa teremtés. Alice előreúszott, s az egész társaság utána ki a partra.

0: körbecsukó, meg az egér hosszú tarka farka. Mondhatom, furcsán festett ez a társaság a parton. A madarak tolla csatakos volt, a többi állat szőre meg odatapadt a testéhez. Valamennyien csurogtak, csöpögtek, és búna keresztették a fejüket. Természetesen az volt a legnagyobb gondjuk, hogyan lehetne megszáradniuk. Ezen tanakodtak, és Alice néhány perc múlva már kedélyesen tereferélt velük, mintha réges-rég ismerte volna őket. Végül is az egér, aki úgy látszik, nagy tekintélynek örvendett, elkiáltotta magát.
1: Tessék mindenkinek helyet foglalni és ide figyelni. Ígérem, hogy egy-kettőre mindnyájan olyan szárazak lesznek, mint a kóró.
0: Valamennyien körbeültek. Az egér középre ült. Alice aggódva leste az egér szavát, mert érezte, hogy rettentően áthát kap, ha hamarosan meg nem szárad. Köszörülte a torkát, fontoskodva az egér.
1: Tehát kezdhetem? El fogom mondani a világ legszárazabb történetét. Csendet kérek! Hódító Vilmos, akinek ügyét a pápa is felkarolta, hamarosan elfogadtatta uralmát az angolokkal. Annál is inkább, mert a nemzetnek vezetőkre volt szüksége. Azon felül ez időtájt megszokta a zsarnokságot és a behódolást. Edwin és Morcar, Mercia és Northumbria urai...
2: Brrr!
0: Borzongott a papagáj vacogva.
1: Közbe tetszett valamit szólni?
0: Kérdezte a homlokát ráncolva, de roppant udvariasan az egér.
1: Nem!
0: Sietett megjegyezni a papagáj.
1: Tudnélik, azt hittem, mondta az egér. Folytatom. Edwin és Morcar, Mercia és Northumbria urai alávetették magukat Vilmosnak. Sőt, még Stigand is. Canterbury hazafias érzésű érseket tanácsosnak találta.
2: Mit talált?
0: Kíváncsiskodott a kacsa.
1: Feltételezem, hogy tisztában van a szavak értelmével,
0: felelte bosszúsan az egér.
1: Nem tudja, mit jelent az találni?
2: Hogy ne tudnám. Én többnyire békát vagy pondrot szoktam találni. Most az a kérdés, mit talált az érsek?
0: Az egér a füle mellett eresztette el a kérdést, s tovább hadart.
1: Tanácsosnak találta, hogy Edgar Étheringgel tartva elébe menjen Vilmosnak, és felajánlja neki a koronát. Vilmos eleinte tartózkodóan viselkedett, normannjainak elviselhetetlen szemtelensége azonban. Nos, hogy érzi magát, kedvesem?
0: Fordult most beszéd közben Alicehez.
3: Még mindig csuromvizesen,
0: válaszolta szomorúan Alice.
3: Bármi száraz is ez a történet, én nem lettem tőle szárazabb.
4: Ebben az esetben,
0: szólalt meg ünnepélyesen a strucmadár,
4: van szerencsém javasolni az ülés elnapolását, és egy albizottság azonnali kiküldését, mely majd erélyesebb rendszabályok foganatosítása tárgyában lesz hivatva határozni.
5: Beszéljen értelmesen,
0: kiáltott közbe a sas.
5: Egy kukkot se értek ezekből a hosszú szavakból, sőt, azt hiszem, hogy ön sem érti.
0: A sas lopva elmosolyodott. Néhány másik madár viharos derültségre fakadt.
4: Csak azt óhajtottam megjegyezni, folytatta a struc madár sértődötten, hogy valamennyien benn voltunk a vízben, s valamennyien meg akarunk száradni. Ennél fogva a leghelyesebb lenne, ha körbecsukót játszanánk.
0: Hát az meg micsoda? Kérdezte Alice.
3: Nem mintha nagyon érdekelte volna őt, de a struc madár megállt a beszédében, mintha azt várná, hogy valaki közbeszóljon.
0: Mint hogy senki se szólt közbe, Alice vállalkozott rá.
4: Legjobban úgy értjük meg,
0: folytatta a strucmadár,
4: ha azonnal hozzákezdünk.
0: Lehet, gyerekek, hogy egyszer majd egy téli napon ti is körbecsukót akartok játszani, hát elmesélem, mit művelt a strucmadár. Először is körformában kijelölte a versenypályát, nem fontos, hogy pontos legyen, mondta. Aztán a pálya mentén itt is, ott is felállította a verseny résztvevőit. Olyasmi, hogy vigyázz, kész, rajt nem volt. Mindenki akkor kezdett el futni, amikor akart, és akkor is hagyta abba. Úgyhogy nem könnyen lehetett megállapítani, mikor ért véget a verseny. Végtére is azonban, amikor már vagy fél órája futkoráztak, és mindenki megszáradt, a strucmadár hirtelen elkiáltotta magát.
4: Vége a versenyfutásnak!
0: Ekkor valamennyien összesereglettek, s lihegve kérdezték.
3: De hát ki nyert? Erre a strucmadár csak hosszas tűnődés után tudott válaszolni. Előbb a földbe dugta a fejét, sokáig úgy maradt, s a többiek csöndben lesték. Végül így szólt.
1: Mindenki nyert, és mindenki kap valami díjat.
3: De kitől? Kérdezték egyszerre.
1: Hát ő tőle,
3: mondta a strucmadár Alice-re mutatva. Most az egész társaság egyszerre Alice köré csoportosult, és össze-vissza kiáltozott.
1: Kérjük a díjat, a díjat!
3: Alice nem tudta, mit évő legyen. Tanácstalanságában zsebébe nyúlt, kihúzott onnan egy doboz csokoládé cukorkát, s körbe kínálta. Még szerencse, hogy nem folyt bele a sós víz. Éppen mindenkinek jutott egy szem csokoládé. Ez volt a díj.
1: Adj magadnak is egy díjat,
3: mondta az egér.
5: Persze, hogy persze,
3: vágta rá nagy komolyan a strucmadár.
5: Mi van még a zsebedben?
3: Kérdezte Alice-t.
6: Csak egy kis gyűszű,
3: felelte búsan Alice.
5: Ide vele,
3: mondta a strucmadár. Most valamennyien újra Alice köré csoportosultak, s a strucmadár ünnepélyesen átnyújtotta neki a gyűszűt ezekkel a szavakkal.
5: Tisztelettel kérjük, kegyeskedjék elfogadni ezt az elegáns gyűszűt.
3: Amikor a rövid szónoklatot befejezte, mindenki éjjenzett. Alice ezt nagyon badarnak és érthetetlennek találta, de a többiek olyan komolyan tekintettek rá, hogy nem mert nevetni. Mint hogy nem tudta, mit feleljen, meghajolt, és amilyen ünnepélyesen csak telt tőle, átvette a gyűszűt. Aztán hozzáláttak a csokoládé elfogyasztásához. Ez némi lármával és zűrzavarral járt, mert a nagymadarak azon sopánkodtak, hogy a csokoládé kicsi, és a fél csőrükre sem elég. A kismadarak pedig úgy fuldokoltak tőle, hogy a hátukat kellett veregetni. Végül mégis megették. Ekkor újra körbeültek mindnyájan, s megkérték az egeret, hogy meséljen nekik még valamit.
1: Megtetszett ígérni, ugye, hogy majd elmeséli az élettörténetét?
3: Kérlelte Alice.
2: Meg azt is, hogy miért tetszik úgy gyűlölni a cicust meg a kutyust?
3: Tette hozzá súgva,

0: úrnak. Én nem engedek íj úrnak. S cincogott is néki síró hangon. Mondd, ki lesz a bíró?
1: Én leszek a bíró, hagyd csak. Megragadlak és bekaplak.
0: Te nem figyelsz? Ripakodott rá az egér Alice-re. Mind gondolkozol? Bocsánatot kérek, mondta Alice nagyon tisztelettudóan. Éppen a farka 5. hurkához tetszett érni, azt hiszem. Még hogy hurka? Kiáltott dühösen az egér. Ha hurka, mondta Alice, aki mindig nagyon szolgálatkész volt, és most aggodalmaskodva nézett körül, akkor együk meg! Arról szó sem lehet, mondta az egér, azzal felkelt és elindult. Az ilyen ostoba beszéd csak sért engem! Igazán nem akartam megsérteni, kérlelte az egeret Alice. Csak hogy olyan könnyen tetszik megsértődni. De az egér válaszként csak dühösen morgott. Kérem szépen, tessék visszajönni és befejezni a történetét, kiáltotta utána Alice. A többiek karban csatlakoztak hozzá. Igen, fejezze be! De hát az egér csak türelmetlenül megrázta a fejét, és egy kicsit meggyorsította a lépteit.
2: De kár, hogy nem maradt velünk,
0: sóhajtotta a papagáj, mikor az egérből már a farka sem látszott. Bár csak velem volna, Dina, gondolkozott Alice hangosan, anélkül, hogy bárkihez intézte volna szavait. Az majd hamar visszahozná az egeret.
2: És ha szabad kérdeznem, ki az a Dina?
0: Kérdezte a papagáj. Alice nagyon készségesen válaszolt, mert mindig könnyen rávehető volt arra, hogy a kedvencéről beszéljen. Dina a macskánk. És el nem tetszik tudni képzelni, milyen pompásan fog egeret. Hát még madarat. Csak ránéz egy madárra, és ham, már be is kapta. E néhány szó figyelemre méltó feltűnést keltett a társaságban. Mindenki más-más ürüggyel távozott, s Alice csak hamar egyedül maradt. Ó, bár szót se szóltam volna Dináról. Úgy látszik, idelent senki sem szereti, pedig nincs nálánál derekabb cica a világon. Ezzel a szegény kis Alice újra könnyekre fakadt, mert igazán magányosnak érezte magát. Csak hamar azonban megint távoli léptek tipegését hallotta. Tüstént reménykedve pillantott fel, mivel hogy azt várta titkon, hát ha az egér jobb belátásra tért, s most visszajött, hogy befejezze a történetét.

0: Lewis Carroll Alice csodaországban, fordította Kosztolányi Dezső. A második rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, rendező E. Román Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiamnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyázok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak, mert a szerzők nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Tájékoztatta az MTVA sajtó és marketing irodája kedden az MTI-t. Elmondták, hogy ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy Isten

0: Tisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet erre kötelezi a székelyföldi város önkormányzatát. A lecserélt táblákból a romániai bíróságok által eltávolításra ítélt más kétnyelvű feliratokkal együtt állandó kiállítást hoznak létre városi közterületen. Jelentette be kedden Antal Árpád polgármester a maszol.ro hírportál beszámolója alapján. A háromszéki város előjárója elmondta, hogy a jelenlegi kétnyelvű utcanévtáblák leszerelésére jogerős bírósági ítélet kötelezi az önkormányzatot, amely kimondja, hogy a közterület magyar megnevezése nem szerepelhet a románnal egy sorban, hanem alatta kell lennie. Két 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszulát találtak a csíksomlyói kegytemplom tornyában. Írta kedden az MTI-nek küldött közleményében a római katolikus kegytemplomot működtető erdélyi ferences rendtartomány. A két időkapszula a kegytemplom felújítása során a jobboldali torony gömbjéből került elő, miután hétfőn leemelték ennek keresztjét. Az egyik időkapszulában talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról és a felújítás támogatóiról tudósít, a másik levelet 1941-ben keltezték. A dokumentumokat, amelyek gyógyszeres üvegekben voltak, még vizsgálják. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége kedden azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légiútvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. Az ügynökség közölte, a hormózi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében. A várható időjárásról estétől az északkeleti tájakon csökken a csapadékhajlam, azonban a Dunántúlon majd éjféltől már a középső országrészben is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 5 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henrietta.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket! Napra pontosan 10 évvel ezelőtt, 2016. július 14-én halt meg Eszterházy Péter. Ráemlékezni hívom a következő percekben kedves hallgatóinkat. Azt nem mondom, hogy szeretek olvasni, mert az túl kevés volna. Az olvasás az életem. Valahogy úgy alakult, hogy könyvek közt telik az életem. Nem sajnálom, hogy így van, de nagyon így van. Ezért aztán nem is veszem a bátorságot, hogy azt mondjam innét. Tessék olvasni. Eszterházy Pétertől, egy magyar olvasótól és magyar írótól származnak-e mondatok. Egy valamikori, még előző század és évezredbeli debreceni könyvhetet megnyitó beszédéből. A beszéd megjelent aztán nyomtatásban, először az Alföld folyóiratban, majd a Szabadság nehéz mámora című kötetben. Konfesszió Debrecina címmel. Hallgassuk csak, hogyan indítja az író ezt a beszédet, vagyis szöveget, mert természetesen, ha bár beszédnek íródott, minden bizonnyal el is hangzott, attól még egy remek szöveg. Rendjén való, hogy nyomtatásban is megjelent. Így olvashatjuk, foglalkozhatunk vele mi is, akik nem voltunk ott azon a bizonyos megnyitón, se a könyvhéten, melyet megnyitott. 1999-ben, Debrecenben. Tehát a kezdet így szól. Hölgyeim és uraim! A debreceni könyvhetet megnyitom. Itt hosszú szünetet tartott Eszterházy. Hatásszünetet, mielőtt föltette a kérdést, mely magától értetődő lehet. Legalábbis a posztmodern korban, a posztmodern ember számára, aki kevésbé hisz már a szó mágikus, a világot, a valóságot megváltoztatni képes erejében. Azt hiszem, föl kell tennem a kérdést. Így folytatja, pontosabban így kezdi valójában beszédét az író. Hogy most megnyílt-e itten ez a könyvhét, vagy nem, vagy ahogy a költő mondja, se nem. Attól tartok, hogy a könyvhét is olyan, mint a kiállítások. Megnyitni meg lehet őket, de ki tudja. Egy kiállítás vagy megnyílik maga magától, vagy nyitogathatjuk napestig, tűzön, vízen, orba, szájba, aztán mégis szárva marad. Mitől nyílik meg egy könyvhét? Hát nem a megnyitótól, hanem a könyvektől és a könyvesektől, meg az olvasóktól, a szép irodalomtól és a szép olvasóktól. Legjobb formámban én se Kossuth díjas könyvhét nyitogató vagyok, hanem szép olvasó, szép magyar olvasó. A szót kimondta tehát Eszterházy Péter, a Kossuth díjas könyvhét nyitogató, ahogy az imént elhangzott szövegrészben önmagát apostrofálta. A szót megnyitom. Aztán mégis elgondolkodott, hogy ezzel, a puszta kimondással történt-e valami. Megnyílt-e ettől az a bizonyos 1999-es debreceni könyvhét. Nem, nem a szó mágikus, a világot és a valóságot megváltoztatni képes erejében kételkedik ő a föltett kérdéssel, azt gondolom. Hiszen író, a szavak embere, a legjobb barátai, a munkatársai a szavak. Szabad-e nem hinni az erejükben? És nem is pusztán író, hanem, tudjuk már ezt is a vallomásból, szenvedélyes olvasó is Eszterházy Péter. Szép magyar olvasó. Egy szenvedélyes, szép magyar olvasó. Akinek a könyv borzasztóan fontos. És tudja jól, hogy a könyvhöz olvasó kell. Olvasó nélkül a könyv holt tárgy. Olvasóval, olvasva viszont beláthatatlan univerzum, világmindenség. És könyvhét hogyan is lehetne könyv és olvasó nélkül? Finoman áthatja ezt az Eszterházy szöveget is a humor és az irónia. És ugyanilyen lényeges vonásként említhetjük azt is, hogy a látszólagos távolságtartás mögött és alatt áthatja a szenvedély, a könyv és az olvasás iránti szenvedély. Amint ezt már az idézetmondatok is megmutatták. Hallgassuk meg újra, majd folytassuk a szöveg olvasását. Azt nem mondom, hogy szeretek olvasni, mert az túl kevés volna. Az olvasás az életem. Valahogy úgy alakult, hogy könyvek közt telik az életem. Nem sajnálom, hogy így van, de nagyon így van. Ezért aztán nem is veszem a bátorságot, hogy azt mondjam innét, tessék olvasni. Ne tessék, csak ha tetszik, ha van kedvük. A könyvhét az nem éjféli mise. Ja, azt nem tisztáztuk, hogy én meglehetősen katolikus vagyok. Nyakas katolikus. Kálvinista Róma ide, kálvinista Róma oda. Szóval, ahogy némely pápisták, rendben legyen, pilises pápisták, lelkifurdalásosan elmennek az éjféli misére, és aztán egész évben soha többet még a templom felé se néznek. A könyvhét nem a kompenzálás néhány napja, letud és kipipa, hanem ahogy jó 70 éve Subka Géza zseniálisan kitalálta, ünnep. És ünnep csak akkor van, ha van hétköznap. A könyvhét ünnep, és ünnep csak akkor van, ha van hétköznap. Erre mutat rá itt Eszterházy Péter. A hétköznap az olvasásé, a hétköznap az otthon, vagy éppen a könyvtárakban a polcokról levett könyveké. 1999 óta, ennek az Eszterházy szövegnek a születése óta majd 3 évtized eltelt. Egy emberöltő. A technika szédületes fejlődési úton jár, beláthatatlan, jósolhatatlan fejlődési úton. Ami jó híre szédületben, hogy még mindig van könyv. Vannak könyvtárak, vannak könyvesboltok, és tudjuk, csak azért lehet könyv, mert még mindig vannak olvasók. Addig lesz könyv, amíg lesznek olvasók. És addig lesz könyvhét is. A következőkben az irodalom társadalmi beágyazottságáról, majd az irodalom élete és az irodalmi élet vélt vagy valós megosztottságáról beszél Eszterházy Péter. Gondolatmenete ma is épp olyan aktuális, mint egy emberöltővel ezelőtt. Van, aki azt mondja, nincs mit ünnepelni. Adom át a szót újra az írónak. Az irodalom elárulta az olvasót, és csupán csak a saját köldökét nézi. Van, aki ezt mondja. Én nem szeretem az ilyen fanyalgást. Egyrészt van ilyen, meg amolyan irodalom, remélhetőleg van olyan is, amelyik a köldökét nézi. Másrészt meg az irodalom olyan, amilyent az olvasó megérdemel. Az író nem tud jobb lenni, mint az olvasó. Az igaz, hogy megváltozott az irodalom helye, helyzete, szerepe, fontossága. Az irodalom nyelve is csak egy a sok között, de nem azért, mintha az irodalom elhagyta volna isteneit, vagy őt hagyták volna el a jó szellemek. Bár éppenséggel lehetne mondani, hogy én ehhez nem értek, mert túlságosan benne vagyok. Vagy olvasok, vagy írok, vagy várok, hogy olvassak, vagy írjak. Jó, akkor hagyjuk ezt. De bárhogyan van is, az irodalom nagy egyesítő erő. Például az irodalom mindig hagyományőrző. Mindig. Mert egy úgynevezett irodalmi mondat mindig ismeri, ismernie kell az előzményeit. Minden mondat mögött ott van az egész irodalmi múlt, vagyis a közösség múltja, vagyis a történelem. Aki tisztességes mondatokat ír, az jó hazafi. Minden esetre, aki nem, az biztosan nem. A következő bekezdés különösen kedves számomra. Az irodalom nagy egyesítő erő, olvastam az imént. Ezt a gondolatot folytatja és bontja ki a következőkben Eszterházy Péter. Osztom a véleményét, mely nem is csupán vélemény, de remény és hit. Hogy bármilyen megosztottságunk, természetes véleménykülönbségeink, eltérő világlátásunk fölött áll, mint egy áldon példát mutatva, a könyv, a csöndes barát. Ez a sokunk számára oly kedves, oly nélkülözhetetlen létező. Otthonunk ékei a könyvek, melyek nem háborúskodva, nem szócsatázva, nem vitatkozva, nem hangoskodva állnak egymás mellett polcainkon. Ez közös vonás mindannyiunkban, akik olvasónak valljuk és tudjuk magunkat. Aztán bármilyen megosztott is az irodalom élete, beszéljen ismét Eszterházy Péter, maga az irodalom nem az. A könyvek ugyanazon a könyves polcon állnak. Azok a könyvek is egymás mellett állnak, melyeknek szerzői nem. Ez nem jelenti a valódi ellentétek elmismásolását. Fontosak a különbségek, fontosak az ellenszenvek is. De fontos az a közös könyves polc is. Az az irodalom is fontos, amely metaforikusan szólva nekem nem fontos. Az irodalom nagyon fontos. Erről és az irodalom egységéről tett tanúságot ebben a majd 30 évvel ezelőtti beszédében Eszterházy Péter. Fontos az irodalom, és nagyon fontos a könyv. Ezt itt, a Miért szeretem perceiben nem is kell hangsúlyoznunk. Hiszen éppen az irodalom és a könyv szeretete köt össze minket, műsorkészítőket egymással és hallgatóinkkal. Köszönöm, hogy ma este is velem tartottak. Azt nem mondom, hogy szeretek olvasni, mert az túl kevés volna. Az olvasás az életem. Idézem még egyszer, immár zárásként a már kétszer hallott mondatokat. És szeretném, ha Eszterházy Péter, az ember, akinek az olvasás volt az élete, mégis kimondaná, vagyis megüzennie két szót abból a másik világból, ahová 10 évvel ezelőtt átlépett. Tessék olvasni!
0: Borsodi Henriettát hallották. Kedves hallgatóink, most a részlet hangzik el Georg Friedrich Händel F-dur vízi zeneszvittjéből. A harmadik, negyedik és ötödik tételt hallják. A londoni konszort játszik. Vezényel Robert Hayden Clark.

0: A harmadik, a negyedik és az ötödik tétel hangzott el Georg Friedrich Händel F-dur vízi zeneszvittjéből. A londoni konszort játszott, vezényelt Robert Hayden Clark.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Ma ünnepli 87. születésnapját a magyar származású Tommy Vig, amerikai vibrafon művész, jazzdobos, zeneszerző és zenei producer. Dobos csodagyerekként 1946-ban mindössze 7 évesen megnyerte a Metro-Goldwyn-Mayer tehetségkutató versenyét Budapesten. 1956-ban menekült el az Egyesült Államokba, ahol többszörös kritikus és közönségdíjban részesült. Magyarországra 2006-ban települt vissza. A hangoló következő perceiben válogatás következik a művész felvételeiből.

A hangolóban a ma 87 éves Tommy Vig jazzdobos és vibrafon művész felvételeit hallották. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.

0: Dave Brubeck saját szerzeményét adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Szerda 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak, mert a szerzők nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Tájékoztatta az MTV a sajtó és marketing irodája kedden az MTI-t. Elmondták, hogy ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozás barát intézkedéseivel kapcsolatban. Derül ki a K&H bizalmi index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások számára különösen fontos a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Karitász, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Karitász 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javításához. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábbi 17,5 milliárd forint helyett kevesebb, mint egyharmadából 5 millió forintból

ezt lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebook oldalán. Pusfai Gábor hangsúlyozta, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége kedden azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az Obáni öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. Az ügynökség közölte, a hormozi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében. Hazánk időjárásáról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső ország részben szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszajda! Ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tírus és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 20-tól a 24. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a vatikáni apostoli könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én, hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Gérard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai szkríniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége,
Továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. 3 napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGVES tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Karitász Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 000 dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén.
A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Karitász Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai Caritas szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A Katolikus Karitász számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitász oldalán tájékozódhatnak.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Móricz Zsigmond, szegény emberek. Második rész.

A bokrok már meglehetősen üresek voltak, a levél sárgán hullott le a földre. Balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy, tágas felszántott kert. Jobbról mély árok, szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház. A katona körül pillantott, nem látja-e senki. Errefelé már senki sem lakik, senki sem jár. Lemászott az árokba. Kicsit még mosolygott is magában, azelőtt sose jutott volna eszébe, hogy ebbe az árokba leereszkedjen. Csúnya, akácos gödör, még a gyerekeknek se okos belemászni. De miket tanult ő katonasorban? Hol járt? Micsoda falu végeken? Hogy lopakodott ellenség után? Vedett át lefülelni, házakat megkerülni, falut felgyújtani, disznót, csirkét leverni, tehenet kihasítani, felét kivágni, a többiét otthagyni. Szinte úgy érezte, mióta itthon van, most került először kedvére való helyre. Mi is ez az élet? Ez az igazi, dolgozni, ésszel megkerülni az ellenséget, s hátába támadni. Mi lenne a kevés magyar katonából, ha sokat törődne avval, hogy hány az ellenség, micsoda veszedelmekkel jár a játék? Közepibe! Nincs most se törvény, se igazság, csak erő, meg ész. Aki bírja, marja! Ilyen parton se tudna átmászni? Hát az olasz parton a part 1000 méter magas, aztán 2 kilométer szélességbe, 1/2 kilométer mélységben nincs egy tenyérnyi föld, akit a gránát meg nem mozgatott volna. Szétvetette a vas, kitépte a belét, elszórt mindent, követ, földet, vassal bevetette, mint itt búzával a szántást. Aztán, mikor megáll az ekrazitos eső, bele az átkozott agyagos földbe. Kidüllett szemmel bele, az agyag megmarkolja a lábát, lehúzza a testét. Minden tenyérnyi darabjára ágyú tátja a száját. Gépfegyver köpködi a golyót, mint a fergeteg a csupasz síkságon. A puska golyó pereg, mint nyáron a jégeső. S hogy tusakodtak ott? Hogy mentek neki a halálmezőnek, az oszláviai temetőnek? Még a gödör szélén, akár az éjfarkas ott leselkedett pár pillanatig, s zúgó fejébe a csaták zúgása szikrázott végig, mégis, mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kushadna, amit sohasem érzett a harc tereken. Hiányzott a kommandó. Nem állott megette a káplár parancsal, se a Fénrich úr a suttogó rendelettel. Senki sem mondta, rajta kutya, szorítsd! S hideg verejték volt a homlokán. Ahogy végre észrevette magát, hogy már sok lesz a megdermet heverésből, s ki akart ugrani, egy fiatal akácveszőbe akadt, s amint mérgesen ki akarta magát szakítani, egy tövis kegyetlenül beleszúródott a csuklójába, az ingen keresztül. Azt a mérges istenit! Mormogta, s kicibálta a tövist. A vér szivárgott utána. Bekapta a szájába a sebet, s kimászott az árokból. Valami vad dű nőtt benne. Dühös ingerültség. A szeme égett. No megállj! Mormogta magában, s nem tudta, kire
és miért fenekedik.

0: Nehéz, nagy léptekkel, lesütött fővel ment a házig. Az ároknál nem volt kerítés, s a házig füvön ment, csak néhány lépést. A ház sarkánál megállt, s a szívébe nyilallott. A nótás szájú, gőgös, vasvillaszemű bakákra gondolt. Ha látnák most, mélyen patrújba jár. Összerántotta a szemét, most a szegénység az úr, most a szegénység kommandíroz. Az arcához nyúlt kemény ujjaival, mintha még egyszer bele akarna markolni az agyveleje gondolataiba. Csak ugyan kell-e? Csak ugyan muszáj? Meghallotta a saját hangját messziről. Azt mondta a felesége adósságáról, délig megadom. Délig megadom. Délig megadom. Fort benne, mint mikor jobbról, balról gránát csapkod le, s rettenetes tölcséreket szaggat a fekete volhinjai földbe. Így állott ott, akkor a ropogás, durrogás, az őrületes csattogás közepett, mikor az égre lőttek a földről a fekete sarak, és a domb tetején a horvátok folytogatták a szibériaiakat. Akkor a tisztek kihúzták a kardjukat, s szájról szájra járt, nem lehet tovább, forwards! Most is úgy rohant be, előre szegezett fejjel a tűzbe. Egy pillanat múlva áttörte a tüzes falat a baka, a magyar, mindig legjobb előre. S bent állott a konyha sötétjében. Csak úgy ziháltam melle. Csak a fegyvere volna itt vele. Fújt a tüdejéből a forró gőz, s a karja a vasvilla után nyúlt, ami az ajtó mellett volt oda támasztva. Most mi lesz? A konyha sötét volt és alacsony, szabad tűzhely, alatta fehérre meszelve a kemence, cserépfazekak, s vasvilla a kezében. Ezek a vargáék is szegények voltak a háború előtt. Csak most, hogy eladták a tehenet meg a bornyút, most vannak az ezrek. Mia! Kiáltott bentről egy gyereklány. A katonának kinyílt a szája, s megállott a vére. Itthon vannak, motyogta. Sápat lett a fekete arca, s visszább torpadt. Egy fiatal lány kinyitotta a szoba ajtaját, s ilyet és bámész szemmel tátott szájjal nézett. Hosszú pillanatokig néztek szembe. Lassan megismerte, hogy ez nem a vargáék gyereke, hanem Szabó Eszter, a Szabó András jánya. Itthon vannak? Kérdezte végre rekedten. Nem. Hát? Elmentek reggel.
1: El?
0: Igen, a vásárba. Hasse maga látta. A katonának tágra nyílt a szeme. Aha, ez már támad. Ez már ellenség. S erre mindjárt nyugodtabb lett, s folytatta a szeme a villámlást, mintha már joga volna felülkerekedni. A lány mögött a vargáék kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan gyerekesen ilyet szemmel merett rá. Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány. Ott a háború elején. A legelső gyerek. Ott, Sabácban. megmarkolta a vasvillát. A vére leszállott a szívére. S várt. Várta a parancsot. Meretten, s fakón vadult rájuk, amitől a gyerekeknek elállott a szava. A fejében alig fordult meg gondolat. Tudta, hogy meg kell lenni. Délig megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvillát, s keresztül szúrta a kislányt. A varga gyereket, az ellenséget. Látta, ahogy belement a vasvilla a torkába, s vér szökött ki. Ezen már megkönnyebbült, hogy ismerte már ezt a vért. Hány embert szúrt már agyon? Mindenkinek így szökik a vére. Kirántotta a vasat, s a gyerek, mint egy kis tömlő, bukott el a sötétes szobában. A nagyobbik hangtalanul, eltátott szájjal, mint a remegő vad merett rá a katonának minden mozdulatára. Ez intett, hogy be. A lány hátrafelé bement, de a szemét egy pillanatra se vette le az emberről. Ez utána ment, kemény, egyenes katona léptekkel. A nagy szekrényre nézett, amiben az ezresek vannak. Hol a kócs? Mondta. A fiatal lány minden tagja folyton rázódott, mint valami gépszerű reszketéssel. Hol van a kócs? Kiáltotta újra a katona. Nem tudom, nyöszörgött a lány, s a foga zörgött. Ha meg nem mondod, téged is agyonszúrlak. Bent van a másik szobában, a sifonban. A katona intett neki, s előre ment. Gyorsan kihúzta a sifon fiókját, s kétségbe esve kotorászott benne. Hamar! A lányka iszonyatos rémülettel nézett fel rá ott gugolásából. Elvitte a néni magával. A katona megvetően rántotta meg a száját, s a vasvillával a hasába szúrt. De a villahegye nem ment át a ruhán, ezért újra fogta a villát, felemelte, s teljes erővel belevágta. Még most sem halt meg a gyerek, mert közben oldalt fordult, s most karja a villa két szára közé került. A katona körülnézett, s meglátta az asztalon a nagy kenyérszelőkést. Visszament érte a nagy szobába, aztán be ismét, s kétszer a nyakába szúrt. Aztán egy erős harmadik vágással az egész torkát ketté metszette, úgy, hogy a feje szinte leesett. A fene egyen meg benneteket! Egyenesedett fel. A keze csupa vér volt. Lecsapta róla a földre, s látta, hogy a vér végig frecskelt az ágyon, s a szekrényen. Ezen újra elmosolyodott. Nagyot fognak nézni, ha hazajönnek. Ebben a pillanatban a bölcsőben felsírt a kisbaba. A katona odanézett, s látta, hogy a picinek kiesett a szájából a cucli. Azért sír. No, ne haragudj, kis zsivány, mondta neki. Csak a kezemet hadd törüljem meg. De a kicsi égtelenül kezdett sivalkodni. Erre őszinte ijegységgel futott hozzá. Fogta a cuclit, s a szájába nyomta. A gyerek mohón kapta be, s elhallgatott. Véres lett egy kicsit, mondotta a katona, s csendesen mosolygott. Nem baj, sose tudod, mitől hízol, szólott szeliden. Hát mikor én 3 napig olasz tettem. Fanyarul elhúzta a száját, ahogy eszébe jutott a borzalmas 9 nap, mikor a doberdói hegyeken az elesett bajtársakat rakták maguk elé fedezéknek, s amikor elfogyott minden a kenyértarisznyából, egy frissen elesett olasznak a vérét szívta ki, mint a hörcsög a csirkéjét. Most megtörülte újra a kezét, s oda-oda nézett a kicsinek cuppogó arcacskájára. A zsivány, a betyárkölyök, mondogatta magában. Aztán a késsel hozzáfogott kifeszíteni a szekrényt. Nem ment. A vasvillát vette elő, de ezt előbb ki kellett cibálni a testből, s a vér csorgott róla. Most már aztán türelmetlenül feszítette a szekrény sarka alá, s az egészet kiemelte. Megfogta, hogy le ne zuhanjon, s lármát ne csináljon. Mindjárt meglátta a barna kis vászonzsákot, amelyből tegnap kivették a bőrtárcát a sok pénzzel. Körömmel bontotta ki a spárgát, amivel be volt kötve. Nyugodt és rendesen. Aztán a markába öntötte, ami benne volt. A nagy bőrtárca nem volt benne. Azt elvitték a vásárra, mondta magában, s mérges lett saját magára. Egész éjszaka ezen gondolkodott. Aludni se tudott. 2-szer is felkelt, s a felesége kérdésére, hogy mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást, mert csak ugyan hallotta. S hiába gondolt végig mindent, mégse tudott mindent kigondolni. Erre se számított, hogy a gyerekeket itthon hagyják, s a szomszédból hínak hozzá egy pesztonkát. Úgy gondolta, inkább üket adják oda valakihez. Arra se gondolt, hogy az ajtó nyitva lesz-e vagy se, meg erre se, hogy a bugyellárist elviszik. Egész meg van már rothadva az eszem, mondta. A kefe vigyel! Örült, hogy mégis valami pénz van a kis szütyőben. Az asztalra öntötte, s megszámlálta. Papír és ezüst pénz volt. Összesen 145 forint meg valami krajcárok. Nem sok, mondta, s 2 tízest a lajbia zsebébe dugott. Most már nem adhatja meg az egész adósságot, mert akkor megint nem marad egyébre. Meg hadd is várjon az a vén gazember. Háborúban adósságot kérni. Az ezüstből kivett 1 forintot. Akkor bekötötte az egész pénzt egy zsebkendőbe, ami az asztalon volt. Mielőtt bekötötte volna, kivett még 1 koronát is, mert itt nagy a drágaság. Biztosan több kell most arra is. A zsebkendő kis csomagját összetekerte, ahogy a dohányzacskót szokták, s a kabátja külső zsebébe tette. Ezzel be volt fejezve a dolga, s most megállott némán, és újra mély szórakozottsággal nézett maga elé. Az ajtó előtt ott feküdt a kicsi lány teste, úgy hevert ott, mint egy kis kutya a küszöb előtt. Ő csak nézte, nézte, s bólogatott. Ilyen kutya világ ez a mai, mondta aztán nagyot sóhajtott. Hát, mikor a cigány szigeten bementünk, a fáról úgy ráztuk a komitácsit, mint a rothadt Szilvát. Rotman hadnagynak a nyakát keresztül lőtték, a kezét rászorította a sebre, s az ujja közt csak úgy húgyozott a vér, meg a száján. Csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat. Egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok. Aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megmozdult a piciny. Erre föleszmélt, maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kis testeket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, s úgy érezte, a világért sem tudna hozzájuk nyúlni. Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona. Ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette. Aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, s amint a száját kinyitotta, hogy teleszíja magát friss levegővel, egyszerre bezárta, s kedvetlenül folytatta magába a mozgást. Ki csak innen, még meglátják. Mintha fonákul volna valami. Máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle. Most pedig. Gyorsan elkushatta ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette. Aztán a sötét úton visszament a templom felé.

Móri Zsigmond szegény emberek. A második rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Benjamin Britten szerzeményének részletét hallották. Előadta a Mendelssohn kamarazenekar. Vezényelt Roy Wells.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Szerda 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak, mert a szerzők nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Tájékoztatta az MTV a sajtó és marketing irodája kedden az MTI-t. Elmondták, hogy ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozásbarát intézkedéseivel kapcsolatban. Derül ki a K&H bizalmi index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások számára különösen fontos a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Karitász, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Karitász 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javításához. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábbi 17,5 milliárd forint helyett kevesebb mint egyharmadából 5 millió forintból lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebook oldalán. Pósfai Gábor hangsúlyozta, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége kedden azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az Obáni öböl feletti légi útvonalakat, az Irán és

az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. Az ügynökség közölte, a Hormuzi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében. Hazánk időjárásáról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső ország részben szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: Mikroműanyagok a szervezetünkben, már az agyszövetben is, és általában véve mindenhol. A műanyagokról sok mindent tudtunk eddig is, ha végigmegyünk a tengerparton, akkor látjuk, hogy ahol homok van, ott műanyag is van. Na de mikroműanyag? Erről lesz szó többek között a következőkben. Milyen hatásai vannak? Jó napot, jó estét kívánok! Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Pilling Robertet. Rosszul mondtam. Pilling Robertet, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatóját. Köszönöm, hogy eljött.
1: Nagyon szívesen üdvözlöm a hallgatókat, és akik más módon követnek minket.
0: Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon követhetik az adást a Magyar Katolikus Rádió oldalain, és utólag is visszanézhetik. Mikroműanyag hol van a szervezetünkben?
1: Sajnos azt kell mondani, hogy ma már szinte mindenhol. Talán pont az agyunkat kivéve, ahová nagyon még nem nagyon tudnak eljutni, egy csodás kis élettani szervnek köszönhetően, de egyre több helyen mutatják ki. Tehát ugye kezdetben a bél belső terében sikerült kimutatni ezeket a műanyag szemcséket, aztán a bélfalban, utána a keringésben, belső szerveinkben, és ma már ott vagyunk, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz olyan ember találni, akinek a szervezetében ne lehetne kimutatni a mikroműanyagok jelenlétét.
0: Na de hogyan lehet kimutatni? Tehát éppen az a dolog lényege, hogy nagyon kicsi, és a műanyag az egy ilyen furcsa valami.
1: Hál' Istennek elég jól ismerjük már a sejtjeinket ahhoz, hogy egy mikroszkópos metszeti képen meg tudjuk különböztetni azt, ami odavaló, és azt, ami nem. Tehát ez ilyen vizuális módon megkülönböztethető. Nyilvánvalóan egy mikroműanyag szemcse nem sok mindent csinál egy sejt belsejében, azon kívül, hogy gyengíti azt.
0: Honnan van a mikroműanyag? Hogyan kerül a szervezetünkbe?
1: Sajnos természetesen abból a rengeteg műanyagból, amit az emberiség valaha is előállított, mert hát bármennyire is úgy gondoltuk, mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, hogy ezek a műanyagok ilyen eternálisak, örökké valók, és soha nem történik velük semmi, már tudjuk azt, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban, ahogy legyártjuk, elkezdődik a degradációjuk, tehát a lebomlásuk, és sajnos ez azzal jár, hogy miután ők hatalmas nagy molekulák, több ezer, tízezer szénatom egységből állnak, hogy kicsi darabkák töredeznek le belőlük, és ugye ezek a mikro- vagy nanoműanyagok, tehát hogy gyakorlatilag ezek a mikroműanyagok, ezek a mi műanyag szennyezésünk következtében jutottak el ma már gyakorlatilag mindenhová, mert hiszen körbevesznek minket.
0: Na de mégis a leggyakoribb szennyezési forrás az mi lehet? Az a palack, amiből iszom a vizet, vagy micsoda?
1: Ezt nehéz lenne így megmondani, főleg táplálkozástudományi oldalról, de nyilvánvalóan a környezeti szennyezők között, tehát az, amit a környezetünkben találunk, a csomagolóanyagok valószínűleg vezető helyet töltenek be, hiszen millió tonna számra használjuk a különböző csomagolóanyagokat mindenféle áruk csomagolására, amelyek aztán ugye általában egyetlen egy használat után a szemétben, rosszabb esetben adott esetben például az óceánban végzik, ahol aztán szépen töredeznek, elpárologva a vízzel együtt a felhőkbe jutnak, és szó szerint még az esővel is mikroműanyag részecskék jutnak majd utána a mi szervezetünkbe. De ha a táplálkozási oldalról nézzük, akkor bármilyen meglepő ma már a ivóvíz az egyik legnagyobb mikroműanyag terhelést jelentő élelmiszerünk, mert hogy nem találunk ma már olyan vizet, csapvizet, természetes vizet, amelyik ne lenne jelentős mértékben mikroműanyagokkal szennyezett.
0: Na de honnan a vezetékből jön ez a mikroműanyag, a műanyag vezetékekből, műanyag csövekből, vagy magából a forrásból?
1: Jelentős részben valóban a vezetékből, ugye mióta nem ólom, meg eternit, pala, meg hasonló vezetékeket használunk, azóta ugye műanyag csöveket, ugye ezt mindenki láthatja, aki látott már csőtörést, ugye hatalmas fekete, kék csíkos csövekkel állítják helyre, ezek a legkisebbtől a legnagyobbig kaphatóak, nagyon olcsók, nagyon jó, könnyen feldolgozhatók, csak sajnos mikroműanyagokat bocsátanak ki, tehát valóban az egyik forrás az maga a csővezetékrendszer, de ezt nem mehetünk el amellett, hogy ma már a mikroműanyagok a talajvízben is jelen vannak, hiszen mi magunk is termeljük őket. Azzal, hogy kimossuk például a ruháinkat, ezzel mikroműanyag darabkák milliárdjait engedjük be a lefolyóba, és ezen keresztül a természetes vizekbe.
0: Mert a ruhák is műszálasak.
1: Természetesen a ruhák is műszálasak, azok is töredeznek, és hát ugye annak kapcsán, aminek kapcsán elkezdtünk mi beszélgetni, hogy kiköpünk egy rágógumit, az is a talajba kerül, az is szennyező lesz, és mikroműanyagokra bomlik le.
0: Mert a rágógumi is műanyag?
1: Ma már műanyag. Tehát gyakorlatilag ugye egy 50-60-80 éve már nem ez a természetes növényi gyantákból, egy csikülből állítják elő, hiszen nem volna elég a világon annyi abból az anyagból, amennyi a mi rágógumi fogyasztásunkhoz elég. Úgyhogy ilyen élelmiszeripari műanyag, polivinil, acetát, polisztirén és hasonló anyagokból készítenek egy rágható masszát, ami természetesen műanyag. Viszont ugyanígy mikroműanyag keletkezéssel jár együtt a használata.
0: Na de az ember mindenfélét megeszik. Nem csak műanyagot, mindenféle egyebet, és aztán ezt a szervezet elintézi. Tehát megesszük, de a szervezetünkből el is távozik. A műanyag az nem, a mikroműanyag az nem.
1: Természetesen. Tehát maga ez a mikroműanyag téma is még egy viszonylag friss kutatási terület, hiszen 40 éve nagyjából még azt se tudtuk, hogy léteznek mikroműanyagok, tehát 20-30 éve kezdtük el komolyabban kutatni, és még ma is csak a sötétben tapogatózunk, hogy igazából mit okoznak, és hogyan metabolizálódnak a szervezetben ezek a mikroműanyagok. Nyilvánvalóan a legnagyobb része, hogy bejut, az ki is megy. Tehát a széklettel, a vizelettel, nehogy Isten, akár az izzadsággal is kiválasztunk nagyon-nagyon sok mikroműanyagot. A baj azzal a kicsi résszel van, ami bent marad, és bejut adott esetben a sejtek belsejébe is.
0: Na de mit okoz? Tehát milyen hatásai lehetnek? Tudjuk már, hogy milyen hatásai vannak? A kutatások már annyira előre tartanak?
1: Szintén az elején járunk még az ilyen kutatásoknak, de azt tudjuk, hogy képes megváltoztatni például a bél mikroflóráját, amiről ugye már elég régóta tudjuk, hogy ugyanolyan egyéni, mint például az új lenyomatunk, tehát mindenkinek teljesen saját mikroflórája van, és amennyiben ez fölborul, hát lehetnek immunrendszeri problémák belőle, de akár például egy elhízás is bekövetkezhet miatta, hiszen már tudjuk jól, hogy a bél mikroflórája, és azon belül a különböző baktérium törzsek aránya, az hatással van arra, hogy hogyan hasznosítjuk, hogyan metabolizáljuk a táplálékainkat. Aztán a különböző gyulladások is felelős, vagy különböző gyulladásokért is felelősek ezek a mikroműanyagok, hiszen hogyha ott bent vannak, akár csak a bél falában, nehogy Isten, azon túllépve bekerülnek a keringésbe, nyirokkeringésbe, egyéb szervekbe, hogy azok nem odavaló dolgok. Ezt a szervezet immunrendszere, meg maga a szervezet is igyekszik eltávolítani, de miután nagyon nehezen tud tőle megszabadulni, ezért ez egy gyulladásos folyamatot indít el, tehát ilyen krónikus gyulladás lesz a következménye a mikroműanyag fogyasztásunknak, ennek mindenféle velejárójával. Vannak olyan kutatások, kicsit előre szaladva, amik akár például daganatos betegségekkel is kapcsolatba hozzák ezeket, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy ezek multifaktoriális betegségek, tehát egy daganatos betegség nem egyetlen egy tényező miatt szokott kialakulni, hanem általában több tényező egymásra hatása miatt. Tehát nehéz lenne azt mondani, hogy a mikroműanyagok akár tumoros betegségeket is okozhatnak, de valahol ott járunk, hogy ma még nem tudunk róluk mindent, de azt tudjuk, hogy nem jók.
0: Na de akkor most félnünk kell? Tehát mikroműanyag van a szervezetünkben, a környezetünkben mindenhol, nem tudjuk elkerülni, de illetve majd kérdezem, hogy el tudjuk-e kerülni, de nagy valószínűséggel egészen elkerülni nem tudjuk, akkor most ez mennyire nagy baj, vagy mennyire nem nagy baj?
1: Nagyon a folyamat elején járunk még, hogy megmondjuk, hogy mennyire nagy baj, mennyire nem nagy baj. Én inkább arra tenném a tétemet, hogy ez egy elég nagy problémát jelenthet, és a következő évtizedek egy komoly egészségügyi kihívását kezdjük el egyre jobban föltárni, de attól félnünk nem kell. Tehát miután ezek a betegségek, amiket a mikroműanyagok okozhatnak, multifaktoriálisak, tehát kell hozzájuk több tényező, ezért nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne legyünk betegek, még akkor sem, hogyha mikroműanyag terhelés ér bennünket, már pedig mindenkit ér, aki civilizált környéken tartózkodik, tehát valószínűleg egy nagyságrenddel kisebb, mondjuk egy őserdőben élő érintetlen törzsnek a mikroműanyag terhelése, de még nekik is van mikroműanyag terhelésük, mert a szél, a levegő, a vulkánkitörések, a tenger, amiről ugye beszéltünk, az mind-mind oda sodorja ezeket a mikroműanyag darabkákat. Tehát éppen ezért félnünk nem kell. Tehát addig, ameddig nem tudjuk konkrétan beazonosítani, hogy már pedig milyen betegséget okoz, és hogyan léphetünk fel ellene, addig inkább tudatosnak kell lennünk, nem félősnek.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója. A mikroműanyagokról van szó, és a táplálkozásról úgy egyébként is. A mikroműanyag, ha egy 100 évvel ezelőtt élt ember szervezetében megnéznénk, ott is lenne?
1: Nem tartom valószínűnek. Ugye a műanyagok gyakorlatilag teljes egészében mesterséges anyagok, a természetben nem keletkeznek, még extrém körülmények között sem. Tehát, hogy 100 évvel ezelőtt még ugye nem tartottunk ott, hogy ilyen különböző műanyagokat tudtunk volna előállítani. Amiket tudtunk, azok ugye olyanok voltak, hogy tényleg teljességgel vízben oltatatlanok, használhatatlanok, és olyan kis mennyiségben tudtuk előállítani, hogy ez nem volt jelen. Ez az utóbbi 50-60 évnek a szennyezése gyakorlatilag, amit mi most tapasztalunk. Tehát ugye a korai műanyagok, azok mostanra töredeztek le, bomlottak le teljesen mikroműanyagokká a környezetben, és ehhez járulunk mi hozzá azzal a hatalmas mennyiségű műanyaggal, amit nap mint nap felhasználunk.
0: Említette az elhízást. Lehet, hogy az elhízás elterjedésében is szerepe van?
1: Érdekes teória. Az elhízás is egy olyan betegség, hiszen ez egy betegség, amely nagyon-nagyon sok faktoron alapul, tehát nem lehet egyértelműen például a táplálkozást, vagy egyértelműen a mozgás hiányát, vagy egyértelműen a géneket, vagy egyértelműen a hormonokat azonosítani mögötte, hanem valószínűleg ezek összessége kell hozzá. És a mikroműanyagokról is tudjuk, hogy például képesek beavatkozni a szervezet hormonális folyamataiba, vagy mondjuk azzal, hogy egy folyamatos gyulladás tartanak fönt a szervezetben, vezethetnek akár egy extrémebb energiafelvételhez, vagy egy csökkent energialeadáshoz, és ugye az elhízás patofiziológiai ez még mindig nagyon egyszerű, több energiát viszünk be, mint amennyit elhasználunk, és akár így vezethet elhízáshoz is.
0: Egy pillanatra leragadnék itt az elhízásnál. Én mondjuk 21-néhány évvel ezelőtt voltam Amerikában, és elcsodálkoztam azon, hogy milyen sok kövér ember van. És mai szemmel visszanézve azt mondom, hogy nincs is több kövér ember ott, mint itt Magyarországon. De mondok mást is. Ha régi magyar filmeket néz az ember, akkor azt látja, hogy a szereplők ott Schneidig, mondhatnám azt is, hogy karcsú, egyáltalán nem elhízott emberek. Egészen máshogy néznek ki, mint a maiak. De hát akkor mi történt? Annyival többet eszünk, vagy annyival több gyors éttermi ételt eszünk, vagy mi az ok?
1: Túlzó egyszerűsítés lenne például a gyors éttermi ételeket hibáztatni, ezért kétségtelenül nem tartoznak a legegészségesebb választások közé. Ugyanakkor a magyar emberek gyors éttermi ételfogyasztása az egészen elhanyagolható mértékű. Nagyjából egy gyors éttermi menü per év per fő szinten vagyunk, tehát nem emiatt tehát nem hízunk el. Nem azt mondom, hogyha valaki minden héten, vagy akár hetente többször eszik ilyet, az valószínűleg nem tesz jót a szervezetével, én ezt semmiképpen sem tanácsolnám, de más okok vezettek ahhoz, hogy ma Magyarország hasonlít a 20 évvel ezelőtti Amerikára. Még mindig nem hagytuk le, tehát még mindig előttünk vannak.
0: Még Amerika még kövérebb.
1: De elég gyorsan zárkóztunk föl, tehát ma már ott tartunk, hogy a felnőtteknek a kétharmada az túl súlyos vagy elhízott, és az a baj, hogy egyre inkább emelkedik az úgynevezett elhízottak aránya, mert ugye a túlsúly az még csak egy olyan picike, de az elhízott az, aki már orvosi szempontból, vagy táplálkozás élettani szempontból is komoly kihívásokkal küzd a súlya terén, és hát ezért okolható egyrészt az élelmiszerbőség. Tehát, hogyha megnézzünk egy régi magyar filmet, akkoriban ugye a hipermarketek nem léteztek, és nem tudtunk úgy bevásárolni, és nem tudtunk annyi élelmiszert venni a fizetésünkből, de aztán amit még lehet okolni, hogy a fizikai aktivitásunk az borzasztóan visszaszorult. Tehát én nem akarom megint az internetet okolni mindenért, de kétségtelen tény, hogy a mai fiatalok, sőt a mai felnőttek életmódjának a legnagyobb része az igazából egy passzív üldögélés, és a különböző newsfeedek és egyebek tekergetése. Tehát, hogy az energia leadásunk az nagyon sokat csökkent, miközben az energia felvételünk pedig sokat nőtt.
0: Persze az én kérdésem igazából az, hogy van-e olyan tényező az elhízás mögött, ami valamennyire, hogy is mondjam, független ezektől a tényezőktől. Nem tudom, hogy egyáltalán érthető-e, hogy mire gondolok. Tehát értem, hogy kevesebbet mozgunk, de az, hogy mi teszünk, az mennyire határozhatja meg azt, hogy mennyire elhízott az ember?
1: Nagy mértékben. Ez lehetne akár egy külön adás témája is, mert hiszen mostanában nem csak a mikroműanyagoktól hangos a táplálkozástudomány, hanem az ultrafeldolgozott élelmiszerektől is többek
0: az,
1: között.
0: Az mi az, hogy ultrafeldolgozott? Mit jelent?
1: Aminek minden alkatrésze feldolgozott. Tehát tipikus példa, mondjuk egy finom, töltött, ropogós croissant, az egy ultrafeldolgozott élelmiszer. Ugyanakkor mondjuk egy szelet karaj, az önmagában még csak egy hús, az egy nem feldolgozott élelmiszer, és hogyha minden áron okokat keresünk, amit mondjuk a nagyanyáink vagy nagyapáink kevesebbet fogyasztottak, mint mi, akkor ezek a magas feldolgozottságú fokú élelmiszerek, azok nyilvánvalóan ezek közé tartoznak. Nagyjából ott, ezeknél is ott járunk, ahol a mikroműanyagoknál, sőt, talán még annyira sem járunk ott. Tehát azt már látjuk, hogy kapcsolatba hozhatók azzal, hogy többet szeret belőlük az ember fogyasztani, hogy ezek önmagukban is növelik az étvágyat, hogy ezek ugye egyéb tápanyagokban, tehát vitaminokban, rostban, ásványi anyagokban szegényebbek, és emiatt inkább csak energiát szolgáltatnak. De nagyon nagy dőresség lenne szakembertől azt mondani, hogy egyértelműen ők okolhatók az elhízás járványért, amivel mostanában szembesülünk.
0: Na most akkor én szeretnék egészségesen táplálkozni, nagyon odafigyelni. Akkor mit csináljak? Mit tegyek, mit ne egyek? Hogyan táplálkozzak? Reggel, délben, este, vagy este már egy tilos, vagy 3 óránként egyek meg egy almát, vagy hogy legyen?
1: Hát ez egy remek kérdés.
0: Reggel műzli és joghurt mondjuk.
1: A műzli is egy ultrafeldolgozott élelmiszer.
0: Tehát akkor nem egészséges. Tehát azt ne.
1: Nyilván az ember sok mindent hall, és még több mindent olvas például az interneten, és ugye ahogy az előbb is elhangzott, hogy féljünk-e, ne féljünk. Tehát semmitől se féljünk, ne féljünk a paprikás szalonnától sem, de ne féljünk ugyanakkor a nem tudom, egy cukrászdában kapható minyontól, vagy a gyorséttermi hamburgertől sem.
0: Hát a paprikás szalonna az direkt jó, bocsánat, hát azt megvédem a paprikás szalonnát.
1: Csak hozzátéve, hogy borzasztóan sok telített zsírsa van benne, ami a koleszterin szintünket azt így rakétaszerűen lövik ki, meg amúgy is szereti eldugítani az ereinket önmagától, tehát hogy azért ott is vannak ám ilyen dolgok. Tehát én azt mondom, hogy semmiképpen se féljünk, legyünk inkább tudatosak. Tehát, hogyha ma ettem punyszeletet, akkor holnap ne egyek édességet. Ha ma ettem paprikás szalonnát, akkor holnap lehetőleg egyek inkább almát például, és hogyha kellően vegyesen rakom össze az én napjaimat és táplálkozásomat, akkor nagy gond nem lehet. És ebben nincsenek tiltott dolgok, csak kerülendő mennyiségek általában.
0: Na most én emlékszem arra, ez egy nagyon régi ügy, amikor azt mondták, hogy ez 20 évvel ezelőtt körülbelül a tojás. A legveszedelme, tojást tenni nem szabad. És aztán rá néhány évre egyszer csak jött az, hogy a tojás, hát az a legjobb. Tehát nehezen igazodom el.
1: Sajnos ilyen a tudomány. Tehát ahogy fejlődik, ahogy egyre részletesebben tudunk egy-egy dolgot megvizsgálni, vagy egyre fejlettebb mérési lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, vagy egyre megbízhatóbb statisztikai hátterünk van, úgy változhat meg a véleményünk. Ugye a tudomány az leginkább arról szól, hogy képes változni és fejlődni és haladni és félretenni az eddigi dogmákat, amiket esetleg nem tudunk ma már hasznosítani, és az újat elővenni. Így volt ez például a tojással is. De nagyon sokáig gondoltuk azt, hogy a tojás koleszterin tartalma, ami ugye jelentős mennyiségű, egy tojásban a napi ajánlott koleszterin mennyiség az fullosan benne is van, hogy az milyen rossz, mert el fogja akkor az ereinket zárni a koleszterin plakk és minden egyéb, és sikerült bemutatni azt a vizsgálatokat, hogy akik sok tojást tesznek, azok nagyobb valószínűséggel szenvednek érelmeszesedésben, vagy kapnak szívinfarktust, vagy sztrókot és hasonlót, és teljesen természetes volt, hogy azt mondtuk, hogy akkor csökkentsük a tojásfogyasztást. Ez ma is áll, tehát nem szabad nyakra főre tojást tenni, viszont ma már tudjuk azt, mert hogy azóta újabb és újabb vizsgálatok készültek, hogy az a koleszterin, amit a táplálkozásunkkal viszünk be, az a mi belső koleszterin szintünkre olyan hatalmas nagy hatással nincsen. A sokkal inkább a genetika és az életmód irányítja, meg a táplálkozás egyéb tényezői, például a rostfogyasztás. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki eszik egy tojás rántottát, de eszik mellé zöldséget is, az teljesen más, mint hogyha valaki megeszik két főtt tojást egy szelet fehér kenyérre.
0: Bocsánat, komolytalan a kérdés.
1: Nincs amit most feltesztek,
0: dehogy nem. A múltkor, ahol veszem a tojást, ott mondta az úr, hogy a múltkor valaki kért strucc tojást, és ne adj Isten, volt is. A strucc tojás az más, mint a tyúk tojás?
1: Nagyobb. Nagyobb és más a héja, tehát én azért nagyon óvatosan bánnék a strucc tojással.
0: Na jó, hát ez komolytalan a kérdés. Csak...
1: Nem, van ilyen. Valamikor még talán általános iskolás koromban mi is játszottunk egy strucc tojással, és hatalmas, borzasztó, egy család rántotta, adagja kijön belőle. Azt tudni kell, hogy ugye minden tojás gyakorlatilag ugyanez egy hatalmas nagy petesejt. És ugyanúgy épül fel, ugyanúgy egy fehérjés és vizes kocsonyás burok veszi körül a sárgáját, amiben a zsírok és az egyéb élethez szükséges tápanyagok vannak. Tehát nagyon értékes a strucc tojás is, ami miatt én vigyáznék vele, az az, hogy egyedül a tyúk tojásnak van egy olyan védelmi rendszere, ami megakadályozza, hogy kívülről mindenféle baktériumok és vírusok jussanak be a tojás belsejébe. A strucc tojásnál ilyen nincs, annak porózus a héja, ugye a strucc, ha jól tudom, betemeti a homokba, aztán jó van az ott, és emiatt a strucc tojás belseje is lehet fertőzött például.
0: Jó, tehát azért nem akarom felcserülni a te záró gondolat. Mondhatom azt, hogy a táplálkozásnál a mértékletesség a kulcsmondat?
1: Egyértelműen. Én ezt a vonalat képviselem, vagy ezt vallom, hogy gyakorlatilag mindent szabad, csak mértékkel. Tehát ugye visszatérünk a beszélgetés tárgyát adó mikroműanyagos rágógumikra, hát ez van, tehát ma még nem tudjuk, hogy van-e belőle probléma, viszont nagyon sok előnye van például a rágógumizásnak. Tehát szájhigiéne szempontjából nyilván most a kulturális és egyéb dolgokat nem érintve, azért vannak előnye is, és ugyanígy előnye van mondjuk valóban egy paprikás szalonnának, vagy mondjuk egy marhahúsnak, de ugyanúgy előnye van egy zöld borsónak is. Tehát a mértékletesség az egy nagyon-nagyon fontos kulcs szó, a másik pedig, amit én hozzátennék, az a változatos. Tehát, hogy ne mondjuk azt, hogy ez fekete, ő meg fehér, és őt szeretjük fogyasztani, őt meg nem szeretjük fogyasztani. Ha lehet, ne zárjunk ki semmit így az étrendünkből, ha csak orvosilag nem muszáj.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója volt. Nem kérdeztem az alkoholról, ezt majd egy következő adásban.
1: Nagyon szívesen beszélgethetünk arról is.
0: Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: inkább Kárpátalja Erdély.
1: Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Szilvácski Zsolt tájépítészt a Vízválasztó Mozgalomból. Köszönöm, hogy itt van.
0: Én köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit.
1: És elcsíphettek egy kis beszélgetést így a műsor előtt, egy fél mondatot, amiről szó lesz, a víz. Ahol én lakom, ott nem volt egy fél napig víz, nem jött a csapból. És akkor van egy ilyen helyi levelező lista, ahol hiszterikus kirohanásokat intéztek az ott lakók, a vízművek, a kormány, az előző kormány, és mindenki ellen, aki élt és létezett, de ez úgy jól mutatta, hogy milyen az a helyzet, amikor nincs víz, nem jön víz a csapból. Valójában mennyire jellemző az Magyarországon ma, hogy nem jön víz a csapból egyes helyeken?
0: Nem vagyok ennek a szakértője, és napra kész adatokkal sem rendelkezem. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a világban, ha körülnézünk, ahhoz képest ez egy biztonságos ország, és a Kárpát-medencében egyelőre jön a víz a csapból. Én nem győzök hálát adni, amikor a csapból olyan víz jön, amit tényleg ihatok. Tehát, hogy ez egy óriási dolog, hogy nekünk még mindig jön.
1: Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van elég víz, ami bejön, annál több marad?
0: Igen, honnan jön be?
1: Hát ugye? A levegőből, a környező országokból, igen, amit a folyók hoznak. Tehát...
0: Illetve ugye felszín alatt. Tehát nagyon sokszor ezt a rendszert csak úgy tekintjük, mint a folyókon érkező, a felszín alatt ugye látható vizeket, hogy amikor így mérlegeljük így hétköznapi gondolkodásunkban, holott ugye rengeteg irányból jön víz, illetve mi is adhatunk vizet saját magunknak, akár esőt is generálhatunk, ugye, a földhasználattal, illetve a párologtatással, de hát hogyha csak azt nézzük, hogy honnan jön vízünk, és hogy néz ez ki, ugye egyrészt érkezik a folyókon keresztül, ami így a legtermészetesebbnek tűnik, illetve a csapadék. De a csapadékból mi az, ami itt keletkezett, és mi az, ami távolabbi vidékekről jön? Ez is egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy felszín alatt hogy kapunk vizeket, illetve hogy távozik tőlünk víz. Tehát ugye ezt az egész vertikális, horizontális rendszert érdemes együtt látni, hogy kitől ki hogy kap vizet, és ez egy nagyon érdekes ugye gondolkodást vetít előre, vagy szorgalmazna, igényelne, mégpedig azt, hogyha tágabban nézzük a Kárpát-medencét, akkor ugye ezek a rendszerek, hogy a víz honnan folyik le, hol párolok, hol keletkezik a csapadék tartalom, mondjuk a levegőben, hogyan közeledik országunk felé, hogy csapódik ki, milyen tényezők befolyásolják ezt, akár gazdálkodási, akár építészeti, akár légköri hatások hogyan befolyásolják. Ugye ez azt vetíti előre, hogyha belegondolunk, hogy így mozaikosan összefüggnek területek, nem mindegy, hogy mit teszünk egy adott területen, nem mindegy, hogy ott hogy használjuk a vizet, legyen szó Erdélyről, Felvidékről, de akár legyen szó Budapest kerületeiről, egyik kerület a másiknak is tehet jót, vagy tehet igazán rosszat. Tehát, hogy így települések is összefüggnek, akár pedig országrészek, városrészek, régiók a világban.
1: Ha mondjuk megnézzük, hogy 100 vagy 200 évvel ezelőtt milyen volt a helyzet. Most konkrétan arra gondolok, hogy van-e elég víz? Van-e elég víz az embereknek, van-e elég víz a mezőgazdaságnak, van-e elég víz az akkumulátorgyáraknak, ha úgy tetszik, akkor milyen a helyzet így történelmi távlatban?
0: Én inkább úgy tenném fel a kérdést, bocsánat, hogy így módosítok némileg rajta, hogy van-e helye a víznek? Ugye? Tehát ha azt kérdezem, hogy van-e szervezetemben elég vér, ugye? Lehet, hogy ugyanannyi vér van, csak átszaptam az ereimet egy kicsit, hogy túl sok hajszálér futott a szervezetemben, és nekem elég néhány ilyen főér, és azt gondolom, így is tudok élni. Ja. Ez olyan abszurdnak tűnik, ugye, ha egy emberről beszélünk.
1: Igen.
0: Orvosok, meg akár hétköznapi emberek is foghatják a fejüket, hogy miről beszélünk. Ez történik a tájjal. A táj teste, a természet teste be van hálózva, behálózódott az év milliók során. Sok százezer év alatt kialakultak rendszerek, ahogy a víz érkezik, és ez is váltakozott dinamikusan, ugye az adott tájban, a fizika, kémia, biológia törvényszerűségeinek megfelelően. Tehát van a természetben egy beírt törvény, amelyet mi felfedezhetünk, és ugye ha a testünket nézzük, akkor normális esetben rendkívül mértékben örülünk, hogyha az vérkeringésünk rendben van, az érrendszerünk rendben van, sehol nem alakulnak ki nagy hiányok vagy gyülekezések, ugyanúgy vagyunk a tájban is, hogy igazából amit elvesztettünk, ugye a rendszerben van víz. Ugye, mert hova került volna a földgolyóról a víz? Az a kérdés, hogy a megfelelő helyen, megfelelő időben ott van-e a víz, illetve a víznek van egy olyan nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem halmozódik hosszú távon, mindig cserélődik. Ugye a Balaton körülbelül 2-3 éve alatt cserélődik ki a vize. Tehát, hogy mindenhol ott van a víz a élő szervezetek kapcsán, élő folyamatokban, de nem tartózkodik sokáig. Tehát egy körforgásban vagyunk, és ennek sokféle mozaikja van.
1: Na de most akkor nagyon egyszerűen fogalmazva, azt mondja a nem tudom hanyadik szomszédom Balatonon, hogy a kút elapadt. Elapadt a kút. És akkor most nem tudom, le kéne fúrni, vagy le kéne ásni. Miért apadt el a kút? És nem csak ott apadt el a kút, kettővel arrébb is elapadt a kút.
0: Ez abszolút jogos kérdés, de felteszem ezt a kérdést mondjuk akkor tegyük fel a szomszédnak, amikor érkezik mondjuk 20, 30, 40, 50 milliméter egy nap alatt víz. Ugye azzal a vízzel mit kezdünk? Ugye látszik, hogy igazából az a nagy probléma, hogy nem tudunk mit kezdeni, ha hirtelen érkezne víz. Na és ez a felhalmozódó víz a felszín alatt, ugye ez hosszú évtizedek, évszázadok alatt került ugye be a rendszerbe, és ha ezt elkezdjük... Ha megakadályozzuk azt, hogy ez folyamatosan pótlódjon, akár azzal, hogy leburkoljuk a felületeket a beépítési százaléknál nagyobb mértékben a házak, tehát a telkünkön, a településeken belül nem vízáteresztő burkolatokat alakítunk ki, szegény parkjainkban is, ha nincs is burkolat, de olyan tömörödött talajt alakítunk ki, olyan taposott talajt, hogy nincs élet benne, nincs szerkezete, ahol le tudna folyni a víz. Mindenre rájön egy elvezető szisztéma, hogy a víz az, a nagy víz baj, a nagy víz veszély, menekülj, vezesd el. És ugyanez van a tájban is, ugye a mezőgazdasági rendszerekben, bár már nagyon kedvező folyamatok elindultak egyébként városokban is, mezőgazdasági gyakorlatban is, hogy minél jobban engedjük a talajba vissza szivárogni, feltöltődni azokat a bázisainkat, amelyekben most óriási hiányt érzékelünk.
1: Na de most akkor újra fölteszem a kérdést, amit először föltettem, hogy akkor a bejövő víz, meg a kimenő víz, az egálba van, vagy éppenséggel több a kimenő, mint a bejövő? Nem tudom most, hogy ebben az összefüggésben egyáltalán érthető-e, hogy mit kérdezek.
0: Érthető. Én azt gondolom, hogy inkább van a szemléletünkben és a gyakorlatunkban az, hogy vezessük el a vizet. Tehát alapvetően elvezetjük a vizet. Mert ugye, hogyha ha sok van, akkor azért vezetjük el, mert sok van, és ha pedig pillanatnyilag... mondjuk kevés van, akkor pedig arra kell felkészülni, akkor se tarthatjuk túl sokáig, van egy gondolkodásmódunkban, hanem akkor is el kell vezetni, mert fel kell készülni a nagy vízre, hogy majd el tudjuk vezetni.
1: Na de a vizet megtartani, az nem olyan könnyű.
0: Abszolút igaz.
1: Tehát a óriási tiszató kell ahhoz, hogy megőrizzük a vizet, hogy megtartsuk a vizet. Tehát akkor hogy volt ez 200 évvel ezelőtt, akkor még megtartottuk a vizet?
0: Ennek hadd mondjuk egy picit ellent, hogy nagy tározók kellenek, ugye?
1: Sok kicsi.
0: Valóban, nagyon sok kicsi. Tehát, hogy ezt tudjuk, hogy sok kicsi sokra megy, na végre ezt a mondásunk olyan, amit tényleg kellene használni, hogy nagyon sokféle módon, nagyon sok helyen meg lehet találni a víznek a helyét. Mondok néhány példát. Ugye, ami nem természetesnek tűnik, ugye a tetőkről mit csinálunk a vízzel?
1: Hát elmegy a csatornába.
0: Ugye, van már Kárpát-medencében olyan építési megoldás, amikor az esővizek egy részét fent hagyjuk a tetőn, és később engedjük le.
1: Na de pillanat, a tető az...
0: Igen, mondjuk ez egy lapos tető, tegyük
1: jó,
0: fel.
1: Igen.
0: Vagy akár bármilyen tetőt tudunk alakítani, vagy átalakítani. Ez speciál egy lapos tető,
1: igen,
0: ami
1: értem.
0: Folyamatosan így cserélődik a víz, és szépen tudja hűteni azt a szerkezetet, ami ugye alatta van.
1: Nem csak a vizet őrzi meg, hanem alkalomattán a nagynyári melegben hűti is.
0: Hogyne, ez egy nagyon kedvező. Sőt, ugye, hogyha a zöld tetőket alakítunk ki, ugye azok már arra is rájöttek ugye mérnökök, hogy ugye a napelemek alatt is jobb, hogyha akár egy kis vizet tárolunk, akár növényeket tartunk, mert ugye akár ilyen posgásokat, alacsony növényeket, mert ugye a párologtatásuk a hőt vonnak ki a környezetből, és a napelemnek a túlságos felmelegedési funkciójában jobban tud működni, hatékonyabban működik. De ugyanígy a parkokban meg tudjuk találni ezeket a helyeket, az útszélek mentén rengeteg helyet meg tudunk találni, és egy városba, hogyha összeszámoljuk, óriási mennyiséget tudunk találni olyan helyeket, amelyek egyébként abban a szempontból problémás megtalálni, mert le kell mondanunk valamiről. Ugye vagy parkolóról, vagy a beépítési sűrűségről, tehát valamiről le kell mondanunk, hogy a víznek helyet tudjunk adni.
1: És jönnek a szúnyogok. Na most ellent mondtam.
0: Igen. A szúnyogok jönnek, ugye a klímaváltozás kapcsán is, de ugye vannak ugye a szúnyogoknak természetes fogyasztói is, és hogyha megfelelő hálózatokat alakítunk ki, illetve megfelelő vizeket tartunk fenn, akkor ez egyáltalán nem lesz probléma a szúnyogoknak a jelenléte. Na most inkább táplálékot fog jelenteni, mint minket fognak fogyasztani.
1: Reméljük a legjobbakat. Na de akkor most mi a megoldás? Tehát én a következőt látom. Én azt látom, hogy itt a nagy melegben számtalan példa volt arra, hogy egyes helységekben korlátozták a vízfogyasztást, hogy első másodfokú korlátozást rendeltek el, tilos autót locsolni, meg a füvet locsolni. Tilos, de ugyanakkor azt látom, hogy méregzöld a fű két házzal arrébb, és hajnalban hallom, ahogy susog az automata öntözőrendszer, tehát hogy mondjam, jól használjuk a vizet, ami egyébként egyre inkább érték?
0: Én azt gondolom, ebbe tekintetben, a víz tekintetében rengeteg minden átgondolnivalónk lenne. Tehát egyrészt, amiről az előbb is beszéltem, hogyha érkezik víz, azt megbecsülni, ugye ne féljünk tőle, amikor érkezik, tehát hogy hogyan tudjuk ugye pótolni ez a vizeket. De ugye az a probléma, hogyha akár eső formájában, akár áradásként érkezik, áldásos áradásként, akkor jelenlegi rendszereink nincsenek erre felkészülve, hogy ezzel kezdjünk valamit. Lásd, Nagykanizsa nemrégiben néhány hete leesett 20 vagy 30 vagy 40 milliméter néhány óra alatt, és ugye hömpölygött a víz, tehát hogy, és erre lehet számítani egyre nagyobb szélsőségekre, hőmérsékletben és csapadékmennyiségben is, tehát valójában azt az egységes rendszert kellene megtalálnunk, ahol ezzel a problémával meg tudunk küzdeni. Nem európai szinten fogunk, nem Magyarország szinten. Meg kell találni azokat az egységeket, települési összefogásokat, táji egységeket, amelyhez igazítva a szabályozást, a társadalmi együttműködést, az igazgatási rendszert, a szakmai szervezetek beavatkozását, akár mezőgazdaság, akár vízügy, akár katasztrófavédelem, összehangoltan ezekben a jól kezelhető egységekben, ilyen táji egységekben kialakítani azt a, nem szeretem ezt nagyon, hogy szivacs szó, de igazából nem is egy szivacsról van itt szó, hanem egy táji rendszernek egy olyan eredetűen meglévő befogadó szisztémáját, és akkor nem probléma akkor bizonyos mértékű árasztás vagy akár öntözés, ha pótolom ezeket a vizeket. Ehhez viszont mindenképpen az kell, hogy tájegységi szinten lássuk a mérleget. Ki kinek ad, mit ad, ehhez mind a hatósági, mind a szabályozási, mind a társadalmi viselkedés, a gazdasági ösztönzők, a monitoring rendszer legyen felkészülve. Egyébként nem állunk ettől olyan óriási távolságra, itt azt gondolom inkább a szemléletünkkel van még mindig probléma, ahogy az elején is mondtam, ez a biztonságra, félünk a természeti jelenségektől, félünk a víztől, félünk a melegtől, és hogy ellene mit tudunk tenni. De hogy tudunk együttműködni az adott táji adottságokkal, ezen még dolgozunk el.
1: Ha mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor a nagy folyószabályozásokat hajtották végre, a mai fejünkkel gondolkoztak volna, akkor meghagyták volna az ártereket és mindent? Mondjuk a Tisza mentén, akár a Duna mentén is, hát többi folyóról most nem is beszélve.
0: Hát melyik mostani fejünkkel? Ahogy itt most beszélgetünk, vagy úgy általában?
1: Hát mondjuk az ön fejével gondolok, az a legegyszerűbb.
0: Igen, hát nagyjából ugye azért tudok felelősséget vállalni az én fejemért, de ugye, hogy szeretném azt gondolni, hogy egyre többen talán azt mondjuk, ugye kutatók is, szakemberek is, talán hétköznapi emberek is, hogyha ma lennénk abban a helyzetben, és ugyanott tartana, akkor igazából minden erőnket latba vetnénk, hogy megfigyeljük azt, hogy milyen folyamatokat tudunk a saját javunkra és a természet életben tartására fordítani. Ugye nagyon divatos most a biomimikri, a természetre alapozott gondolkodás, a természet alapú megoldások egyre divatosabb, és ugye én azt gondolom, a mai fejünkkel azt néznénk meg, hogy igazából hol tudunk együttműködni a természettel, mert ő ad helyet. Mondjuk és mi is tudunk helyet magunknak, de ez bizonyos mértékű lemondással is jár egyébként, hogy a szükségleteinket, nem pedig a vélt és elképzelt igényeinket akarjuk kielégíteni. Mindenáron mi mondjuk meg, ha már katolikus rádióban vagyunk, ugye mi a jó, és hogy kell működni a természetnek, ugye, mint visszatérve az emberi test érrendszerére, a tájnak ugyanúgy megvan egy természetes szövete, egy dinamikus működése, abban nekünk helyünk van. Én nem gondolom, az embernek nincs helye, de nekünk megfigyelnünk kell gondosan, alaposan, és ehhez alkalmazkodva, innovatív módszerekkel, legkorszerűbb technológiával megtaláltuk volna a helyünket, garantálom, abban a rendszerben is.
1: Mondjuk akkor a tiszta szabályozás során azokat a nagy kanyarokat nem levágtuk volna, hanem még csináltunk volna kétes kanyart.
0: De jó, abszolút. De tényleg egyébként a beszélgetésekben, szakmai beszélgetésekben ez van, hogy sokszor egyes szakemberek azt mondják, hogy hát ezek úgy lefűződtek. Nem, levágtuk.
1: Tehát az egyenes út. Hát
0: ezeket amputáltuk. És nem igazából, én nem mondanám azt, hogy itt, és nagyon fontos erről beszélni egy picit, hogy a víz kapcsán milyen érdekek feszülnek egymásnak, és van-e értelme erről beszélni?
1: Mint régen a vasútvonalak meghúzásánál.
0: Ugye a közlekedés így van, akkor a beépítések, birtokkialakítások, tehát messze nem önmagában a vízgazdálkodás, vízszabályozás az egyetlen, hanem igazából ott látom azt a problémát, hogy manapság is, aki mondjuk közigazgatásban dolgozott, vagy dolgozik, én is dolgoztam, ugye azt a feszültséget látjuk, hogy van egy tárgyalás, és akkor melyik érdek fog győzni.
1: Aha,
0: bocsánat, rosszul ülünk a lovon. Tehát igazából van, vagy akkor már nem tudjuk, hogy van közérdek, vagy van közjó, vagy nem tudjuk, hogy van táji élet, vagy mit nem tudjuk azt, hogy van közös élet, életnek keretrendszere, annak van egy alapvető, nem akar mindent meghatározni, de ahhoz alkalmazkodni kell, utána már beszélgethetünk, hogy mit akarunk megoldani, de az élet alapvető rendjébe ott nem feszülhetnek egymásnak különböző érdekek, hogy de az az érdekem, hogy essen az eső, nekem meg az, hogy ne.
1: Tehát most hát, na de nem úgy van a mai világban, hogy a közjó az akkor jön elő, amikor már mindennek vége van, és amikor a közjó már azt jelenti, hogy az én nyakamon szorul a hurok. Nem így van?
0: Sokszor, mikor elvesztettük, kicsúszott alulunk a talaj, igen, pedig ugye pont ugye akkor tudnánk vele jól bánni, amikor még éppen döntési lehetőségeink vannak, és egy kedvenc tanárom, Kindler Józsefnek a szavait hadd idézzem, mikor a
1: Kindler József a
0: döntéselmélet kutató,
1: Közgazdaságtudományi Egyetemen iskolateremtő, abszolút, rendkívüli, igen, egyéniség volt.
0: Fantasztikus, és azt mondja, hogy ugye ne köntörfalazzunk, vagy a köntörfal mögött napsugaras állványon ugye elképzelünk dolgokat és dolgozunk, és amikor jön a természet visszacsapása, vagy a természetnek a válasza, amikor, vagy akár társadalmi, ugye a kényszerítő nyilvánvalósággal szembesülünk, tehát ugye ekkor kezdünk el beszélgetni akkor a közjóról.
1: És keressük a felelősöket, hogy ki hibázott.
0: Igen.
1: Pedig
0: igen,
1: lehet,
0: legkevésbé minden magunkat. Próbáljuk. Egy reflexió egyébként nagyon hiányzik. Tehát, hogy bármit is tettünk a vízzel, szerintem a jövő lehetősége abban rejlik, ha már eddig nem tanultunk meg, hogy minél inkább megtanuljunk reflektálni, tanulni azokból a tapasztalatokból, azokból a döntésekből, azokból a tettekből, amelyeket akár most is, vagy akár később végrehajtottunk. Tehát ez mind a, és főleg ez ugye a tájhasználat. Tehát sokszor úgy tekintünk egy területre, mint tulajdon, vagy mint valamilyen termelési egység.
1: Hát az valaki,
0: az önmagában nem baj.
1: Ott van a nem tulajdoni lapon, hogy XYZ a tulajdonos.
0: Ez önmagában nem lenne probléma. Az a nagy probléma, hogy az nincs rajta a tulajdoni lapon, hogy az ott keletkező szolgáltatások, akár a víz elpárolgása, vagy a víznek a lecsapódása, vagy leesése, vagy akár ökoszisztéma szolgáltatások, tehát a fáknak a, vagy biodiverzitás, bármi kedvező hatásai, azok a szomszédos telkekre, vagy másoknak milyen javakat állítanak elő. Tehát ugye ez is benne van, és ez óriási érték kvázi, ez a jelzálogjog rajta minden egyes tulajdonon, vagy egy hitbizomány, ha úgy tetszik, minden egyes kicsi földparcellán, vagy óriási birtokon, amely az életnek a javát, a nem emberi lényeknek az életét, és az emberi társadalom életét szolgálja. Tehát, hogy igazából ezt kell összeraknunk, akkor tudunk, és folyamatosan kell reflektálnunk, hogy mennyire gátoljuk ezeknek a működését, mennyire segítjük, úgyhogy a javainkat kereshetjük, nincs az a probléma, csak ezt vegyük figyelembe.
1: Mi az, ami a vízzel kapcsolatosan meghatározó? Mondjuk például az egyik dolog a mezőgazdaság. Hogyan műveljük a földeket, hogyan tenyésztünk állatokat. Tehát a mezőgazdaság itt kulcs szereplő ebben az ügyben?
0: Hát igazából úgy mondanám, hogy a vízfogyasztásunk a kulcs szereplő. A mezőgazdaság több szempontból kulcs szereplő. Egyrészt ugye, mint óriási, most furcsát fogok mondani, lehet, hogy ugye víz befogadó tér.
1: Tehát a föld.
0: Nem mint öntözés, így van a föld. Tehát az élő földnek, a humuszban gazdag, jó szerkezetű talajoknak életeleme és a víz jelenléte, illetve óriási víz tároló kapacitással rendelkezik. Én most nem akarok itt adatokat mondani, hogy hány balatonnyi, de a termőföldjeinket, ugye Magyarország azért egy termőföldekben gazdag, nagyon művelt térség. Ez egy óriási, kihasználatlan, egyre inkább tönkremenő, hogy is mondjam, nem kád, nem szivacs, de egy óriási tároló kapacitás, ahol a vizet lehetne tárolni. Tehát ugye ez a regeneratív talajművelés, a kevés forgatással megvalósuló, a növényzettel borított, folyamatos borítással működő gazdálkodás. Tehát a mezőgazdaság az egyik. Ugye a másik nagyon fontos, ugye az ipar, illetve a társadalmi vízfogyasztás, hogy igazából itt is, és a mezőgazdaságnál is nagyon fontos lenne, hogy ezek a rendszerek, ezek valahogy ne használni akarják a vizet, és utána megszabadulni tőle, hanem ezt is egy körforgásban lássuk be, a saját vízhasználatunkat is.
1: Nagyon egyszerű példa, nagyon kis példa, amikor nálunk csatornáztak, akkor fölmerült az a kérdés, hogy egy olyan házi víztisztító berendezés, aminek a vizével egyébként a WC-öblítés megoldható. És nem. Tehát nem arról volt szó, hogy nem csinálhatom meg a magam pénzén, fordítva. Nem arról volt szó, hogy megcsinálhatom a magam pénzén, hanem arról volt szó, hogy ha megcsinálom, akkor ki vagyok zárva a csatornáz, és egyáltalán nem is csinálhatom meg. Tehát szürke víz. 20 évvel ezelőtt készítettem interjút egy vízügyi szakemberrel, mondtam neki, szürke víz. Ja, az még nem kell. Ennyit változott a világ?
0: Hát óriásit változott, ugye, és éppen ezért ugye magam is tagja vagyok ugye a vízválasztó mozgalomnak, és ugye egyrészt beszélünk erről, amiről eddig is, ugye a táji víz megtartásról, illetve a településeken belüli ugye víz hasznosításról, víz helyes gondolkodásról, és ugye kulcsfontosságú lenne látnunk, hogy ugye a kicsi rendszerekben is hasonló gondolkodással vagyunk, mint a nagyba, ezen sürgősen változtatni kell, ezen nincs időnk túl sokat lamellálni, hezitálni. Ugye az egyik, pont az említett szürke víz és fekete víz, ugye a fekáliás víz,
1: azt
0: nevezzük fekete víznek, ugye mind a kettő önmagában kincs. Egyrészt ott a víz nálunk, tehát ugye a szürke víz kutatásokban is alátámasztott módon egy az egybe igazából használható kertekben, talajban, de nem szennyvíztisztítóba való, hanem a természetes fény és a talajnak a szűrőképességével kezelhető.
1: Csak
0: nagyon jól
1: meg.
0: Kezelhető. Ne keverjük össze. Igen, az esővízről beszélhetünk, hogy azt megihatjuk-e vagy sem, de a szürke vizet azt ne ígyjuk így meg. Így van. De tudjuk jól használni. Ugye az a fontos, hogy ne keverjük össze a fekáliás vízzel, tehát a fekete vízzel, ugye, és a fekete vizet meg végképp ne tisztítsuk. Ugye az egy nagyon fontos szempont a fekete víznél, hogy az is kincseket tartalmaz, ugye? Emberi, állati, ugye, ürüléket és vizeletet, amelyek ugye azt várják, hogy növényi eredetű, cellulózban gazdag részekkel együtt tovább működve hasznosuljanak. Tehát amikor mi a fekete vizet elküldjük szennyvíztisztítóba, akkor igazából óriási problémákat okozunk magunknak, és a természetnek is, mert ugye egyébként az élő rendszereknek szükséges elemeket vesszük ki. Éppen ezért a komposztvécék óriási jelentőségű, illetve más megoldások, amelyek a fekete vizet szétválasztva és növényi eredetű cellulózban gazdag szerkezetben, kezelésben tovább tudják kezelni. Ez mind lehetőséget ad a földi élet és a víz megőrzésének. Tehát, hogy de rengeteg szempont van még itt ezek mellett, de ez egy nagyon fontos, hogy óriási mennyiségű, bárki számolja ki, hogy mennyi vizet használ, ugye csak a WC öblítésére elhasználunk annyi vizet, és nem csak vizet, hanem mondom értékes szervesanyagokat is elküldünk. Egyrészt a víz személyenként elég lenne a saját élelmiszerünk megtermelésére, alkalmas terület öntözésére, a másik pedig a szervesanyag, ami ennek a táplálására elegendő lenne. Ezektől félünk. Nem kell mérgeket használni. Rengeteg módszer van arra, hogy tisztálkodásra, tisztításra ne használjunk, hogy milyen gyógyszereket veszünk be, használunk-e fogamzásgátlót, stb. Tehát itt igazából az emberi gondolkodásra nagyon kéne apelálni, és sürgősen ezen változtatni.
1: Itt vagyunk a műsoridő végén. Egy záró kérdés, és csak fél perc. A különböző autópályák mentén ott van a pihenőkben az a csap, aminél oda tartom a kezem, és akkor jön a víz, ha elveszem, akkor nem jön. Ha egy háztartásban egy ilyet bevezetnek, az jó lenne?
0: Mert akkor minden takarékos megoldás jó, minden takarékos. Tehát most beszéltünk itt különleges módszerekről is adott esetben, de amit rögtön megtehetünk most, ha innen kimegyek a mosdóba, már rögtön a takarékosság. És erről úgy nem tudom, miért nem beszélünk eleget. Tehát, hogy minden, ami a víz felhasználása szempontjából mérsékelhetem, ott azt minden lépést meg kell tennünk.
1: Nem azért, mert a fogyasztás a bűvszó. Fogyasszunk minél többet.
0: Szerintem a kényelem, hogy még az is fárasztó, hogy gyorsan elzárni. Vagy hogy mindig álljon rendelkezésre minden. Tehát ha kényelemről le tudnánk mondani, utána mérsékelni tudnánk a fogyasztásunkat, akkor olyan életre valóbb világot tudnánk magunk köré kialakítani.
1: Hát talán ez is eljön. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szilvácskú Zsolt tájépítész, a Vízválasztó Mozgalom tagja volt. Nem merítettünk ki minden témát, úgyhogy még bőven folytathatjuk itt a gyógyszerektől kezdve számtalan mindent, úgyhogy majd néhány hónap múlva újra visszatérünk. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást a Magyar Katolikus Rádió oldalain. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Következik a Pannon Panoráma.
3: A Pannon Panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban néhány érdekes tárlatot mutatunk be önöknek. Adásunkat egy olyan kiállítással kezdjük, ami a beton sokszínűségét és művészi felhasználásának sokoldalúságát mutatja be. Az első betonszobrászati triennáli alkotásait a kaposvári Vaszari képtárban lehet megtekinteni. Az eseményt a város alpolgármestere Pintér Rómeó nyitotta meg.
4: Amikor itt a képtár fantasztikus falai között találkozhatunk, az mindig egyet jelent valami újjal, valami innovatívval, valami olyan nagyszerű képzőművészeti teljesítménnyel, amely kitárja a kapuit a kaposvári nagy érdemű közönség számára, és a mai napon azt gondolom, ez különösen így van, és különösen igaz. A betonról biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak nagyon sok és különféle dolog jut eszébe. Valakinek alapot jelent, valakinek építményt, valakinek szilárdságot, stabilitást, valakinek szépséget, de olyan is van, akinek a brutalista építészet megosztó művei, vagy éppen kevésbé szép emlékű korok kényszeres anyag használata jut az eszébe. Nekünk, kaposváriaknak még püspökünk is van ezzel a becenévvel, akire az említett és felsorolt pozitív jelzők közül számos igaz, és bárcsak a játékos áthallás miatt hoztam szóba püspök urat, innen is kívánom, hogy Isten éltesse még sokáig Balázs Bélát. De milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nekünk kaposváriaknak a mai nap megadatott az, hogy a betonról egy olyan dolog is eszünkbe jusson, ami eddig még nem volt Kaposváron, hiszen egy triennálé első alkalmán köszönhetem itt önöket, méghozzá egy olyan kiállítás sorozat alkalmából, amely a betont mint anyagot helyezi a művészeti fókuszába, és erről jól elmondható, és összességében mindenképpen igaz, hogy egy olyan műfaj, amely egyszerre innovatív, rendkívül gyorsan fejlődő, de talán ami számunkra, az egyszerű laikus műkedvelők számára a legfontosabb, hogy könnyedén befogadható minden laikus számára. Ahogy körülnézünk itt a posztamenseken, vagy rápillantunk a falakon, minden túlzás nélkül állíthatom azt, hogy minden egyes betérő, minden egyes szemlélő meg fogja találni számára a szépet, az izgalmasat, vagy éppenséggel azt a műtárgyat, amely inspirálta őt. Így én azt kívánom mindenkinek, és biztatom arra önöket, és a sajtó képviselőin keresztül a nagy érdeműt is, hogy jöjjön el ide a Vaszari képtárba, tekintse meg ezeket a fantasztikus alkotásokat, hiszen egy nagyszerű tárlatot láthatnak itt.
3: A betonszobrászati felhívásra 70 pályamunka érkezett, végül 43 alkotó munkája került a paravánokra vagy a posztamensekre. Egyikük Veres Balázs szobrászművész.
5: Amiért ma itt összejöttünk, az nem pusztán egy reprezentatív tárlat a sok közül. Ma nem csupán egy szobrászati kiállítás részesei vagyunk, hanem a betonszobrászat egyik jelentős ünnepét tartjuk itt ma, közösen önökkel, veletek. Be kell vallanom, a nagyszában beérkezett pályaművek és az azokban megjelenő izgalmas plasztikai felvetések sokfélesége megdöbbentett. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a pályázati kiírásban feltüntetett szoros határidő ellenére ennyi pályamű közül kell a zsűrinek eldönteni és kiválasztani azokat a munkákat, amiket ma

0: közösen megtekinthetünk. Azt hiszem kijelenthető, hogy a beton, mint szobrászati alapanyag és az azokból létrejövő alkotások sokfélesége az elmúlt 15-20 év folyamán egy igen komoly szintre lépett. Ezért én, mint a műfaj igazi szerelmese, hálával tartozom nektek, tisztelt kollégák, hogy az egyéni alkotói munkátok fundamentumaként a betont választottátok. A hazai betonszobrászat gyökereihez leásva három megkerülhetetlen nevet kell megemlítenem, akikre én úgy tekintek, mint a betonszobrászat igazi hírnökeire. A három alkotó, Pátkai Ervin, Pierre Székely és Péri László. Pátkai és Székely látásmódja alapjaiban formálta át a modern városkép fogalmát. Ők nem csupán szobrokban, hanem monumentális urbanisztikai terekben gondolkodtak. Merészen nyúltak az új technológiához, anyaghoz, és olyan funkcionális térplasztikákat hoztak létre, amelyek kulturális jelentősége vitathatatlan, és mindezt tették úgy, hogy közben munkáik egyben szerethetők is voltak. Ezzel közel azonos időben Péri László egy teljesen más, intimebb irányban közelített az anyaghoz. Ő volt az, aki elsőként kezdte el feltárni a beton rejtett finomságait, képlékenységét és érzéki lírai textúráit. Számomra ők a letéteményesei a hazai betonszobrászat műfajának. Az ő munkásságuk mentén a beton egyre szélesebb körben kezdett teret hódítani, a beton funkcionalitásán túl az autonóm művészeti értékek termékeny táptalaja megteremtődött általuk.
1: A szakmai színvonalat és a bemutatott anyagok sokszínűségét bizonyítja a kiállított tárgyak impozáns száma és a neves szakmai zsűri, amelynek tagja volt Csurgai Ferenc szobrászművész, a terület hazai meghatározó alakja, valamint Szilágyi Csilla üvegtervező művész szobrász és Pajger Kovács Lilla művészettörténész is.
0: Ha a saját közel 25 éves utamra gondolok vissza, van egy megkerülhetetlen szakmai pillér, akit név szerint is feltétlenül meg kell említenem. Az előbb tárgyalt három alkotó sorát erősíti, ő nem más, mint Csurgai Ferenc szobrászművész. Ferenc volt az, aki majd negyed századdal ezelőtt, az egyetemi éveink alatt megmutatta nekünk, milyen elképesztően színes, gazdag és kimeríthetetlen a betonszobrászat világa. Az ő munkássága hazai és nemzetközi szinten is iskolateremtő. Azok a diákok és egyetemi hallgatók, akik annak idején az ő előadásain és kurzusain nevelkedtek, mára maguk is érett, szuverén művészekké váltak, sőt, sok esetben ma már oktatják mindazt, amit a mestertől útravalóul kaptak. Hálás vagyok, hogy találkozhattam Ferivel, a mesteremmel, jó barátommal, és egy életen átívelő dolgot kaphattam az együtt töltött közös időnk alatt. Láthatjuk, a beton ma már sokkal több egy építőanyagnál. Az egykori beton szürkessége, komolysága, merevsége és súlya a mai beton technológia által lassan majdhogy nem feledésbe merül. A mai betonnak lelke van, szenzibilis anyaggá vált. A beton technológia fejlődése olyan stabil hátteret biztosít, amely megnyitotta a világot a kortárs alkotók előtt. Az anyag egyszerre képes a legnyersebb brutalitásra és a legfinomabb, legérzékibb formákra, miközben a zsaluzat felületén keresztül a művész legkisebb rezdüléseit is hűen visszaadja. Ezek a szobrok nem csupán tárgyak, hanem a térben gesztikulált logikai lépések sokaságai, amelyek végül végérvényesen kővé dermedtek. Betonnal dolgozni egészen sajátos, radikálisan másfajta gondolkodásmódot követel, mint a hagyományos anyagok. A beton nem engedi meg a felületességet, meg kell tanulni bánni vele. Az alkotó itt nem csupán a klasszikus értelemben vett művész, hanem kutató és állandó kísérletező ember is egyben. Olyan alkimista, aki mélyen beleássa magát az anyag kémiájába, ügyel az anyagok fizikájára, és mindezt teszi különféle beton receptúrák mentén, hogy végül maradandó anyaggá formálja a gondolatát.
1: A Riprónai Múzeumban pedig az utolsó magyar polihisztor, a legzseniálisabb és legmagyarabb tudós életműve előtt tiszteleg egy tárlat. A természet- és néprajzkutató, zoológus, régész és politikus Herman Ottó személyes tárgyait is bemutató vándorkiállítás kurátora, Tihanyi Anna, a Budapesti Néprajzi Múzeum múzeológusa.
2: Herman Otto a körbejárta Somogy megye vidékét, több településen is járt, és beszélgetett pásztorokkal, halászokkal, akiktől tárgyakat gyűjtött. Leginkább a pásztorművészeti anyag jelentős erről a területről. A pásztorművészet kifejezés is Herman Ottótól származik elsőként. A pásztorok használati tárgyakként, illetve nagyon gyönyörűen megfaragott és díszített tárgyakat készítettek akár saját használatra vagy ajándékba, mint sótartó, tükrösök, borotvatokok, pásztorbotok, amik itt ebben a kiállításban is láthatóak ilyen tárgyakból példák. Még azt elmondanám, hogy Herman Otto a korában egy utolsó polihisztor volt, tehát nagyon sok tudományterületen jártas volt, illetve a korában egy nagyon feltűnő és különc figuraként látták őt a kortársai, aki egy nagyon tehetséges szónok volt, és ő maga is használta a humort, és saját kortársainak ismert emberek kapcsolatos viccek, anekdoták, karikatúrák készítését is, illetve ő maga is volt élclapoknak a kedvelt célpontja. Nagyon sok karikatúrából láthatunk példát a kiállításban is, amik Herman Ottóról szólnak.
1: A Szántótpusztai Majorság legújabb kiállítása ugyanakkor a magyar vadász irodalom kiemelkedő alakját, Széchenyi Zsigmondot mutatja be. A létesítményvezetőt, Kressz Tamást hallják.
3: Egy egészen rendhagyó Széchenyi Zsigmond kiállítás, sal találkozhatnak az érdeklődők, ami időszaki kiállítás, szeptember 30-ig látható itt a Szántótpusztai Majorságban. Nagyon érdekes, mert nem, mint a magalta vadászt, ugye a Széchenyi Zsigmond talán az egyik leghíresebb magyar vadász, azon túl fontos megismerni az ő életét és írói munkásságát, és még leginkább az életére fókuszáltunk, és rengeteg korabeli tárgyi emléket tudunk bemutatni ezen a kiállításon, ami kapcsolódik az ő életéhez. Gyermek éveit itt töltötte, aztán ugye Balatonföldvár és Kőröshegy kapcsán ugye nagyon komoly történelmi múltja van a családnak, és ő is ezerszállal kötődött ide, és mondhatni, hogy ezekből az évekből inspirálta, vagy az itt szerzett élményeiből inspirálta a későbbi írásait is, ami aztán meghatározta az egész munkásságát. Nagyon nagy az érdeklődés a kiállítás után. Nagyon szerették, egy nagyon szerethető ember volt, és hát nagyon sok telefont kapunk minden nap, és látszik a látogatói számokból, hogy nagyon szépen jönnek és kíváncsiak a kiállításra.
1: A Riprónai Múzeum természettudományi gyűjteményéből válogat az Extrém élővilág című tárlat a Fekete István látogatóközpontban. A kiállítás kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra. A létesítmény kiállítóhelyi koordinátora Lehocki József.
4: Mostani időszaki kiállításunk, ami az Ellentétek földje című időszaki kiállítást váltja, ez az Extrém élővilág címet viseli, és a szárazföldi földünknek az élőhely típusait mutatja be a trópusoktól a sarkvidékekig egészen 10 színes tablón keresztül. Pont erre igyekszik felhívni a kiállításunk a figyelmet, hogy az élőhely típusoknak megfelelően milyen változatos élővilág tud kialakulni egyébként a földünknek a különböző pontjain. Gondolok itt arra, hogy például a trópusokon vannak egyes növényfajok, amelyek a levegő páratartalmából is képesek elegendő vizet az életfeltételei kielégítéséhez összegyűjteni, míg mondjuk a sivatagokban a kaktuszok levelei azok tövisekké módosulnak annak érdekében, hogy a pároloktatást csökkentsék. Ezek nyilván hasonló képletek, de mégis mennyire eltérőek lehetnek a föld különböző pontjain. Hát a klímaváltozás az mindenféleképpen, gyakorlatilag minden élőhely típust elég drasztikusan érint. Gondolok itt akár a sarkvidékekre, vagy akár a tajgáknak az élővilágára, ahol rengeteg szén-dioxid kötődik meg egyébként. És hát nyilván az ottani élővilágra úgy, mint mint a Földünknek egyébként más pontjain a lévő élőhelyekre is kihatással vannak ezek a folyamatok.
1: A természet és a különböző anyagok struktúrái ihlették meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Riprónai Művészeti Intézetének végzős hallgatóit. A kézműves tárgyalkotószakos fiatalok a többi között fából összeépíthető paravánt és kékfestő anyagból ruhát is terveztek. Ficek Ferenc egyetemi docens összegez.
5: A kézműves tárgykultúra szakon belül az art design-nal foglalkozunk, és jelenleg 4 hallgató diplomázik. Azt a 3 éves képzést foglalja össze a diplomunkájuk, amivel gyakorlatilag itt tudtak foglalkozni. Amit érdemes elmondani, hogy maga a képzés az arra koncentrál, hogy a művészet, a kézművészetből kiindulva célozza meg a tárgykészítésnek, a tervezésnek, a tárgytervezésnek a témáját, és ezért nagyon sokféle anyaggal tudnak dolgozni. Tehát a betontól kezdve a textilen át, a különböző festési eljárásig, a szitázáson keresztül, a üveg, tehát bár udvarokon például ott üveget tudnak önteni, meg fújni, akkor különböző kemencés megoldásokkal mindenféle idézőjelben kézműves anyag, de amit mondjuk az Iparművészeti Egyetemen, tehát a most már Mumin, ott is használnak, tehát a szilikáttól kezdve az agyagon át, nagyon sokfajta technológiával és technikával tudnak megismerkedni, és igazából az a cél, hogy ők tudjanak választani egy olyan számukra testhez álló megoldást, amit gyakorlatilag a 3 év végén be tudnak mutatni egy saját maguk által tervezett tárgyal. Tulajdonképpen a szemlélet az, ami változik, tehát van egy ilyen ökofelfogás, tehát az újrahasznosítás, a környezeti terhelésnek a minimalizálása, és ez megjelenik az egyéni tervezésekben, és ugyanígy a képzésben is ennek nagy hangsúlyt fektetünk. Van ilyen kurzus is, illetve a gyakorlati kurzusokon belül is vannak olyan feladatok, amik ezt a fajta felfogást erősítik.
6: Elhangzott a Pannon panoráma.

0: A Hajdú Klára Kvartett, Bill Frisell és Martin Taylor felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 38 éve ezen a napon hunyt el Neményi Lili operaénekesnő, érdemes és kiváló művész. Énekes pályafutása Kolozsvárott indult, majd fellépett többek között Nagyváradon, Miskolcon, Szegeden, a Fővárosi Operett Színházban és az Operaházban is. Számos külföldi operettársulatban énekelt főszerepet. Az operairodalom mellett sanzonokat és a nyugat képviselőinek megzenésített verseit is énekelte. A hangolóban ma a Pillangó kisasszony nagyáriáját, Szibil belépőjét, a Csárdás királynő egy részletét, Giuditta belépőjét és két sanzont hallanak a művésznő előadásában.

Kedves hallgatóink, 2026. július 15-e szerda van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bújás János nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Jean-Marc Lusada előadásában hangzott el Frédéric Chopin, opusz 33, numero 1-es, Gis-moll mazurkája. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Kérdés, hogy mennyiben érték valamely érték, önmagában-e, vagy pedig máshoz viszonyítva? Különbözik ettől a másik kérdés, vagyis, hogy milyen az önmagában elismert értéknek a viszonya a többi, ugyancsak saját érvényű értékhez. Az első kérdés vissza akarja vezetni az egyik értéket a másikra, például az ítélet érvényességét a jogra. A másik azt kutatja, hogy olyan értékek között, amelyeknek az érvényességi módja egyforma, áll-e fenn valami rend, amelyet megbolygatni nem szabad. Az igazság annyiban áll meg önmagában, amennyiben igazság. A jog, amennyiben jog. A szépség, amennyiben szépség. Ezek közül a dolgok közül egyik sem nyerheti érvényességét valamelyik másiktól, hanem csak is önmagától. A legmélyebb és legigazibb gondolat sem tesz széppé valamely alkotást, de az alkotó bármilyen nagyszerű elgondolása sem, ha maga az alkotás megvalósulásában nem szép. A szépség, mint ilyen, önálló érvényességű dolog, mindenféle igazságtól független. Valamely műalkotás vagy dolog akkor szép, ha annak belső lényege és jelentése létezésében tökéletesen kifejezésre jut. Ez a tökéletes kifejezésre jutás foglalja magában a szépség tényét. A szépség a dologhoz tartozó és létének megfelelő kifejezési forma. Ha valamely dolog vagy cselekvés minden részében még a világ mindenséghez és a szellemi világhoz való viszonyában is a belső mi volta szerint első pillanattól kezdve formás, ha belső alakja kifejezésteljes megjelenítést kap és formás egységbe tömörül, ha mindaz és csak is az jut kifejezésre, aminek kell, ha elnyeri azt a formát és csak azt, amelyre szüksége van, ha a megelevenítésben semmi üres, semmi lélek nélküli nincs, hanem mindennek szinte lelke van és megszólal, ha minden hang, szó, felület, szín és mozgás belső szükséglet és a belső tartalom megjelenítéséhez együttesen hozzájárul, akkor annak a belső tartalmi igazságnak külső formában való tökéletes, világos és szükségszerű megnyilvánulása a szépség. A szépség a tartalmi igazságnak napfényre jutása és a jóságnak a tükörképe, mondja a régi filozófia. A szépség tehát önmagában is meglévő érték. Nem igazság és nem jóság, s nem is lehet ezekből levezetni. Mégis a legszorosabb viszonyban van az említettekkel. Ez azt jelenti, hogy a szépség megjelenéséhez kell lennie valaminek, ami külsőleg kifejezésre tud jutni. Valami tartalmi igazságnak, vagy valami élménynek, ami megnyilvánulásra vár. Az első tehát, nem ugyan a rangot és értéket, hanem a sorrendet tekintve, nem a szépség, hanem az igazság. Lehet, hogy a művészek szempontjából nem áll ez a megállapítás, noha a dolog lényegét tekintve rájuk is vonatkozik. Azonban az egész emberi élet szempontjából biztosan így van. A szépség a tartalmi igazság napfényre jutása, mondja a skolasztika. Ma ez olyan hidegen és iskolásan hangzik. De gondoljuk csak el, hogy ez a tétel olyan emberektől származik, akik egyedülálló gondolkodók voltak, akik fogalmakat faragtak és olyan szisztémákat építettek fel, amelyek szinte katedrálisként magasodnak elénk. Mindezt figyelembe véve, hatoljunk joggal e néhány szó mélyére. Az igazság nem csak holt fogalombeli helyességet jelent, hanem igazi létkapcsolatot, belső életvalóságot, egy léttartalomnak egész erejét és teljességét. A szépség pedig az a boldogító fény, amely rögtön megcsillan, mihelyt napfényre kerül az elrejtett igazság. Ez azonban csak akkor történik meg, ha a külső megnyilvánulás minden részében tiszta és tökéletes kifejezése a belső valóságnak. A szépség tehát kifejezés teljesség, nem csak külsőleg, hanem a legbelső valóság részéről is. Vajon lehet-e ennél mélyebben és egyszer s mind rövidebben meghatározni a szépség lényegét? A szépséget csak az fogja fel helyesen, aki tiszteletben tartja ezt a rendet, és úgy értékeli a szépséget, mint a tartalmi igazság tökéletes vetületét.
Ám de nagy a veszély, sőt, sok ember számára szinte kikerülhetetlen, hogy ezt a rendet felcserélje, és a szépséget az igazság elé helyezze, vagy teljesen elválaszta tőle. A formát a tartalomtól, a kifejezést értelmétől és lelkétől. Íme, az esztétikai világnézet veszélye, amely végül is lélek nélküli szépséghajhászáshoz vezet. Ennek az a veszélye, hogy a miről átsiklik a hogyanra, a tárgy tartalmáról annak ábrázolási módjára, a dologi értékekről a formaértékre, a komoly igazságról és a törhetetlen erkölcsi követelményről a szépség harmóniájára. Ez többé-kevésbé következetesen, több-kevesebb tudatossággal történik, amíg végül is minden abban a szellemi irányban végződik, amely a tulajdonképpeni dologi igazságról, az ígyről és nem úgyról, az erkölcsi eszméről, a megkerülhetetlen vagy-vagyról mit sem tud, hanem csupán a formának és kifejezésnek tulajdonít jelentőséget. A dologi valóság, legyen az bármely természeti tárgy, vagy valami történelmi esemény, ember, fájdalom, vonzalom, munka, eszme, ha mindjárt a legmagasztosabb is, mint dolog jelentéktelen. Csak előfeltétele a kifejezésnek. Így az abszolút formának csak gyatra árnyképe jön létre, milyen, mi nélkül, fény fényforrás nélkül, cselekvés erő nélkül. Annak számára, aki így gondolkozik, elveszett az alkotás mélysége és igazi nagysága. Hiszen az alkotást már nem annak fogja fel, ami valójában. A belső valóság tökéletes önkitárása. Még a formával szemben is igazságtalanul jár el, pedig csak ezt veszi tekintetbe. A forma lényege ugyanis abban áll, hogy a létezésnek éppen a lényegét fejezi ki.

0: Elhangzott Johannes Brahms Változatok egy Haydn témára. Első variáció, második tétel. Előadta Ránki Dezső és Kocsis Zoltán. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henrietta.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket! Napra pontosan 10 évvel ezelőtt, 2016. július 14-én halt meg Eszterházy Péter. Ráemlékezni hívom a következő percekben kedves hallgatóinkat. Azt nem mondom, hogy szeretek olvasni, mert az túl kevés volna. Az olvasás az életem. Valahogy úgy alakult, hogy könyvek közt telik az életem. Nem sajnálom, hogy így van, de nagyon így van. Ezért aztán nem is veszem a bátorságot, hogy azt mondjam innét. Tessék olvasni. Eszterházy Pétertől, egy magyar olvasótól és magyar írótól származnak-e mondatok. Egy valamikori, még előző század és évezredbeli debreceni könyvhetet megnyitó beszédéből. A beszéd megjelent aztán nyomtatásban, először az Alföld folyóiratban, majd a Szabadság nehéz mámora című kötetben. Konfesszió Debrecina címmel. Hallgassuk csak, hogyan indítja az író ezt a beszédet, vagyis szöveget, mert természetesen, ha bár beszédnek íródott, minden bizonnyal el is hangzott, attól még egy remek szöveg. Rendjén való, hogy nyomtatásban is megjelent. Így olvashatjuk, foglalkozhatunk vele mi is, akik nem voltunk ott azon a bizonyos megnyitón, se a könyvhéten, melyet megnyitott. 1999-ben, Debrecenben. Tehát a kezdet így szól. Hölgyeim és uraim, a debreceni könyvhetet megnyitom. Itt hosszú szünetet tartott Eszterházy. Hatásszünetet, mielőtt föltette a kérdést, mely magától értetődő lehet. Legalábbis a posztmodern korban, a posztmodern ember számára, aki kevésbé hisz már a szó mágikus, a világot, a valóságot megváltoztatni képes erejében. Azt hiszem, föl kell tennem a kérdést. Így folytatja, pontosabban így kezdi valójában beszédét az író. Hogy most megnyílt-e itten ez a könyvhét, vagy nem, vagy ahogy a költő mondja, se nem. Attól tartok, hogy a könyvhét is olyan, mint a kiállítások. Megnyitni meg lehet őket, de ki tudja. Egy kiállítás vagy megnyílik maga magától, vagy nyitogathatjuk napestig, tűzön, vízen, orba, szájba, aztán mégis szárva marad. Mitől nyílik meg egy könyvhét? Hát nem a megnyitótól, hanem a könyvektől és a könyvesektől, meg az olvasóktól, a szép irodalomtól és a szép olvasóktól. Legjobb formában én se Kossuth díjas könyvhét nyitogató vagyok, hanem szép olvasó, szép magyar olvasó. A szót kimondta tehát Eszterházy Péter, a Kossuth díjas könyvhét nyitogató, ahogy az imént elhangzott szövegrészben önmagát apostrofálta. A szót megnyitom. Aztán mégis elgondolkodott, hogy ezzel, a puszta kimondással történt-e valami. Megnyílt-e ettől az a bizonyos 1999-es debreceni könyvhét? Nem, nem a szó mágikus, a világot és a valóságot megváltoztatni képes erejében kételkedik ő a föltett kérdéssel, azt gondolom. Hiszen író, a szavak embere, a legjobb barátai, a munkatársai a szavak. Szabad-e nem hinni az erejükben? És nem is pusztán író, hanem, tudjuk már ezt is a vallomásból, szenvedélyes olvasó is Eszterházy Péter. Szép magyar olvasó. Egy szenvedélyes, szép magyar olvasó. Akinek a könyv borzasztóan fontos. És tudja jól, hogy a könyvhöz olvasó kell. Olvasó nélkül a könyv holt tárgy. Olvasóval, olvasva viszont beláthatatlan univerzum, világmindenség. És könyvhét hogyan is lehetne könyv és olvasó nélkül? Finoman áthatja ezt az Eszterházy szöveget is a humor és az irónia. És ugyanilyen lényeges vonásként említhetjük azt is, hogy a látszólagos távolságtartás mögött és alatt áthatja a szenvedély, a könyv és az olvasás iránti szenvedély. Amint ezt már az idézett mondatok is megmutatták. Hallgassuk meg újra, majd folytassuk a szöveg olvasását. Azt nem mondom, hogy szeretek olvasni, mert az túl kevés volna. Az olvasás az életem. Valahogy úgy alakult, hogy könyvek közt telik az életem. Nem sajnálom, hogy így van, de nagyon így van. Ezért aztán nem is veszem a bátorságot, hogy azt mondjam innét, tessék olvasni. Ne tessék, csak ha tetszik, ha van kedvük. A könyvhét az nem éjféli mise. Ja, azt nem tisztáztuk, hogy én meglehetősen katolikus vagyok. Nyakas katolikus. Kálvinista Róma ide, kálvinista Róma oda. Szóval, ahogy némely pápisták. Rendben legyen, pilises pápisták, lelkifurdalásosan elmennek az éjféli misére, és aztán egész évben soha többet még a templom felé se néznek. A könyvhét nem a kompenzálás néhány napja, letud és kipipa, hanem ahogy jó 70 éve Subka Géza zseniálisan kitalálta, ünnep. És ünnep csak akkor van, ha van hétköznap. A könyvhét ünnep, és ünnep csak akkor van, ha van hétköznap. Erre mutat rá itt Eszterházy Péter. A hétköznap az olvasásé, a hétköznap az otthon, vagy éppen a könyvtárakban a polcokról levett könyveké. 1999 óta, ennek az Eszterházy szövegnek a születése óta, majd 3 évtized eltelt. Egy emberöltő. A technika szédületes fejlődési úton jár, beláthatatlan, jósolhatatlan fejlődési úton. Ami jó híre szédületben, hogy még mindig van könyv. Vannak könyvtárak, vannak könyvesboltok, és tudjuk, csak azért lehet könyv, mert még mindig vannak olvasók. Addig lesz könyv, amíg lesznek olvasók. És addig lesz könyvhét is. A következőkben az irodalom társadalmi beágyazottságáról, majd az irodalom élete és az irodalmi élet vélt vagy valós megosztottságáról beszél Eszterházy Péter. Gondolatmenete ma is épp olyan aktuális, mint egy emberöltővel ezelőtt. Van, aki azt mondja, nincs mit ünnepelni. Adom át a szót újra az írónak. Az irodalom elárulta az olvasót, és csupán csak a saját köldökét nézi. Van, aki ezt mondja. Én nem szeretem az ilyen fanyalgást. Egyrészt van ilyen, meg amolyan irodalom, remélhetőleg van olyan is, amelyik a köldökét nézi. Másrészt meg az irodalom olyan, amilyent az olvasó megérdemel. Az író nem tud jobb lenni, mint az olvasó. Az igaz, hogy megváltozott az irodalom helye, helyzete, szerepe, fontossága. Az irodalom nyelve is csak egy a sok között, de nem azért, mintha az irodalom elhagyta volna isteneit, vagy őt hagyták volna el a jó szellemek. Bár éppenséggel lehetne mondani, hogy én ehhez nem értek, mert túlságosan benne vagyok. Vagy olvasok, vagy írok, vagy várok, hogy olvassak, vagy írjak. Jó, akkor hagyjuk ezt. De bárhogyan van is, az irodalom nagy egyesítő erő. Például az irodalom mindig hagyományőrző. Mindig. Mert egy úgynevezett irodalmi mondat mindig ismeri, ismernie kell az előzményeit. Minden mondat mögött ott van az egész irodalmi múlt, vagyis a közösség múltja, vagyis a történelem. Aki tisztességes mondatokat ír, az jó hazafi. Minden esetre, aki nem, az biztosan nem. A következő bekezdés különösen kedves számomra. Az irodalom nagy egyesítő erő, olvastam az imént. Ezt a gondolatot folytatja és bontja ki a következőkben Eszterházy Péter. Osztom a véleményét, mely nem is csupán vélemény, de remény és hit. Hogy bármilyen megosztottságunk, természetes véleménykülönbségeink, eltérő világlátásunk fölött áll, mint egy áldon példát mutatva, a könyv, a csöndes barát. Ez a sokunk számára oly kedves, oly nélkülözhetetlen létező. Otthonunk ékei a könyvek, melyek nem háborúskodva, nem szócsatázva, nem vitatkozva, nem hangoskodva állnak egymás mellett polcainkon. Ez közös vonás mindannyiunkban, akik olvasónak valljuk és tudjuk magunkat. Aztán bármilyen megosztott is az irodalom élete, beszéljen ismét Eszterházy Péter, maga az irodalom nem az. A könyvek ugyanazon a könyves polcon állnak. Azok a könyvek is egymás mellett állnak, melyeknek szerzői nem. Ez nem jelenti a valódi ellentétek elmismásolását. Fontosak a különbségek, fontosak az ellenszenvek is. De fontos az a közös könyves polc is. Az az irodalom is fontos, amely metaforikusan szólva nekem nem fontos. Az irodalom nagyon fontos. Erről és az irodalom egységéről tett tanúságot ebben a majd 30 évvel ezelőtti beszédében Eszterházy Péter. Fontos az irodalom, és nagyon fontos a könyv. Ezt itt, a Miért szeretem perceiben nem is kell hangsúlyoznunk. Hiszen éppen az irodalom és a könyv szeretete köt össze minket, műsorkészítőket egymással és hallgatóinkkal. Köszönöm, hogy ma este is velem tartottak. Azt nem mondom, hogy szeretek olvasni, mert az túl kevés volna. Az olvasás az életem. Idézem még egyszer, immár zárásként a már kétszer hallott mondatokat. És szeretném, ha Eszterházy Péter, az ember, akinek az olvasás volt az élete, mégis kimondaná, vagyis megüzennie két szót abból a másik világból, ahová 10 évvel ezelőtt átlépett. Tessék olvasni!
0: Borsodi Henriettát hallották.

0: A Go-Go Penguin felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és kedves barátunkat, a kiváló nemzetközi hírű és színvonalú jazz gitárost, előadó művészt, tanárt, mestertanárt, az Artisius pedagógus díjas Birta Miklót, Birta Mikit. Isten hozott, szia!
1: Szeretettel köszöntöm én is a rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást.
0: A kiváló trió albumodat a közelmúltban bemutattuk, de ezzel ugye nincs vége, mert szerencsére remek lemezek sorakoznak a polcon, már eddigi munkásságodat megőrzendő, és hát nyilván megy még tovább a szekér, reméljük nagyon sokáig. Most az első lemezed hoztad el, amit bemutatunk, ugye már megkezdtük a zene játszását és a beszélgetés után természetesen zenés blokkal is fejezzük be, ahogy azt a hangáriumban megszokhatták a drága hallgatók. No, hát erről az első lemezről akkor azt hiszem célszerű mesélni.
1: Talán az első, ami, hogyha valaki, ugye ez még CD formában jelent meg, és az első, ami feltűnt, akkoriban ezzel a lemezzel mentünk tévébe, rádióba, voltunk vele a Duna TV-n, mit tudom én, szóval az akkori televíziókat végigjártuk, kultúrműsorokat, és hála Istennek több fesztiválon, meg koncerten is szerepelt a zenekar, sőt, még külföldre is elmentünk vele. Szendőfi Péter volt dobokon, és Mics Gergő volt a basszusgitáros. Ez 98-ban jelent meg, én 96-ban diplomáztam, és akkor tele voltunk tetvágyjal, és mi a jazz muzsikának egy olyan korszakába kapcsolódtunk be, korunknál fogva, ami a fusionnak, a fusion jazz rock zenének már a vége volt, hiszen ugye a 60-as évek végén, és főleg a 70-es években volt ez igazából aktuális zene.
0: A Weather Report, pontosan, Mahavishnu, ahol épp nem volt gitáros, ugye?
1: Az Aldi Meola, a Csíkora,
0: Return to Forever.
1: Pontosan. Tehát, hogy ezek azok az már 70-es évek, tehát amikor én a 80-as évek végén elkezdtem ezzel már tanulmányi célokkal foglalkozni, illetve a 90-es években bekapcsolódni ebben, mint zenész, addigra ez már kezdett leáldozóban lenni, illetve akkoriban a Tribal Tech zenekar volt talán ennek a legemblematikus a 90-es évek első felébe, és akkor ez ránk nagyon nagy hatást gyakorolt. Én magam egyébként rockzenéből jöttem gyerekként.
0: Angus Young,
1: AC/DC, én emiatt kezdtem el gitározni, tehát tőlem a torzítós gitár nem állt annyira távol. Tehát volt olyan kollégám, aki egyszer egy helyen hallott engem jazzgitárral jazzt játszani, és így meglepődve jött oda, hogy hát, hogy Miki, tudsz te jazzt játszani? És mondtam, persze, hogy tudok, hát csak mondom, én, ha
0: mikor,
1: én
0: milyen kedvem
1: hát,
0: van?
1: Szóval, hogyha én választhatok, akkor inkább a na, és nyilván ezeket az előadókat szerettem, a Mike Stern-t, a John Scofield-ot, és a Bill Frisell-t, és sorolhatnám. Tehát, hogy ezek a zenék vonzottak, és a mi lemezünk is ennek a mentén fogalmazódott meg, hogy elsősorban jazz-rock zene tele energiával. Szóval ma, ha visszahallgatom, hát most már majdnem 30 éve, visszahallgatom, akkor...
0: Most is bitang.
1: Szóval az a hangulat, hogy visszajön az élmény a
0: Billy Cobham Spectrum.
1: Szóval így van.
0: Hát csodálatos. Ez, figyelj, itt nincs olyan, hogy már divatban nem, a minőség soha nem megy ki a divatban.
1: Ezzel egyetértek.
0: Ennyi.
1: Ezzel hát egyetértek.
0: Mióta megy ki Jim Hall-tól kezdve a divat, ez ugye lisztolta, tudja, nincs mese.
1: Persze.
0: Úgyhogy csodálatos a zene, nagyon örülünk, hogy most megismerteted velünk is. Még van időnk persze cseverészni, mielőtt felcsendül a további muzsika erről a kiváló albumról, a Next Generation-ról van szó, 98-as még CD-n is.
1: Így van.
0: Nyilván ma is azért a gyerekek megtalálják itt ott, ahol kell. Attól, hát, hogy már lemezt nem nagyon tudnak.
1: A zene letöltő portálokon elérhető a lemez, tehát ezek mind feltöltésre kerültek, és én azt hiszem, hogy egy jazzzenész azért ritkábban kap visszajelzéseket, de mondjuk én szoktam az interneten előfordulni, a Facebookon is, illetve van egy blogom, ahova szoktam írogatni, és pont tegnap tettem föl egy írást, ami elég zajos visszajelzést kapott.
0: Na.
1: Hát egy ilyen hangszerek, hogy mi számít drágának, olcsónak, stb. Erről volt egy ilyen értekezésem, és olyan érdekes volt, mert egy valaki így hozzászólt, hogy ő emlékszik rá, hogy én 15 évvel ezelőtt, vagy mikor erről már írtam, és hogy őt ez mennyire felbátorította az, amit én akkor mondtam erről, és nagyon jól esett ez a visszajelzés, és ezt csak azért meséltem el, mert egyébként ritka. Tehát az ritkán jut vissza bármilyen visszajelzés, hogy olyan igen, hogy valahogy szóba kerül valami téma, és akkor így mondja egy kollégám, hogy ja igen, olvastam, de úgy külön ezt én nem tudom meg, hogy ki olvasta, vagy ki nem, csak így véletlenek folytán.
0: Pedig milyen jól esik, ha egy értő veszi a fáradtságot, hogy megdicséri a helyzetet.
1: Olyan is történt viszont, hogy például Amerikából kaptam levelet, hogy Amerikában is vannak olyan jazzrajongók, akiknek hobbija az, hogy szörföznek a neten, és felkutatják azokat a zenéket, amik hozzájuk ez nem jutott el. És akkor rátalál, esetleg megtetszik neki, és akkor látja, hogy jó, hát ez az ember még mindig itt van, és akkor volt, hogy kaptam levelet, hogy hát mi fán termünk mi. Tehát mi honnan jövünk, meg mit csinálunk, mert hogy ő teljesen el van
0: hát ezek még mindig ájúva a zenétől. A vasfüggöny mögötti ex-orosz gyarmat, ha maximum, ha hallottak is rólunk, keverik Bukaresttel, meg ilyenek.
1: Igen, igen.
0: Na de várjál, hát te nem vitted ki ezt a jazz rockodat akkor a tengerbe vizet vinni, mert te New Yorkban voltál.
1: Igen, éve. Igen, igen. Ez 99-ben volt, ugye ez még pont szeptember 11 előtt egy évvel. Ez azért fontos, mert utána nagyon megváltozott minden. És hát tulajdonképpen mi szerencsét próbálni mentünk ki, azért mondom többes számban, mert akkor én már családos voltam, nekem három fiam van.
0: Dani,
1: akkor
0: Marci, Gergő, szeretettel gratulálunk hozzá.
1: Köszönjük szépen. A Dani, Marci akkor már volt, Gergő még nem, és hát a Marci volt 6-7-es, amikor kimentünk. Hát szóval belecsaptunk a lecsóba, kaptunk segítséget. Tehát én eredendően református vagyok, és ott egy gyülekezet részéről, illetve egy kintélő magyar nagy jazzkedvelő gitáros kedves ismerősöm részéről kaptunk segítséget, és akkor így mi kimentünk a családdal, tehát nem, azért nem a semmire mentünk ki. Igen, és akkor én ott muzsikáltam, zenéltem, jártam jam sessionökre, meghallgatásokra, de azért az realizálódott, hogy ugye nekem ott egy teljesen más munkám volt, amiből a családot fenntartottam, és az realizálódott elég gyorsan, hogy legalább 4-5 év kell ahhoz, hogy valami fajta ismertségre vagy névre tegyek ott szert, és emellett nem volt biztosítva az, hogy egyébként mi törvényesen legalizálni tudjuk a család. Erre volt törvényes mód, csak senki nem tudta ezt garantálni, hogy ez sikerülni fog. És miután én ott voltam családdal két gyerekkel, azért ennek a, tehát én ezt nem egyedül próbáltam meg, és azt én láttam, hogy nekem ehhez nem lesz elég erőm, hogy én
0: a bizonytalanra ráadásul.
1: Igen, hogy ezt végtoljam, és ráadásul hazajöttünk egy év után, és rá bekövetkezett szeptember 11, ami után úgy is kivágtak volna minket onnan, nagy valószínűséggel.
0: Igen, ezt jól csináltam.
1: Szóval nem bántam meg, nagyon szerettem New Yorkot, rengeteget tanultam, nagyon sok élményt gyűjtöttem, az életemnek egy fontos része.
0: És időben és eljöttél, ennyi. Nem úgy, mint Barta Tomi kollégád.
1: Hát, nagyon. Hát
0: az bírta Miki, Barta Tomi, Isten ments, hogy bármilyen szomorú párhuzamot eszünkbe jussod. Bírta Miki. Köszönjük szépen, visszavárunk egy Mester 3-as utolsó góljára is.
1: Köszönöm
0: úgy,
1: szépen.
0: Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél, és itt van a remek album, a muzsikája, az első lemez, a Next Generation még 98-ból, de hát örök érték.

0: Joggal gondoljuk azt, hogy ennek kulcsa a jó tervezés. Ez azonban nem mindig működik így a való életben. Egy túlszervezett nyaralás után fáradtabbak is lehetünk, mint ahogy előtte voltunk. De joggal felmerülhet a kérdés, megpihenhetünk-e akkor, ha nem csinálunk semmit. Köszöntöm a hallgatókat, Berta Kata vagyok. A Szentírásban, Mózes könyvében olvashatjuk a felszólítást, 6 napon át végezd munkádat, de a 7. napon pihenj meg. Néha tudatosan döntünk úgy, hogy elhanyagoljuk a pihenést. Talán van egy új hobbink, amit szeretünk, vagy valami fontos dolog történik a munkahelyünkön. De csak bizonyos ideig tudjuk mindkét végén égetni a gyertyát. El kell fogadni a pihenésre való hívást, és tervbe kell venni a kikapcsolódást, tanácsolja Berze János, református lelkipásztor.
1: Valóban érdemes készülni tudatosan, tervezett, szervezetten akár a nyárra, de természetesen az élet a sokszor átérje. Nekem a 4. Zsoltár jutott eszembe, annak a vége így szól, hogy nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek van bőven. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. De én azt gondolom, sok mindenre igaz, hogy általában a legjobb, legfinomabb dolgok az egyszerű dolgok. És szerintem ez a nyaralásra is igaz. Azért se érdemes túltervezni, mert nem csak ahogy fárasztó lehet, hanem sokszor átírja az élet, és az se jó, hogyha túlzsófolunk egy nyaralást, és egymást rángatjuk egyik helyre a másikra, és nincs idő találkozni, beszélgetni. Én azt gondolom, hogy úgy, mint az úrnapjának, a vasárnapnak, vagy a sabbatnak a lényege, a találkozás, az együttlét, az egymás társaságának, Istennel való közösségnek az élvezése. Tulajdonképpen a nyaralás is ez, hogy töltsünk időt egymással, végre beszélgessünk egymással, őszintén alakuljon a békesség, múljon a feszültség, és tényleg elérjük ezt a célt, hogy még a hőségben és békességben fekszem le, és el is alszom, mert tudom, hogy az életem dolga, te kezedben van, Istenem, és a közös dolgaink a családban is a te kezedben vannak, és hogyha hallgatunk rád, hogyha van szombatja, a család életünknek van nyaralása, ugye azt szokták mondani a szakemberek, hogy a házasságban ez legyen legalább heti 1 óra, havonta legalább 1 nap, és évente legalább 1 hét nyaralás. Hallgatunk ebben is Istenre, akkor egészen másképp fog telni, és tényleg nem a bulizás lesz a lényeg. Ugye sokan mondják, bárcsak jó lapokat látnánk, mondja a Zsoltáros, azaz lenne bőven mindenből, lenne pénzünk, lenne program, lenne sok minden, de nem ez fogja adni a békességet, meg nem ez fogja adni az örömet. És sokszor ugye az ételekben is egy egyszerű sütemény, vagy egy egyszerű házias étel sokkal finomabb, gyorsabb is, egyszerűbb is, meg finomabb is, mint amikor az ember valami bonyolult receptbe fog bele, és trendi dolgot akar csinálni. És ez szerintem a pihenésre is épp ugyanígy igaz, hogy legyen idő mindenre, ne kelljen kapkodni, legyen idő együtt lenni, nagyokat beszélgetni, együtt aludni. Természetesen jó programokat is lehet szervezni, ami bevállalható, ami kellőképpen szellős ahhoz, hogy le tudjunk ülni egy hideg ital mellé, üdítő mellé beszélgetni, vagy egy jót fagyizni, vagy egy jó cukiba elmenni. Hát ehhez azért kell egyfajta nagyvonalúság és elfogadása egymásnak, a másiknak. Természetesen van, amikor az a lényeg, hogy most nem én döntök, vagy nem én tervezem a programot, hanem hagyom magam, hogy az legyen, amit a házastársam vagy a gyerekeim szeretnének, és az legyen, amit ők akarnak, és ez is egy nagyszerű nyár tud lenni. Hát ezt kívánom még egyszer mindannyiunknak nyárra, hogy nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek bőven van, mert békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek, hát így legyen.
0: Gyakran mondják nekünk, hogy aki korán kell, az aranyat lel, de eljön egy pont, amikor túl sokat dolgozunk, tevékenykedünk,

0: mert nem bízunk Istenben, csak a saját két kezünkben. Dolgoznunk kell, de nem tehetjük meg, hogy soha egy pillanatra sem állunk meg. A Zsoltárokban arról olvashatunk, az Úr gondoskodik rólunk, álmunkban is ad eleget. Merényi Zoltán baptista lelki pásztor szerint a megállás, a pihenés évközben is fontos, sokat jelenthet abban, hogy elkerüljük például a kiégést.
1: A Prédikátor könyve 10. fejezetéből szeretnék olvasni egyetlen egy igeverset a 10. fejezetből. Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos. Mindig elcsodálkozom azon, hogy a Szentírás milyen egyszerűen fogalmaz meg olyan nagyon mély lelki igazságokat, amiket talán szakemberek nagyon nehezen fogalmaznak meg különböző szakkifejezésekkel, de a Biblia ezt nagyon egyszerűen leírja. Egy szerszámról van szó ebben az igeversben, és talán érezzük, tudjuk, hogy itt nem egy szerszámról van szó, hanem az emberről akar beszélni a Szentírás. Most, amikor pihenésünket tervezzük, akkor nagyon aktuális ez az ige szakasz. Mert minden egyes szerszám, amit használnak, az előbb-utóbb elhasználódik. Sokszor elgondolkodtam már, hogy Isten miért nem teremtett olyan lényeket, akik nem fáradnak el, megtehette volna. Vajon miért kellett Istennek is 7. napon megpihenni? Ha túl sokat dolgozunk, akkor annak meg lesz a következménye. Rosszabb az, amikor lelkileg fáradunk meg. Olyankor talán sokkal inkább más megoldásra van szükségünk, mint egyszerű pihenésre. De milyen jó az, hogy Isten nem úgy van velünk, mint sokszor mi emberek, hogyha egy szerszám az eléletlenedik, vagy elhasználódik, akkor kidobjuk, és másikat veszünk helyette. Isten nem dob ki bennünket, hanem az Isten újból a kezébe vesz minket, és újból megélesz bennünket. Azt is tapasztaljuk, hogy ha van egy életlen kés, akkor nagyon nehéz vele vágni. Bizonyára mindannyian tapasztaltuk, hogy akkor csak úgy nyeszetelünk a késsel. És ugyanúgy vagyunk mi emberek is, hogyha elfáradunk akár fizikailag, akár lelkileg, akkor nagyon nehéz a munka, akkor nagyon-nagyon nyögve nyelősen megy minden. Nem leljük az örömünket abban, amit végzünk. Ezért van szükségünk, hogy időnként megálljunk, és időnként engedjük, hogy a mi teremtőnk a kezébe vegyen bennünket. A mai világ egyik legnagyobb problémája az a kiégés. Nagyon sok ember küzd azzal, hogy kiég az ő munkájában, kiég az ő életében, és aztán azt látjuk, hogy ilyenkor csak gyakran pszichológushoz jár az ember, vagy éppen feladja az életében, és valahol egy ilyen másodrangú életet kezd élni. Én magam is küzdöttem ilyen kiégés szindrómával. Álljunk meg egy időre, és menjünk oda Istenhez, és engedjük azt, hogy ő újra formálja a mi életünket, és újból megerősítsen bennünket, mert erre nagy szükségünk van. Milyen jó az, hogy az Isten úgy bánik velünk, mint aki szereti az ő szerszámait, és gondot visel ránk. És ezért ezen a nyáron is azt kívánom a saját magamnak is, hogy adjunk időt Istennek arra, hogy újból a kezébe vegyen minket, hogy megerősítsen minket, hogy megújítson bennünket, hogy felfrissítsen bennünket, hogy ne életlen kések legyünk, vagy eszközök legyünk ebben a világban, hanem hogy éles eszközök lehessünk, amit az Isten tud használni az ő örömére és dicsőségére.
0: Még akkor is, amikor nem dolgozunk, az elménk száguldozhat. Előfordult már, hogy ébren feküdtünk az ágyban, vagy szorongó gondolatokkal küzdöttünk, miközben igazából pihenni akartunk. Aggodalmaink nem szűnnek meg, amikor véget ér a munkaidőnk, és már a nyaralás előtti pakolás is sokak számára az utazás egyik legstresszesebb része. Szent Pál azt mondja, minden terhünket Istenre vessük. Bence András evangélikus lelkipásztor szerint egyedül Isten az, aki képes levenni a vállunkról terheinket, hogy megtaláljuk az igazi megnyugvást.
2: Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásaiból ingyen. És ez egy nagyon gazdag ígéret. Az ígéretnek az első, logikailag az első része az, hogy a szomjazónak. Nyilván, aki nem szomjazik, vagy aki nem veszi észre azt, hogy szomjazik, az nem fogja keresni az életvizét. Az nem vágyakozik, mint a szarvas a hűs forrásvizekre, nem vágyakozik valami többre. Aki szomjazik, azoknak szól az ígéret. Azt gondolom, hogy ebben a mai világban, amikor fölhívják a figyelmünket arra, hogy napi 3 liter folyadékot tessék meginni, nem azért, mert szomjas vagy, hanem azért, mert a szervezetednek szüksége van erre, és vannak, akik nagyon tudatosan megélik ezt, oda készítik a 2 palack vizet a konyhájukba, vagy folyadékot a konyhájukba, és tudják, hogy ezt ennek estére el kell fogynia. Ha szomjas vagyok, ha nem, ezt meg kell inni. És ez valami nagyon jó megállapítás, hiszen arról szól ez a mondat is, hogy én adok a szomjazónak, mondja Jézus, hogy nem biztos, hogy észreveszed, hogy szomjazol. Talán azt veszed észre, egész más helyen jelentkeznek a tünetek, hogy levert vagy. Talán ott veszed észre, hogy elfáradtál, belefáradtál. Talán ott veszed észre, hogy magányosnak érzed magad, hogy céltalan vagy. De hát jöjjél is így áll. Mert hogy a napi 3 liter folyadéknak meg kell lenni, tehát hogy a Jézussal való találkozásnak meg kell történnie. Ott állunk a forrásnál, Krisztus mellett, itt van számunkra a Krisztus, aki azt mondja, én adok. Neki van. Ő tud adni, kifogyhatatlanul. A mi akkumulátoraink lemerülnek. Krisztus az, aki feltölti az akkumulátorainkat, ő ad. Neki van, nincs áramszünet. Hogy hogyan ad, az nagyon gazdag. Kapjuk a feltöltő forrást. Arra is gondolok ebben, hogy vannak olyan helyek, ahol töltődünk, de amelyek azért mégsem az ígéret szerint töltenek. Ilyen a természet. Nagyon klassz dolog elmenni egyet kirándulni, nézni az eget, a felhőket, a virágokat. Ez egy nagyon fontos dolog. Bizonyosan az Isten alkotása, és mint az Isten alkotása felüdít, de azért ne felejtsük, hogy ennél sokkal nyíltabban, egyértelműen árad felénk az ige az igéből. Tehát, hogy a természet az megcsalhat, mert nem csak idilli oldala van a természetnek, van félelmetes oldala is. Tehát, hogy igen, keressük a Isten ajándékait, a Krisztus szomjat oltó kincseit, de tényleg a Krisztusét keressük meg.

0: A Zsoltárok könyve azt írja, az Úr füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet. Isten megmutatja nekünk az utat, ahol pihenésre lelhetünk. Ő hív bennünket, hogy kövessük a zöld legelőkre és a csendes vizekhez, hogy sokkal közelebb kerüljünk a vágyott nyugalomhoz. Spányi Antal püspököt, fáradt idegrendszerünk felfrissítéséről, a nyári lelki gyakorlatok jótékony hatásairól, és arról kérdeztem, hogyan juthatunk el feszültségeinkből Isten békességébe, amely minden értelmet meghalad. A túlterhelt idegrendszer megakadályoz bennünket abba, hogy igazi kapcsolatba lépjünk azokkal, akiket szeretünk, akik körülvesznek minket. A feszült ember képtelen az imádságra.
1: Szeretni az ember magát, elképzelni olyannak, azt hiszem, sokan vagyunk így, akik képesek arra, hogy a környezetüktől függetlenítsék magukat, és akár akaraterjűvel, akár önmaguk nevelésével, akár a bennük lévő szeretetnek a segítségével tudnának mindig türelmesen, kedvesen figyelni egymásra, és tudnánk mindig összeszedetten imádkozni a jó Istenhez. De azt tapasztalom, és azt gondolom, hogy ez is közös tapasztalatunk mindannyiunknak, vagy nagyon-nagyon sokunknak, hogy bármennyire is szeretnénk egy ilyen világot, nem ilyen világban élünk. Nem tudjuk egészen függetleníteni magunkat attól, ami körülvesz bennünket, ami valójában az életterünké válik. Amikor elfáradunk, amikor feszültek vagyunk, amikor túl sok feladat vesz körül bennünket, és azok nyomasztanak bennünket, azok mindenképpen elkísérnek bennünket, és meglátszik az életünkön, meglátszik a mindennapjainkon, nem csak az arcunk vonásain, vagy a testünk tartásán, hogy mennyire energikusan tudunk mozogni, hanem bizony sajnos abban is, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire tudjuk egymást tolerálni, mennyit tudunk eltűrni a másiktól, aki valószínűleg ugyanolyan fáradt, mint én vagyok, és hogy hogyan tudok imádkozni a jó Istenhez. Bizony látja az ember, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy kipihentek legyünk, hogy találjuk meg azokat a forrásokat, eszközöket, lehetőségeket a mindennapi életünkben, ahol föl tudunk töltődni, meg tudunk újulni, és ahol megkapjuk azt a belső erőt, amivel a bennünk meglévő szeretet, a bennünk élő hit kifejezés módja is olyan lesz, amilyennek mi szeretnénk. Egymás felé türelmesek, kedvesek tudunk lenni, egymást tudjuk segíteni szeretetünkkel, és tudunk igazán hittel fordulni a jó Istenhez, tudunk igazán az imádságban úgy oda hallgatni rá, hogy az Isten szólasson hozzánk, és az ő szavát mi meg tudjuk hallgatni.
0: Keressük a feszültség forrását életünkben, és hogyan csendesedjünk el?
1: Baj az, hogy az életünk, amely túlhajszolt, amelyben feszültek vagyunk, mert túl sok inger ér bennünket, túl sok feladatot kell magunkra vállalnunk, mert túl sok dologban érezzük azt, hogy felelősség terhel bennünket, amit nem tudunk megosztani másokkal. Ez az élethelyzet nem alkalmas arra, hogy az ember igazán végig gondolja, hogy mi is történik vele. Azok az élmények, amelyekre így vagy úgy, néha talán túlságosan és hevesen reagálunk, azok valóban olyanok voltak, hogy azokra így kellett reagálni, nem lehetett volna talán számolni 3-at, ahogy a régiek mondják, vagy 12-t, nem lehetett volna talán csak másnap reagálni rá, vagy délután. És hogyha nem tudjuk helyre tenni a dolgokat, hanem engedjük, hogy most ér valami élmény, arra én hirtelen reagálok, aztán az élet fut tovább, és már nem is térünk vissza ezekre a dolgokra, akkor a feszültségeket ott fogjuk magunkba hordozni, és ezek a magunkban hordozott feszültségek testünkben is, és lelkünkben is, szellemünkben is, gondolkodásmódunkban is, és érzelmi világunkban is ott fogják hagyni a nyomukat. Azokat a nyomokat, amelyek negatívok, amelyek zavarni fognak bennünket, amelyek mindig is feszültség forrásai lesznek, mert lelkiismeret furdalásunk lesz, amit nem rendeztünk el, mert érezzük, hogy valamit nem tisztáztunk le, de már elmúltak napok, már olyan nehéz visszatérni hozzá, olyan nehéz újrakezdeni, hogy beszéljük azt meg, ami a múltkor történt, mert már mindenkinek túl sok más élmény adódott az életében. Ez egy olyan területe, azt hiszem, hogy a mai világ emberének, amelyen nagyon jó volna tudnánk változtatni. És az egyik változtatási lehetőség az, hogy keressük a csöndet, keressük az értékelésnek a perceit, akkor azt hiszem, hogy egészen másféle minőségű kapcsolatokat tudnánk napjainkban megélni, és a bennünk lévő békességet tudnánk növelni, és másokat is erre a békességre, a szeretetnek ez alatt ajándékával tudnánk gazdagabbá tenni.
0: Lelki gyakorlatos tapasztalatok megosztása során a résztvevők általában arról számolnák be, hogy az imádságban békét találtak, és képesek újra szeretni önmagukat és a környezetüket.
1: Nem véletlen az, hogy az ember, amikor keresi életében azokat a pontokat, ahol megújulhat, rátalál az Istenre. És természetes, hogy nem véletlen az, hogy a megújulni akaró Isten, amikor keresi azokat a pontokat, ahol ezt a megújulást megtalálja, akkor éppen az Istent keresi. A lelki gyakorlatok ilyen alkalmak, ilyen lehetőségek, amikor nem elfelejtve a világot, nem kizárva az életünkből mindazokat, akiket szeretünk, hanem mindent a szívünkbe zárva oda tudunk lépni egy világba, amelyben az Istent könnyebben megtaláljuk. Egy lépést hátrább lépünk, kizárunk az életünkből sokféle ingert, sokféle élményt, sokféle feladatot, talán egy kicsit a mindennapi megszokott életet tesszük csöndesebbé magunk körül, azzal, hogy magányba vonulunk, hogy keressük azt a csöndet, amely nem csak körülvesz engem, hanem a belsőmben is megszólalhat, és ebben a csöndben az ember újra elrendezi a benne lévő feszültségeket, benne lévő konfliktusokat, megtanulja ezeket nem csak a saját indulatai, érzelmeinek a hullámhosszán keresztül átélni, megélni, megtapasztalni, hanem megtanulja Isten szemével is nézni, és talán rájön arra, hogy nem is olyan nagy dolog ez. Talán túl reagálunk bizonyos dolgokat, talán lehetne ezt más szempontból is nézni, talán nem is annyira fontos, mint amilyennek első reakciómban azt láttam. Nagyon fontos, azt hiszem, a lelki gyakorlatok csöndje, Istenre találása, új szempontoknak a figyelembevétele, eseményeknek, élményeknek újraértékelése a lelkünkben, amelyek által, ha úgy tetszik, hogy az előbb beszélgettünk róla, Istennel is, önmagunkkal is, és az embertársainkkal is a kapcsolatunk megújulhat. Ez a megújult, más lelkületű kapcsolat, azt hiszem nagy ajándék, saját magunk számára is Istentől, de nagy ajándék lehet családtagjaink és szeretteink, barátaink számára is.
0: Püspök úr, Isten arra tanít minket, hogy meg kell pihennünk, hisz ő is megpihent a hetedik napon.
1: Mindenki természetesen várja a pihenés idejét, és ez jogos is, hiszen aki becsületesen helytáll a munkában, aki megpróbál otthon is helytállni a családja körében, helytáll a munkahelyén, annak szüksége van arra, hogy egy kikapcsolódás, egy feltöltődés ideje is eljöjjön ebbe az olykor monotonná váló helytállásban. Ilyenkor az ember sok-sok programot, sok-sok elgondolást hordoz magába, talán túl sokat is szeretne mindent bepótolni, mindent megnézni, minden élményt fölhabzsolni, amelyet az évközben, a munkaidőben talán erre nem volt mód, és nem volt alkalom, nem volt lehetőség. Én azt gondolom, hogy a gondokat egy kicsit ki tudjuk kapcsolni, a nehézségeket tudjuk némileg magunk mögött hagyni, megtehetjük ezt, és segít ebben az, hogy új élményekkel, új körülményekkel tudunk találkozni, hogy sikerül kikapcsolódni abból, amiből a gondjaink, a nehézségeink, mindaz, ami talán teher az évközben, ott volt a lelkünkön és ott volt a vállunkon. Mégis azt gondolom, hogy a szabadság ideje, a vakáció az annyi amennyi. Kinek mennyi sikerül munkába töltött időn túl, mire adnak neki lehetőséget. De bárhogy is van, akármennyi is ez az idő, ebből jó volna, ha találnánk egy kis időt arra, hogy csöndben, nyugton maradjunk, hogy a lelkünk utolérjen bennünket. A nagy rohanásban az ember észre sem veszi, de lelketlenné válik. elvégzük a dolgunkat, elmondjuk az imáinkat, mindent megteszünk, de valamiféleképpen mégis azt hiszem, hogy éppen a lényeg, mi magunk leszünk egy kicsit távolabb attól az eseménytől, attól a találkozástól, amiben magunkat ajándékként kellene megélnünk, és ajándékot odaadni valakinek, egy családnak, odaadni embereknek, akikkel találkozunk. Hogyha utolér a lelkünk bennünket, akkor már el tudunk gondolkozni azon, hogy merre tart az életem. Hogy bele megyek, mint egy búgócsiga, ugyanabba a körbe, és magunk körül futunk, rohanunk, vagy pedig van célunk, és afelé törekszünk, és megpróbálunk mindent ebben a távlatban, ennek a valóságában megtapasztalni és megélni. Hogyha ezekkel az alapvető dolgokkal erre szánunk időt és tisztába jövünk, akkor azt hiszem, hogy másképp fogunk nézni a gondokra, másképp nézünk a lehetőségekre, és sikerülni fog úgy feltöltődni, akármennyi idő szabadság alatt, sikerül úgy megélnünk az Istentől is ajándékba kapott élményeket, hogy új emberként tudunk beleállni abba a munkába, ami a hivatásunk, ami a megélhetésünk, beleállni abba a kötelesség teljesítésbe, ami szeretetből fakad, ami a család körül adódik.
0: Püspök úr, mit ajánlana hívőknek, nem hívőknek egyaránt erre a nyárra?
1: Biztos, hogy nagyon fontos, hogy az ember pihenjen. Pihenés nélkül az ember kifárad, és a pihenés az nem Isten ellen való. Az nem henyélés, és az ember nem csak munkára született, hanem 6 nap van a munkára, és legyen a 7. nap a pihenésé, ahogy a Teremtés könyvében olvassuk. Szükséges egy ilyen éves ritmus mellett is, amit már önmagában nehéz megtartani. De szükséges, hogy legyen valami összefüggő idő, amikor az ember a mindennapok feszültségéből kiszakad, amikor lehetőleg el tud menni egy más környezetbe, ahol a környezetváltozásnak az örömét és áldásos hatásait is meg tudja élni. Legyen olyan idő, amikor a munka kényszerítő sürgetése nélkül tud együtt lenni azokkal, akiket szeret. Én elhiszem, hogy az nem könnyű ma sok embernek. Ennek a megteremtése nem egyszerű anyagi okok miatt. Talán, ha valaki a munkahelyén nem tudja összeegyeztetni ezt, akkor azért sokféle módon nehéz ezt megteremteni. De akárhol vagyunk, hogyha nem is tudunk talán elmenni nyaralni, és nincs időnk, nincs pénzünk arra, hogy üdüljön együtt egy nagy család, jó, hogyha találunk arra módot, hogy közös programokat csináljunk, hogy sétáljunk, hogy beszélgessünk, hogy megnézzünk egy múzeumot, hogy megnézzünk egy olyan szép tájat, ami esetleg nem nagyon költséges az utazásban, és az ember mégis a közös élmény, a közös kikapcsolódás örömén keresztül tud újra töltődni, tud regenerálódni, és tud megújulni. A közös élmények egy családtagjai számára, egy kirándulás akár, egy mozi, vagy egyszerűen csak egy kellemes séta este már sok olyan örömet rejtegethet, amely aztán később sok feszültségen át segít, sok nehézség megoldásában segít könnyebben megtalálni a problémát, közelebb hoz bennünket egymáshoz, hogy akár azokat az élményeinket, amelyek talán negatívul érnek bennünket, azokat is tudjuk megbeszélni. Én szívből kívánom, hogy mindannyian találjunk erre módot és lehetőséget a saját adottságaink szerint, amiket valószínűleg nem tud egyikünk sem túllépni. Keressük annak az idejét és módját, hogy a mindennapi élményeinket ki tudjuk értékelni magunkban a Jóisten előtt, a Jóisten szemével is nézve önmagunkat, kapcsolatainkat, érzelmi élményeinket, és tudjunk az imádságban is békességet, örömet, lelki energiákat találni, amelyeket nem pusztán önmagunkra kell visszafordítani, hanem amelyek segítségével, mint egy áldással kell megélnünk mindazt, ami ebben a világban történik velünk, hogy úgy éljünk, ahogy Isten szeretne látni bennünket, és hogy úgy éljünk, hogy a környezetünk számára hát legyen áldás az életünk, hogy öröm fakadjon a mi életünkből, és békesség mindannyiunk számára. Kívánok mindenkinek így kellemes, áldott szabadságot, feltöltődést, boldog napokat!
0: Mai adásunkban fehérvári lelkipásztorok osztották meg gondolataikat a nyári pihenésről, a feltöltődésről, amely évközben is nem csak biológiai, de mentális életszükségletünk is. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

0: Elhangzott a házunk táján.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, adásunkat most zenével folytatjuk.

0: elhangzott zenei összeállításunkat Szabó Ágnes szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra.